0: Magyar alternatív rock együttes 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
0: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttig zenél a folytatásban.

A gitáros dalszerző Kirchner Péter érkezik mindjárt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban, aki 35 éve zenél különböző formációkban. A 80-as években például mások mellett a második műsorban és az Orchestra Lunában. 1992-ben csatlakozott az Európa kiadóhoz, amelynek akkori felállásából már a egyedüli tagként maradt Mennyhárt Jenő mellett, de ma már együtt zenél Mennyhárt egykori URH zenésztársával, Müller Péter Sziámival is. Az ő stúdiójában vette fel lemezét sok más formáción túl. A Pegozusok nem léteznek. Aktív tagja Müller Péter Sziámi and Friends-nek és a Takács Eszter Beat Bandnek. Egyébként nagy utazó és fotós, szívesen készít képeket egzotikus helyeken. Ejtsünk pár szót a leghosszabb tagságáról, az Európa kiadóról. Az együttes 1981-ben alakult a Magyar Underground együttes, elsősorban a frissen feloszlott URH tagjait tömörítette magába. Rövid idő alatt a korabeli hazai alternatív rockzenei élet meghatározó együttese lett ám. 1983-ban már fel is oszlott. Két év szünet után azonban újra összeállt az együttes, és a 90-es évek közepéig szinte változatlan felállással játszottak. Az együttes neve Müller Péter Sziámi egykori URH tagtól ered. Müller egyik performance terve koncertekhez, illetve az ezekből készült fotókhoz az volt, hogy elmennek az Európa könyvkiadó székházához, és az épület felirataiban szereplő könyvszót a készülő fotókon valamilyen tárgyak kitakarják, hogy csak az Európa kiadó szavak legyenek láthatók. Az ötletet végül soha nem valósították meg, de amikor Müller elhagyta a zenekart, Mennyhárt Jenő, az URH énekes gitárosa, mint új frontember, ebből az ötletből vette a maradék tagokból álló új zenekar az Európa kiadó nevét. Kirchner Péter a zenélés mellett producerként, hangmérnökként is jelentős szereplője a magyar zenei életnek. 2015-től pedig önálló dalszerzői produceri munkássága részeként másokkal közösen is megjelentett dalokat. Libor Laurával és Jász Andrással is megjelentetett már közös dalt, ez a nagy népszerűségnek örvendő, másképp gondolom. Kirchner Péter zenéje tehát most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Az életem
1: legszerűsnem, élvezem.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
2: Trend Night.
3: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.
3: Hey!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamos a próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vantedem mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes 2. albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A 3. album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes 4. albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismerté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
2: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Trend FM 94.2.
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
2: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

háttal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Új kiállítás nyílt Ópusztaszeren, különleges népi kincsek és pásztorfaragások várják a látogatókat. Az új időszaki tárlat a puszták rajzolói faragása a Délalföldön, amely a délalföldi pásztorvilág különleges tárgyi kultúráját mutatja be. A kiállítás középpontjában az alföldi pásztor kultúra áll, amelynek minden napjait hosszú időn át a rideg állattartás és a szabad pusztai életforma határozta meg. Ez az életmód nem csak az emberek hétköznapjaira, hanem a használati tárgyaik megjelenésére is erősen hatott. A tárlaton látható só- és bicskatartók, pásztorbotok, kulacsok, tükrösök vagy dohányzacskótartók egyszerre voltak praktikus eszközök, és a pásztorok önkifejezésének fontos darabjai. A díszítésekből, motívumokból és formákból pedig kirajzolódik a 19-20. Század fordulójának alföldi világa. A kiállítás egyik legérdekesebb része, hogy nem csak magukat, a tárgyakat mutatja be, hanem azt a mesterségbeli tudást is, amely mögöttük áll. A faragó pásztorok munkái rendkívül gazdag díszítő technikákkal készültek, a domború faragás mellett megjelenik a karcolás, a vésés, a spanyolozás, valamint a fém, szaru és csont intarzia is. Ezek az aprólékosan kidolgozott részletek jól mutatják, hogy a faragás jóval több volt egyszerű kézműves tevékenységnél. Sokszor személyes alkotói kifejezésként is működött. A tárlat arra is rámutat, hogy a faragás kultúrája mennyire szervesen kapcsolódott más mesterségekhez. Az ácsok, asztalosok, bognárok, kádárok, hajóácsok és faragó molnárok munkái ugyanúgy hozzátartoztak az alföld tárgyi világához, mint a pásztorok faragott eszközei. A házak, bútorok vagy akár a szekerek díszítése mind ugyanannak a gazdag vizuális hagyománynak volt része. Az ópusztaszeri kiállítás külön figyelmet fordít a különböző fafajták bemutatására. Falap minták segítségével a látogatók azt is megismerhetik, hogy a hárs, a nyár, a szél, a dió vagy a tölgy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és miért volt egyik vagy másik alkalmasabb bizonyos faragási technikákhoz. A kiállítás a legelők és a pásztorok nemzetközi évéhez kapcsolódó programsorozat részeként valósul meg, és október 31-ig látható a Skanzenben, a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókör épületében.
0: Fesztivál.
1: Májustól egészen október végéig sokszínű programokkal várják a közönséget a 20. Szegedi Zsidó Kulturális Fesztiválon, közölte Adonyi Gábor, az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriumi elnöke. A pandémiát követően a korábban az őszi hónapokban megszervezett fesztivál szinte egész évesre bővült. A Baumhorn Lipót tervezte, idén 123 éves új zsinagóga, a város legismertebb műemlékei közé tartozik, a Szegedre érkező turisták egyik fontos célpontja. A fesztivál egyik célja, hogy a szegediek is megismerjék, akár egy rendezvény keretében, a maga nemében páratlan épületet. Rendszeresen szerveznek az épületet bejáró sétákat, amelyek közül többhöz is kapcsolódik a Löw Immanuel elképzelései alapján kialakított biblikus kertet, a régi zsinagógát vagy a zsidó hitközség székházát bemutató esemény, tette hozzá Adonyi Gábor, aki kiemelte a júliusi és augusztusi éjszakai rendezvényeket, hiszen az épület akkor nyújtja a legérdekesebb, legvarázslatosabb látványt. Hagyományosan a fesztivál egyik nyitó eseménye a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenye. Május 31-én a koncerten Felix Mendelssohn és Benjamin Britten művei csendülnek fel Gyüdi Sándor vezényletével. Nyáron és ősszel többször is rendeznek orgona hangversenyeket a zsinagógában. Június elején pedig nemzetközi orgonaversenyt tartanak majd. Néhány éve a zsinagóga hátsó részében kiállító teret alakítottak ki, amely már folyamatosan képzőművészeti történeti tárlatoknak ad helyet. A zenei rendezvények közül kiemelkedik a Müncheni Zsidó Kamara Zenekar június 10-i Bella Italia című koncertje, amelyen Chen Reis, szegedi gyökerekkel rendelkező, izraeli szoprán is fellép. Október közepén kétnapos konferenciát is szerveznek, amelyen az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért 1973-as létrehozója, Váradi F. Péter életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Wellness kultúra kicsikkel. Így vezessük be az apróságokat a pihenés világába. A wellness sokáig a felnőttek kiváltságának számított. Csend, nyugalom, ne zavarjanak üzemmód. A longevity, vagyis a hosszú és egészséges élet szemléletének térnyerésével azonban egyre több helyen ismerik fel, hogy a pihenés kultúrája tanulható, és nem érdemes vele megvárni a felnőtt kort. Sőt, minél korábban találkozik vele egy gyermek, annál természetesebbé válik számára, hogy a kikapcsolódás nem jutalom, hanem az egyensúly része. Ma már mi is tudjuk, amit a latin-európai népek régóta vallanak. A tudatos pihenés legalább annyira fontos, mint az aktív mozgás. Ha megfigyeljük, a gyerekek még ösztönösen jól működnek ebben. Ha elfáradnak, lelassulnak, ha inger éri őket, azonnal reagálnak rá. A mai túlingerlő környezetben viszont egyre kevésbé egyértelmű, hogyan kell jól pihenni. A wellness kultúra ebben segít irányt mutatni. Lényege a testjelzéseinek tudatosítása, a csend megélésének képessége és a regenerációra szánt idő fontossága. Ha ezekkel játékos formában találkoznak és nem elvárásként, akkor a tapasztalat pozitív marad, és később is szívesen térnek vissza hozzá. Egyre több helyen jelennek meg kifejezetten gyerekekre szabott wellness programok is, amelyek ezt az élmény alapú tanulást támogatják. Ilyenek például a könnyed, rövidebb ideig tartó, játékos elemekkel kiegészített sauna programok, ahol a kicsik nem csak kipróbálhatják a szaunázást, hanem meg is érthetik annak működését. Ahhoz azonban, hogy mindez valóban működjön, szükség van jól meghatározott keretekre. A gyerekbarát wellness nem azt jelenti, hogy minden korlát eltűnik, hanem azt, hogy a programok életkorhoz igazodnak. A rövidebb időtartamok, a fokozatosság és a szülői jelenlét mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek biztonságban mégis szabadon tapasztalhassák meg a pihenés különböző formáit. Legalább ennyire fontos, hogy a wellness ne váljon gyerekmegőrzéssé. A közös élmények adják az igazi értéket, amikor a család együtt lassul le. A Magyar Fürdőszövetség minősített fürdői között hatékonyan kiszűrhetők a baba és családbarát egységek, így könnyen megtalálhatjuk, mely fürdőkben érhetők el akár gyerekekre szabott wellness kezelések és szolgáltatások is. A wellness kultúra átadása hosszabb távon is hat. Azok a gyerekek, akik már korábban megtapasztalják a tudatos pihenést, felnőttként is könnyebben találják meg az egyensúlyt. Nem csak azt tanulják meg, hogyan kapcsolódjanak ki, hanem azt is, hogyan tartsák tiszteletben mások nyugalmát, és hogyan legyenek jelen egy olyan térben, ahol a csend és a lassulás érték.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották. 94.2 Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában, közölte a Vilniuszi Országos Válságkezelő Központ vezetője. Azt mondta a Vilmantas Vitauskas, hogy nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe, és nem találtak rajta robbanószert. A lezuhant pilóta nélküli repülőeszköz Szamane falu határában lelték fel 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehér Oroszországtól. Ukrajna egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben. A lett hadsereg még tegnap reggel drónriasztást adott ki Oroszországgal közös határán, ahol NATO harci repülőgépeket is riasztottak. Egy drón rövid időre be is lépett a lett légtérbe. A drónok ellen gyakran elektronikus zavaró eszközöket vetnek be, így azok veszélyt jelenthetnek a szomszédos országokra is. Az utóbbi idők ukrán drón támadásai során többször előfordult, hogy az Oroszország észak-nyugati részén lévő célpontok ellen indított, az orosz erők által eltérített drónok repültek be a balti államok és Finnország légterébe, ahol lezuhantak. Ismeretlen fegyveresek megöltek 10 embert, köztük 3 gyermeket egy mexikói faluban még tegnap hajnalban. A támadást Puebla államban Tehuicingó településen követték el. A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott, és a lövöldözés hátterében feltehetően családi összetűzés állt. A hatóságok korábban ígéretet tettek arra, hogy a részben Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság közeletével fokozzák a biztonsági intézkedéseket az országban. Izraeli légi csapásban megölték Libanonban az iszlám dzsihád palesztin terrorszervezet egyik vezetőjét. Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre újra légi csapásokat Libanon déli és keleti részén. A libanoni egészségügyi minisztérium közlése szerint a légi csapásban 5-en haltak meg.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX még pénteken 1%-os emelkedéssel 132.427 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 24,6 milliárd forint volt, a vezető papírok a MOL kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az olajpapír 2,8%-kal csökkent 3870 forintra, az OTP 2,6%-kal erősödött 42.050 forintig, a Magyar Telekom 1,7%-kal drágult 2522 forintra, a Richter 2%-kal emelkedett 12630 forintig. Az európai részvénypiacok emelkedéssel fejezték be a kereskedést, Londonban a FTSE 4%-os plusszal zárt, Frankfurtban a DAX 1,5%-kal került feljebb, Párizsban a CAC 8%-kal, Pirano 1,1-el, Madrid 9%-os emelkedéssel fejezte be az elmúlt hetet. A Wall Street-en estek még pénteken a főbb tőzsdeindexek, a Dow Jones 1%-kal került lejjebb, a Nasdaq 0,5%-ot veszített az értékéből, míg az S&P 500 1,2%-os mínuszban fejezte be. Ázsiában a japán tőzsde egy komolyabb 2%-os esésben jár, a hongkongi Hang Seng 1,6%-os mínuszban, csökken a Shanghai Composite is méghozzá 0,2%-kal, India 1,1, Szingapur 0,5%-os mínuszban, 1,1625 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Tartósan magasan a kőolaj, mert hogy a Brent 111,28 $, az amerikai könnyolaj 107,75 $-tel jár, az arany árfolyama 4545 $-on, az euróért jelenleg 362 forintot kell adni. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában, a pilóták túlélték a balesetet. A Mountain Home légitámaszponttal rendezett Gunfighter Skies légisóban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzet egyébként időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak.
0: Időjárás jelentés.
1: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékek a tartósabban felhős keleti, észak-keleti tájakon fordulhatnak elő. 6 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a reggeli monitorban M. Szűcs Péterrel várik Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, május 18-án, hétfő reggel, 6:30, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter. Szia, Kacsi, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt mindenkinek!
2: Vigyünk-e még esernyőt ma?
3: Mindenképp. Mindenképp, főleg, hogyha a keleti ország részben lakik valaki, mert persze így a Dunántúlon már naposabb idő lesz, de Budapesten pont ugye a két zóna között vagyunk, szerintem nagyon változékony időjárásra van kilátás a következő órában. Egyébként, hogy így ránézek, azért inkább felhősebb idő várható Budapesten, de holnap például megint lesznek elszórtan zivatarok, tehát legkorábban szerdára hagyjuk magunk mögé ezt a változékony időjárást, aztán vasárnaptól újra kezdjük, mert akkor újra lehetnek záporok, de hát akkor már jóval magasabb, ilyen 27 fok körüli maximum csúcs.
2: Igen, mert most azért kicsit zimankó is volt. Így
3: az hát legalább reggel hajnalban az mindenképpen azért májushoz képest ez talán már megkockáztatható, hogy szokatlan egy kicsit.
2: Na minden esetre a csapadék meg kell, a földeknek jót tesz, bár aki az ország két pontján pont ott Balassagyra környékén, meg a nyugati széleken ott nem volt egy csepp eső sem. Ellenben Pécs és környéke az. Azért azt kapott a javából. Nos, önök pedig a híreket kapják a javából.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Feltételezett ukrán katonai drón roncsait találták meg Litvániában. Nem észlelték a drón belépését Litvánia légterébe, és azon nem találtak robbanószert sem.
3: A lezuhant pilóta nélküli repülőeszköz Szemene falu határában találták 40 kilométerre a lett határtól és 55 kilométerre Fehér Oroszországtól. Ukrajna egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben. A lett hadsereg vasárnap reggel drónriasztást adott ki Oroszországgal közös határán, ahol egyébként NATO harci repülőgépeket is riasztottak. Egy drón rövid időre belépett a lett légtérbe is. A drónok ellen gyakran elektronikus zavaróeszközöket vetnek be, így azok veszélyt jelenthetnek a szomszédos országokra is, mert elterelik őket eredeti célpontjaiktól.
2: Válságos helyzetben a hazai vízgazdálkodás. Az elmúlt hónapok csapadékmentes időjárása miatt radikálisan csökkent a talaj vízszintje, így nyáron újabb komoly eszár várható.
3: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője arról beszélt, milyen megoldási lehetőségeken gondolkodnak a szakemberek. Siklós Gabriellát hallják.
4: Beszélünk szinte azonnali lehetőségekről, rövid távúakról és hosszú távúakról. Azonnaliban azt jelenti, hogy a központ működését tudjuk finanszírozni, illetve rövid távon pedig például a csatornáknak a helyzetét kell rendezni, hiszen a legtöbb csatorna a Magyarországon a belvíznek az elvezetésére alkalmas, és nekünk kiemelt célunk az, hogy ezeket a csatornákat úgynevezett kettős működésű csatornákká építjük át, hogy ezzel a vizet megtartani is lehessen, illetve elvezetni is lehessen. Az azonnali cselekvési lehetőségekhez tartozik még a víznek a tájban való megtartása. Széles körű közös együttműködésre van szükség gazdálkodókkal, civilekkel. Alapvetően ez a legnagyobb cél, hogy egy tájhasználatváltással a vizet meg tudjuk tartani az adott területen a tájon.
2: Ismeretlen fegyveresek megöltek 10 embert, köztük 3 gyermeket egy mexikói faluban helyi idő szerint tegnap hajnalban.
3: A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott, a lövöldözés hátterében feltehetően családi összetűzés állt. A hatóságok korábban ígéretet tettek arra, hogy a részben Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság közeledtével fokozzák a biztonsági intézkedéseket az országban.
0: Tőzsdehírek.
2: A Budapest Értéktőzsdeindex a BUX 1%-os pluszban 132.427 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 25 milliárd forintot. A vezető papírok a MOL kivételével jól teljesítettek.
3: Az olajpapír 2,8%-kal 3870 forintra csökkent, az OTP 2,6%-kal 42050 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,7%-kal drágult 2522 forintig, a Richter 2%-kal emelkedett 12630 forintra.
2: Az európai piacok is pluszban zárták a hetet.
3: Londonban a FTSE 4%-kal, Frankfurtban a DAX 1,5%-kal került feljebb, Párizsban a CAC40 Index 8%-kal nőtt, Milánó 1,1%, Madrid 9%-os emelkedést produkált.
2: A Wall Street-en estek a főbb tőzsdei indexek.
3: A Dow Jones 1%-kal került lejjebb, a Nasdaq 1,5%-ot veszített az értékéből, míg az S&P 500 1,2%-os mínuszban fejezte be.
2: Ázsiában is a mínuszoké a főszerep, Japán 6%-kal van lejjebb, Hongkong 1,4%-os mínuszban, a Shanghai Composite mindössze 2%-kal gyengült eddig, India nyitás után nem sokkal 1,3%-os mélyrepülésben, Szingapúr 0,5%-kal van lejjebb.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: A forint kisebb gyengüléssel kezdi a napot, 1 euróért 362 forintot kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 50 fillért kell adni. Egy svájci frankért 395 forint 90 fillért kérnek. Az olajárak azok emelkedőben, 2,2%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, 107 dollár 80 cent közelében, a Brent 1,9%-kal 111 dollár 30 centre emelkedett. Az aranyárfolyam a 0,5%-os mínuszban, 4540 dollárt kérnek egy unci aranyért. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,3%, a platina 9%-a, letolcsuk csak úgy, mint a réz, az ezüst 2,4%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak közül a rizs 7%-kal olcsóbb, minden más drágul, és szemmel látható mértékben, igaz ez a gyapotra, a szójababra, a búzára és a kukoricára. A búza és a kukorica például majdnem 2,7%-kal kerül többe.
0: Időjárás jelentés.
3: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között valószínű. Ennél alacsonyabb értékek a tartósabban felhős, keleti, észak-keleti tájakon fordulhatnak elő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig egy kis zenével megyünk tovább. A zene után arról lesz szó, hogy bár most esett a hétvégén, ez még azért nem oldja meg a mezőgazdaság problémáit már, ami az asszályt illeti, de legalább több, mint a semmi. De hogy mit lehet tenni? Nos, erről szólunk majd.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc, válságos helyzetben a hazai vízgazdálkodás. Az elmúlt hónapok csapadékmentes időjárása miatt radikálisan csökkent a talajvíz szintje. A helyzet pedig váratlan a következő időszakban sem változik, így nyáron rég nem látott a szájra van kilátás, bár a mostani csapadék meg a jövő heti azért jót tesz nyilván. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szubvivője szerint kulcsfontosságú, hogy vizet lehessen jutatni a tájba, ez viszont a kormányzat támogatására és a csatornarendszer korszerűsítésére van szükség. Siklós Gabriellával a legégető problémák mellett a nemrég bejelentett vízügyi akciótervről és hosszú távú megoldási lehetőségekről is beszélgettünk, egészen pontosan Görcz Gergely tette ezt vele.
2: Mire számítanak a következő hónapokban az aszályhelyzet szempontjából? Milyen változások jöhetnek az időjárásban, és ez hogyan befolyásolhatja majd az aszályhelyzetet?
3: Egészen biztos, hogy jelentős változás annak ellenére sem lesz, hogy például egy nagyon-nagyon csapadékos hétvége áll előttünk. Annyira sok víz hiányzik a talajból is, a csapadék hiány mértéke gyakorlatilag most a tavasz végére elérte a 462 mm-t, és az Alföldön, valamint a Tisza hazai vízütőjén ezeken a területeken még ennél is lényeges kedvezőtlen ebben a helyzet. Több térségben akár 900 mm-t meghaladó halmozott csapadék hiány jellemző. Körülbelül azt tudom mondani, hogy az országos területi átlag alapján azt számolták ki a kollégáim, hogy mindössze ugye novemberben, januárban és februárban esett átlagos csapadék, a többi hónapunk viszont jóval szárazabb a sok évi átlaghoz képest, és a Duna, illetve a Tisza vízidő területén is a hóvízkészlet végig az átlag alatt maradt. Tehát egy nagyon-nagyon száraz időszak, de most már nem egy év, hanem több év van mögöttünk, és felhalmozódott a hiány. Tehát a most érkező csapadék az valamennyire ugyan nagyon-nagyon keveset, szinte alig láthatóan átmenetileg javíthat a helyzeten, de hosszú távon semmiképpen sem.
2: Milyen konkrét lépések és intézkedésekre készülnek, hogy fel tudjanak készülni a következő hónapokra?
3: Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz tartozik 12 darab vízügyi igazgatóság. Ezek ugye vízgyűjtő területre vannak elosztva, és nem megyénként vannak felosztva, és így aztán a saját vízgyűjtő területükön gazdálkodnak a vízzel. De amikor megalakul egy ilyen központi irányítás, tehát ez az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, akkor az a legfontosabb, hogy az összehangolt intézkedések az esetlegesen érkező többletvizeknek, tehát például most a hétvégi esetlegesen megérkező nagyobb mennyiségű csapadéknak, a minél nagyobb arányú megtartása segítsük. Ezt úgy kell elképzelni, hogy innen a központból koordináljuk a 12 igazgatóság munkáját, és itt a központban tudják a kollégák azt, hogy melyik vízi igazgató áll esetleg például, most mondok egy példát, egy elromlott szivattyú valamelyik vízügyön honnan lehet kisegíteni őket, vagy éppen, hogy bárhol hol lehet olyan műtárgy vagy zsilip, amelyik, hogyha elromlik, akkor honnan tudják akár a szakembereket is átrendelni, hogy minél gyorsabban rendbe rakják. Illetve ugye nagyon-nagyon fontos, hogy létezik egy úgynevezett Tisza-Kőrösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer, és ez ugye a Tisza lök ki a kiskörei vízlépcsőhöz, valamint ugye a keleti, nyugati és nagykunsági főcsatornához köthető, és ez egy Európában egyedülálló vízgazdálkodási rendszer, és ennek összehangolt munkáját tudja a központ irányítani oly módon, hogy például az öntözési vízhasználat menetrendjét be tudjuk vezetni. Tehát, hogyha a gazdálkodókkal egyetértésben szükség lesz arra, mert hogy annyira kevés a víz esetleg, hogy az nem lenne szélszerű, hogy az öntözési időszakok egyszerre legyenek egy napon belül is akár, akkor ennek is ez a rendszer a központ segítségével egy pontos napi menetrendet tud meghatározni, hogy melyik gazdálkodó mikor tud kivenni vizet ebből a rendszerből, és ez is például segíti, hogy ne legyen olyan, hogy a nyár nagy melegben öntözési vízigényt nem tudunk kiszolgálni. Nyilvánvalóan az alföldi vízügyi igazgatóságokról beszélünk, de az ő munkájukat koordinálni kell, és ezt teszi most ez az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Az ilyen rendszerek hozzájárulhatnak a hatékonyabb spóroláshoz a vízgazdálkodás tekintetében. Milyen olyan technológiai fejlesztésekre van szükség itt a következő időkben, amik a meglévő víztartalékokkal való spórolás segíthetik?
3: Ugye beszélünk szinte azonnali lehetőségekről, rövid távúakról és hosszú távúakról. Most, amit kiemeltem fontos, azok az azonnal, illetve a rövid távúak, ezeket kell minél gyorsabban megvalósítani a vízügyi ágazatnak. Ezekre terveink mindig is voltak, vannak, nyilván egy forrás szükségeltetik ezek a megvalósulásához, de ezt ugye a kormány teljes mértékben segíti, és a hátok mögött áll ebben, tehát ez most az azonnaliban azt jelenti, hogy a központ működését tudjuk finanszírozni, illetve rövid távon pedig például a csatornáknak a helyzetét kell rendezni, hiszen a legtöbb csatorna a Magyarországon a belvíznek az elvezetésére alkalmas, és nekünk kiemelt célunk az, hogy ezeket a csatornákat úgynevezett kettős működésű csatornákká építjük át, hogy ezzel a vizet megtartani is lehessen, illetve elvezetni is lehessen. Az azonnali cselekvési lehetőségekhez tartozik még természetesen a víznek a tájban való megtartása. Ehhez azonban szintén érteni kell azt, hogy a vízügy csak az állami területeken gazdálkodhat a vízzel, tehát holtágakban, tározókban, csatornákban tudjuk megemelni a vízszinteket és visszatartani, de itt is oda kell figyelni, hogy ne okozzunk kárt az adott területen gazdálkodóknak, és az, hogy valóban az egyéb területeken, amelyek nem állami területek, visszatartsuk a vizet, viszont egy nagyon-nagyon széles körű közös együttműködésre van szükség gazdálkodókkal, civilekkel, ilyen például ugye a vízőrzőkkel való együttműködés az ország több területén. Alapvetően ez a legnagyobb cél, hogy egy tájhasználatváltással a vizet ma Magyarországon minél több helyen, amikor érkezik, meg tudjuk tartani az adott területen a tájon. És akár gravitációsan, akár szivattyúk segítségével olyan helyekre is kijuttatni, amelyek nem tartoznak a vízi tulajdonába.
2: A tudatos vízelvezetés és a tudatos öntözés, ahogy ön is most említette, rendkívül fontos és központi témák. Az ezzel kapcsolatos technológiák milyen állapotban vannak jelenleg Magyarországon, és ezekkel kapcsolatban milyen fejlesztésekre van esetleg azonnal szükség?
3: Itt is azt kell tudni, hogy nem mindegyik csatorna tartozik ma Magyarországon a vízügyhöz, tehát nincs állami tulajdonban. Nagyon sok csatorna gazdálkodóké, vagy akár magántulajdonban vannak, tehát ezeknek az összehangolt működését mindenképpen erősíteni kell. Ugye az állami tulajdonú csatornáknál legelsősorban az a cél, hogy ezeket a belvíz elvezető csatornákat kettős működésűvé tegyük, tehát öntözési céllal is használhatók legyenek, és azt is tudják szolgálni, ami most a legfontosabb, hogy akár csatornában, akár a tájban, de a vizet meg tudjuk tartani.
2: A sajtótájékoztatón bejelentették a vízügyi akcióterv megvalósítását. Mik azok az első lépések, fejlesztések, amikre már akár a következő hetekben, hónapokban sor kerülhet? Hogyan fog kinézni ennek az akciótervnek az elindítása?
3: Ez a központ indult el tegnap, és az azonnali cselekvési tervünk ugye azt tartalmazza, hogy gyakorlatilag koordináljuk most a munkákat, hogyha érkezik nagy mennyiségű csapadék, annak a megtartására kiemelten odafigyelünk. Egyébként ez eddig is így volt, de most azért ugye lehetőségünk van arra, hogyha esetleg azonnal kéne beavatkozni, egy műtárgyat rekonstruálni, vagy éppen elromlik egy zsilip, és azt meg kell azonnal javítani, akkor erre szerencsére most a kormánynak köszönhetően lehetőségünk van nyáron, tehát ez most az azonnali terv.
2: Jelenleg egyébként melyek azok a területek az országban, amik a legválságosabb helyzetben vannak, és ahol először lenne szükség beavatkozásokra? Mondjuk a következő hónapokban mik lesznek a kiemelt cselekvési területek az országban?
3: Egyértelműen az Alföld. Ott hiányzik több évnyi mennyiségű csapadék, illetve hát így a talajvíz állapotán is látszik ez, mert nagyon-nagyon mélyen van. Egyértelműen oda koncentrálunk most, de az ország egész területén az érkező vizeket a kollégáink 24 órában a lehetőségeikhez mérten meghívjuk. Például, hogyha a Tarna folyó vízítő területén, illetve az Agyva folyó vízítő területén érkezett víz, akkor a Tarna mentén ugye az elmúlt években építettünk víztározókat, ott meg tudjuk fogni az érkező vizet, vagy az Agyván úgynevezett fenék küszöbök segítségével. Gyakorlatilag ilyen kövek vagy természetes anyagok segítségével megemelik a folyómedret, és ez ugye visszadúzasztja egy bizonyos területen a vizet, és így magasabb lesz az adott szakaszon a vízállás, és akkor úgy is bejut holtágakba, kisebb csatornákba a víz gravitációsan, mint ahogy például fenékküszöb nélkül nem jutna. Ilyen beavatkozásokra gondolok most, hogy minél több felé ezeket a nyáron megpróbáljuk még jobban kiépíteni, és még jobban odafigyelni ezekre.
2: Alapvetően szerencsére egy vizekben gazdag ország vagyunk, de nyilván ennek a hosszú távú megtartása egy rendkívül fontos és kihívás jelentő feladat. Hogyan lehet hosszú távon megőrizni Magyarország gazdagságát a vizekben?
3: Erre rengeteg fejlesztési tervünk van, ezek valóban hosszú távúak, ezeket lerakjuk a kormány elé, és hát nagyon reméljük, hogy megkapjuk rá a forrásokat, gondolok itt a különböző hátságoknak a vízpótlására, illetve a víznek a tájban való tárolására, nagyon sok helyen tárhasználatváltással is. Nagyon-nagyon komoly előkészítő munkák folytak már az elmúlt években is, és

Az elmúlt percekben Siklósi Gabriellát, az Országos Vízügyi Igazgatóság szóbivőjét hallották. Zenei kis érdekesség, közlekedünk, hétkor friss hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Olyan kristály keletkezett az első atomrobbantás során, amiről eddig azt hitték, földi körülmények között nem jöhet létre. A Firenzei Egyetem kutatói egy különleges, klatrát nevű anyagot azonosítottak az új-mexikói sivatagból szerzett maradványokban, amik az 1945-ös Trinity

0: kísérlet során keletkeztek, amikor az atombombát először tesztelték. A robbanás során felszabaduló 21 kilotonnás energia és az 1500 Celsius fokot is meghaladó hőség megolvasztotta a homokot, az aszfaltot és a mérőberendezések rézalkatrészeit. Ebből az olvadt elegyből jött létre a Trinitit nevű üvegszerű anyag. A szakértők ebben fedezték fel a klatrátot, vagyis egy olyan szervetlen kristályt, amelyben az atomok ketrecszerű rácsot alkotva ejtenek csapdába más atomokat. Ez az első alkalom, hogy nukleáris robbanás termékei között klatrátot találtak. A felfedezés történelmi tudományos jelentőséggel bír, hiszen ilyen kristályszerkezet természetes földi körülmények között korábban még nem jött létre. A várakozások szerint a kutatás a jövőben nem csak az extrém fizikai folyamatok megértését segítheti, hanem új módszereket kínálhat a tiltott atomkísérletek nyomainak igazságügyi vizsgálatához is, segítve ezzel a nukleáris fegyverkezés ellenőrzését.
1: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
1: Műsorajánló következik. Nest túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
6: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
7: Flotta döntések változó időkben.
8: Cégautó beszerzés 2026-ban.
7: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
8: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
7: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát a Dezsőfi utca közelében az Andrássy út felé, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zicsienő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szintén mától lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc elmúlt 7 óra, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az elmúlt napokban szájra kapott, sokszor túlzó híresztelésekkel ellentétben a hantavírus nem okozza a koronavírushoz hasonló világjárványt. Ezt Hegedű Zsolt közölte.
10: Az egészségügyi miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy Magyarországon nincs oka pánikra. A rákcsálók által terjesztett kórokozó ritkán fertőz, és idehaza kizárólag az enyhébb megbetegedést okozó típusai fordulnak elő. A megelőzés fontos eszköze a megfelelő higiénia és a kártevők távoltartása, hívta fel a Hegedű Zsolt tájékoztató anyagában a figyelmet, amelynek elkészítésében Oroszi Beatrix epidemiológus játszott fontos szerepet.
2: Egyébként az Afrikában fertőző ebola vírussal kapcsolatban pedig Kemenesi Gábor virológus tett közi állásfoglalást.
10: Bár az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járvány miatt, de a magyar szakértő szerint az európai polgárok számára jelentett kockázat jelenleg rendkívül alacsony. A behurcolás esélye kicsi, és a másodlagos terjedés valószínűsége még alacsonyabb a fejlett ország modern egészségügyi háttere miatt. A WHO azért hirdetett afrikai szükséghelyzetet, mert két afrikai állam fővárosában is találtak megbetegedéseket egymástól függetlenül.
2: A recesszió szélére sodródott az orosz gazdaság.
10: A teljesítmények 2%-kal zsugorodott az első negyedévben éves szinten. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium és az Orosz Jegybank szerint is komolyan gyengítette a GDP-t, hogy az idei első negyedévben 3 munkanappal kevesebb volt, mint egy éve, illetve hogy a szokatlanul hideg időjárás visszafogta az építőipar teljesítményét. A jegybank megjegyezte, hogy a második negyedévben már 3 munkanappal több lesz, mint egy évvel korábban. Az idei évre az Orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium 4,1%-os, a jegybank 0,5 és 1,5% közötti gazdasági növekedést vár.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 1%-os pluszban 132.427 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 25 milliárd forintot, a vezető papírok a MOL kivételével jól szerepeltek.
10: Az olajpapír 2,8%-kal csökkent 3870 forintig, az OTP 2,6%-kal erősödött 42.050 forintra, a Magyar Telekom 1,7%-kal drágult 2522 forintig, a Richter 2%-kal emelkedett 12.630 forintra.
2: Európában is jó volt, a hangulat pluszban zárták a hetet a bőbb indexek.
10: Londonban a FTSE 0,4%-ot emelkedett, Frankfurtban a DAX 1,5%-kal került feljebb, Párizsban a CAC 8,1%-kal nőtt, Milánó 1,1%, Madrid 9,1%-os emelkedés produkált.
2: A Wall Street-en ugyanakkor estek az indexek pénteken.
10: A Dow Jones 1%-kal került lejjebb, a Nasdaq 1,5%-ot veszített az értékéből, míg az S&P 500 1,2%-os mínuszban fejezte be.
2: És az a helyzet, hogy ez a tendencia folytatódott Ázsiában. A japán tőzsde 7%-os mínuszban, Hongkong 1,4%-kal van lejjebb, a Shanghai kompozit csak 2%-kal, India 1,1%-os mínuszban, Szingapur 0,5%-kal került lejjebb.
1: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: Egy minimális gyengüléssel kezdte a napot a forint, de kezdi ledolgozni. Egy euróért 361 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 395 forint 70 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Nos, 2,1%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára 107 dollár 60 centen, egyébként ez egy minimális gyengülést jelent. A Brent 1,8%-kal 111 dollár 20 centen tartózkodik. Az arany árfolyama 0,5%-kal olcsóbb, 4539 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,3, a platina 1%-kal olcsóbb, az ezüst 2,7, a réz 1%-os mínuszban. A mezőgazdasági termelőárak többsége drágul, kivéve a rizst, az 7%-kal olcsóbb, a gyapot 1,6, a szója 1,8, a búza 3%-kal kerül többe, a kukorica pedig 2,8%-kal drágult. A karmelita mindaddig látogatható lesz, amíg nem találják meg a további funkcióját.
10: A kormányfő elmondta azt is, hogy mihez kezdenek a budavári beruházásokkal, Magyar Pétert hallják.
11: Egy társadalmi konzultációt, egy szakmai konzultációt is fogunk ebben indítani. Azt szeretném elmondani, hogy torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások, a Kossuth téren például az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll, szintén zajlik az egykori földművelésügyi minisztériumnak az újjáépítése. Szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat. Ezt a kormány át fogja tekinteni, és ez nem egy nap alatt lesz eldöntve.
2: Idehaza 2027-től kizárólag az RTL közvetíti a Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzéseket.
10: A Trend FM által megkérdezett sportközgazdás szerint a közvetítési jogok komoly bevételeket termelnek a csapatoknak itthon is, de más területeken van még hova fejlődni. Dénes Ferencet hallják.
12: A meghatározó bevételeket a nagy ligáknál, a nagy csapatoknál alapvetően a szponzorálás, reklámozás, televíziózás adja ki. Van egy masszív 10% fölötti rész a vendéglátásból és a merchandisingból származó bevételek, és a többi pedig mondjuk a jegybevételekhez kapcsolódik. És ha már itt tartunk, az egy fontos dolog szerintem a magyar labdarúgás számára, hogy mi ebben különösen gyengék vagyunk. Tehát ebben a mérkőzésnapi bevételekben, a klubszolgáltatásokban, hogyha a magyar professzionális labdarúgás fejlődni akar, akkor ezen a területen mindenképpen komoly lehetőségei vannak.
2: Nemrég publikálta a legfrissebb globális jelentését az éghajlatváltozási kormányközi testület a Föld klímájának változásáról.
10: Az ELTE meteorológiai tanszékének éghajlatkutatója szerint a helyzet ijesztő ütemben romlik, de mindannyian tehetünk a folyamatok lassítása érdekében, Szabó Pétert hallják.
13: Az energiafelhasználás is igazából rajtunk múlik, tehát ezek a nagy cégek, ugye, amik az energiafelhasználás és a közlekedés által a nagy kibocsátásokat okozzák, azok is gyakorlatilag miattunk történnek, hiszen mi vagyunk azok, akik használjuk az autót, akik nem tömegközlekedés használunk, hogyha lehet természetesen. Mi vagyunk azok, akik többször repkedünk, mint ami esetleg lehet, hogy szükségeltetik. Mi vagyunk azok, akik igényeljük a 24-25 fokot a lakásunkban télen. A fogyasztás által generáljuk a dolgokat, de természetesen nem mi vagyunk, hanem a nagy cégek a legnagyobb kibocsátók.
2: Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A pilóták túlélték a balesetet.
10: A Mountain Home légi támaszponttal rendezett Gunfighter Skies légi showban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételek is ezt mutatják. A vizsgálat idejére a támaszpontot lezárták, egyelőre nem közölték a lezuhant repülőgépek típusait. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél folyt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.
14: Időjárás jelentés.
10: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékek a tartósabban felhős keleti, észak-keleti tájakon fordulhatnak elő.
14: Sporthírek a 94.2.
2: A lettek 2-0-ra legyőzték egyébként a továbbra is pont nélkül álló német csapatot. A jégkorong világbajnokság magyar érdekeltségét Zürichi csoportjában. Ugye Egyesült Államok Nagy-Britannia 5-1, és ugye játszottunk Ausztriával 4-2 lett az eredmény, úgyhogy holnap a britek ellen nyerni kell, amennyiben a csapat szeretne továbbjutni, vagy bennmaradni a világelitben. A másik csoportban Norvégia, Szlovénia 4-0, illetve Svédország, Dánia 6-2, és Szlovákia, Olaszország 4-1. Ugye a csoportok első négy helyezettje megy a negyeddöntőbe, a két utolsó kiesik, úgyhogy van tétje mindenképpen a következő meccseknek. A második Real Madrid idegenben, a negyedik Atletik Madrid pedig hazai pályán 1-0-ra nyert tegnap a spanyol labdarúgó bajnokság fordulójában. További eredmények: Barcelona, Real Betis 3-1, Atletik Bilbao, Celta Vigo 1-1, és Elche, Hetafe 1-0. Olaszországban a már bajnok Inter 1-1-es döntetlent játszott a vendég Hellas Veronával az olasz labdarúgó bajnokság 37. fordulójának tegnapi meccsén. További eredmények: Atalanta, Bologna 0-1, Cagliari, Torino 2-1, Sassuolo, Lecce 2-3, Udinese, Cremonese 0-1.
15: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: A Nyugat-Dunántúlon aszbesztszennyezést észleltek, és ez nem játék, a zene után ezzel foglalkozunk.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: Egészségügyi szempontból hatalmas kockázatot jelent a Nyugat-Dunántúli nézlet aszbeszt-szennyezés. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége kidolgozott egy ajánlást azzal kapcsolatban, hogyan lehetne mentesíteni Szombathely érintett területeit ettől a rendkívül káros anyagtól, egyben súlyos betegségtől óvni meg a helyi lakosságot. A szervezet elnökét, Ágoston Csabát Németh László kérdezte a részletekről.
2: A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a szombathelyi aszbeszt szennyezés felszámolása érdekében készítette egy javaslatcsomagot. Mit tartalmaz ez az összeállítás?
3: Magyarországon van egy hatályos jogszabály, 2004 óta hatályos egyébként, miszerint aszbeszt tartalmú termékeket forgalomba hozni tilos. Szombathelyen most az elmúlt néhány évben került oda ez a kőanyag, mint útépítésre használt alapanyag. Amennyiben ezzel valamit tenni akarunk, akkor ez aszbeszt tartalmú anyaggal végzett tevékenységnek minősül. Ez azért nagyon fontos, mert ugye az aszbeszt az egészségre ártalmas anyag, kizárólag úgy fejt ki negatív élettani hatást, hogyha ezt az ember szállórostok formájában belélegzi. Egy aszbesztmentesítési feladatként is felfogható az, ami jelenleg ugye Szombathelyen sajnos szükségessé vált. Másrészt viszont a volumene meg a feladat jellege miatt azért ez egy rendkívüli és merőben szokatlan feladat. Maga ez a javaslat, amit a KSZDSZ összeállított, arra vonatkozik, milyen lehetőségek vannak arra, hogy az ott mintegy 12 kilométer hosszan lerakott kőburkolatban a kiporzást akár átmeneti jelleggel meg lehessen gátolni, mert ugye ha kiporzódik ez az anyag, akkor ez belélegezve egészségre ártalmassá válik. Másrészt viszont a végleges megoldásra vonatkozóan is tartalmaz előírásokat, ugye a szakemberek meg szoktak különböztetni ex situ és in situ módszereket. Ugye az in situ módszer az arról szól, hogy a veszélyt ott helyben szüntetem meg, és a veszélyt okozó anyagokat ott helyben ártalmatlanítom oly módon, hogy már ne legyenek veszélyesek. Ugye az ex situ módszerek pedig arról szólnának, hogy ezeket a veszélyt okozó anyagokat eltávolítjuk, és valamilyen más módon máshol ártalmatlanítjuk őket. Távlatilag mindenképpen az ex situ, tehát az aszbeszt tartalmú anyagnak az eltávolítását tartalmazó műszaki megoldások jöhetnek szóba, de addig is meg kell oldani, akár középtávon fenntartható módon a kiporzás elkerülését, és erre vonatkozóan is tartalmaz ajánlásokat ez az anyag.
2: Azt meg lehet állapítani a folyamat jelen szakaszában, hogy valamilyen emberi mulasztás miatt kerülhetett oda ez az anyag?
3: Én azt gondolom, hogy ezt hosszan fogják a jövőben vizsgálni, hogy konkrétan mi is történt, de én azt tudom mondani, az én szakmai véleményem az, hogy egyértelműen történt mulasztás. Ugyanis az a helyzet, hogy ha végigkövetjük gondolatban, hogy mi is az, ami itt történt, akkor könnyen megtalálható az a pont, ahol valami félrement. Aszbeszt tartalmú kőanyagot bányáztak ki ausztriai bányákban. Ezt a követ abból a célból bányázták ki, hogy építkezéseken, például útépítésre felhasználható legyen. Ez azért érdekes, mert az osztrák bányák egy nyilatkozatot tettek közzé, ez hozzáférhető bárki számára az interneten. Úgy magyarázták ezt az esetet, hogy itt egy természetes kőanyagról van szó. Ennek a részleteiben most nem akarok belemenni, de jelentősége igazából ennek az én véleményem szerint nincsen. Jelentősége annak van, hogy ezt a természetes aszbesztet tartalmazó kőanyagot valaki kibányázta és értékesítette, mint építőanyagot. Ez azért nagyon lényeges, mert onnantól kezdve, hogyha ezt értékesítik, akkor ez egy termék. Egy olyan termék, aminek felhasználási célja van. Ennek a felhasználási célja egyértelműen az, hogy valahová beépítésre kerüljön. Onnantól kezdve, hogy ezt termékként eladják, már tetten érhető az, hogy valamilyen mulasztás történt, hiszen aszbeszt tartalmú termékeket forgalomba hozni tilos. Innentől kezdve, hogy megvásárolta valaki ezt a terméket, az én véleményem szerint jó hiszeműen feltételezhette azt, hogy ebben nincsenek káros anyagok, tehát ő nyugodt szívvel felhasználhatja ezt. Az én véleményem az, hogy valahol ott a kőanyag kibányászása és forgalomba hozatala körül kellene keresni azt, hogy mi is az, ami félrement, de hogy konkrétan kik a felelősök ebben, ezt erre jogosultsággal rendelkező terveknek kell majd megállapítani.
2: Mit tehet a lakosság annak érdekében, hogy ne legyen beteg?
3: Nagyon sokat tehet. Most elsősorban nagyon fontos lenne, hogy azonosításra kerüljenek azok a helyek, ahol ezt a tőanyagot felhasználták. A médiában is megjelentek erre vonatkozó hírek, de hát ha az ember végig gondolja, akkor ez logikus is, hogy ezt a kibányászott kőanyagot egy szabad kereskedelmi forgalomba hozták. Tehát ebből bárki vásárolhatott, bárki hazavihette, a kocsi beállóját feltölthette vele, nagyon sok helyen parkolókat borítottak le ezzel az útott kőanyaggal. Nagyon fontos lenne először is, hogy azonosításra kerüljön, hogy hol vannak ezek az anyagok. Ha azonosításra került, akkor nagyon fontos, hogy a lakosság vagy hát ebben nem járatos, ehhez nem hozzáértő, akár kisvállalkozások, vagy helyi cégek, vállalkozások, vagy önkormányzatok ne kezdjék el ezt az anyagot saját maguk mondjuk összeszedni, mozgatni, rakodni, mert ebben az esetben, amikor ez az anyag mozgatásra kerül, akkor fokozottan szállnak az aszbesztrostok, tehát akkor a kiportása az fokozott ennek az anyagnak. Tudni kell, hogy ennek a kőanyagnak, ami akár egy lakóingatlanon, egy kocsibeállón elhelyezésre került, ennek az elszállítása, a területnek az aszbesztől való megtisztítása, ez egy aszbesztmentesítési feladat, ami nem véletlenül lett külön szabályozva, hiszen ebben az esetben áll fenn fokozottan ugye az aszbeszt terhelés veszélye, amikor is mozgatjuk ezt az anyagot. Nagyon fontos lenne azonosítani az aszbeszttel szennyezett kőanyagokat. Ez elektromikroszkópos módszerrel történhet meg, tehát erre vonatkozóan mérési szabványok vannak. Vannak erre vonatkozóan szakcégek, akiket meg lehet találni az interneten, akik akkreditáltak is ilyen kőanyagoknak az aszbeszttartalom vizsgálatára. Amennyiben valakiben ilyen gyanú élet, hogy ezekből az ausztriai bányákból származó kőanyag van az ingatlanán, akkor én azt tudom javasolni, hogy mindenképpen érdemes egy ilyen mintavételt vizsgálatot elvégeztetni, és ha annak az lett az eredménye, hogy valóban tartalmaz aszbesztet ez a kőanyag, akkor pedig egy ebben a tevékenységben jártas, a szükséges engedélyekkel, gyakorlattal, védőeszközökkel rendelkező szakcéget térszerű felkérni ennek az aszbeszttartalmú kőanyagnak a felszedésére és elszállítására.
2: Beszéltünk arról, hogy a légutakon keresztül jut be az aszbeszt a szervezetbe. Mit okozhat?
3: Ez sajnos egy nagyon alattomos anyag, amennyiben nem extrém nagy mennyiségben lélegzi be valaki egyszerre, akkor egy időben nagyon elhúzódó problémát tud okozni. Alapvetően az aszbesztnek a szálas szerkezete okozza a legnagyobb gondot, tehát abból adódik az ő negatív hatása. Ezek az apró kis szálak a tüdőszövetbe ágyazódnak, ott gyulladást okoznak, és évekkel vagy akár évtizedekkel később ez daganat kialakulásához vezethet. Nagyon-nagyon sokáig, idézőjelben mondom, hogy lappanghat ez a probléma, tehát lehet, hogy csak nagyon-nagyon-nagyon soká fog megbetegedést okozni. Ezért is tartott sokáig, hogy az lesznek a káros hatásait, ugye adonosítsa a tudomány, de ma már ez teljesen egyértelműen igazolt. Tehát alapvetően ilyet idő daganatot tud okozni, illetve van egy speciális daganat típus, ami a mellhártyában tud kialakulni, ami majdhogynem kizárólag csak az aszbeszt miatt alakul ki, tehát egy elég speciális betegséghez. A belépést ezért kell elkerülni.
1: Az elmúlt percekben a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökét, Ágoston Csabát hallották. Nem sokára 7:30 előtte közlekedési információk lesznek, 7:30 pedig friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
8: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
9: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
10: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
12: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
13: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
14: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
15: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihály úton a Füredi utca közelében. Sávlezárásra és lassabb haladásra kell készülni. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszai, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídtól északirányban, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől, de lassú az előrejutás az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a Váci úton pedig a Megyeri út előtti szakaszon. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthory utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Szintén mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
16: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
16: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nem mond le, ezt mondta Sólyog Tamás köztársaság elnök az Indexnek adott interjújában.
17: Az államfő döntését azzal indokolta, hogy szerinte jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Azt mondta, hogy felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rendvédelmére, és ez köti őt a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Megjegyezte, hogy korábban adott ki közleményeket a jogállamisággal és a gyermekbántalmazási ügyek elítélésével kapcsolatban is. Sólyog Tamás arról beszélt, hogy érti, hogy vannak olyan társadalmi és politikai szándékok, amelyek a köztársasági elnöki hatáskörök újra definiálására irányulnak. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülésén május végéig adott határidőt a köztársasági elnöknek a távozásra.
1: Az elmúlt napokban szájra kapott sokszor túlzó híresztelésekkel ellentétben a hantavírus nem okozza a koronavírushoz hasonló világjárványt. Ezt Hegedű Zsolt közölte.
17: Az egészségügyi miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy Magyarországon nincs ok a pánikra. A rákcsálók által terjesztett kórokozó ritkán fertőz, és idehaza kizárólag az enyhébb megbetegedést okozó típusai fordulnak elő. A megelőzés legfontosabb eszköze a megfelelő higiénia és a kártevők távoltartása, hívta fel Hegedű Zsolt tájékoztató anyagában a figyelmet, amelynek elkészítésében Oroszi Beatrix epidemiológus játszott fontos szerepet.
1: A piacok sok száz éve a legfontosabb kereskedelmi események voltak, ahol nem csak vásároltak, hanem közösségi életet is éltek.
17: Szinte minden településen találni helyet, ahol működött vagy működik ma is a helyi termelők portékáival a piac. Simon Attila agrárszakértő szerint a termelői piacok száma az elmúlt években szemmel láthatóan nőtt, ezeken nagyobb az áruválaszték és az adott régió termelői is megjelennek.
18: Korábban 250 piac volt, és utóbbi 5 évben ennek száma felugrott 320-ra. Ez a növekedés mind azt jelzi, hogy van igény arra, hogy működjön a piac. És azért fontos ez, mert rövid ellátási lánc, amit igazából unió is támogat, fogyasztók közvetlenül a termelőktől akarnak zöldséget, gyümölcsöt, vagy sajtot, vagy húst vásárolni. Illetve van egy tudatos vásárlás igény, ami a lakosság körében egyre fontosabb, hiszen a minőség, a szezonalitás és azért termékek keresése mind-mind motiválja, minél többen jelenjenek meg vevők és eladók is. Ebben is van egy újfajta szempont, az a közösségi élmény. A piacok nem csak a vásárlás helyszíne, hanem társadalmi szintén is, ahol családias légkör igazán kiemelt vonzó erő.
1: Izraeli légi csapásban megölték Libanonban az iszlám dzsihád palesztin terrorszervezet egyik vezetőjét. Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre légicsapásokat Libanon déli, valamint keleti részén.
17: A keleti Baalbekben rakétacsapás érte egy lakást, amelyben az iszlám dzsihád vezetői közé tartozó Wael Abdel Halim és lánya tartózkodott, mindketten meghaltak. Egy másik légicsapásban 5-en vesztették életüket, 15-en megsebesültek. Az izraeli hadsereg még korábban az érintett térségek elhagyására szólította fel a helyieket. A kormányzat a határ közelében fekvő izraeli települések védelmével indokolta a támadásokat. A Hezbollah libanoni síita szervezet, amely egyébként az iszlám dzsihád egyik szövetségese, csak a mostani hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izrael területére, illetve a Libanonban tartózkodó izraeli katonákra.
16: Tőzsde hírek.
1: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 1%-os pluszban 132.427 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 25 milliárd forintot, a vezető papírok a MOL kivételével jól szerepeltek.
17: Az olajpapír 2,8%-kal csökkent 3870 forintra. Az OTP 2,6%-kal erősödött 42.050 forintig. A Magyar Telekom 1,7%-kal drágult 2.522 forintra. A Richter 2%-kal emelkedett 12.630 forintig.
1: Az európai részvénypiacok emelkedéssel zárták a múlt hetet.
17: Londonban a FTSE 4%-os pluszban fejezte be a napot, Frankfurtban a DAX 1,5%-kal került feljebb, Párizsban a CAC 8%-kal nőtt, Milánó 1,1%, Madrid 9%-os emelkedést produkált.
1: A Wall Street-en viszont nem volt jó hangulat a hét utolsó napján.
17: A Dow Jones 1%-kal került lejjebb, a Nasdaq 1,5%-ot veszített az értékéből, míg az S&P 500 1,2%-os mínuszban fejezte be.
1: Ázsiában is a mínuszoké a főszerep leginkább, hogyha a számokat nézzük. A japán tőzsde az például majdnem 1%-os mínuszban tartózkodik, de a többiek sem hasítanak. Hongkong 1,4%-kal van lejjebb, Shanghai 2,1%-os mínuszban. Az indiai tőzsde ugyan elindult fölfelé, de még mindig így is 9%-kal gyengélkedik, Szingapur pedig 0,5%-os mínuszban áll.
19: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Hajnalban gyengüléssel kezdett a forint, azután ezt mintha próbálná ledolgozni, most egy kicsit ugyan megtorpant, 1 euróért 361 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 40 fillért kell adni. 1 svájci frankért 395 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak nem nagyon mozognak, 107 dollár 70 centen áll az észak-amerikai könnyűolaj a WTI jegyzésára. Ez 2,1%-os plusz, a Brent 1,8%-kal drágult 111 dollár 20 centre. Az aranyárfolyama már csak 3%-os mínuszban, 4550 dolláron áll egy uncia arany. A többi fémára is esik, a palládium 1%-kal, a platina 0,5%-kal, az ezüst 2,3, a réz 8%-kal. A mezőgazdasági termelő árak közül a rizs enyhe mínuszban, 7%-kal, minden más emelkedik. Leginkább a búza, ami 2,7, a kukorica 2,6%-kal, de a gyapot és a szójabab sem kerül kevesebbe.
19: Időjárás jelentés.
17: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékek a tartósabban felhős keleti, észak-keleti tájakon fordulhatnak elő.
19: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Karcsi, az előbb elmondtam, milyen időre számíthatunk. Most egy kicsit zenélünk, és utána arról beszélgettünk, hogy globális szinten mi a helyzet. Nemrég tettek közé egy friss tanulmányt.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc. Az ENSZ és a Meteorológiai Világszervezet 1988-ban alapította az éghajlatváltozási kormányközi testületet, amely rendszeresen értékeli és összefoglalja az emberi tevékenység által kiváltott klímaváltozással kapcsolatos kutatási eredményeket tudományos publikációk feldolgozásával. A szervezet most közzétett legutóbbi összefoglaló jelentésében riasztó képet festett a Föld klimatikus állapotáról. A helyzet rendkívül sokat romlott az 5 évvel ezelőttihez képest, és addig nem is várható változás, amíg a világ nagy gazdaságai nem védik a jelenleginél jóval tudatosabban a környezetüket. Szabó Péterrel, az ELTE meteorológiai tanszének éghajlat kutatójával Németh László beszélgetett a legfrissebb eredményekről.
2: Mit tartalmaz a legfrissebb éghajlati jelentés?
3: Ez egy nagy nemzetközi jelentés a Föld legutóbbi éghajlati állapotáról, amelyet 72 kutató jegyezett, összeszámoltam, és összesen 56 nemzetközi intézmény véleményét tükrözi. Konszenzusnak tekinthető arról, hogy mi is történt az IPCC legutóbbi 5 évvel ezelőtt megjelent jelentése óta, és azt látjuk, hogy a számokat frissítették, módszertanokat kicsit javították, ahol lehetett új modelleket és kisebb korrekciókat alkalmaztak. Az új jelentés számai nem változtak, sőt, rosszabbak lettek, mint a korábbi nagy IPCC jelentésnek a számai.
2: Ez mit jelent, hogy a föld lakói egyelőre nem tudatosak a környezet megóvásának szempontjából?
3: Így is mondhatjuk, de inkább úgy fogalmaznék, hogy nem történt globális összefogás az elmúlt időszak óta, és igen, úgy tűnik, hogy amikor kijön a következő nagy több ezer oldalas jelentés több ezer kutatóval, akkor az még rosszabb eredményeket fog közölni, mert azt látjuk, hogy azok eltelt 5 évben a globális átlaghőmérséklet 0,17 századhelyzet fokkal növekedett, az iparosodáshoz képesti időszakról beszélünk mindig az IPCC esetében, de ebben benne volt három különleges év, abból 2023 és 2024 az egy kiugró meleg évek voltak, ekkor egy elnyínyó, erős elnyínyó volt a Földön ilyenkor, ami egyébként most is sajnos egyébként kialakulni látszik, ami még tovább növeli sajnos a Föld globális átlagfőmérsékletét, tehát még inkább rádob erre a melegedés, ami a háttérben zajlik, és pont erre nagyon jó példa az, hogy 2025-ös az egy ilyen gyenge úgynevezett La Niña év volt, mikor kicsit hűvösebbnek kell lenni a Földnek, de ez jól mutatja, hogy kicsi hűvösebb volt az előző két évnél, viszont minden 2023 előtt évnél melegebb volt, tehát jól mutatja, hogy ezek a természetes hűtő évek vagy ingadozások sem tudják már a Földet visszabillenteni ebbe a hűvösebb éghajlatba.
2: Radikális lépésekre lenne szükség?
3: Igen, egyértelműen. Azt is nagyon jól lehet vizsgálni, és ezt is vizsgálták, hogy tovább nőtt az emberi tevékenységnek a szerepe a melegedésben. Továbbra is azt látjuk, hogy a nap és a vulkánkitörések, azaz a természetes külső tényezők, azok gyakorlatilag nem határozzák meg ezt a melegedést, illetve ide tartozik még a belső változékonyságot okozó elminja és lemínja hatása is, csak néhány század melegedést tudnak föl- vagy lemódosítani a rendszerben. Tehát úgy tűnik, hogy ez az emberi tevékenység szerepe tovább nőtt és omlott, és ezt kétféleképpen is meghatározhatjuk. Az egyik az, hogy ezek a sokáig a légkörben maradó üvegházgázok, amelyek ugye évtizedek így vagy aztán évszázadokig is ott maradnak, azok mindig tovább növekedtek a légkörben sajnos. Ilyenek a széndioxid, a metán és a dinitrogén-oxid, és ugyanakkor a másik oldalról az úgynevezett aerozol részecskék, amelyek nem maradnak sokáig a légkörben, ugye folyamatos a kibocsátásuk, hiszen szennyezik folyamatosan azért tovább is a légkört. Ezeknek a hatása csökkent, pont azért, mert tisztába tettük a légkört a Föld egészen nagy részén, és ennek a kettős hatásnak az eredőjeként nőtt sajnos tovább az ember szerepe a felmelegedésben.
2: Mi az, amit tenni lehet ebben a helyzetben?
3: Mindig két oldalról kell megközelítenünk ezt a kérdést. Az egyik az, hogy megpróbáljuk visszaszorítani a globális kibocsátásainkat. Ez sajnos nem sikerült. Továbbra is gyakorlatilag ugyanannyit bocsátunk ki, mint a Covid előtt. Tehát a Covid ellenére még tovább nőtt globálisan ezeknek a üvegházas kibocsátásunknak a mértéke, az előző jelentéshez képest. Tehát ez azt jelenti, hogy a Földön maradó többlet energia is 42%-kal magasabb, mint 5 évvel. Ez egy nagyon magas szám. És és éppen ezért mindenki érzi a bőrén, hogy az elmúlt 5-10 évben jelentősen megváltoztak a dolgok, és sokkal erőteljesebbek a változások. És bocsánat, visszakanyarodva, hogy mit is tehetünk városi szinten is, tehetünk ugye országok szintén is, úgy, hogy olyan vezetőket választunk, akik ugye igenis tenni akarnak, tehát megvan erre a hajlandóság, úgy, hogy olyan cégektől vásárolunk, vagy olyan globális termékeket, amelyek ugye szintén elkötelezettek a kibocsátás csökkentés mellett. Az energiafelhasználás is igazából rajtunk múlik. Tehát ezek a nagy cégek, ugye, amik az energiát és energiafelhasználás és a közlekedés által a nagy kibocsátásokat okozzák, azok is gyakorlatilag miattunk történnek, hiszen mi vagyunk azok, akik használják az autót, akik nem tömegközlekedés használunk, hogyha lehet természetesen. Mi vagyunk azok, akik többször repkedünk, mint ami esetleg lehet, hogy szükségeltetik. Mi vagyunk azok, akik igényeljük a 24-25 fokot a lakásunkban télen. A fogyasztás által generáljuk a dolgokat, de természetesen nem mi vagyunk, hanem a nagy cégek a legnagyobb kibocsátók.
2: Ezeknek a folyamatoknak a moderálása, amiket most említett, esetleg lassíthatja a felmelegedést?
3: Minden jel arra mutat, vagy a modell szimulációk is arra mutatnak, hogyha elkezdjük a drasztikusan most a netto zéróra való átállás, amit ugye az EU az 2050-re tervezett be, meg az USA is ezt úgy tűnik, hogy ezt végre tudja hajtani. De a harmadik legnagyobb kibocsátó, Kína, az csak sajnos 2060-ra tervezi ezt megtenni, és ugye a jelenleg talán negyedik kibocsátó, India, viszont csak 2070-re. Tehát jól látszik, hogy nincsen azért annyira nagy globális összefogás, csak a fejlett országok és térségek, tehát hogy ugye azt mondtam, Amerika és az EU, az meg tudja tenni, hogy 2050-re klímasemleges legyen, de minél tovább húzzuk ezeket a globális kibocsátásokat, vagy annak a visszaszorítását, akkor sajnos annál tovább van az, hogy a rendszerben még marad ez az extra széndioxid, és ez az üvegházhatás révén melegíti a légkört. Ugye nem csak erről beszélünk, hanem arról is, hogy a rendszerben felhalmozódott a legnagyobb energia az az óceánokban raktározódik fel. Tehát, hogy sokkal több energia van az óceánokban, mint ami a légkörben. Ez egy óriási probléma, hogy az óceánok azok nagyobb hőkapacitással bírnak, mint a légkör, és ez azt jelenti, hogyha abba is hagynánk, vagy elkezdenénk hűteni a légkört valamilyen módon, hogy tegyük fel, akkor is az óceánok gyakorlatilag melegíteni továbbra is a rendszert egy-két évtizedig, mert a benne lévő energia óriási, és már nem csak a felső 1-200 méterben van, hanem már kimutatták azt is az eredmények, hogy az alsó 700-1000 méteres, 2000 méteres rendszerei az óceánok is melegszik. Tehát ez egy ilyen óriási probléma, hogy egy ilyen globális visszacsatások által még tehetetlen a rendszer, és nem fog egyik napra másikra megtörténni a légkörhőmérsékletének a csökkenése, hanem ez csak évtizedek múlva tud majd emiatt egyre később bekövetkezni.
2: Elképzelhető, hogy a következő években mondjuk Magyarország is egy komoly éghajlatváltozáson megy át, és mediterrán lesz az ország?
3: Ez már elkezdődött, tehát az országunkban is óriási változások történtek. Én ettől azért még tartanék, hogy az ország mediterrán lesz. Valóban egy-két évben azt tapasztaltuk, hogy nyáron alig van csapadék, és ez valóban a mediterrán térségre jellemző, hogy gyakorlatilag június-augusztusig nem hullik csapadék, és akkor a mediterrán térségre még az is jellemző, hogy a téli fél évben sokszoros a csapadék a nyári fél évhez viszonyítva, de itt még nem járunk hazánkban. Hogyha ott járnánk, akkor arról azért nagyobb hírverés lenne erről, de még nem járunk itt. Nem sokszoros a téli fél év csapadék a nyárinak, még úgy tűnik, hogy azért a nyári, mint hogyha csökkentés egyébként az utóbbi egy évtizedben, vagy mondjuk egy-két évtizedben, azért még tovább is a nyári a nagyobb csapadék összegű. Még az előző jelentés, az IPCC jelentés, ez egy újdonság ebben a mostani 5 évvel későbbi jelentésben, hogy a csapadék globálisan úgy tűnik, hogy nem növekszik a megfigyelések szerint. Tehát, hogy nem látunk a globális átlagban mért csapadékban egyértelmű és szignifikáns növekedés, mint amit korábban az IPCC jelentés állított, és amit a modellek is bebizonyítottak. Ennek valószínűleg oka az, hogy az adatokban nagy lett az évek közötti szórás az elmúlt 5-10 évben, és azt látjuk, hogy regionálisan több lett azon terület, ahol a csökkenés erőteljesebb, mint a növekedés. Tehát hogy ez egy ilyen újdonság szerintem a jelentésben, viszont a fizika azért továbbra is igaz erre a rendszerre. Tehát hogy minél magasabb a hőmérséklet, annál több nedvességet tud a légkör befogadni. Viszont ugye hozzátartozik az is, hogy az nem veszük valószínűleg annyira figyelembe, hogy a harmadpont is emelkedik közben, nem csak a hőmérséklet. Tehát, hogy nagyobb energiák kellenek ahhoz, hogy elérjük a harmadpontot ebben a melegebb légkörben, tehát ez is a rendszer része.
1: Az elmúlt percekben az ELTE meteorológiai tanszékének éghajlat kutatóját, Szabó Pétert hallották. Zenével megyünk tovább, jön egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 8 órakor pedig friss hírek itt a 90.2-n a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Különleges nemzeti portrét mutattak be a londoni Nemzeti Arcképtárban. Az S. Devlin által készített digitális installáció mesterséges intelligencia segítségével rendezi egy képbe a brit polgárok arcképeit. Az alkotás célja, hogy származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül egyetlen képen jelenítse meg az Egyesült Királyság lakóit. A művész szerint a projekt újra gondolja, mit jelenthet a nemzeti identitás. A kezdeményezésben 18 év feletti brit lakosok vehetnek részt, akik mobiltelefonjukkal készített szelfiüket tölthetik fel az erre a célra létrehozott online felületre, amely a fényképet néhány másodperc alatt a művész stílusában készült szénrajzhatású portrévá alakítja. A galériában az animált alkotást egy festményt idéző vászonra vetítik, így az egymásból vadó arcok folyamatosan változó, közös, digitális portrévá állnak össze. Az installáció egyébként abban a teremben kapott helyet, ahol több ismert brit személyiség portréja is látható, köztük III. Károly brit király, Katalin Velszi hercegné vagy Jane Goodall etológus arcképe. A formabontó installáció október 27-ig látható a brit fővárosban.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Amikor a munkatársaid elfogynak, nem csak a HR val kudarcot, hanem az üzleti folytonosságod is. A kiégés nem csak állapot, hanem adat. A fluktuáció nem csak jelenség, hanem veszteség. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Social szekció, adatok, megtartási stratégiák és valódi vezetői döntések. Mert a stabilitás nem kedvesség, hanem profit. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. A napsütéses tavasz

0: Színapokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
6: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihály úton a Füredi utca közelében. Sávlezárásra és lassabb haladásra kell készülni. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídtól északirányban, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől, de lassú az előrejutás az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a Váci úton pedig a Megyeri út előtti szakaszon. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichyenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Szintén mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
8: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
9: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Nem mond le, ezt mondta Sólyog Tamás köztársasági elnök az Indexnek adott interjújában.
10: Az államfő döntését azzal indokolta, hogy szerinte jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Azt mondta, hogy felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez köti őt a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Megjegyezte, hogy korábban adott ki közleményeket a jogállamisággal és a gyermekbántalmazási ügyek elítélésével kapcsolatban is. Sólyog Tamás arról beszélt, hogy érti, hogy vannak olyan társadalmi és politikai szándékok, amelyek a köztársasági elnöki hatáskörök újra definiálására irányulnak. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülésén május végéig adott határidőt a köztársasági elnöknek a távozásra.
8: Az Afrikában fertőző ebola vírussal kapcsolatban Kemenesi Gábor virológus tett közé állásfoglalást.
10: Bár az egészségügyi világszervezet nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járvány miatt, de a magyar szakértő szerint az európai polgárok számára jelentett kockázat jelenleg rendkívül alacsony, a behurcolás esélye kicsi, és a másodlagos terjedés valószínűsége még alacsonyabb a fejlett országok modern egészségügyi háttere miatt. A WHO azért hirdetett afrikai szükséghelyzetet, mert két afrikai állam fővárosában is találtak megbetegedéseket egymástól függetlenül.
8: A Karmelita mindaddig látogatható lesz, amíg nem találják meg a további funkcióját, erről Magyar Péter beszélt. A belügyminiszter viszont arról mindent úgy hagynak, ahogy találtak ott.
10: Pusfai Gábor azt mondta, hogy interneten lehet jelentkezni majd a jövőben a látogatási szabad időpontokra, a koridorok elbontásával pedig szabad lesz az út a Színház utcában is.
11: A mi feladatunk ebben a projektben az volt, hogy egyrészt megteremtsük ennek a jogszabályi hátterét, hogy látogatható legyen maga a Karmelita Kolostor is, illetve mind szombaton, vasárnap, illetve a későbbiek folyamán, amikor megnyitjuk ezt a látogatók számára, ez megfelelő szervezettséggel és biztonságban történjen, óvjuk az értékeinket, és ahogy miniszterelnök úr is elmondta, mindent változatlan formában hagyunk meg, és a rendőrség megfelelő emberei fogják biztosítani azt, hogy a látogatók ezt biztonságban tehessék meg. Már foglalhatóak az időpontok, úgyhogy a kordonokat már elbontottuk, innentől kezdve szabad az átjárás itt az épületek előtt.
8: Kuba külügyminisztere szerint az Egyesült Államok csalárdügyet kreált, hogy igazolja a gazdasági szankciókat és egy esetleges katonai beavatkozást, erről a Reuters írt.
10: Bruno Rodriguez ezzel arra az Axios jelentésre válaszolt, amely szerint Kuba több mint 300 katonai drónt szerzett be. Minősített hírszerzési információkra hivatkozva állítják azt az amerikaiak, hogy Havanna megvitatta a drónok bevetésének terveit, és a célpontok között szerepelt az Egyesült Államok Guantanamo-i haditengerészeti támaszpontja, több amerikai hadihajó, valamint a floridai Key West is. Ezek alapján a Trump kormányzat komoly fenyegetésként tekint Kubára a drónhadviselés terén tapasztalható fejlemények, illetve az iráni katonai tanácsadók havannai jelenléte miatt. Bruno Rodriguez, kubai külügyminiszter a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában azt mondta, Kuba nem akar háborút.
6: Tőzsde hírek.
8: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 6%-os mínuszban 131.696 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 23 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével gyengélkedtek.
10: A MOL 3,2%-kal erősödött 3.992 forintra, az OTP 2,3%-kal csökkent 41.100 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengült 2.510 forintra, a Richter pedig 3%-kal csökkent 12.590 forintig.
8: Európában kifejezetten rossz volt a hangulat pénteken.
10: Londonban a FTSE 1,7%-kal, Frankfurtban a DAX 2,1-jel, Párizsban a CAC-en 1,6%-kal gyengült, a milánói tőzsde 1,9%-kal, a madridi pedig 1,1%-kal korrigált lefelé.
8: A Wall Street-en is estek az indexek.
10: A Dow Jones 1%-kal került lejjebb, a Nasdaq 1,5%-ot veszített az értékéből, míg az S&P 500 1,2%-os mínuszban fejezte be.
8: És hát Ázsiában sincs másképp. Ott is mínuszok játszanak, a japán tőzsde 6% körül esésben. Hongkong 1,2%-os mínusz mutat, a Shanghai Composite már csak pár pontosat. India 6%-kal van lejjebb, ez azt jelenti, hogy a reggeli nyitás után azért elindult fölfelé, Szingapúr pedig 4%-os mínuszban áll. A forint gyengülgetett reggel, de azután stabilizálódni látszik. Egy euróért 361 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 311 forint 30 fillért kell adni. Egy svájci frankért 395 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak azok most egy picit lejjebb jöttek. Az észak-amerikai könnyűolaja VT ugyan még 1,6%-os pluszban, de már csak 107 dollár 20 centet kell érte adni. A Brent az pedig 1,4%-kal 110 dollár 80 centre esett vissza. 0,5%-kal olcsóbb az arany, egy unciáért 4540 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,3, a platina 8,1, az ezüst 2,8, a réz 1%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelőjárak közül a rizs 7%-os mínuszban, minden más drágul, több mint 1%-kal a gyapot és a szója, a búza 2,5%-kal és a kukorica is nagyjából ilyen mértékben tudott drágulni. Válságos helyzetben a hazai vízgazdálkodás, az elmúlt hónapok csapadékmentes időjárása miatt radikálisan csökkent a talaj vízszintje, így nyáron olyan komoly a szájvárató.
10: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvője arról beszélt, milyen megoldási lehetőségeken gondolkodnak a szakemberek. Siklós Gabriellát hallják.
12: Beszélünk szinte azonnali lehetőségekről, rövid távúakról és hosszú távúakról. Az azonnaliban azt jelenti, hogy a központ működését tudjuk finanszírozni, illetve rövid távon pedig például a csatornáknak a helyzetét kell rendezni, hiszen a legtöbb csatorna Magyarországon a belvíznek az elvezetésére alkalmas, és nekünk kiemelt célunk az, hogy ezeket a csatornákat úgynevezett kettős működésű csatornákká építjük át, hogy ezzel a vizet megtartani is lehessen, illetve elvezetni is lehessen. Az azonnali cselekvési lehetőségekhez tartozik még a víznek a tájban való megtartása, széles körű közös együttműködésre van szükség, gazdálkodókkal, civilekkel. Alapvetően ez a legnagyobb cél, hogy egy tájhasználatváltással a vizet meg tudjuk tartani az adott területen a tájon.
8: Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában. A pilóták túlélték a balesetet.
10: A Mountain Home légi támaszponttól rendezett légi showban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A vizsgálat idejére a támaszpontot lezárták, egyelőre nem közölték a lezuhant repülőgépek típusait. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél folyt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.
8: Átalakultak a fogyasztói szokások a sportmérkőzések nézőinél.
10: Ma már a játék és annak látványa önmagában kevés, ezzel nem lehet megtölteni a stadionokat, még idehaza sem. 2027-től kizárólag az RTL közvetíti a Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzéseket. Dénes Ferenc sportközgazdást hallják.
13: Ha elmegyek egy stadionba, egy magyar stadionba, mit kapok? Egy futballmérkőzést kapok. 2026-ban csak egyik lába annak, hogy akarom eltölteni az időmet, mondjuk szombaton 5-től 9-ig, hogy nézek egy mérkőzést. Szórakozni akarok, barátaimmal akarok lenni, jól érezni akarom magam, látványt akarok, fogyasztani akarok, sok mindent akarok fogyasztani, tehát választékot is szeretnék, nem csak szottyit, meg sportszeretet, meg chipset. Olyan típusú összetett szórakozásnak akarok része lenni, kerülöm az élményszót, amiben jól érzem magam. A magyar stadionok azért nem terítettek, mert rossz lenne a futball. A futball olyan, amilyen. Látok azért olyan csapatokat, ahol a futball nem egetverő, mégis 10 000-es nagyságrendben szurkolnak a szurkolókkal, a lelátókon, hanem szerintem azért, mert ebben a szórakoztatásban vagyunk gyengék, a labdarúgásban és általában a magyar sportban.
6: Időjárás jelentés.
10: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható.
6: Sporthírek a 94.2.
8: A lettek 2-0-ra legyőzték a továbbra is pont nélkül álló német csapatot a jégkorong világbajnokság magyar érdekeltségű zürichi csoportjában. Az Egyesült Államok Nagy-Britanniát verte 5-1-re, mi Ausztriában játszottunk és 4-2-re kikaptunk, így nincs más választás, holnap Nagy-Britanniát meg kell verni, mert különben akkor kieshetünk a elit csoportból. A másik ágon Norvégia-Szlovénia 4-0, Svédország-Dánia 6-2, Szlovákia-Olaszország 4-1, ott egyébként Kanada az első, Szlovákia a második, Csehország a harmadik, negyedik Norvégia, ugye az első 4 helyzet jut tovább egyébként a negyed döntőbe. Nézzük, Spanyolországban 1 góllal nyert a Real Madrid hazai pályán, és ugyanezt tette egyébként az Atletico Madrid is, mégpedig az Atletico Madrid a Gironát verte, ugye a Real Madrid pedig na most eltekertem, mindjárt mondom, az Athletic Bilbao Celta Vigo 1-1-etlen, a Barcelona Real Betis 3-1, és a Sevillát verte, igen, 1-0 a Real Madrid. Olaszországban döntetlenül búcsúzott az Inter a labdarúgó bajnokság 37. fordulójában. További eredmények: Atalanta Bologna 0-1, Cagliari Torino 2-1, Sassuolo Lecce 2-3, Udinese Cremonese 0-1.
6: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
8: Csütörtökön és pénteken lesz a mesterséges intelligencia szimpózium. Ezt részlezzük, előtte egy kicsi zene.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4-9 csütörtökön és pénteken rendezik meg a Mesterséges Intelligencia Szimpóziumot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az esemény a Hóren Kutatóhálózat és a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem között szervezése. Fókuszban az AI jövője gyakorlati alkalmazása áll, rendkívül neves és nemzetközi szinte jegyzett kutatók tolmácsolásában. Jakab Roland, a Hóren vezérigazgatója kiemelte, a nulladik nap kifejezetten a fiatal kutatóké, hogy ők is találkozhassanak a világhírű tudósokkal. Vele beszélgettem mindenről. Szerintem a világban nincs olyan hét, ahol ne lenne mesterséges intelligenciával foglalkozó konferencia, legyen ez kisebb, nagyobb, országos, nemzetközi. Miben más majd ez a magyarországi esemény, mint egy átlagos AI konferencia?
2: A legnagyobb különbség az az, hogy ez egy tudományos, egy nagyon-nagyon magas színvonalú tudományos konferencia. A tudományos kiválóság erősítése ma már elképzelhetetlen a mesterséges intelligencia nélkül, amely alapvetően alakítja át a kutatás gyakorlatát, és a Hurrennél tudatosan készülünk erre a jövőre. Egyrészt AI eszközökkel támogatjuk a kutatói munkáját, másrészt olyan programokon dolgozunk, amelyek azt vizsgálják, miként gondolható újra a teljes tudományos tevékenység az autonóm intelligencia segítségével, és ez a rendezvény, ez az AI szimpózium, ahogy mi elneveztük, ehhez nem csak inspirációt, hanem nemzetközi kapcsolatokat és gyakorlati együttműködési lehetőségeket is ad. Hiszen a világ AI kutatásának krémjét hívtuk Magyarországra. A meghívott előadók a világ tényleg legrangosabb kutatóintézményeit és technológiai vállalatait, ezáltal pedig a mesterséges intelligencia kutatásának és alkalmazásának nemzetközi élvonalát képviselik. Például előadást tart a rendkívül magasan jegyzett, hatalmas idézettséggel rendelkező Dávid Escaramuzza, aki a Zürichi Egyetem professzora, a robotika és a számítógépes látás és az autonóm rendszerek egyik legjelentősebb, legismertebb európai kutatója, vagy Frederico Tombardi, a Google kutatási igazgatója, vagy Philip Chiu, a Hongkongi Kínai Egyetem orvosi karának dékánya és robotsebészeti professzora. Tehát ez egy tudományos konferencia, amelyet második alkalommal rendezünk meg, hiszen tavaly indítottuk el ezt a rendezvényt, és a tavalyi sikeren fölbuzdulva immár második alkalommal rendezzük meg az AI szimpóziumot a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetemmel, ami a világ első számú AI-jal foglalkozó egyeteme.
1: Na most azt mondtam, hogy 21-22-ből arra következtethetnénk, hogy két napos az esemény, de igazából meg nem, mert van egy nulladik nap, az pedig a fiatal kutatóknak. Ott miről lesz szó?
2: A nulladik nap, május 20-a a fiatal kutatóké, akik külön poszter szekció keretében mutathatják be, vagy mutatják be a munkájukat. Itt mi azt mondtuk, hogy a konferencia teljes egész ideje alatt ezek a poszterek, ezek a bemutatók, ezek az AI technológiai tudományos bemutatók, ezek a konferencia egész ideje alatt megtekinthetők, így lehetőség nyílik a munkák ismertetésére és a szakmai eszmecsere folytatására a szakterület meghatározó alakjaival. És a Hurren számára ez a formátum is azt erősíti, hogy a magyar kutató és innovációs közeg ne csak nézője, hanem aktív alakítója legyen a nemzetközi AI fejleményeknek.
1: Az első nap, ahogy olvasom, az elsősorban egy kicsit arról szól, hogy ki mit gondol arról, hogy a mesterséges intelligencia jövője hogyan alakul. Ez egy izgalmas kérdés, mert itt aztán a csúszka lehet meglehetősen széles. Mit gondol a Hurren, merre halad az AI?
2: Az első konferencia napon a következő generációs sebészetet támogató intelligens technológiákról beszélünk, és tematikus szekciók közül kettőt emelnék ki, illetve két kiemelt területre irányítjuk rá a figyelmet. Az egyik a robosztus és felelős AI kérdései lesz az egyik nagy tematikus szekció, a másik pedig az orvosi AI új irányai, és a programban helyet kap az ipari nézőpont is, hiszen az ipar jelentős szaktekintélye is előadnak, például a Bosch részéről. Az egyik kulcs vagy keynote előadónk a látás, a robotika és a mozgásban lévő intelligencia jövőjére fog fókuszálni, és ezt követően pedig a megbízható gépi tanulás témáját fogják bemutatni ezek a világhírű kutatók. Ezt a napot is több network King alkalom is színesíteni fogja, így a tudományos tartalom mellett a szakmai kapcsolódások is nagyon fontos szerepet kapnak, hiszen kifejezett célunk, hogy a magyar tudományos és üzleti ökoszisztéma bekapcsolódhasson a globális AI párbeszédbe, és ezt lehetővé tesszük ezen tekintélyes előadókkal való beszélgetéseken keresztül, illetve azt, hogy ez a rendezvény ingyenesen látogatható, regisztrációhoz kötött, és kiemelt partnerünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és a K és a Q épületeiben kerül megrendezésre egyébként.
1: Egy utolsó kérdés, ami azért fontos a jövőt tekintve. Ugye gazdasági rádió révén foglalkozunk rendszeresen azokkal a nagy cégekkel, amelyekkel mesterséges intelligenciával foglalkoznak. Dollármilliárdok repkednek a befektetésekben, ugye mindenki ebbe az iparágba mocorog. Ugye ez majd kérdés, hogy üzletileg mikor jön vissza. De még egyszer, dollármilliárdok. A magyarországi kutatás-fejlesztési állazat nyilván ezzel nem tud ilyen értelemben versenyezni, de hogyan tud?
2: Vannak olyan területek, amelyekben Magyarországon kifejezetten erős kutatások vannak az AI technológia területén, és ezeket kell tovább segítenünk további nemzetközi kapcsolódásokon keresztül, hiszen például az AI-jal kapcsolatos elméleti felfedezések és azok gyakorlati alkalmazása talán sehol sem kapcsolódik össze olyan szorosan, mint az egészségügyben és a gyógyításban. Itt kifejezetten több olyan kutatócsoportunk is van, amely nagyon intenzíven használja mesterséges intelligenciát, illetve kutatjuk is a mesterséges intelligenciát ezen a területen, de ugyanilyen hasonlóan fontos szerepet játszik a mesterséges intelligencia az ipari automatizálásban és az autonóm járművek fejlesztésében. A gépi látás, a tárgyfelismerés, a térdei tájékozódás az nem csak elméleti kérdés, hanem az önvezető járművek fejlesztésének alapfeladata is. Tehát ezeken a területeken Magyarországon már vannak olyan kutatócsoportok, amelyek egyértelműen az élvonalban vannak, és nekik szeretnénk további nemzetközi kapcsolatokat építeni, és Magyarországra hívni ezeknek a területeknek a világvezető kutatóit, és bevonni azokat a fiatalokat, akik fontosak lesznek a jövőépítés szempontjából. És nem beszéltünk a kvantum technológiáról, egyébként a második napon a kvantum technológia kulcskérdése is terítékre kerülnek. A témák között egyaránt megtalálhatók lesznek a legújabb elméleti kutatások, például a több résztvevős kvantum összefonódás vagy kvantum szimuláció, de szó lesz arról is, hogy milyen hatást gyakorolnak az új megoldások az olyan területekre, mint a kriptográfia, a gyógyszerkutatás, az anyagtudomány, vagy éppen a mesterséges intelligencia. Ezek azok a fő területek, ahol már nagyon magas színvonalú kutatások vannak Magyarországon, és ezeket szeretnénk tovább emelni, további nemzetközi kapcsolatok és kutatási központokba való bekapcsolódásokon keresztül.
1: Az elmúlt percben Jakab Rolandot, a Hurrem vezérigazgatóját hallották. Ugye az esemény tehát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, mégpedig csütörtökön pénteken, a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Zene, közlekedés, 8:30-kor rövid hírek itt a 94.2-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szent Mihály úton a Füredi utca közelében. Sávlezárásra és lassabb haladásra kell készülni. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfinál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídtól északirányban, a Károly körúton az Astoria felé, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől, de lassú az előrejutás az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a Váci úton pedig a Megyeri út előtti szakaszon. Mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthory utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Szintén mától a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták átépítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az orosz erők kombinált drón és rakétatámadást indítottak Ukrajna középső és déli régiói ellen.
4: Oroszország 524 drónt és 22 rakétát indított. Az ukrán légvédelmi egységek 503 drónt és 4 rakétát lőttek le vagy semlegesítettek. Az éjszakai orosz dróntámadásoknak több mint 30 sérültje és egy halálos áldozata van különböző ukrán régiókban. Támadás érte Odessa és Dnyipro városát, valamint Herszon és Zaporizsia megyét. Is. Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint már a Viradóra 50 pilóta nélküli ukrán repülőgépet lőttek le különböző oroszországi régiók felett. Az oroszok károkról, sérültekről vagy áldozatokról nem számoltak be.
3: A recesszió szélére sodródott közben az orosz gazdaság.
4: Teljesítménye 2%-kal zsugorodott az első negyed évben éves szinten. A gazdaságfejlesztési minisztérium és az orosz jegybank szerint is komolyan gyengítette a GDP-t, hogy az idei első negyed évben 3 munkanappal kevesebb volt, mint egy éve, illetve hogy a szokatlanul hideg időjárás visszafogta az építőipar teljesítményét. Az orosz jegybank megjegyezte, hogy a második negyed évben 3 munkanappal több lesz, mint egy évvel korábban. Az idei évre a gazdaságfejlesztési minisztérium 4%-os, a jegybank 0,5 és 1,5% közötti gazdasági növekedést vár.
3: Több nyugat-dunántúli településen is találtak azbesztet az utak alatti kőzúzalékban. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége ráhívja fel a figyelmet, ez az anyag rendkívül ártalmas az emberi egészségre, már kis mennyiségben is. A szervezet elnökét, Ágoston Csabát hallják a részletekről.
5: sajnos egy nagyon alattomos anyag, amennyiben nem extrém nagy mennyiségben lélegzi be valaki egyszerre, akkor egy időben nagyon elhúzódó problémát tud okozni. Alapvetően az aszbesztnek a szálas szerkezete okozza a legnagyobb gondot, tehát abból adódik az ő negatív hatása. Ezek az apró kis szálak a tüdőszövetbe ágyazódnak, ott gyulladást okoznak, és évekkel vagy akár évtizedekkel később ez daganat kialakulásához vezethet. Idő daganatot tud okozni, illetve van egy speciális daganat típus, ami a mellhártyában tud kialakulni, ami majdhogynem kizárólag csak az aszbeszt miatt alakul ki, tehát egy elég speciális betegség.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Érték Tőzsde Index a BUX 6%-os mínuszban 131.696 ponton zárt pénteken. A forgalom 23 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével gyengelkedtek.
4: A MOL 3,2%-kal erősödött 3992 forintra. Az OTP 2,3%-kal csökkent 41.100 forintig. A Magyar Telekom 0,5%-kal gyengült 2510 forintra. A Richter 3,1%-kal csökkent 12.590 forintig.
3: Európában kifejezetten rossz volt a hangulat.
4: Veszteséggel zártak a főbb indexek, Londonban a FTSE 1,7%-kal, Frankfurtban a DAX 2,1%-kal, Párizsban a CAC-ra 1,6%-kal gyengült, a milánói tőzsde 1,9%-kal, a madridi 1,1%-kal korrigált lefelé.
3: A Wall Street-en pénteken ugyancsak estek az indexek.
4: A Dow Jones 1%-kal került lejjebb, a Nasdaq 1,5%-ot veszített az értékéből, míg az S&P 500 1,2%-os mínuszban fejezte be.
3: És ugyanezt látjuk Ázsiában, ott is mindenütt pirosan mutató, azaz esésekben az indexek. Japán 1%-kal gyengelkedett a kereskedés végére. Hongkong 1,5% fölötti mínuszban, a Shanghai Composite 4,1%-kal van lejjebb, India már csak úgymond 0,5%-kal, mondjuk jóval keményebben kezdte a napot, Szingapur 4,1%-os mínuszban. A forint pedig reggel gyengült, most pedig erősödni kezdett, olyannyira, hogy 1 euróért 361 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 310 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 395 forint 10 fillért kérnek. Az olajárak most megint visszaemelkedtek picit, 2,2%-kal 107 dollár 80 cent közelében az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára, a Brent pedig 111 dollár 30 centen áll, ez 1,8%-os plusz. Az arany már csak 0,4%-os mínuszban 4550 dollárt él egy uncia arany. A többi fémára is mínuszban, a palládium 9%-del, a platina 6%-kal, a rész 7%-del jött lejjebb, az ezüst pedig 2,3%-kal olcsóbb. A mezőgazdasági termelőárak közül a rizs ára kerül kevesebbe, a gyapot és a szójabavéja 1,5% körüli pluszban, a búza és a kukorica viszont ilyen 2,7, majd 3%-os emelkedés mutat. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama is meglódult 4,5%-kal, 52 euró 40 euró centen áll június végi szállítással. Ismeretlen fegyveresek megöltek 10 embert, köztük 3 gyermeket egy mexikói faluban, helyi idő szerint tegnap hajnalban.
4: A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott, a lövöldözés hátterében feltehetően családi összetűzés állt. A hatóságok korábban ígéretet tettek arra, hogy a részben Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság közeledtével fokozzák a biztonsági intézkedéseket az országban.
0: Időjárás jelentés.
4: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk lökések, főleg az Észak-Dunántúlon várható szeles idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zene, a zene után pedig arról lesz szó, hogy 2027-től az RTL közvetíti tovább a labdarúgó bajnokok ligája meccseket, és hát ennek hátteréről, illetve a magáról, a hazai fociról is

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 41 perc. 2024-től kizárólag az RTL közvetíti a labdarúgó bajnokok ligája meccseket. A sportközgazdás szerint a fizetős tartalmak önmagukban nem ördögtől valók. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a nézői szokások is átalakultak, és a néző nem csupán egy jó meccset akar látni, hanem komplex élményeket keres. Dénes Ferenccel Németh László beszélgetett erről a problémakörről.
2: Mennyire nézőbarát az az intézkedés, hogy a következő években az RTL fogja közvetíteni a Bajnokok Ligája mérkőzéseit?
3: A Bajnokok Ligája egy értékes kereskedelmi termék, hogyha ebből valaki pénzt tud csinálni, hajrá, hajrá. Már messze vagyunk attól, hogy csak egy jó meccset akarunk látni. Az, hogy mit látunk a televízióban, és hogy az mitől lesz jó, az már egy boszorkány konyha kérdése. Amit én látok, vagy amit én fogyasztóként is, meg részben ebben foglalkozó szakemberként is hiányosságként érzek a magyar televíziózásban, az a képi anyagoknak a hiánya. Tehát mi nagyon sokat beszélünk. Tehát mindenkinek ez a toposza van, hogy szakértő, hőtérkép, okos vagyok, bámulatos vagyok, mármint szakértőként, de hát a televíziózás a képanyagról szól. Amit én az amerikai tévében nézek, közvetítéseket, nagyon sok ugye amerikai futballt nézek, abban azt látom, hogy ott, ha mesélünk, akkor rögtön képanyagot is teszünk alá, vagy a kép és szöveg nagyon gyakran van egy szinkronban egymással, tehát képisztorika fontosak. A televíziózásban egyébként, ha már ezt a sztori szót mondtam, azt gondolom, hogy mindegyikünk számára egyre fontosabbak a sztorik, tehát hogy minden pillanatban legyen valami sztori, nem csak egy mérkőzésnek, általában a mérkőzésen belül, hogy szólt az edző a játékoshoz, a csere közben kezet fogtak, átölelte, vagy éppen elment mellette, na akkor mi lehet, szóval. Hát az a bulvárvilág, amit ránk köszöntött nem is tudom mióta, amiben élünk, és hiába mondja bárki, hogy én kivontam magam ebből, nem igaz. Mindannyian ennek részei vagyunk, és természetesen jól tudják ezt a televíziós szakemberek, és minden olyan típusú módszerbe fognak vetni, ami a mindennapi életünk része és figyelemfelkeltő. Ez fog történni a közvetítésekben, ha jól csinálja az RTL klub, és miért ne csinálná jó.
2: Máshol esetleg a nagyvilágban vannak olyan megoldások, hogy mondjuk én azt mondom, hogy nem akarok megvenni egy teljes csomagot, hanem egy-egy meccsre vagyok kíváncsi, akkor ehhez hozzá tudok férni?
3: Vannak ilyen megoldások, és én ezt nagyon hiányolom a kínálatból. Az UEFA-nak volt régen az, hogy a saját csatornáján lehetővé tette, vagy hozzáférhetővé tette egy-egy mérkőzés egy-két euróval való megtekintéset. Ezért is csinálják például az amerikai televíziózásban, de máshol is egy-egy gyakrabban, hogy adott esetben maga a szövetség, tehát maga a jog tulajdonos csinál saját csatornát, vagy NBA TV-n, ami hirtelen eszembe jut, és akkor azt mondod, hogy bizonyos meccseket, bizonyos csomagokat nem értékesítesz, hanem magad tartasz, és a tulajdonosnál lehet ezeket megtekinteni. Szóval én örülnék, ha lehetne egy-egy meccset nézni, nagyon sok mérkőzés van, nagyon sok sport van a televízióban, tényleg az ember már csak szemezget és válogat. Én, ha most így rákérdezett, én biztos, hogy én nem nagyon érdeklődöm egy egész csomag iránt, én egy-egy csapat iránt, egy-egy mérkőzés iránt érdeklődöm, és mondjuk az utolsó 8, tehát legjobb 8 között érdekelnek úgy általában a mérkőzések.
2: Maguk a csapatok így általánosságban komoly bevételre tudnak szert tenni, mondjuk a mezek, a sálak és az egyéb ilyen termékeknek az értékesítéséből?
3: A televíziózásból származó bevételek azok meghatározóak most már a modern labdarúgásban minimum a 2000-es évektől, de ezért jól láthatóan előtte is. Érdekes, hogy történt egy trendfordulat valamikor, mondjuk 10 évvel ezelőtt, addig a televízió adta egy időszakban a legtöbb bevételt a nagy ligáknál, a nagy csapatoknál. Most már a kereskedelmi bevételek átvették. Ugye az, hogy a kereskedelmi bevételek közé mit szükszorolsz, azért az változott, de mondjuk nagyjából egységesen a hirdetőkön és szponzoronkon kívül azokat a klubszolgáltatásokat ide is szokás szólni, amit a fogyasztóktól jön be. Mondjuk felmérésektől, meg gyűjtésektől függően persze ezek lehetnek mérkőzésnapi bevételek. Mérkőzésnapi bevételek közé nem feltétlenül csak a gyárbevételt számolod, hanem mondjuk éppen a merchandisingból származó kérdések. Mondom, ezek könyvelési kérdések, de azért azt lehet mondani, hogy azért a meghatározó bevételeket a nagy ligáknál, a nagy csapatoknál alapvetően a szponzorálás, reklámozás, televíziózás adja ki. Van egy masszív 10% fölötti rész a vendéglátásból és a merchandisingból származó bevételek, és a többi pedig mondjuk a jegybevételekhez kapcsolódik. És ha már itt tartunk, az egy fontos dolog szerintem a magyar labdarúgás számára, hogy mi ebben különösen gyengék vagyunk. Tehát ebben a mérkőzésnapi bevételekben, a klubszolgáltatásokban, hogyha a magyar professzionális labdarúgás fejlődni akar, akkor ezen a területen mindenképpen komoly lehetőségei vannak.
2: Elbír a magyar piac egy komolyabb áremelkedést ezen a téren?
3: Azt kell mondjam, hogy nem, de ez is egy összetett kérdés. Látjuk a kiskereskedelmi adatokat, hogy nagy megtakarítások vannak, az emberek inkább arra, hogy bizonytalan jövőre számoltak, vagy számolnak az elkövetkezendő évekre, és ezért inkább megtakarítottak, mint költöttek. Kérdés, hogy a kormányváltás ez hogyan fog változni, adott esetben, ha tényleg EU források érkeznek az országba, és megint egy bővülő gazdaságban, akkor mi történik, milyenek a remények a jövőben, mennyire szívesen költenek, de nem ez az alapvető probléma az áremelkedése, és nem is az, hogy esetleg az emberek nem feltétlenül bírják el, hanem az a probléma, hogy amit mit kapnak a pénzükért. És visszakanyarodunk az eredeti kérdéshez, de most már nem csak a televízióban, hanem a stadionokra is levetítve. Ha elmegyek egy stadionba, egy magyar stadionba, mit kapok? Egy futballmérkőzést kapok. 2020-ban csak egyik lába annak, hogy akarom eltölteni az időmet, mondjuk szombaton 5-től 9-ig, hogy nézek egy mérkőzést. Szórakozni akarok, barátaimmal akarok lenni, jól érezni akarom magam, látványt akarok, fogyasztani akarok, sok mindent akarok fogyasztani, tehát választékot is szeretnék, nem csak szottyit, meg sportszeretet, meg chipset. És egyáltalán valamilyen ilyen, olyan típusú összetett szórakozásnak akarok része lenni, kerülöm az élményszót, amiben jól érzem magam. Nekem meggyőződésem, hogy a magyar stadionok azért nem terítettek, mert rossz lenne a futball olyan, amilyen. Látok azért olyan csapatokat, ahol a futball nem egetverő, mégis 10 000-es nagyságrendben szurkolnak szurkolókkal, lelátókon, hanem szerintem azért, mert ebben a szórakoztatásban vagyunk gyengék a labdarúgásban és általában a magyar sportban.
2: Az MLS is értékesíti az NB1-es közvetítési jogokat. Reális lehet az az ár, amit kérnek érte?
3: Hát ha el tudják adni, akkor igen. Én most nem cinikus vagyok. Ugye egy aukció van, tehát kikiáltási ár van, ha jól emlékszem, 2,5 milliárd plusz félmilliárd, tehát ilyen 3 milliárdos csomag, két csomagban a piacon, tehát egyben is elkelhet az egész. Ki mennyit hajlandó érte adni, azt mondjuk, hogy a legutóbbi információ, hogy meghosszabbították a beadási határidőt, nem tudom, hogy azóta van-e konkrét ajánlat ezekre a kérdésekre, ha nincs, az olyan, mert önmagában jelzés értékű, hogy egyáltalán az osztabítás, hogy ezt az árat, amit kikalkulált az MLS és piacra dobott, lehet már azt is sokolják, vagy lehet, hogy egymás stratégiáját keresik a médiavállalatok. Az is lehet, hogy a magyar televízióra vártak, vagy várunk, vagy volt valamilyen belső hallgatólagos megállapodás, hogy azért az új kormánynak adják meg azt az esélyt, hogy sportkormányzatnak, hogy döntsön arról, hogy hogyan viszonyul ehhez. Azért a magyar televízióban az elmúlt években egy hatalmas apparátus infrastruktúra épült ki arra, hogy sportot közvetítsenek. De nem feltétlenül a közszempontjából nem feltétlenül az a legjobb, hogyha most az egészet bedobjuk a kukába, de nem tudom, most ebben nem akarom a döntést megelőlegezni. Hát az is lehet, hogy erre is várunk egy kicsit, hogy a közmédia valamit most már mondjon arról, hogy mi a szándék a magyar sport közvetítésekkel általában. Tehát sok minden lehet a háttérben. A szakértők azt mondják, akik ebben foglalkoznak, és hajlok én is erre a gondolatra, hogy mondjuk ez a 10 milliárd, amit az utóbbi években fizetett a köztelevízió a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy ez nem megfelelő, nem piaci ár, nem lehet ezt ebből kitermelni, tehát valamilyen más csökkentett árt valószínűsítek. Hallottam már ezt a kétharmadot is, hogy már az is elég lenne, ha mondjuk egy ilyen 6 és 7 milliárd között el tudná adni az MLS, de hát mondjuk nem akarok piac befolyásoló szakértőként feltűnni, a dologba fogalmam sincs. Szerintem, ha egy 20-30%-kal csökken az ár az előző évekhez képest, ha a televíziós közvetítési jogi értékesítést azt a magyar hivatásos futball túl tudja élni, ha ennél drasztikusabban csökken, akkor egészen biztos, hogy valamilyen típusú átstruktúrálásra kell gondolnia a szövetségnek és a csapatoknak egyaránt.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Teltházas vetítésekkel kezdődött meg Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének amerikai forgalmazása. A film New Yorki premierje kiugró jegybevételt hozott, péntektől pedig Los Angelesben, Washingtonban, San Franciscóban és más városokban is vetítik. A Tony Leung főszereplésével készült alkotás 6 díjat nyert a tavalyi Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, köztük a legjobb fiatal színésznőnek járó díjat, amelyet Luna Weldernek ítélt oda a zsűri. A magyar rendező formabontó filmje egy német egyetemi város botanikus kertjében álló ginkgófa köré épül. A történet három idősíkot köt össze. 1908-ban egy egyetemista nő, 1972-ben egy beilleszkedni vágyó vidéki fiú, 2020-ban pedig egy elszigetelt idegtudós sorsát követhetjük nyomon. A szereplőket a magány és a tudomány szeretete köti össze, miközben a néma tanúként álló természetben keresnek vigaszt. Enyedi Ildikó az AFP-nek adott nyilatkozatában kiemelte, a film a tudományos kutatás szépségére és az akadémiai szabadság fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. A rendező szerint az alkotás nem csak az emberi kapcsolatok jelentőségéről és a nyelvi korlátokról szól, hanem a nők társadalmi helyzetének drasztikus változását is szemlélteti az elmúlt évszázad során. Az amerikai közönséget meghódító művet május végéig további nagyvárosokban is műsorra tűzik az országban.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtti szakaszon sávlezárása és torlódása is számítani kell. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól. Akadozik az előrejutás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Budai alsó rakparton, a Petőfénynál északi irányban és a Zsigmond tér vonalától délre. Torlódásra kell készülni a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Kiskörúton az Asztória felé, az Üllői úton a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. A 6. kerületben a Nagymező utcát mától egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trolibusz a Kossuth Lajos tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy Jenő utca és a Báthori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. május 18-án pontban 9 órakor a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nem mond le, ezt mondta Sólyog Tamás köztársasági elnök az Indexnek adott interjújában.
3: Az államfő döntését azzal indokolta, hogy szerinte jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Azt mondta, hogy felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez köti őt a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Megjegyezte, hogy korábban adott ki közleményeket a jogállamisággal és a gyermekbántalmazási ügyek elítélésével kapcsolatban is. Sólyog Tamás arról is beszélt, érti, hogy vannak olyan társadalmi és politikai szándékok, amelyek a köztársasági elnöki hatáskörök újra definiálására irányulnak. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülésén május végéig adott határidőt a köztársasági elnöknek a távozásra, ezt most egy reggeli Facebook nyilatkozatában újra megerősítette.
2: A recesszió szélére sodródott az orosz gazdaság.
3: Teljesítménye 2%-kal zsugorodott az első negyedévben éves szinten. A gazdaságfejlesztési minisztérium és az orosz jegybank szerint is komolyan gyengítette a GDP-t az idei első negyedévben, hogy 3 munkanappal kevesebb volt, mint egy éve, illetve hogy a szokatlanul hideg időjárás visszafogta az építőipar teljesítményét. A jegybank megjegyezte, hogy a második negyedévben 3 munkanappal több lesz, mint egy évvel korábban. Az idei évre a gazdaságfejlesztési minisztérium 4%-os, a jegybank 0,5-1,5% közötti gazdasági növekedést vár.
2: Válságos helyzetben a hazai vízgazdálkodás. Az elmúlt hónapok csapadékmentes időjárása miatt radikálisan csökkent a talaj vízszintje, így nyáron újabb komoly asszály várható.
3: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője arról beszélt, milyen megoldási lehetőségeken gondolkodnak a szakemberek. Siklós Gabriellát hallják.
4: Beszélünk szinte azonnali lehetőségekről, rövid távúakról és hosszú távúakról. Azonnaliban azt jelenti, hogy a központ működését tudjuk finanszírozni, illetve rövid távon pedig például a csatornáknak a helyzetét kell rendezni, hiszen a legtöbb csatorna a Magyarországon a belvíznek az elvezetésére alkalmas, és nekünk kiemelt célunk az, hogy ezeket a csatornákat úgynevezett kettős működésű csatornákká építjük át, hogy ezzel a vizet megtartani is lehessen, illetve elvezetni is lehessen. Az azonnali cselekvési lehetőségekhez tartozik még a víznek a tájban való megtartása. Széles körű közös együttműködésre van szükség gazdálkodókkal, civilekkel. Alapvetően ez a legnagyobb cél, hogy egy tájhasználatváltással a vizet meg tudjuk tartani az adott területen a tájon.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX enyhe mínuszban 2,1%-kal van lejjebb. 131.491 ponton a mutató, a forgalom pedig csak a 200 millió forintot közelíti. A vezető papírok mindegyike mínuszban kezdett, a MOL 0,5%-kal 3.974 forinton, Az OTP 2,1% fölötti mínuszban kerek 41 ezer forintot ér, a Richter 8,1%-kal lett olcsóbb 12.490 forinton áll, a Telekom pár pontos mínuszban 2.508 forinton, a Forage tovább ütik 4,7%-os mínuszban 1.713 forinton. A forint reggel gyengült kicsit, viszont most már erősödni kezdett. 361 forint 30 fillért kérnek 1 euróért, 1 dollárért 310 forint 50 fillért kell adni, 1 svájci frankért 395 forint 30 fillért kérnek. Az ázsiai tőzsdék azok mínuszban teljesítettek, a japán tőzsde 1%-os esésben zárt, Hongkong 1,5%-kal van lejjebb, a Shanghai kompozit már csak 0,3%-os mínuszban piratok a zárás előtt, India 0,5%-os mínuszban csak úgy, mint Szingapúr. Az olajárak azok nem nagyon mozognak, 107 dollár 60 centen áll az észak-amerikai könnyű olaj VTI jegyzésára, a Brent 111 dollár 10 centen, egyébként ez majd 2%-os plusz összességében, de nincs mozgás hajnalhoz képest. 0,3%-kal olcsóbb az arany, 4549 dollárt kérnek egy unciáért. A palládium 9 tized, a platina 7 tized, a rész 0,5%-kal lett olcsóbb, az ezüst viszont több mint 2%-kal. A mezőgazdasági termelőárak közül a rizs olcsóbb lett 0,7%-kal, a gyapot és a szójabab több mint 1%-kal, a búza és a kukorica, a búza majd 2,8%, a kukorica 2,4%-kal került többbe a világpiacon. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama most egy picit lejjebb jött, 3,2%-os pluszban, de jártunk 4,5%-nál is, 51 euró 80 euró centen áll június végi szállítással. Kuba külügyminisztere szerint az Egyesült Államok családügyet kreál, hogy igazolja a gazdasági szankciókat és egy esetleges katonai beavatkozást. Erről a Reuters írt.
3: Bruno Rodriguez ezzel arra az Axios jelentése válaszolt, amely szerint Kuba több mint 300 katonai drónt szerzett be. Minősített hírszerzési információkra hivatkozva állítják azt az amerikaiak, hogy Havanna megvitatta a drónok bevetésének terveit. A célpontok között szerepel az Egyesült Államok Guantanamo-i haditengerészeti támaszpontja, több amerikai hadihajó, valamint a floridai Key West is. Ezek alapján a Trump kormányzat komoly fenyegetésként tekint Kubára a drónhadviselés terén tapasztalható fejlemények, illetve az iráni katonai tanácsadók havannai jelenléte miatt. Bruno Rodriguez, kubai külügyminiszter a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában azt mondta, hogy Kuba nem akar háborút.
2: A piacok sok száz éve legfontosabb kereskedelmi események voltak, ahol nem csak vásároltak, hanem közösségi életet is éltek az emberek.
3: Szinte minden településen találni helyet, ahol működött vagy működik ma is a helyi termelők portékáival. Simon Attila agrárszakértő szerint a termelői piacok száma az elmúlt években szemmel láthatóan nőtt, ezeken nagyobb az áruválaszték és az adott régió termelői is megjelennek.
5: Korábban 250 piac volt, és utóbbi 5 évben ennek száma felugrott 320-ra. Ez a növekedés mind azt jelzi, hogy van igény arra, hogy működjön a piac. Ez azért fontos ez, mert rövid ellátási lánc, amit igazából unió is támogat, fogyasztók közvetlenül a termelőktől akarnak zöldséget, gyümölcsöt, vagy sajtot, vagy húst vásárolni. Illetve van egy tudatos vásárlás igény, ami a lakosság körében egyre fontosabb, hiszen a minőség, a szezonalitás és azért termékek keresése mind-mind motiválja, minél többen jelenjenek meg vevők és adók is. Ebben is van egy újfajta szempont, az a közösségi élmény. A piacok nem csak a vásárlás helyszíne, hanem társadalmi szintén is, ahol családias légkör igazán kiemelt vonzó erő.
2: Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón. Az Egyesült Államok Idaho államában a pilóták túlélték a balesetet.
3: A Mountain Home légi támaszponttal rendezett légi showban résztvevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videó felvételen 4 ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak. A vizsgálat idejére a támaszpontot lezárták, egyelőre nem közölték a lezuhant repülőgépek típusait. A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél folyt a támaszpont körzetében.
2: Nemrég publikálta legfrissebb jelentését az éghajlatváltozási kormányközi testület a föld klímájának változásáról.
3: Az ELTE meteorológiai tanszékének éghajlatkutatója szerint a helyzet ijesztő ütemben romlik, de mindannyian tehetünk a folyamatok lassítása érdekében. Szabó Pétert hallják.
6: Az energiafelhasználás is igazából rajtunk múlik, tehát ezek a nagy cégek, ugye, amit az energiafelhasználás és a közlekedés által a nagy kibocsátásokat okozzák, azok is gyakorlatilag miattunk történnek, hiszen mi vagyunk azok, akik használjuk az autót, akik nem tömegközlekedés használunk, hogyha lehet természetesen. Mi vagyunk azok, akik többször repkedünk, mint ami esetleg lehet, hogy szükségeltetik. Mi vagyunk azok, akik igényeljük a 24-25 fokot a lakásunkban télen. A fogyasztás által generáljuk a dolgokat, de természetesen nem mi vagyunk, hanem a nagy cégek a legnagyobb kibocsátók.
0: Időjárás jelentés.
3: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A lettek 2-0-ra legyőzték a továbbra is pont nélkül álló egy meglepetésként mindenképpen német csapatot a jégkorong világbajnokság zürichi csoportjában. Az Egyesült Államok 5-1-re verte Nagy-Britanniát, mi pedig Ausztriában játszottunk, 4-2-re kaptunk ki, ezért holnap lesz kényszer Nagy-Britanniát verni kellene ahhoz, hogy benn maradhassunk az elit ligában. Egyébként a csoportunkban Ausztria vezet, második Finnország, harmadik Svájc, negyedik az Egyesült Államok. Ugye az első négy megy tovább majd a negyeddöntőbe. A másikágon Norvégia, Szlovénia 4-0, Svédország, Dánia 6-2, Szlovákia, Olaszország 4-1, ott Kanada vezet, Szlovákia második, Csehország a harmadik és negyedik Norvégia. A második Real Madrid idegenben, a negyedik Atletico Madrid pedig hazai pályán nyert a spanyol labdarúgó bajnokságban. Eredmények: Barcelona, Real Betis 3-1, Athletic Bilbao, Celta Vigo 1-1, Athletic Madrid, Girona 1-0, Elche, Hetafe 1-0, Levante, Real Mallorca 2-0, Osasuna, Espanyol 1-2, és a Real Madrid, Sevilla, Real Madrid 0-1. Az olaszoknál pedig döntetlenen búcsúzott a bajnok Inter, 1-1-et játszott egyébként a Hellas Veronával. További eredmények onnan: Atalanta Bologna 0-1, Cagliari Torino 2-1, Sassuolo Lecce 2-3, Udinese Cremonese 0-1.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Egy kis zene, utána elemzővel nyitjuk a tőzsdét, majd beszélgetek Imre Lőrinccel, az M4 Privátbankár.hu újságírójával.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Aki segít ebben nekünk, Zakár Tibadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Enyhe mínuszban kezdett a Bux, meglehetősen alacsony forgalom mellett eltelt, hát egy szűk negyed óra. Hogy állunk most? Szia!
2: Szervusz, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok! Valójában igen, visszafogott hangulatban, de azért esített függetlenül a Bux Index is, ezzel igazodva a pénteki globális hangulathoz, ami egyébként Ázsiában is hasonló jellegűen folytatódott, de ehhez képest még viszonylag türelmes a magyar tőzsde. A Bux Index jelen pillanatban 131.273 ponton, ez 423 ponttal pontos esést jelent. Van egy 0,3%-os eséshez körülbelül. Az OTP 41.020 forinton 80 forinttal esik, ez 15%-os esésnek számít, és a MOL 3.994 forint 2 forinttal emelkedik, ő az egyedüli, aki egyébként emelkedik, hiszen az olajtárság révén egy picit reagál az olaj nemzetközi emelkedésére. A Richter 12.450 forint 140 forintos esés, ő az, aki talán a legnagyobb korrekciót hajtja végre a blue chipén közül, ő 1,1%-ot jelentett. Illetve a Magyar Telekom 2510 forinton lényegében egy változatlan árat mutat most jelen pillanatban a piac. Alapvetően a hangulat egyébként a hétre vonatkozóan meglehetősen borús, hiszen több olyan tényező is inkább a lefelé mutató piaci árakat erősíti. Ugye a hétvégi hírek azok nem erősítették meg sem a múlt heti kínai találkozó, sem pedig a hétvégi arab emírségekben történő nukleáris erőmű elleni támadás nem segítette a folyamatokat. Valójában azt gondolom, hogy az olajár az most mindenféleképpen egy kritikus emelkedésnek indult, tehát ez mindenféleképpen ok arra, hogy odafigyeljünk, és erre reagál természetesen a kötvénypiac is. A kötvénypiacot gyakorlatilag elkezdte már az amerikai piac azt árazni, hogy akár még egy kamat emelés is elképzelhető az idén.
1: Beszéljünk egy kicsit a forintról, az hogyan mozunk.
2: A forint az jelen pillanatban 361 forint 70 fillér az euróval szemben, a dollár az pedig 310 forint 93 fillér. Ez azt jelenti, hogy valójában mind a dollárral, mind a forinttal, vagy mind a dollárral, mind az euróval szemben a forintunk az tulajdonképpen gyengülni kezdett. Alapvetően a nemzetközi hangulatra reagál, hiszen az, hogyha a dollár kamat emelkedik, és a dollár árfolyama is erősödik, már pedig most ez történik, főleg annak a fényében, amilyen folyamatok elindultak. Itt mindenféleképpen arra számítunk most, hogy ez ennek a forint gyengülésnek az irányába fog hatni. Azért ettől függetlenül sok mindenre várunk, hiszen alapvetően a hónap vége már Magyarország tekintetében ugye a hitelminősítőknek a véleményét fogja megkapni, és ez viszont abban az esetben, amennyiben a hitelminősítők támogatóak maradnak Magyarországgal szemben, az azért normalizálni tudja azt a helyzetet, amit most látunk. Én azt gondolom, hogy a mostani emelkedés figyelemfelkeltő, de még nem kritikus.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zakár Tivadart, az Univerz Invest befektetési igazgatóját hallották.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén pedig Imre Lőrinc, az m4privatbankár.hu újságírója, ezúttal telefonon, nem személyesen. Szia, Lőrinc,
2: jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Amiről beszélgettünk egy rövidet, aztán majd a második blokkban picit forintozunk, meg egy bankozunk, az az, hogy nyilván megalakult az új kormány, és itt hát különösen a gazdaság és a pénzügyi tárca vezetői, azaz Kármán András és Kapitány István előtti kihívások azért nem kevesek, nem kicsik, hiszen több oldalról, különös tekintettel most éppen üzemanyag oldalról van azért némi nyomás. Hangoztak már el nyilatkozatok is, hogy látod, tényleg mi az, ami most legakuttabb mindkettejüknek? Uh-huh.
2: Hát igazából most elég sok érdekes témát felvetettél, mert ugye az üzemanyaghelyzetről tényleg röviden majd mindenképpen szeretnék beszélni, de azzal kezdeném igazából, hogyha nem is az igazság pillanata érkezik el ezen a héten az új gazdaságirányítás számára, de azért a május 22-ét mindenképpen érdemes bevésni a naptárunkba. Ugye a Moody's hitelminősítő fog ítéletet mondani a magyar szuverén államadós osztályzatról. Hát nem vagyunk messze egyébként a bóvli kategóriától, a Moody's-nál sem, egyébként az S&P-nél rezeg leginkább a lét, ott május 29-e lesz a felülvizsgálat időpontja. Tehát azért mondtam, hogy azért az igazság pillanata egy kicsit túlzó ebben az esetben, mert mindenféleképpen az várható, hogy türelemmel fognak viseltetni a...
1: Ezt nem jelentették be egyébként, hogy igazából érdemi döntés ősszel lesz, kora ősszel?
2: Igazából kommunikálták már ezt. Szóval szinte tényleg 100%-os biztonsággal mondhatjuk, hogy ez egy ilyen formalitás lesz gyakorlatilag ez a felülvizsgálat, de azért a kommentárt érdemes lesz majd figyelni, és hát amit meg igazán érdemes lesz figyelni, az nyilvánvalóan az, hogy milyen pótköltségvetéssel fog majd az új kormány Kármán Andrásék a pénzügyminisztérium előállni. Egyébként pont a Moody's említettem, ők szerintem viszonylag optimisták, ők ilyen 5,6% körüli költségvetési hiányt számolnak idénre. Hát elemzőkkel beszélgetve, meg olvasgatva különböző elemzéseket, akkor inkább ez a 7% közelében alakulhat majd, ugye látva az első év hiányadatait, és hát ugye, ha nagyon erőteljesen elköteleződik a kormány az euróbevezetés mellett, akkor hát nem, hogy a 5%-os költségvetési hiány nem fér bele, hanem ugye 3-ra kellene azt leredukálni. Úgyhogy röviden visszatérve a kérdésedre, nyilvánvalóan a legfontosabb, legnagyobb kihívás az lesz, hogy miközben egy tényleg nagyon szigorú költségvetési és fiskális pályán kell haladni, aközben természetesen mondjuk a lakosság nem érezheti azt, hogy ez idézőjelesen és köznapiasan fogalmazva megszorításokkal fog járni, és hát itt például akkor akár a védettáras rendszerről is beszélhetünk, mert hát annak az eltörlése is, bár gazdasági szükségszerűség amúgy indokolná például a védett árak rendszerének megszüntetését, hát valójában ennek a politikai költségek kockázata szerintem véleményem szerint olyan nagy lenne, hogy most a Tisza például bejelentené, hogy ezt eltörli, hogy az vállalhatatlan lenne. Egyébként a Tisza azt kommunikálta, hogy nem fog hozzányúlni a védett árakhoz itt rövid távon semmiféleképpen, szerintem az első 100 napban semmiféleképpen, azt követően egy fokozatos kivezetés várható véleményem szerint.
1: Igen. A másik ügyben, még pedig üzemanyagügyben, ott mi várható? Igen. Mert ugye az meg egy, az viszont akut lesz előbb-utóbb. Ugye most valamennyit felszabadított múlt héten Kapitány István a tartalékokból, igen, igen, igen. És ugyan van utánpótlás, csak kérdés, hogy vajon nem ér össze egy picit a hiány, meg amíg éppen csordogáló üzemanyag.
2: Hát ugye nagyon érdekes a helyzet, mert ugyebár a stratégiai készleteinket most újra töltötte igazából a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. Én azt követően, hogy az M4 tulajdonába került egy levél, ezt a MOL írta a kisebb kutaknak, ugyebár két napon belül el fog fogyni a gázolaj, a stratégiai készletekből számukra felszabadított gázolaj, és hát ezt követően történt az a kapitány bejelentés, hogy 150 millió liter 95-ös benzint és 425 millió liter dízelt a biztonsági tartalékból felszabadította a kormány döntés után a szövetség, és hát az a nagy probléma egyébként ezzel, hogy hát nyilvánvalóan egy stratégiai készlet az nem azért van, hogy ahhoz, amikor éppen az aktuális piaci folyamatok úgy indokolják, csak úgy hozzányúljunk, hanem az tényleg olyan viszmajor helyzetekre lett kitalálva, ami akkor jó, hogyha igazából ahhoz nem is kell hozzányúlni, hanem az csak ott van egy ilyen biztonságos tartalékként, mint például a Magyar Nemzeti Banknál az aranytartalék. Csak most gyakorlatilag ez az egyetlen olyan elérhető, és hát a kiskutak számára is segítséget jelentő tartalék, amivel most gazdálkodni kell. Szóval, hogyha pufferként használjuk ezt a stratégiai tartalékot, és nem egy ilyen kvázi a háttérben lévő aranytartalékként, akkor az hosszú távon problémákat okoz, és egyébként egy nagyon érdekes cikket olvastam reggel egyébként a G7-en, tehát hogy gyakorlatilag ugyebár a Szénhidrogén Szövetség felel azért, hogy mindig újra töltsék ezt a stratégiai képletet. Ők ezt piaci áron tudják megtenni, viszont ugye továbbadni a MOL-nak, meg már védett áron, meg a nagykereskedők, meg piaci szereplők már védett áron teszik. Szóval ez egy rossz kereskedői modell nyilvánvalóan, hogy drágán szerzi be, olcsón adja el. Hosszú távon pedig a szövetség egyébként jelezte, hogy ennek a finanszírozására, fenntartására egyébként banki hitelt is kell felvenniük, mert nyilván ez hosszú távon nem tartható, és hát ugye a banki hitelnek kamatai lesznek, szóval gyakorlatilag a cikknek a végkicsengése az, hogy az üzemanyag árakban elporlasztva egyébként 10-15 éven keresztül, de mindig fogjuk látni ezt a picike kis a kamatokból eredő ár növekményt, ami nyilván nem sok literenként, ilyen 1-3 forint, de hogy akkor is nagyon érdekes szerintem, hogy a mostani nehezen finanszírozható helyzetnek hosszú éveken keresztül egyébként lesz majd egy ilyen kicsapódása. Hát tényleg nem véletlen, hogy ugye 10 közgazdász is levelet írt kapitány Istvánnak, hogy tüntesse meg a védett áras rendszert, de lekerekítve gyorsan a válaszomat egyébként azáltal, hogy a stratégiai készleteket így újra töltögetni, azért képes a szövetség, hogyha ennek van is ára, június végéig mindenféleképpen fenntartható a rendszer, és hát az iparági szakértők szerint ez az őszi hónapokig mindenképp megoldható, nyilván költséggel, de megoldható, tehát szerintem az ősz egyébként azért is egy sorsdöntő helyzet lehet majd, mert gyakorlatilag augusztus 20-án jár le a 100 napos időszak az új kormány számára, addig érdemes ugye a türelmi időt megadni, addig szerintem nem is fognak olyan politikai kényes kérdések, döntéseket meghozni, mint például a védett áras rendszer eltörlése. Szóval szerintem az igazi, akár fájdalmas, akár az előző rendszerrel szembe menő intézkedéseket mondjuk az őszi hónapoktól várom én személy szerint.
1: Imre Lőrinccel folytatjuk majd a hírek után, addig egy kis zene.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 9:30 a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az első negyed év végén a GDP 77,9%-a volt az államadósság mértéke. Összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki.
4: Az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5,6%-a volt a március végén záruló egy évben. Erről a Magyar Nemzeti Bank számolt be. Az első negyed évben az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2.130 milliárd forint volt.
3: Az orosz erő kombinált drón és rakétatámadást indítottak Ukrajna középső és déli régiói ellen.
4: Oroszország 524 drónt és 22 rakétát indított. Az ukrán légvédelmi egységek 503 drónt és 4 rakétát lőttek le, vagy semlegesítettek. Az éjszakai orosz dróntámadásoknak több mint 30 sérültje és egy halálos áldozata van. Támadás érte Odessa és Dnipro városát, valamint Herszon és Zaporizsia megyét is. Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint már a Viradóra 50 pilóta nélküli ukrán repülőgépet lőttek le különböző orosz régiók felett. Az oroszok károkról, sérültekről, áldozatokról nem számoltak be. Több ukrán hírügynökség és hírportál viszont az ukrán haditengerészet szóvivőjét idézve beszámolt arról, hogy éjszaka orosz dróntámadás érte egy kínai kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren. A közlemény szerint a csapás következtében senki sem sebesült meg a hajón.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,5%-os mínuszban, 131.050 ponton az index, a forgalom közelíti a 3 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike mínuszban, a MOL majd 0,7%-kal 3.966 forintra esett vissza, az OTP 0,3%-kal 40.970 forintra, a Richter 1,2%-os mínuszban 12.440 forinton, a Telekom egy pár pontos esést mutat 2.508 forinton, a Forage pedig már csak 1%-os mínuszban, de nekem itt valami gyanús, nem szerintem ez nem jó szám. Nézzük, hogy mi a helyzet Európában. Ázsiában mindenütt mínuszokat láttunk, Japán végül 8%, egészen pontosan nem 8, hanem majdnem 1%-os mínuszban zárta a napot, de a többi index is Ázsiában leginkább erről szólt, hiszen Hongkong 1,4%-os mínuszban, a Shanghai Composite egy pár pontos esésben zárta a kereskedést, India majdnem ledolgozta a reggeli mínuszt a kereskedés felére, már csak 2,1%-os mínuszban, ez azért fontos, hogy nagy szó, mert másfél százalékos esésben indított, Szingapur 3%-kal van lejjebb. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, hát ott is a pirosi a főszerep, mindenki mínuszban, London igaz csak 1%-del, a DAX Index majd 0,5%-kal, Párizs 1,2%-del, az olasz tőzsde 2,1%, a spanyol 0,8%-kal van lejjebb. Az olajárak egy pár centet vissza korrigáltak. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VT $107 fölött, a Brent $110.50, ez azt jelenti, hogy $1-2 lejjebb jött az árfolyam. Az arany 0,4%-kal olcsóbb, $4,543 ér egy uncia. A többi fémára is esik, a palládium 1,2, a platina 0,8, a rész 6%-kal, az ezüst viszont több mint 2%-kal. A mezőgazdasági termelői árak közül a rizs olcsóbb, 0,7-del. A világpiacon, ami viszont komolyan drágul, az a búza és a kukorica. A búza 2,7, a kukorica 2,4-del, a szója is 1,7-tel, a gyapot pedig csak egy pár centtel. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama 2,3%-os plusz mutat, ugye 4,5% is volt reggel, tehát olcsóbb lett, 51,40 eurócent közelében áll június végi szállítással. Csütörtökön és pénteken rendezik meg az AI szimpóziumot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
4: Az eseményen a Hunren kutatóhálózat és a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem közös szervezésében lesznek majd láthatók különböző bemutatók. Jakab Roland, a Hunren vezérigazgatója elmondta, hogy bár a világban a nagy cégek dollármilliárdokat szánnak kutatásra a témában, Magyarország sem panaszkodhat, mert vannak szegmensek, amelyekben állják a versenyt a hazaiak.
5: Például az AI-jal kapcsolatos elméleti felfedezések és azok gyakorlati alkalmazása talán sehol sem kapcsolódik össze olyan szorosan, mint az egészségügyben és a gyógyításban. Itt kifejezetten több olyan kutatócsoportunk is van, amely nagyon intenzíven használja mesterséges intelligenciát, illetve kutatjuk is a mesterséges intelligenciát ezen a területen, de ugyanilyen hasonlóan fontos szerepet játszik a mesterséges intelligencia az ipari automatizálásban és az autonómiában, művek fejlesztésében. A gépi látás, a tárgyfelismerés, a térdei tájékozódás az nem csak elméleti kérdés, hanem az önvezető járművek fejlesztésének alapfeladata is. Tehát ezeken a területeken Magyarországon már vannak olyan kutatócsoportok, amelyek egyértelműen az élvonalban vannak.
0: Időjárás jelentés.
4: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zenével megyünk tovább, 9 óra 37 perckor, majd folytatjuk a beszélgetést Imre Lőrinccel, az M4 Privát Bankár.hu újságírójával.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 9 óra 41 perc a telefonban Imre Lőrinc, az M4 privátbankár.hu újságírója. Ami a következő témánk, az a forint alakulása, meg hát különös tekintettel majd a jegybankra. Ugye a forint azért egy komoly erősödésen van túl, ugye olyan számokat láttunk, amit hát majdnem beestünk 300 alá dollárral szemben, de legalábbis én szurkoltam neki múlt hét elején, hogy lássunk már 299.9-et.
2: Igen, rég.
1: Mert az idejét nem tudnám, hogy mikor láttunk ilyet. És hát ugye ez a helyzet, ami részben jó hír annak, aki nyaralni indul, bár ugye hiába vesz sok dollárt, ha nem tud majd repülőre ülni, viszont hát a gazdaság szempontjából, ha nagyon túlerős a forint, se jó, mert ugye azok, akik exportra termelnek, ugye azok kevesebb pénzt kapnak az árukért, ugyanakkor, aki meg az importból is, hát azért abból veszünk bőven, hiszen rengeteg nyersanyag is onnan úgy jön, az meg olcsóbb. Na most, ugye ez egy nagy kérdés, mindig hol a jó egyensúly, és hát különösen hogyan lehet erre a Nemzeti Bank. Hogy látod ezt?
2: Hát ez pontosan így van, tehát ez a kényes egyensúlynak a megtalálása egy nehéz kérdés. Annyit fűznék hozzá igazából a bevezetőthöz, hogy ugye az nyilvánvaló, hogy az exportőröknek fájdalmas lehet az erős forint, vagy el szokott hangzani a túlerős forint, ugye ennek a szintjét is belülni eléggé nehéz, de ugye ez gyakorlatilag az elmúlt bő egy évben az exportőrök emiatt sokat panaszkodtak, szóval itt nem feltétlenül a Tisza hatás miatt látott még drasztikusabb forint erősödés hozta felszínre az exportőröknek ezen problémáit, hanem ez hát tényleg az elmúlt évben, amikor ugye megtörtént a monetáris politikai fordulat, azóta hallhatjuk ezt a panaszt úgymond az exportőrök részéről. Azt tenném, hogy az import szempontjából sem feltétlenül jó az erős forint, az infláció szempontjából nyilván jó, mert hogy sokkal olcsóbban tudunk behozni termékeket. Ugyanakkor az mondjuk érdekes, és ezt már kiskereskedelmi adatok publikálása kapcsán sok elemző kiemelt, hogy igazából, hogyha egyre vonzóbbá válik az, hogy inkább behozzunk terméket, akkor az a hazai versenyképesség, majd a hazai termelés helyzetét egyébként eléggé, hát ha nem is a padlóra küldi, de hogy rontja önmagában, úgyhogy az import oldalról sem feltétlenül jó egy ilyen mélyebb strukturális versenyképességi szempont miatt a nagyon erős forint, és ezt nem csak én mondom, vagy nem magamtól vagyok ilyen okos, hanem tényleg a múlt héten több elemző hívta fel arra a figyelmet, hogy példának okáért Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke is jelezte egy konferencián, hogy már júniusban akár terítékre kerülhet a kamatcsökkentés, ami hát ugye az álmos könyvek szerint utána nem a forint további erősödést hozná. Kármán András pénzügyminiszter beszélt arról, hogy az lenne örvendetes, hogyha a sokat javuló kockázati megítélésünk nem a forint árfolyamának további erősödésében csapódna le, hanem a kamatok csökkentésében. Úgyhogy a magyar gazdaság és gazdaságpolitika meghatározó szereplői részéről egyébként egyre másra azért érkeznek azok a jelzések, hogy hát nem akarlak elkeseríteni, de lehet, hogy nem fogunk látni kettessel kezdődő dollár árfolyamot. Jelen pillanatban, és a Magyar Nemzeti Bank múlt héten is döntött egy FX swap tenderen 50 bázispontos kamatcsökkentésre, ami szintén minthogyha azt készítené elő, hogy itt a negyedik negyedévet megelőzően már egy kamatcsökkentés benne lehet a csőben, akár egyébként júniusban is, ennek inkább azért kisebb a valószínűsége, de hogy még akár ez is elképzelhető, hogyha mondjuk most villámcsapásszerűen a hormuzi szoros helyzete megoldódna, akkor egy júniusi kamatcsökkentés is abszolút benne lehetne a papírban. Most azért érezzük, hogy ennek a valószínűsége mennyi.
1: Én ezt akartam mondani, hogy ez a havval kezdődés, főleg ebbe az irányba induló mondat, ez így ebben a formában, hogy mondjam, igen, persze, hű, de jó lenne, de ennek egyelőre igen, nem látjuk nagyon a valószínűségét, és pont azt akartam kérdezni, hogy jó, azért Hormuzi szoros, ugye nem tudjuk még az orosz-ukrán konfliktussal is mi lesz, bár ugye, ha elcsendesülne, ugye egy másik ha, akkor milyen jó lenne, de hogy van-e most realitása, tényleg, tehát sok a kockázat. Ilyenkor azért egy jegybankok óvatosabbak a mozgással, tehát én egyáltalán meglepő, hogyha júniusban azt mondaná egy jegybank, hogy inkább kivár, és akkor lehet egy izmosabb csökkentés mondjuk ősszel.
2: Egyetértek. Azt gondolom, hogy, hogy nyilván most itt az erős árfolyam miatt az egy eléggé szembetűnő tény, hogy ez az inflációnkra nagyon-nagyon jó hatást gyakorol, ez inflációt lehúzó hatást gyakorol, tehát ez egy szempont, mondhatjuk, hogy egy csepp a tengerben, azért tényleg egy olyan hánykolódó vihar van körülöttünk, ami miatt én is azt gondolom, hogy, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyébként teljesen hitelesen és érthetően, mondjuk júniusban még szintén azt kommunikálja majd, hogy, és egyébként itt a legutóbb múlt heti 50 bázispontos swap tenderen történt csökkentés után is azt kommunikálta, hogy ő továbbra is marad az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés mellett. Szóval paradigmaváltás nem történt, inkább annyi, hogy mondjuk technikailag most sokkal inkább meg lett ágyazva annak, hogyha majd úgy állnak ugye a csillagok, akkor ugye jöhet a kamatcsökkentés, de egyetértek veled, szóval ennek a valószínűsége azért még szerintem is csekély. Hát azt hozzá kell tenni, hogy viszont ugye a Tisza győzelme óta, és már ugye a Tisza trédet azt áratták a befektetők már ugye a választások előtt is, szóval azóta, ami a Magyar Nemzeti Bank szempontjából érdekes lehet, hogy egészen elképesztő ugye kockázati megítélés javulás volt, egészen elképesztő nemzetközi intézményi befektető érdeklődés volt a magyar eszközök iránt, és hát ugye ez valahol a pénzpiaci stabilitás szempontjából amúgy egy kockázatot tud jelenteni, hogyha iszonyatosan bevásárolnak magyar eszközökből a forint befektetéseiket, portfóliukban megnövelik a külföldi befektetők, mert hát ugye ezt sokan szokták ugye forró pénzként nevezni, hogyha meg éppen mondjuk az uniós tárgyalások nem úgy alakulnak, akkor ez mint egy ilyen szőnyeget ki lehet rántani a forint alól, szóval hogy ez nem feltétlenül a stabilitás irányába hat. Röviden fogalmazva érdekes, de annyira javult a magyar eszközök megítélése, hogy az meg már igazából túljavult. Tehát, hogy már nagyjából az jelent lassacskán kockázatot. Ez a meglátásom, hogy az elemzők is erre szoktak utalni.
1: Az miért kockázat egyébként?
2: Hát ez szerintem egyértelműen azért kockázat, mert megjelenik ez a úgymond spekulatív tőke, és hogyha...
1: Mert ez nem jelent már meg. Tehát egy választás mindig adja magát, hogy megpróbálkoznak nyilván kitalálni, megtalálni, tippelni, hogy akkor ki nyer. Szerintem ez az üzlet része egyébként a mindennapokban.
2: Ez az üzlet része, csak azt gondolom, hogy amúgy ez a helyzet javult. Tehát, hogy egyre kevésbé a forint befektetések, mondjuk egyre kevésbé ez a spekulatív egyik nap ide teszem a tőkét, másik nap oda teszem a tőkét van jelen. És ez egyébként azért van, mert a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája már ugye több mint egy éve felépítette azt a hitelességet. És most ugye van egy iszonyatos várakozás az új kormánnyal kapcsolatban, és ami egy kicsit az első blokkra visszautalva, az lesz a nagy kihívás, hogy ugyanez a hitelesség a fiskális oldalon is majd meglegyen, és akkor itt tényleg az lesz, hogyha azt látják befektetők, hitelminősítők, piaci szereplők, hogy amúgy az új magyar kormánynak van egy hitelesen kommunikált, kivitelezhető fiskális terve, akkor meg ez a probléma, amit én amúgy most problémaként érzékelek, mert tényleg itt az van, hogyha betolnak iszonyatos spekulatív tőkét, ami könnyen mozgatható, akkor az tudod, egy-két nap alatt okozhat ilyen hirtelen árfolyam bezuhanást. Szóval a hiteles fiskális politika felépítése azért is szükséges, hogy a magyar eszközökben lévő külföldi befektetések azok ne egyik napra a másikra ide-oda vándoroljanak, hanem azok ott legyenek és bízzanak igazából az országban a külföldi intézményi szereplők is, és hát akkor ez egy másik kérdés, hogy ugye mi magyar emberek vagy lakossági befektetők mennyire bízunk a magyar eszközökbe, hát amúgy mi kevésbé, főleg mondjuk a részvényekben annyira nem, vagy hát hogy is mondjam, lenne tér a részvény hitettségünk növelésére például, de hát ez már szerintem egy másik szerepre tartozik, mert ennél sokkal okosabb emberek tudnak ezzel kapcsolatban mondani dolgokat, de hogy az a lényeg, hogy a hiteles fiskális politika felépítése lesz az egyik legnagyobb kihívása, és egyébként elvégzendő teendője majd az új gazdaságpolitikai irányításnak.
1: Köszi szépen Imre Lőrincet, az M4PrivateBankár.hu újságíróját hallották, zenék és érdekesség, közlekedünk, 10-kor friss hírek.

0: Reggeli Monitor.
1: Olyan kristály keletkezett az első atomrobbantás során, amiről eddig azt hitték, földi körülmények között nem jöhet létre. A Firenzei Egyetem kutatói egy különleges, klatrát nevű anyagot azonosítottak az új-mexikói sivatagból szerzett maradványokban, amik az 1945-ös Trinity kísérlet során keletkeztek, amikor az atombombát először tesztelték. A robbanás során felszabaduló 21 kilotonnás energia és az 1500 Celsius fokot is meghaladó hőség megolvasztotta a homokot, az aszfaltot és a mérőberendezések rézalkatrészeit. Ebből az olvat elegyből jött létre a Trinitit nevű üvegszerű anyag. A szakértők ebben fedezték fel a klatrátot, vagyis egy olyan szervetlen kristályt, amelyben az atomok ketrecszerű rácsot alkotva ejtenek csapdába más atomokat. Ez az első alkalom, hogy nukleáris robbanás termékei között klatrátot találtak. A felfedezés történelmi tudományos jelentőséggel bír, hiszen ilyen kristály szerkezet természetes földi körülmények között korábban még nem jött létre. A várakozások szerint a kutatás a jövőben nem csak az extrém fizikai folyamatok megértését segítheti, hanem új módszereket kínálhat a tiltott atomkísérletek nyomainak igazságügyi vizsgálatához is, segítve ezzel a nukleáris fegyverkezés ellenőrzését.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
6: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
8: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az éj és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
9: Flotta döntések változó időkben.
10: Cégautó beszerzés 2026-ban.
9: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
10: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatív

0: hívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusok benzinát? Szakértői beszélgetés Kövesd Ám Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban tart a baleseti helyszínen és az Üllői úton befelé a Pöttyös utcánál a középső sávban továbbra is lassú a haladás. Erős a forgalom a budai alsó rakparton a Petőfinál északirányban és a Margit híd közelében. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtti szakaszon. A hatodik kerületben a Nagymező utcát mától egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Mától lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javításait, korlátozásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 10-kor a mikrofonok mögött Nagy Károly és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az első negyedév végén a GDP mintegy 78%-a volt az államadósság mértéke. Összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki.
4: Az államháztartás nettó finanszírozása igénye 4.964 milliárd forint volt, a GDP 5.6%-a a március végén záruló egy évben, erről a Magyar Nemzeti Bank számolt be. Az első negyed évben az államháztartás nettó finanszírozása igénye 2.130 milliárd forint volt.
3: Nem mond le, ezt mondta Sólyog Tamás köztársasági elnök az Indexnek adott interjújában.
4: Az államfő döntését azzal indokolta, hogy szerinte jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Azt mondta, hogy felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez köti őt a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Megjegyezte, hogy korábban adott ki közleményeket a jogállamisággal és a gyermekbántalmazási ügyek elítélésével kapcsolatban is. Sólyog Tamás arról beszélt, hogy érti, hogy vannak olyan társadalmi és politikai szándékok, amelyek a köztársasági elnöki hatáskörök újra definiálására irányulnak. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülésén május végéig adott határidőt a köztársasági elnöknek a távozásra, ezt most egy reggeli Facebook nyilatkozatban újra megerősítette.
3: Több nyugat-dunántúli településen is találtak aszbesztet az utak alatti kőzúzalékban. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége arra hívja fel a figyelmet, ez az anyag rendkívül ártalmas az emberi egészségre, már kis mennyiségben is. A szervezet elnökét, Ágoston Csabát hallják.
5: Sajnos egy nagyon alattomos anyag, amennyiben nem extrém nagy mennyiségben lélegzi be valaki egyszerre, akkor egy időben nagyon elhúzódó problémát tud okozni. Alapvetően az aszbesztnek a szálas szerkezete okozza a legnagyobb gondot, tehát abból adódik az ő negatív hatása. Ezek az apró kis szálak a tüdőszövetbe ágyazódnak, ott gyulladást okoznak, és évekkel vagy akár évtizedekkel később ez daganat kialakulásához vezethet. Idődaganatot tud okozni, illetve van egy speciális daganat típus, ami a mellhártyában tud kialakulni, ami majdnem kizárólag csak az aszbeszt miatt alakul ki, tehát egy elég speciális betegség.
1: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 1%-os mínuszban 131.551 ponton, a forgalom pedig átlépte a 4,2 milliárd forintot. A vezető papírok most már vegyesen teljesítenek, a MOL már csak pár pontos mínuszban 3990 forinton, a Richter 1%-os esésben 12460 forinton áll. A Telekom pár forintot drágult 2512 forinton, az OTP 2,1%-kal 41180 forintra tudott erősödni, és a Forágyi próbál a mélységből felkapaszkodni 3,2%-os pluszban 1856 forinton. A forint az erősödget az euróval szemben, most beesett 361 forint alá pár fillérrel, 1 dollárért 310 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 395 forint 10 fillért kérnek. Ázsiában a vezetőindexek inkább mínuszban zártak, a japán tőzsde majd 1%-kal, Hongkong 1,3%-os mínuszban zárta a napot, a Shanghai Composite pár pontos 1,1%-os esésben zárt, India még nyitva, és egy 1,5%-os mínuszban hopp, átléptük a határt pár ponttal, Szingapúr pedig ugyancsak lassan ledolgozza a hátrányt, és már csak 1,1% fölötti mínuszban. Nézzük, mi a helyzet Európában. Ott is eséssel indult a nap egy órával ezelőtt. Az angol tőzsde aztán átlépte a tartományt, a plusz tartományt, de visszaesett 1,1%-kal. A DAX Index 4,1%-kal van lejjebb, Párizs 1%-kal. Az olasz tőzsde járt eddig a legrosszabbul 2%-os mínuszban, a spanyol 6,1%-kal gyengélkedik. Az olajárak egy pár centet lejjebb jöttek, 106 dollár 70 centen áll az észak-amerikai könnyűolaj VT jegyzésára, a Brent 110 dollár 40 centen, hajnalhoz képest ez nagyjából 1 dollárnyi különbség, nem jelentős. Az arany árfolyama 3,1%-os mínuszban 4548 dolláron áll. A többi fémára is esik, a palládium és a platina meg a réz pár centet, az ezüst 1,7%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelőárak közül a rizs lett olcsóbb, minden más drágult. Leginkább a búza és a kukorica, a búza 3,2, a kukorica 3%-kal, a szója pedig majd 2%-kal drágult a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 2,7%-os pluszban 51 euró 50 centen áll június végi szállítással. A kárpátaljai magyarság képviselőjének bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Ezt Orbán Anita külügyminiszter jelentette be.
4: Erről a hétvégén állapodott meg Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel, akivel telefonon egyeztetett. Mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Orbán Anita szerint már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez.
3: Az Afrikában fertőző ebola vírussal kapcsolatban Kemenesi Gábor virológus tett közé állásfoglalást.
4: Bár az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában kitört ebola járvány miatt, de a magyar szakértő szerint az európai polgárok számára jelentett kockázat jelenleg rendkívül alacsony. A behurcolás esélye kicsi, és a másodlagos terjedés valószínűsége még alacsonyabb a fejlett országok modern egészségügyi háttere miatt. A WHO azért hirdetett afrikai szükséghelyzetet, mert két afrikai ország fővárosában is találtak megbetegedéseket egymástól függetlenül.
3: Izraeli légi csapásban megölték Libanonban az iszlám dzsihád palesztin terrorszervezet egyik vezetőjét.
4: Az izraeli hadsereg a napokban meghosszabbított tűzszünet ellenére hajtott végre légi csapásokat a Libanon déli és keleti részén. A keleti Baalbekben rakétacsapás ért egy lakást, amelyben az iszlám dzsihád vezetői közé tartozó Wael Abdil Halim és lánya tartózkodott, mindketten meghaltak. A déli légi csapásokban 5-en vesztették életüket, 15-en megsebesültek. Az izraeli hadsereg korábban az érintett térség elhagyására szólította fel a helyieket. Az izraeli kormányzat a határ közelében fekvő izraeli települések védelmével indokolja a támadásokat. A Hezbollah libanoni a szervezet, amely az iszlám dzsihád egyik szövetségese, csak hétvégén 200 lövedéket lőtt ki Izrael területére, illetve a Libanonban tartózkodó izraeli katonákra.
3: Nemrég publikálta a legfrissebb globális jelentését az éghajlatváltozási kormányközi testület a föld klímájának módosulásáról.
4: Az ELTE meteorológiai tanszékének éghajlatkutatója szerint a helyzet ijesztő ütemben romlik, de mindannyian tehetünk a folyamatok lassítása érdekében. Szabó Pétert hallják.
6: Az energiafelhasználás is igazából rajtunk múlik, tehát ezek a nagy cégek, ugye, amik az energiafelhasználás és a közlekedés által a nagy kibocsátásokat okozzák, azok is gyakorlatilag miattunk történnek, hiszen mi vagyunk azok, akik használjuk az autót, akik nem tömegközlekedés használunk, hogyha lehet természetesen. Mi vagyunk azok, akik többször repkedünk, mint ami esetleg lehet, hogy szükségeltetik. Mi vagyunk azok, akik igényeljük a 24-es fokot a lakásunkban télen. A fogyasztás által generáljuk a dolgokat, de természetesen nem mi vagyunk, hanem a nagy cégek a legnagyobb kibocsátók.
3: Idehaza 2027-től kizárólag az RTL közvetíti a Bajnokok Ligája labdarúgó mérkőzéseket.
4: A Trend FM által megkérdezett sportközgazdás szerint a közvetítési jogok komoly bevételeket termelnek a csapatoknak itthon is, de más területeken van még hova fejlődni, Dénes Ferencet hallják.
7: A meghatározó bevételeket a nagyligáknál, a nagy csapatoknál alapvetően a szponzorálás, reklámozás, televíziózás adja ki. Van egy masszív 10% fölötti rész a vendéglátásból és a merchandisingból származó bevételek, és a többi pedig mondjuk a jegybevételekhez kapcsolódik. És ha már itt tartunk, az egy fontos dolog szerintem a magyar labdarúgás számára, hogy mi ebben különösen gyengék vagyunk. Tehát ebben a mérkőzésnapi bevételekben, a klubszolgáltatásokban, hogyha a magyar professzionális labdarúgás fejlődni akar, akkor ezen a területen mindenképpen komoly lehetőségei vannak.
1: Időjárás jelentés.
4: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
3: Zenével megyünk tovább, majd arról váltunk szót, hogy milyen fontosak ma is a piac terek, ugye, ahol nem csak vásárolnak az emberek, hanem találkoznak is.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 10 óra 14 perc. A piacok sok száz éve a legfontosabb kereskedelmi események voltak, ahol persze nem csak vásároltak, hanem közösségi életet is éltek a népek. A vásárok napjaiként fontos események. Igaz, jelentőségük megkopott az elmúlt évtizedekben, de a mai napig tartják őket. A rendszerváltás idején jelent meg az adhok, az akkoriban a kampány részeként tartott úgynevezett MTF piacok rendszere. Simon Attila agrárszakértő szerint a termelői piacok száma az elmúlt években szemmel láthatóan nőtt. Ezeken nagyobb az áruválaszték, és az adott régió termelői is megjelennek. Vele beszélgettem mindenről.
2: Ilyenkor elindul a piacok, vásárok szezonja, és emlékszem gyerekkoromban mennyire fontos volt a vásárnaptár, hiszen azt figyelték, a gazdák ott cseréltek, adtak, vettek, és hát a mai napig a vásárok vidéken azért meglehetősen fontosak, nem beszélve a termelői piacokról. Beszéljünk már a vásárokról, hogy mennyire más ma egy vásár, mint mondjuk 30 éve, ami nem volt olyan nagyon rég.
3: Visszaismertünk középkorban, és az a vásár, az út települések, azok mindig is gazdagabbak voltak, mert volt áru megállító lehetőségük, hát sok város kapta, hogy az a vásárhelyet, az rengeteg város kapta meg a vásározó nevet, be is épült a nevébe. Ezek vasárnap, vagy szombaton, vagy hétközön tartottak, annak megfelelően voltak kialakítva. Ezek persze elmúltak, és feltettek már az előző struktúrában a kisebb piacok, és megjöttek a rendszerváltás követően a termelői piacok, akkor úgynevén MDF piacok. És ezt igazából két is lehet bontani a hagyományos települési kispiacokra, illetve a termelői piacokra, ami egyre inkább kedvelt.
2: Mi a kettő között a különbség?
3: Kispiac az lakossági, tehát abszolút egy adott településen péntek, szombat, vasárnap van nyitva. Termelői piacon pedig sokkal nagyobb árumennyiség kerül be, nem csak a településről, hanem más településekről, akár 50-60 km és oda mennek értékesíteni, ez főleg Budapesten jellemző, és ez igazából lehet egy toplistát is látani a legjobb termelői piacokról.
2: Mennyire érik reneszánszukat?
3: Egyértelmű reneszánszban, hiszen korábban 250 piac volt, és utóbbi 5 évben ennek száma felugrott 320-ra. Ez a növekedés mind azt jelzi, hogy van igény arra, hogy működjön a piac. Ez azért fontos ez, mert rövid ellátási lánc, amit igazából unió is támogat, fogyasztók közvetlenül a termelőktől akarnak zöldséget, gyümölcsöt, vagy sajtot, vagy húst vásárolni. Illetve van egy tudatos vásárlás igény, ami a lakosság körében egyre fontosabb, hiszen a minőség, a szezonalitás és azért termékek keresése, ez mind-mind motiválja, minél többen jelenjenek meg vevők és eladók is. Ebben is van egy újfajta szempont, az a közösségi élmény. A piacok nem csak a vásárlás helyszíne, hanem társadalmi szintén is, ahol családias légkör igazán kiemelt vonzó erő.
2: Én Szentendrén néha szombat reggelenként lemegyek, ott is van egy remekbe szabott piac, és be kell valljam, hogy volt bennem egy kis előítélet, hogy nem, és biztos jó drágán fogok tudni vásárolni mindent, és nagyon kellemes meglepetésért, hogy emberi árakon tudtam vásárolni, nem is akár miket. Hát nyilván az ország számtalan pontján, ugye ez már az ilyen kis piac, tehát ez nem termelői, hanem lakosságnak szóló kis piac. Olyan dolgokat is lehet találni, amit adott esetben boltban sem találnék.
3: Ez így van. Ennek óriási lehetősége az, hogy az a hozzáadott érték, amit a termelő adott terméknek, különösen az, hogy feldolgozott termékeknél, sajtnál, túrónál tudnak hozzátenni, erre abszolút igény van, viszont ez a mennyiség, amit ők termelnek, ez nem lehet meg a áruházláncok pultjain, mert ők óriási mennyiségben szeretnének vásárolni, hiszen minden láncban ugyanaz az áru van. Azt pedig egy termelő még lokálisan tudja kiszolgálni, hogy egy adott áruházat ellásson folyamatosan, jó minőségű sajtal vagy vajjal, mázi vajjal. Így aztán ezek a lokális termékek abszolút a csak kis piacokon kaphatók meg, és ha valaki igazán gurman is szereti az ízeket, akkor itt igazából sosem csalatkozik, mert egy jó minőségű terméket fog vásárolni.
2: Egy időben próbálkoztak azzal, hogy ezt a problémát, amit felvetettél magyarul, hogy egy kis termelő nem tudja ellátni egy adott boltot, de hogy sok kis termelő által csináltak néhány olyan boltot, ami kifejezetten házi jellegű hús, tej vagy egyéb készítményeket árult. Ez itt-ott még próbálkoznak vele, de valahogy nem ütötte át az ingerküszöböt. Miért? Mit gondolsz?
3: Termelők részéről nehezen szövetkeznek össze a magyar gazdák. Nem könnyű a szövetkezés. Egy ideig még úgy megy a szekér, és igazán vannak ilyen vásárolói kosarak, ahol összehordják, de ott is kiszelektálódott igazából a beszállított tömege. Nehezen viselik el azt, hogyha másnak jobb vagy rosszabb terméke van, igazából megosztja a beszállítókat. Így egy előállítással, saját személyes garanciával, saját arcukkal sokkal szívesebben visznek be árut piacokra, mint beadni a közösbe, és a közösben majd van visszaosztással jutnak pénzhez. Úgyhogy ez jobban is el fog terjedni, mint a nagy összevont bolthálózatok.
2: Nem arról van szó, hogy egyébként nem bíznak egymásban?
3: Az is benne van. És senki nem bízik senkibe se. Csak a saját magában. Ez mindenképpen ez a marketing része, hogy én az én termékem, az én portékám tőlem van, jössz ide máskor, ugyanazt fogod kapni, sokkal-sokkal többet ér, mint megvegyed adott bolthálózat, vagy boltban az adott házi terméket.
2: Az elmúlt percekben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd fél 11-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Különleges nemzeti portrét mutattak be a londoni Nemzeti Arcképtárban. Az S. Devlin által készített digitális installáció mesterséges intelligencia segítségével rendezi egy képbe a brit polgárok arcképeit. Az alkotás célja, hogy származásuktól vagy politikai nézeteiktől függetlenül egyetlen képen jelenítse meg az Egyesült Királyság lakóit. A művész szerint a projekt újra gondolja, mit jelenthet a nemzeti identitás. A kezdeményezésben 18 év feletti brit lakosok vehetnek részt, akik mobiltelefonjukkal készített szelfiüket tölthetik fel az erre a célra létrehozott online felületre, amely a fényképet néhány másodperc alatt a művész stílusában készült szénrajz hatású portrévá alakítja. A galériában az animált alkotást egy festményt idéző vászonra vetítik, így az egymásból vadó arcok folyamatosan változó, közös, digitális portrévá állnak össze. Az installáció egyébként abban a teremben kapott helyet, ahol több ismert brit személyiség portréja is látható, köztük III. Károly brit király, Katalin Velszi hercegné vagy Jane Goodall etológus arcképe. A formabontó installáció október 27-ig látható a brit fővárosban.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 10:30 a mikrofonnál M. Szűcs Péter. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Ezt jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. A hétvégén állapodott meg erről Andriy Sibiha ukrán külügyminiszterrel, akivel telefonon egyeztetett. Mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formával egyeztetnek majd. Orbán Anita szerint már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremtetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez. Andriy Sibiha ukrán külügyminiszter közölte, országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönös, előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Az első negyedév végén a GDP mintegy 78%-a volt az államadósság mértéke, összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki. Az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5.6%-át tette ki a március végén záruló egy évben, ezt a Magyar Nemzeti Bank jelentette. Két ember meghalt, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak, amikor hajnalban 5.2-es erősségű földrengés rázta meg a dél-kínai Guangxi régióját. Az állami televízió beszámolója alapján legalább 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést, na a térségben több vasúti járatot töröltek, késések alakultak ki. Egy korábban eltűnt, nyilvántartott 91-es férfit viszont élve találtak meg a romok alatt. Kína déli részén időről időre előfordulnak földrengések, nem csak ott. Keir Starmer brit miniszterelnök nem mond le a munkáspárt vezetőjeként betöltött tisztségéről, így a kormányfői posztról sem. Ezt David Lammy brit miniszterelnök helyettes közölte. Starmer még csak menetrendet sem kíván kialakítani távozásáról. A munkáspárti miniszterelnökre az utóbbi napokban folyamatosan erősödő nyomás nehezedett pártja saját és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy jelentse be lemondását, vagy legalább vázolja fel annak menetrendjét. Ennek előzményeként a május első hetében tartott angliai tanácsi, illetve a skóciai és a walesi parlamenti választások a munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette szélsőjobboldali radikálisan unió és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték.
0: Tőzsde hírek.
6: Pluszba fordult a box, igaz csak pár ponttal, 131.763 ponton az index, a forgalom pedig közelíti az 5,3 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 0,5%-os pluszban 41.320 forinton, a Telekom 2,1% fölötti emelkedésben 2.518 forinton, a Richter 9,1%-os mínuszban 12.480 forinton, a MOL 4,1%-kal esett vissza 3.976 forinton, és a Forage, amit az elmúlt napokban rettentően megütöttek, az most 3,8%-án próbál visszakapaszkodni 1.866 forinton. A forint erősödni kezdett, 360 forint az euró. Egy dollárért 309 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 394 forintot kérnek. Európában a vezető indexek közül London már pár pontos pluszban, a DAX index még 2,1%-a van lejjebb, de elindult fölfelé. Párizs majd 1%-kal, az olasz tőzsde 1,8%-kal gyengélkedik, a spanyol 6,1%-os mínuszban. Ázsiában is a mínuszoké volt a főszerep, a japán tőzsde végül majd 1%-os mínuszban zárt, Hongkong 1,4%-os mínuszban fejezte be a napot, a Shanghai kompozit pedig csak pár pontra volt a plusz értéktől. India viszont ledolgozta a hátrányát, át 1,5%-os mínuszban is volt reggel, most már csak pár pontos esésben is átlépte a plusz tartományt. Szingapur is igyekszik, de még pár pontra ettől. Az olajárak azok lejjebb jöttek, 106 dollár 50 centen áll az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzés ára, a Brent 110 dollár 30 centen, ez 1%-os plusz, de reggel ugye jártak 2% fölött is. Az arany 2,1%-a olcsóbb, ez azt jelenti, hogy pár dollárt feljebb ment, 4553 dolláron áll. A palládium, a platina, illetve a rész pár centtel olcsóbb, az ezüst 1,4%-kal. A mezőgazdasági termelői árak közül a rizs az, ami kevesebbe kerül, minden más drágul, és leginkább a búza és a kukorica, a búza 3,2, a kukorica 3%-kal kerül több a világpiacon. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama megint visszaesett, 1,8%-os pluszban, 51 euró 10 euró centen áll június végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
6: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenés követően gomoly felhős napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főként az Észak-Dunántúlon. A hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul napközben. Én megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk, mert kellemes muzsikák jönnek. Mi egykor találkozunk, akkor elmondom önöknek, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Addig is tartsanak velünk itt a 94.2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek

0: Zoltán. A műsorvezető, a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén állapodott meg Andrei Sibiha ukrán külügyi vezetővel, akivel telefonon egyeztetett. Mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Orbán Anita szerint már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter közölte, hogy országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Az első negyedév végén a GDP 77,9%-a volt az államadósság mértéke. Összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki. Az államháztartás nettó finanszírozási igénye 4.964 milliárd forint, a GDP 5,6%-a volt a március végén záruló egy évben, jelentette a Magyar Nemzeti Bank. Az első negyedévben az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2.130 milliárd forint volt. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, ezt mondta a Varga Mihály egy bankelnök egy mai konferencián, hozzátéve, hogy a bevezetés Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában az euró csatlakozás nem lehet cél.
0: Tőzsde hírek.
5: Nézzük, hogy mi újság a devizapiacon. Az euróért jelenleg 360 forint 40 fillért kell adni, a dollár árfolyama 309 forint 60, a svájci frank 394,40. 0,3%-kal erősödik a magyar tőzsde, 132.069 pontra buksz, a forgalom 6 milliárd 187 millió forint. 0,4%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.010 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,8%-os pluszban járt, 41.430 forinton, a Richter 1%-kal csökkent, 12.470, a Magyar Telekom 0,4%-os erősödésben, 2.520, emelkednek a Forage részvényei 2,3%-kal, 1.840 forinttal jegyzik őket, drágul a budapesti értéktőzsde, 2,4%-kal, 12.800 forintra papír, emelkedik az Essence 1%-kal, 990 forinton, csökken viszont a Rába 3,5%-kal, 2325, és gyengül a Masterplast is 2,1%-kal, 2760 forinttól jár. Európában a főbb indexek a mai kereskedésben egyelőre inkább felfelé mennek, ez a londoni tőzsdénél 1/10, a német DAX-nál szintén 1%-os pluszt jelent, a francia tőzsde egy 0,8%-os mínuszban, az olasz pedig egy 1,8%-os komolyabb visszaesésben, a spanyol tőzsde 0,4%-kal megy lefelé. És ha már Olaszország, a megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek az Európai Bizottságának küldött levelében. A stabilitási paktum a 3%-os költségvetési hiány tartását és a 60%-os államadósság szinttartását jelenteni. Giorgia Meloni szerint a megemelkedett energiaárak miatt egyelőre ezt nem tudnák a jövedelmi nehézségek miatt teljesíteni. Egyébként Giorgia Meloni kormánya mandátumának utolsó évébe lépett, jövőre parlamenti választások lesznek majd Olaszországban.
0: Időjárás jelentés.
5: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, tapos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között alakul. 11 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél 12-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
6: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében vendégem lesz a Bohemian Betyár zenekar, egyrészt az új albumuk megjelenése okán, másrészt a budapesti koncertjük apropóján. Előtte a gasztrorégész mesél új könyvéről, amelyben a gulyás kommunizmus konyháját kutatta meg és tárta elénk. Fél óra múlva pedig egy sikersztori kulisszatitkaiba és terveibe pillantunk bele, ugyanis a kifli.hu online áruház újdonsült ügyvezető és kereskedelmi igazgatója lesz a vendégem. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Szerdán késő este megjelent az új kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a magyar közlönyben. Most már hivatalos, hogy a gazdasági és energiaügyi miniszter kapitány István felelős többek között az ország márkáért, a turizmusért és a vendéglátásért. Az új rendelet értelmében a miniszter előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és közvetítő tevékenységre, az utazási és utazás közvetítői szerződésre, valamint a gyógy és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat is. Ezen felül a vallási turizmus kivételével, amely a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez tartozik, kialakítja és működteti a turizmus irányítási és intézményrendszerét, kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását, összehangolja az Európai Uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat, irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketing tevékenységeket, kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat, irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását, és előzetes véleményezési és egyeztetési jogkört gyakorol a turizmussal összefüggő projektek, fejlesztések, programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően. Kapitány István egyébként korábban már bejelentette, hogy államtitkárságot is kap a turizmus. A múzeumok majálisán a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében adták át az év múzeuma díjat, amelyet idén a Tisza-Zugi Földrajzi Múzeumnak ítélte oda a Pulszki Társaság által felkért bírálóbizottság tagjai. A díjjal 1997 óta ismerik el azokat a múzeumokat, amelyek eredményei mögött átfogó, komplex, stratégiai fejlesztése húzódik, és amelyek példát mutatnak a magyarországi múzeumi közösség számára. A nyertes Tiszazugi Földrajzi Múzeum a szakmai zsűri indoklása szerint kiemelkedő eredményeket ért el a földrajzi, természeti és helyi értékek megőrzésében és korszerű bemutatásában, valamint a közösségépítés területén. Az 1956-ban alapított múzeum Tiszaföldvár és a 12 települést magába foglaló Tiszazug térségének kulturális identitását erősíti. A múzeum tavaly elnyerte a Tiszaföldvár Város Kulturális Szakmai Díját is, és idén második alkalommal kapta meg az év múzeuma díjat. Az elismerést Béres Mária múzeumigazgató vette át. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a Tiszafüredi Kispál Múzeum kapta a helyi kulturális örökség újrafelfedezésében elért eredményeiért, közösségbarát programjaiért és közösségteremtő tevékenységéért. Az IKOM Magyarország külön díját pedig a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma vehette át innovatív kiállításaiért, gyűjteményeinek mintaszerű kezelésért és kiemelkedő ismeret átadási tevékenységéért. Az év múzeuma 2026 jelöltje oklevelet a Szegedi Dóm látogatóközpont kapta. És még mindig díjak, a Balatonmária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton fagyija verseny győztese, a Balaton Noir fantázia névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Somodi János a győztes édesség készítője sörfőzéssel is foglalkozik, ez adta a maláta, mint alapanyag ötletét. A csokoládé maláta mellett szilvaszósz, rum és maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, mások a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor, mondta Somodi János. Külön díjat kapott a Balatonfüredi Kisbergban cukrászda, a Gyenesdiási Bringatanya Somogyi fagylalt műhely és a Balaton Akaratjai Sziszi fagylaltozó. A 13. Balaton fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte meg a Karmelita kolostort övező kordon lebontását pénteken, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégente látogatható lesz a kolostor, adta hírül az MTI. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon. A két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. A kormányfő kiemelte, azt kérte, hogy az épületekben minden maradjon úgy és ott, ahogy és ahol volt beleértve a Bibliát, az iratmegsemmisítőgépet, a vaságyat és a földgömböt is. Magyar Péter elmondta, a Karmelitában a korábbi miniszterelnöki irodarész, a terasz, a kert, a színházterem és a kormányüléseknek helyt adó terem lesz látogatható. A most megnyitandó épületekben nem kell belépődíjat fizetni, hiszen ezeket az épületeket már kifizették az adófizetők. Vitézi Dávid közölte, az épületek szombaton 10 órától látogathatók, és 15 percenként indulnak a 25 fős csoportok. A körbevezetésről a várkapitányság munkatársai gondoskodnak majd. 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a Belügyminisztérium Szentháromság téri épületére, amely eredetileg pénzügyminisztériumnak épült, mintegy 80 milliárd forintot költött el az állam, a miniszterelnöki kabinet iroda épületét pedig mintegy 40 milliárd forintból építették, és bár műemléknek tűnik, egy vadonatúj épület. A Honvéd Főparancsnokság épületének rekonstrukciója jelenleg is zajlik, erre 60 milliárd forint van elkülönítve, de további költségigények is felmerültek. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a legnagyobb beruházás a budavári palota megújítása, az első szárny építése már megkezdődött, és a megindult rekonstrukció befejezésének összege 500 milliárd forint körülire becsülhető. és még mindig Vitézi Dávid, az új közlekedési tárca legfontosabb céljai közé tartozik a budapesti repülőtér bekötése az országos vasúti hálózatba, a terminálfejlesztés elindítása és a vidéki repülőterek életben tartása. Vitézi Dávid stratégiai jelentőségűnek nevezte a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér országos vasúti hálózatba történő integrálását, hasonlóan az amszterdami, a brüsszeli vagy a zürichi repülőtérhez. A tervek szerint a mai kétvágányos 100-as fővonal mellé Kőbánya Kispesttől megépül egy harmadik és negyedik vágány, amely Szemere telep térségében kiágazva halad tovább a légi kikötő futópályái között. A repülőtéri állomás a föld alatt lenne a mai Holiday parkoló területén, a vágányzat azután az M0-ást keresztezve és Vecsést elkerülve Monornál csatlakozna vissza a fővonalba. Hozzátette, a tervek és az engedélyek 9 éve készen vannak, ugyanakkor az állam még nem rendelkezik a vasúti kapcsolat megvalósítására vonatkozó szerződéssel. A projekt 100 éve a legnagyobb zöldmezős vasúti nyomvonal építést jelenteni Magyarországon. Az uniós források hazahozatalától és sok más kérdéstől is függ, hogy a vasútvonal az előző kormányzat által kidolgozott koncessziós logika mentén, vagy másként valósul-e meg. Vonatozzunk, de most már az Adriára, a nyári szezon közelettével ismét útjára indul a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel a nyári autópályás forgalmi dugókat elkerülve és kifejezetten versenyképes áron érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-áig minden nap közlekedik, közölte a MÁV. A járat a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, többek között megáll Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, majd a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opatijába és Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhetővé válik, helyi buszjáratokkal pedig a Krk-szigetet is megközelíthetik az utasok. A MÁV tájékoztatása szerint a Retro Istria Expressen a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékkel rendelkező ülőkocsikba szól, de a 4 vagy 6 ágyas fülkéket kínáló fekvőhelyes kocsik is megfizethető és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Akik teljes nyugalomban szeretnének utazni, azoknak 1-3 ágyas fülkés hálókocsikat ajánlják, ahol megvetett ágyjal, tisztasági csomaggal, ásványvízzel és egyszerű reggelivel várják az utasokat. A korhű 70-es és 80-as évekből származó, közel eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikban a legkedvezőbb áru start Európa jegyek Koperbe és Posztojnába, a kötelező helybiztosítás nélkül már 20 eurótól, Riekába és Pulába 25 eurótól elérhetők, míg Ljubljanába 16 euróért is el lehet jutni. A gyerekjegyeket utazásonként fix áron 5 euróért kínálja a vasúttársaság. A helyjegy ára ülőhelyen további 3 euró, a fekvőhelyek 14 eurótól, a hálóhelyek 27 eurótól kezdődnek, közölték. Mondhatni már, hogy BL lázban ég Budapest, a döntő miatt ugyanis megrohamozták a magyar fővárost a külföldiek. A Bajnokok Ligája döntőt május végén Budapesten játssza az angol Arsenal és a francia Paris Saint-Germain. Ez a sportesemény ismét globális úti céllá tette fővárosunkat, a kiwi.com adatai szerint csaknem megduplázódtak a Magyarországra irányuló repülőjegy keresések a finálé miatt, ráadásul nem csak európai országokból nőtt meg az érdeklődés. A budapesti utazásokra leadott foglalások száma 263%-kal emelkedett, az utasok száma pedig 176%-kal nőtt a tavalyi ugyanezen időszakhoz képest. Az adatok alapján a legtöbben hosszú hétvégére érkeznek a magyar fővárosba, és átlagosan 3 napot töltenek Budapesten. Jelentősen nőtt az egyirányú foglalások aránya is, ami arra utal, hogy sokan több várost érintő európai körutazás részeként látogatnak Budapest a döntő idején. A legnagyobb növekedés az Egyesült Királyságból látható, az onnan repülővel érkezők száma több mint 17-szeresére nőtt a tavalyhoz képest. Nem véletlen, hogy a második legnagyobb számban érkező nemzet a francia, de Spanyolországból és Németországból is 220% körüli emelkedés látható a foglalási adatok kapcsán. Brazília új belépőként jelent meg a legfontosabb küldőpiacok között. A kiwi.com szerint ez jól mutatja, hogy a BL döntő globális utazási vonzerővel bír. Május végén nem csak a pályán, hanem a szálláshelyeken is csúcsra jár a verseny. A budapesti bajnokok ligája finálé közelettével drasztikusan megugrottak az árak, miközben a város már most a teltház felé tart. Az MTI számolt be arról, hogy 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, azaz augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy fél száz hazai előadó zenekar fog játszani élőben. A szakma apraja nagyja ott lesz a rendezvényen, a program során felcsendülnek a legnagyobb slágerek az Illéstől és a Fonográftól kezdve az István a király dalain át egészen Bródy szóló karrierjének szerzeményeig, valamint azok a számok, amelyeket másoknak írt. A koncertfolyam rendezője Novák Péter, zenei producere pedig Závodi Gábor lesznek. Bródy János az MTI kérdésére elmondta, ő maga a koncert utolsó 45 percében lesz színpadon, ahol számos vendég fogja kiegészíteni. Együtt fogok játszani azzal a 4 fantasztikus előadó művésszel, akiknek a dalaim többségét írtam. A meghívást elfogadta Szörényi Levente, Kondzs Zsuzsa, Halász Judit és Tolcsvai László is. A Bródy dalok napján színpadra lép még Azaria, a Bagossi Brothers Company, a Betonhofi, a Blaha Louisiana, a Carson Coma, Csemerbogi, Charlie, a Csík zenekar, Deák Bill Gyula, Döbrösi Laura, Jude Law, Feke Pál, Földes László Hobó, Fullajtár Andrea, Gerendás Péter, Gubik Petra, Gypsy Jammal, a Hiperkarma, Hrutka Robert, az Ivan and the Parasol, Járai Márk, Kis Tibi, Lábas Viki, Lovasi András, Müller Péter Sziámi, az Örkény Színház színészei, Paja Bea, Péter Bence, Péter Fibori, Presser Gábor, Radnai Csilla, Szena, Kalambó, Airi Mafia, Tarján Zsófi, Honey Beast, Töröcsik Franciska és a Well Hello is. A Bródy dalok napjából egy várhatóan egy órás film készül, amelyet az RTL klubban láthat majd a közönség. A turizmus.com számolt be arról, hogy a biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újra indítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést. A reggel 5 órakor Budapestről induló járatok minden nap közlekednek majd Ferihegy és a Ben Gurion között. Már látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely életmű kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség. A tárlat bemutatja, hogy Vasarely művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó radikális szemléletváltás eredménye. A kiállításon a látogatók végigkövethetik, hogy a Pécsen született, de Budapesten művészé váló Vásárhelyi Győző hogyan vált a francia főváros művészeti elitjéhez tartozó Viktor Vasarelyivé, és ezzel egyúttal a 20. század nemzetközileg is meghatározó alkotójává. Bár Vasarely élete nagy részét Franciaországban töltötte, identitásában, képi érzékenységének mély rétegeiben és művészi gondolkodásában mindvégig megőrizte magyarságát. Ezt nem csak művei címadásában, hanem azokban a kompozíciós ritmusokban és geometrikus szerkezetekben is nyomon követhető, amelyekben a magyar folklór ornamentális elemei is visszaköszönnek. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vasarely alkotásaiból. A mostani tárlat elsősorban a művész által alapított budapesti kollekcióra épít, amely a legnagyobb és legátfogóbb Vasarely közgyűjtemény a világon, de kiemelkedő, eddig Magyarországon még nem látott művek is érkeznek az Aix-en-Provence Foundation Vasarelyből, de a Pécsi Vasarely Múzeumból és magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak is gazdagítják az évfordulós tárlatot. A kiállítás szervesen illeszkedik abba a nemzetközi újraértékelési folyamatba, amely a frankfurti Sterl Múzeum 2018-as, majd a párizsi Pompidou központban 2019-ben megrendezett nagyszabású tárlataival vette kezdetét, és amely Vasarely életművét új összefüggésekben, friss értelmezési horizontokon helyezi el. Most muzsikálunk, a hírek után pedig egy sikersztori kulisszatitkaiba és terveibe pillanthatunk bele, ugyanis a kifli.hu online áruház újdonsült ügyvezető és kereskedelmi igazgatója lesz a vendégem. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
5: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazák borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 12. Jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Két ember meghalt, négyen megsérültek és több mint 7000 embert evakuáltak, miután ma hajnalban 5,2-es erősségű földrengés sázta meg Dél-Kína Guangxi régióját. Az állami televízió beszámolója alapján legalább 13 épület omlott össze, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést, a térségben több vasúti járatot töröltek, illetve késések alakultak ki. A mentőalakulatok több eltűnt után kutattak. Egy korábban eltűntként nyilvántartott 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt. Kína déli részén időről időre egyébként előfordulnak földrengések. A megemelkedett energiárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől. A stabilitási paktum az uniós országok számára a GDP arányos államháztartási hiány 3% alatti és a GDP arányos államadósság 60% alatti tartását írja elő. Főleg a bőven 100% feletti államadóság miatt Olaszország ezeknek a kritériumoknak jó ideje nem felel meg. Giorgia Meloni arra hivatkozott egyébként, hogy a stabilitási és növekedési paktum szerinti nemzeti mentesítési rendelkezést a bizottság tavaly már aktiválta annak érdekében, hogy egyes tagállamok képesek legyenek magasabb védelmi kiadásokra. Keir Starmer brit miniszterelnök nem mond le a munkáspárt vezetőjeként betöltött tisztségéről, így a kormányfő posztról sem, közölte David Lammy brit miniszterelnök helyettes. Starmer még csak menetrendet sem kíván alakítani saját távozására. A munkáspárt miniszterelnöke az utóbbi napokban folyamatosan erősödő nyomással néz szembe saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy jelentse be lemondását, vagy legalább vázolja fel távozásának menetrendjét. Ennek előzményeként a május első hetében tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteséget szenvedett el, a Nigel Farage vezette szélső jobboldali EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt pedig jelentősen előre tört a brit belpolitikában.
0: Tőzsde hírek.
8: Az európai tőzsdei kereskedésben a brit index a FTSE 1%-kal felfelé megy, a német DAX 2%-del, a francia tőzsde ugyanakkor 7%-os mínuszban, az olasz 1,7%-kal gyengül, a spanyol pedig 2%-kal. 1,1642 az euró dollárral szembeni árfolyama. 1%-kal emelkedik a BUX 131.869 ponton, a MOL kerek 4.000 forinton, 2%-os az erősödése, az OTP 8%-os pluszban járt 41.420, a Richter 1,5%-kal gyengül 12.400, a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.516 forinton, az euróért 360 forint 80 fillért kell adni. Kuba külügyminisztere szerint az Egyesült Államok családügyet kreál, hogy igazolja a gazdasági szankciókat és egy esetleges katonai beavatkozást, írja a Reuters. Bruno Rodriguez ezzel arra az Axios jelentésre válaszolt, amely szerint Kuba több mint 300 katonai drónt szerzett be, és tervezi az Egyesült Államok Guantanamo-i haditengerészeti támaszpontja a több amerikai hadihajó, valamint a floridai Key West megtámadását. Ezek alapján a Trump kormányzat komoly fenyegetésként tekint Kubára a drón hadviselés terén tapasztalható fejlemények miatt. Bruno Rodriguez, kubai külügyminiszter ugyanakkor a közösségi médiában úgy nyilatkozott, hogy Kuba nem akar háborút az Egyesült Államokkal.
0: Időjárás jelentés.
8: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A csúcshőmérséklet 17 és 23 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Azt gondolom, hogy ha az online kereskedelemben sikersztorit keresünk, akkor nem kell olyan sokat kapálnunk mélyre, mert itt van a kifli.hu, amely 2019 óta van Magyarországon, és hát aki egy picit figyelemmel kíséri az ő bővülésüket, az csak tátják a szájukat, hogy mikre képes ez a cég. Ráadásul most új magyar ügyvezető igazgató és kereskedelmi igazgató ül a Kifli fő székébe, Szabó Dániel, aki a vendégem. Szervusz, Dániel!
2: Szervusz, Sándor! Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hogy telt az első 3 hónap?
2: Érdekes volt. Úgy gondolom, hogy egy maratonba csatlakoztam be, aminek a vége volt egy sprint, ha lehet ilyen képzavarral élni. Február 1-én kezdtem, nálunk ez a negyed évnek a kezdete, úgyhogy egy évzárás van mögöttem. Sikerült megtapasztalni, hogy milyen az, amikor az emberek dömpingszerűen kezdenek el rendelni húsvét előtt, vagy egy március 15-i zárvatartás előtt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a sűrűjébe sikerült csöppenni. Rögtön megtapasztaltam a második legforgalmasabb időszakot a húsvéttal, hogy mit jelent ez az elkereskedelemben, mit jelent ez főképp a friss kategóriákon, mint a zöldségek, gyümölcsök, vagy a sonkák például, ugye itt április elején. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas periódus van a hátunk mögött, és most kezdődik ugye a következő szezon, indulunk és fordulunk rá a frissen szüretelt zöldségeknek, meg a gyümölcsöknek az időszakára. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy újabb érdekes periódus lesz látni, hogy hogyan működik a nyár az elkereskedelemben itthon.
1: Ezekről majd remélem mindegy picit fogunk tudni beszélni, viszont az érdekelne engem, hogy ugye 7 év 2019 óta, ha jól tudom, akkor te vagy a második magyar ügyvezető igazgató. Ilyenkor, és ez egy sikersztori, hogy mondtam, ilyenkor mondjuk a Kifli, amelyik ugye cseh anyacég, ilyenkor már ők elérkezettnek látják az időt, hogy megy a szekér, akkor egy olyan embert ültetek, aki mondjuk nem cseh, hanem magyar. Azért is őt ültetem oda, mert ő már pontosan egy kicsit szofisztikáltabban látja a pólusokat és a rendszereket, és a magyar aggyal és a magyar szemmel már tudja. Mit mondtak neked? Miért téged akarnak?
2: Röviden a válasz igenis és nem is. Én árnyalám ezt a kérdést egy kicsit azzal, hogy ugye a Kifli egy nagyon erős startupként indult Magyarországon. Az elmúlt 7 évben voltak olyan periódusai, ahol más és más profilú vezető kellett. Kellett egy erős profil ahhoz, aki tud startupokat kezelni az indulásnál. Utána kellett valaki, aki ezt fel tudja skálázni. Kellett valaki, aki tudta építeni a szortiment és a beszállítói kört nemzetközi szintű beszállítókkal is, hogy elérjük azt a lábnyomot, amit esetleg az itthoni hipermarketek ajánlottak az adott periódusban. És hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, igen, amikor engem megkeresett a Kifli, akkor elsősorban az volt a cél, azzal, hogy helyi ügyvezetőt válasszanak, hogy minél jobban testre szabjuk, hungarizáljuk, ha úgy tetszik, a választékot, az, hogy azt tudjuk adni a fogyasztóknak, ami igazán releváns, hogy a termékek közül nagyobb fajsúlyban jelenjenek meg a helyi beszállítók termékei, legyen az akár egy kis termelőtől érkező termék is. Hogyha van például egy kézműves pékség Budapesten, annak a termékeit, portékáit el tudjuk vinni Győrbe is akár, vagy Szolnokra. Tehát, hogy segítsünk nőni ezeknek a helyi vállalkozásoknak, mert úgy gondolom, hogy ezek azok a történetek, ahol mi el tudunk térni egy nagyon nagy nemzetközi szintű retailertől, hogy mi testre tudjuk szabni azt, amit kínálunk a vásárlóinknak.
1: Ezek egyébként, ezek az elvárások harmóniában vannak a te elképzeléseddel, tehát a te policy-ben és a te jövőképedben ezeknek az erősítése ugyanúgy ott van. Ott abszolút, kell, hogy legyen.
2: Abszolút, igen. Tehát az elvárás szinten is megvolt, illetve az elképzelés szinten is megvolt, amikor a Kiflihez érkeztem az interjúm alatt is én ezt kezdtem, ebbe az irányba kezdtem el az ötletelés, és ezt vázoltam fel én is a cseh vezetőségnek, hogy ebben látom a megkülönböztető tényezőt egyébként, amire a Kifli tovább épített a jövőben.
1: Mekkora most a Kifli törzsközönsége, törzsvásárló közönsége?
2: Erre azt tudom mondani, hogy havonta egy közel 100 000-es aktív felhasználói bázissal rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy aki az adott 30 napban legalább lead egy rendelést. Nyilvánvalóan az összes regisztráltunknak a száma ennél jóval magasabb. Mi mindig azt nézzük, hogy ki az, aki aktívan is használja a szolgáltatásunkat.
1: Ha én a Kifli szó kiejtésekor alapvetően azért élelmiszerre gondolok, akkor tudom, hogy rossz úton járok, de ez még benne van a magyar fejekben, hogy Kifli akkor elsősorban élelmiszer?
2: Szerintem igen, és remélem is, hogy egyébként ez az egyik első asszociáció, mert ahogy említettem, ez az a termékkör, ahol különlegességeket tudunk nyújtani. Nyilvánvalóan figyelnünk kell arra, hogy úgy építsük fel a választékunkat, hogy a belépő áras, belépő szintű termékekből biztosítsuk azt a fogyasztóknak, amit meg tudnak vásárolni egy mindennapi, vagy egy hetes bevásárláshoz. De hogy építjük egyébként a választékot egy ilyen fordított piramis sémában, nekünk kifejezetten fontos, hogy a márkázott termékek, illetve a specialitások minél nagyobb súlya lessenek latba, mert itt vannak olyan különlegességek, mint például felmértük azt is húsvét előtt, hogy van igény a strusz tojásra. Nyilvánvalóan nem kell
1: hát
2: 2000
1: igen,
2: darabot
1: vagy nagyobb, mint a normál tojás.
2: Igen, könnyebb kifesteni.
1: Nem, a gyerek könnyebben megtalálja.
2: Könnyebb kifesteni, könnyebb előre rántottát készíteni. Úgyhogy vannak ezek a különlegességek, amikből nyilván nem raklap számra kell lerendelni, de ezeket is ki kell tudnunk elégíteni, és úgy gondolom, hogy ez az, ami megkülönbözteti a Kifli-nek a szolgáltatását egy másik hagyományos versenytársától.
1: Ugye van egy kurfli mindig ebben a növekedésben, hogy minél több embert ér el egy cég, annál nagyobb a valószínűsége, hogy esetlegesen a vásárlói visszatükröződések, az attitűdök, azok tudnak változni. Mit vár el egy kifli vásárló, egy törzsvásárló a kiflitől?
2: Úgy gondolom, hogy nem csak a törzsvásárlóknak kell az elvárásait néznünk, hanem ugye pont meg kell győznünk az új vásárlóinkat, hogy próbáljanak ki minket. Van egy belépési korlát.
1: Ez a kezdetektől volt mindig.
2: Igen, ez az elkereskedelemnek a velejárója, de szerintem ami a legeslegfontosabb, hogy a termék, amit szállítunk, az minőségi legyen, és úgy érjen ki, hogy nem sérül meg, nem gyűrődik meg a csomagolása, nem lesz összenyomva, pontosan érkezzünk, és a futár, aki a Kiflinek az arca, pedig egy olyan munkavállaló legyen, aki illedelmesen és segítőkészen tudja átadni ezt a terméket.
1: És igen, mondjad.
2: És úgy gondolom, hogy ezek azok az elvárások, amit már a meglévő vásárlóink tapasztaltak, illetve ami még ennél is fontosabb, talán szerintem az is visszakanyarodnék a belépési korláthoz. Sok olyan fogyasztói visszajelzéssel találkoztunk, hogy valaki azért nem rendel nem csak tőlünk, hanem egyébként online élelmiszert, mert meg szeretné nézni azt az almát.
1: Hát így van.
2: Meg szeretné fogni, meg szeretné szagolni, mennyire friss, mennyire érett. A Kiflinél van egy olyan ügyfélközpontú policy bevezetve, hogyha bármit rendel a vásárló és nem elégedett vele, akkor visszatérítjük annak annak az árát azon nyomban, nem kell ezt fotóval igazolni, nem kell egyébként messze menő, hosszú várakozás után egy ügyfélszolgáltatással beszélni, hogy ez megtörténjen, pénz visszafizetési garanciát
1: hát vállalunk. Hát igen, a korosztályok vásárlási attitűdjei, azok nagyon, nagyon fontos lenyomatok. Az én korosztályom az valóban szeretné a banánt megnézni, hogy az sárga, az almát, hogy piros vagy sárga, fiatalabb generáció az pedig már csak nyomja a gombot és nézi, viszont hogyha belefut abba, hogy valami rossz, akkor ugye megtörténik az a fajta gigszer, amit ki kell javítani, de hát akkor ez a fő feladata. Nem olyan régen nyitott a második nagy logisztikai központ Biatorbágya. Miért volt erre szükség?
2: Igen, november végén nyílt meg ez a raktárunk. Erre azért volt szükség, mert szimplán a már meglévő elérte azt a kapacitást, annyi rendelésünk érkezett, hogy ahhoz, hogy továbbra is tartani tudjuk ezt a pontosságot, amiről beszéltem, szükség volt még egy felvevő piacra. Az a különlegességünk egyébként ebben a raktárunkban, hogy teljesen automatizált, úgyhogy itt az emberi tévedésnek a mértéke minimálisra van szorítkozva, a termékek kiválasztása és zacskóba helyezése gépek által történik meg, és ezeknek az ellenőrzése szúrópróbaszerűen így a kiszállítás emberek által. Úgyhogy egyelően el tudjuk osztani azt a terhet, ezt a növekvő igényt, ami érkezett a termékeink iránt, ezért volt szükség arra, hogy beruházunk egy második lokációba is.
1: Mekkora a legnagyobb távolság Budapesttől, amit ebben a pillanatban a Kifli elér? Vagyis hol kell laknom ahhoz, hogy még tudjak rendelni a Kiflit?
2: Ha nyugati irányba menjünk, akkor Győr, ha keleti irányba, akkor Szolnok jelenleg. Ez a két legtávolabbi város.
1: Viszont nyaranta most már, ezt több helyről hallottam, nyaranta most már előfordul az is, hogy ugye mondják, hogy Budapest kiürül, mert nagyon sokan lemennek, akár vagy Tiszató, mi vegyük a Balatont, a balatoni rész, és egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, akkor nyaranta ez feladat?
2: Igen, nem csak nyáron, mert ugye, hogyha a vásárló megszokja azt, hogy június-augusztusban tud rendelni, az egy nagyon kellemetlen élmény, amikor esetleg utána szeptemberben vagy januárban, amikor lefagynak az utak, akkor nem kapja meg ezt a szolgáltatást. Úgyhogy igen, a Balatonnak az észak-keleti részét jelenleg is lefedjük, és tervezzük majd a közeljövőben azt, hogy megvizsgáljuk, hogy tudnánk egyébként tágítani ezt a kiszállítási területet a tónak a többi partjára is.
1: Mennyi idő alatt vállalja a Kifli, hogy kiviszi a megrendelt dolgokat?
2: A Balaton térségében?
1: Nem, gondolja, most vagy mondjuk egyébként? Igen.
2: Igen, ez attól függ, ugye, hogy mennyire van messze a Budapesttől vagy a központi raktárunktól az adott cím. Azt várjuk egyébként Budapesten, hogy 90 percen belül szállítunk és 15 perces kiszállítási ablakra. Ugye ez is a kényelemnek az egyik fő mérőfoka, hogy pontosan tudja a kedves vásárló, hogy mikor számíthat a futárunkra, és nem azt mondjuk neki, hogy délután 2 és 6 között valamikor érkezik. Ahogy távolodunk el a fővárostól, illetve a raktáraktól, ez a kiszállítási idő megnövekszik, de egyelőre tudjuk tartani az aznapi kiszállításokat.
1: Nem mára terveztem ezt a beszélgetést, hanem kicsit korábbra, de aztán így jött össze a dolog, viszont pont egy jó apropója lesz egy holnapi sajtóesemény, amelyiknél pont azt próbáljátok majd prezentálni, hogy mennyire fontosak a magyar beszállítók által beszállított áruk frissessége, jó minőség. Mi lesz? Mit fogtok holnap bejelenteni?
2: A holnapi sajtókonferenciánknak a témája a frissen szüretelt termékek lesznek. Itt azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen arányban és gyorsasággal tudjuk feldolgozni ezeket a beszállításokat. Van egy olyan ígéretünk, hogy a hajnalban leszüretelt zöldséggyümölcs már 12 órán belül a kedves vásárlónak az asztalára kerülhet, illetve szeretnénk megmutatni, hogy milyen fajsúlyjal vesznek részt a magyar beszállítók, a magyar termékeknek az aránya a portfóliónkban. Egyébként ez kategóriától függően 35-70% között változhat, és itt, ahogy az elején említetted, kifejezetten fontos számomra, és ez a stratégiának a gerince, hogy ezt erősíteni szeretnénk. Illetve ott lesz vendégünknek, az élő tisza szervezetnek az elnöke, aki el fogja mondani, hogy ő hogyan fogja össze a tiszamenti kis termelőket, és hogy hogyan tudja eljuttatni az ő árujukat egyébként ugye a jelenlegi kiszállítási területünkre, illetve kis termelői vendégek is lesznek, akik meg személyesen számolnak be arról, hogy számukra milyen ez az együttműködés, mik azok a különbségek, mi az az előny, amit a kifli.hu tud nekik adni azáltal, hogy igyekszünk minél gyorsabbá és kényelmesebbé tenni az együttműködést, hogy ne az adminisztratív részével menjen el a kollaborációnak a fajsúlyos része, hanem azzal, hogy minél több terméket és minél jobb minőségben tudjunk tőlük átvenni és eljuttatni a vásárlóknak.
1: És van egy tím a Kiflinél, akiknek az a feladatuk, hogy górcsővel és nagyítóval járják az országot és nézik a beszállítók elérhetőségét?
2: Egyébként igen is és nem is. Van egy olyan csapat, az ellátási lánc csapatunk felel kifejezetten azért, hogy elérhetőek legyenek ezek a termékek folyamatosan, de egyébként a kategória menedzserek, akik a felelnek az adott termékválasztékért, minden egyes kategóriában egyébként ez náluk egy fontos mérőszám. Nyilván ez nagyobb fajsúlyjal esik latba például egy zöldséggyümölcs, vagy hús és hal, vagy tejtermék kategóriában, mint mondjuk egy vegyi kategóriában, de minden egyes kategória menedzsernek egyébként ez egy prioritás, igen.
1: De hát hiszen, hogyha most arról beszélünk, hogy a magyar beszállítókört fejleszteni szeretnétek, illetőleg még több magyar beszállítót, ez alapvetően az élelmiszerről szól.
2: Elsődlegesen, igen.
1: Elsődlegesen
2: igen. Ez az, amivel tudunk valami pluszt, valami különlegességet biztosítani a megrendelőink számára. Ugye itt jóval nagyobb egyébként a merítés, nagyobb a választék, könnyebb találni magyar beszállítótól zöldséget, gyümölcsöt, mint mondjuk, ha visszakanyarodunk a vegyi kategóriában egy mosószert vagy egy öblítőt.
1: Hát igen, és ugye ráadásul Magyarországon van egy áruházláncolat, amelyik több éve mindig azt a pozíciót nyeri meg, hogy a legjobb zöldség és gyümölcs ellátó, és valóban az ő polcaikon is nagyon jó minőségű cuccok vannak már reggel óta, a Kiflinek akkor itt áll a zászló.
2: Abszolút, úgy látom én is, igen.
1: Mi az következő lépés, amit szeretnél megvalósítani, ami egyébként fontos hiány még talán a Kifli életében?
2: Ez egy jó kérdés. Nem látok egyébként egy ilyen tátongó űrt, vagy nincs egy ilyen rajzolat előttem, hogy most ez a következő időszaknak ez lesz a fókuszpontja, hogy valamire fókuszálnunk kéne, ami nem működik úgy. Tehát úgy gondolom, hogy most már elértük azt a működési hőfokot, hogy optimalizálnunk kell, inkább, mint hogy ilyen sprint jelleggel ráfordulni egy megoldandó problémára.
1: Ez az optimalizálás, bocsánat, hogy félbeszakítottalak, ez a minőségi fejlődést jelenti egyrészt, vagy elsősorban?
2: Igen, igen.
1: Tehát... Hiszen vannak olyan ténykedéseitek, amik már a minőséget is minőségileg emeli, és ad olyan fajta ellátást, olyan fajta szolgáltatást, ami már tényleg a strusztajás kategóriába tartozik.
2: Igen, itt, amit mi még fontosnak látunk, és kiemelném külön, hogy amikor együttműködünk kistermelőkkel, együttműködünk gazdákkal, akkor nálunk az nem szokott megállni ott, hogy beszállítják nekünk a terméket, és mi megköszönjük, és látunk egy számot, hogy 94-95%-ra emelkedett az elérhetőség. Hogyha valaki követ minket például social médián, az láthatja, hogy igyekszünk megmutatni a vásárlóinknak, hogy a fürtös paradicsom az például hogy van termesztve, hogy kerül a kosárba, hogy kerül a mi raktárunkba. Igyekszünk megmutatni azt például, hogy az újra felhasználható táskáinkat, hogy mi hogyan és milyen eljárással tisztítjuk vagy takarítjuk, hogy amiben kiérkezik az áru, az is kifogásolhatatlan minőségű csomagolás legyen. Igyekszünk megmutatni azt, hogy például a tojás honnan érkezik hozzánk, milyenek ezek a

0: meg legyenek ezek a, hogy te fogalmaztál, slusszpoénok, mint amilyen legyen akár a strusz tojás is, de ebben benne van az is, hogy mi tényleg naponta, hetente töltünk megbeszéléseket azzal, hogy nálunk nem elfogadható, hogyha a napnak a 95%-ában elérhető egy termék, még akkor sem, hogyha a hiányzó terméknek egyébként van alternatívája, és tudnak mást rendelni helyette a vásárlók. Nálunk fontos, hogy nem véletlenül van belistázva négyféle áfonya. Más kiszerelés máshonnan érkezik, van, ami hazai, van, ami import, másféle érettségi szintűek, a banánok, nem tudhatjuk, hogy valaki azonnali fogyasztásra kérje, vagy szeretné még magával vinni egy 2-3 napos kirándulásra. Úgyhogy mi ezt egy egész ilyen obszesszív módon szoktuk már követni, hogy nálunk az elérhetőség az egyik fő mérőfoka annak, hogy mi belsőleg mennyire vagyunk elégedettek a saját teljesítményünkkel.
1: Szóval alapvetően zárszóként könnyű helyzetben vagy, meg nehéz helyzetben is vagy. Könnyű helyzetben vagy azért, mert benne vagy egy sikersztoriban, egy siker fölfelé ívelő tendenciában, nehéz helyzetben pedig azért, mert ezt meg kell tartani, azt biztosítani kell, ugyanúgy ki kell alakítani még azokat a kis bugyrokat, amik esetleg még nincsenek. Úgyhogy hát sok sikert hozzá. Gondolom a kifli vásárlók azok mindig azt várják, hogy abszolút csöngessen a kifli futár másfél óra múlva, és vigye azt, amit egyébként megrendelt. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiből az agyunkat át kellett egy kicsit formálni, hogy amit megrendelünk, arról elhisszük, aztán ha látjuk, hogy olyan minőség, akkor elégedett vásárlókról tudunk beszélni. Köszönöm szépen, sok sikert!
0: Én is köszönöm
1: a munkádhoz. Szabó Dániel, a kifli.hu ügyvezető igazgató és kereskedelmi igazgatója volt a vendégem. Önök meg majd vásároljanak. Köszönöm!

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.

0: következik. Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nem mond le, ezt mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök az Indexnek adott interjúban. Az államfő döntését azzal indokolta, hogy szerinte jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Azt is mondta, hogy felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez köti őt a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Megjegyezte, hogy korábban adott ki közleményeket a jogállamisággal és a gyermekbántalmazási ügyek elítélésével kapcsolatban is. Sulyog Tamás arról beszélt, hogy érti, hogy vannak olyan társadalmi és politikai szándékok, amelyek a köztársasági elnöki hatáskörök újra definiálására irányulnak. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés alakulőülésén május végéig adott határidőt a köztársasági elnöknek a távozásra, ezt most egy reggeli Facebook nyilatkozatban újra megerősítette. Két ember meghalt, négyen megsérültek, több mint 7000 embert pedig evakuáltak, miután a hajnalban 5,2-es erősségű földrengés sázta meg Dél-Kína Kuangxi régióját. Az állami televízió beszámolója alapján legalább 13 épület összeomlott, több helyen földcsúszomlások akadályozták a közlekedést, a térségben több vasúti járatot töröltek, illetve késések alakultak ki. A mentő alakulatok több eltűnt személy után kutatnak. Kína déli részén időről időre előfordulnak földrengések. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a stabilitási paktum felfüggesztését kéri az Európai Bizottságtól. A paktum a Maastrichti kritériumokra épül, lényege, hogy az éves államháztartási hiány nem haladhatja meg az ország GDP-nek 3, az államadósság mértéke pedig a GDP 60%-át. Az olasz kormányfő Ursula von der Leyennek küldött levelében egyébként az energiaárak rendkívüli emelkedésével indokolta a kérését. Az olasz kormányfő szükségesnek érzi a mentesítési záradék alkalmazását, mert a tavalyi évben más országoknál életbe léptették azt, amikor a védelmi kiadásokra hivatkoztak. Az olasz miniszterelnök levelében kiemelte, hogy az energiaválság súlyos csapásokat mér a gazdaságra.
0: Tőzsde hírek.
3: Az olasz tőzsdén a legkevésbé jó a hangulat, mert hogy az esik a legnagyobb mértékben, egészen pontosan 1,7%-kal. A francia CAC 8-tized, a spanyol tőzsde 4%-os mínuszban jár. A német DAX 2-tizeddel, a brit FTSE szintén 2%-kal megy felfelé. 1,1637 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde jelenleg 1%-os enyhe pluszban jár, 131.801 ponton, a forgalom 7 milliárd 102 millió forint. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.996 forinttal jegyzik őket, az OTP 7%-os pluszban 41.370 forint, a Richter 1,4%-os mínuszban 12.410, a Magyar Telekom 4%-os erősödésben 2.520 forinton, emelkednek még a Forage részvényei 1,7%-kal 1.828 forinttal jegyzik őket, az Essence 1%-os pluszban 990 forinton, esik viszont a Graphisoft Park 2,6%-kal 15,15 €, a Dunahouse pedig 2,3%-kal gyengül 1265 forinttól jár. Az euróért jelenleg 361 forintot kell adni. Keir Starmer brit miniszterelnök nem mond le a munkáspárt vezetőjeként betöltött tisztségéről, így a kormányfői posztról sem, ez David Lammy brit miniszterelnök helyettes közölte. A munkáspártnak a prominense, illetve a kormány több tagja az elmúlt időszakban nyomást helyez a miniszterelnökre, hogy mondjon le, vagy legalább vázolja fel a távozási menetrendjét. Ennek előzménye a május első hetében tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások, ahol a munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteséget szenvedett el.
4: Időjárás jelentés.
3: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 23 fok között várható. 12 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Az iménti zene a Wheels Cha-Cha volt, amelyik egyből visszarepített az időbe. Emlékszem, gyerekkoromban a 60-as években, még a 70-es években a rádióban rengetegszer szólt ez a dal, ez a ezerfajta feldolgozásával, úgyhogy most tényleg egy picit visszarepített minket a 60-as években. A beszélgetés is remélem vissza fog repíteni. Vendégem a stúdióban Geri Ádám, gasztrorégész. Szervusz Ádám, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szia Sándor, köszöntöm az hallgatókat.
1: Olvasókat is köszönthetett nyugodtan.
2: Hát a reménybelieket, igen.
1: Mert megjelenik az új könyved, aminek az a címe A gulyás kommunizmus konyhája.
2: Igen, 5 éve vezetek egy blogot, Gasztrorégész néven, ahol kortól függetlenül gasztrotörténeti érdekességeket gyűjtök össze, ezeket írom meg, és most összegyűlt egy csokorra való az 1940 és 1989 közötti, tehát a szocializmus időszakából, és ez fog megjelenni.
1: De mégis azt a címet adtad neki, egy gulyás kommunizmus, gondolom a nem véletlenül.
2: Igen, hát a gulyás kommunizmus szó, ugye az a Kádár rendszerre használták a gulyás kommunizmus kifejezést, mert egy olyan elviselő formája volt ez az élet itt a keleti blokkban. Egyébként a gulyás kommunizmust, ha már kérdezed, nem is Kádárra, bár mi rá szoktuk használni, de eredetileg még Hruscsovra, a Szovjetunió első emberére használták, mert őt is halála után, vagyis eltávolítása után azzal vádolták meg, hogy őt sem annyira az ideológiai irányba állítás vezérelte, vagy érdekelte, hanem az, hogy a nép azért többé-kevésbé hozzájusson a javakhoz, vagy hogy egy élhető életet éljen, nem annyira, hogy az ideológiának megfelelően átállítsák őket.
1: Ugye azért ez a 45-től 89-ig tartó időszak elég hosszú időszak, mindenfajta szempontból is, még akár gasztronómia szempontjából is, mert nagyon-nagyon sok minden változott. Tehát nem mindegy, hogy mi kerülhetett, tudott, kerülni az asztalra mondjuk az 50-es évekbe, aztán a 60-as évekbe, aztán utána, amikor már banánér álltak sorba Budapesten a 80-as, 70-es évek végén, akkor már más. Tehát nagyon-nagyon széles az a spektrum. Mégis mik azok az alapvető tézisek, amik mondjuk ezt az időszakot a magyar gasztronómiában így jellemzik? És ugye nem csak a gasztronómiáról írsz, hanem olyan ikonikus, kultikus helyekről is, amik nagyon-nagyon fontos elemei voltak a magyar vendéglátásnak.
2: Talán a két szélső évszámmal tudnám ezt leginkább jellemezni. A könyvnek az egyik első fejezete az utasellátó vállalat, annak létrejötte és működése, ami 1948-ban történt, gyakorlatilag államosították az összes vasúti restit, és ételgyárat építettek fel, és mindegyik restit az országban abból az egy vagy több ételgyárból látták el ugyanazzal az uniformizált étellel. Tehát itt a kezdeti korszakban különösen a minőség helyett a mennyiség került előtérbe. Azzal próbáltak főzni, tehát amit mondtam, úgy próbálták azért a népet egy bizonyos szintet, egzisztenciális szintet, vagy élelmiszer szinttel ellátni a népet, hogy a adott keretek között. Tehát ami volt, abból főztek, igen, mondhatnánk nagyon egyszerűen.
1: Igen, de én emlékszem rá azért, hogy a 60-as években a restibe enni az nem volt bűn, tehát ott nagyon jókat lehetett enni a restibe. Nem volt nagy a választék, 3-4 fajta kaja volt, de ugye az emberek elmentek, meg lehetett ott inni egy sört, meg lehetett ott inni egy fröccsöt, tehát a restibe járni, a pályaudvarra járni, az mindennapos volt.
2: Abszolút, és tényleg az utasellátó vállalat aztán megjelent a vasúti kocsikon is, tehát volt mozgó árus, illetve mozgó konyha lettek az automaták, ahol gyakorlatilag mindent árultak, az is az utasellátó vállalat állította üzembe őket, de onnantól kezdve, hogy bélyeget, képeslapot, apró piperecikeket, amik utazáshoz szükségesek lehettek, és valóban, amíg az emberek vártak, és hát az előfordult azért a MÁV-nál már akkor is, akkor legalább tudtak mit csinálni, és befejezve az előző gondolatot, hogy a másik végén az 1989-es dátumnál, meg például egy ikonikus, ez is belekerült a könyvbe, a City Grill, ami az első magyar, gyakorlatilag az első magyar gyorsétteremlánc volt. Ott azért már nagyon más volt, tehát nagyon nyugati volt például a kínálat, legalábbis papíron, mert természetesen magyar alapanyagokkal dolgoztak, de hát hamburger volt, a City Grillben egyébként sör is volt, kolbász is volt, és annak vége, tehát ott már azért talán egy kicsit elmozdultunk a minőség felé, vagy a nyugatról megismert beszűrömlett szolgáltatások, amiketről addig csak tudtunk, vagy külföldön láttunk, azok beszűrömlettek, vagy meg tudtak valósulni. És az is érdekes, hogy a City Grillnek ugye viszont már tényleg a rendszerváltás, és egészen konkrétan az amerikai gyorsétterem hálózatok megjelenése az, ami a szögeket verte a koporsójába.
1: Az utasellátóról jut eszembe, éppen múltkor nyúltam oda egy boltba, a klasszikus, szerintem csak ez az egy dolog mentődött át az utasellátóból, a csoki roló.
2: Abszolút, így a van, csokiról. Igen.
1: És az annyira finom volt, de az annyira finom volt. Tehát azt, ha kaptunk gyerekkoromban, ahogy roppant a külső rész, hogy egy csoki volt, és roppant ilyen, hát nem tudom, milyen anyagból készült, és bent pedig ez a tényleg igazán élvezetes, kellemes krém, nem tudjuk, hogy miből készült, de nagyon-nagyon jó volt. Szóval ezt megpróbáltak átmenteni, természetesen vettem, természetesen köze nincs ahhoz, mint ami akkor volt. De ha már rolónál tartunk, Bélci roló. A gulyás kommunizmus kultikus eltartott kisújú étele.
2: Mondhatjuk, igen, és ez is tényleg jól szemlélteti azt az időszakot. Az 1960-70-es évek fordulóján jelent meg. Hát azt nem sikerült, pedig igazán dolgoztam vele, de hogy pontosan mennyi marhahús tartalmazott, és milyen marhahúst, hogy egyáltalán bélszín volt-e benne, annak nem sikerült a nyomára akadnom. Ezt jótékony homály fette, tehát volt olyan, hogy az újságíró abban a korban elment a gyárba, ahol készítették, vagy azt hiszem a laboratóriumban, ahol fejlesztették, és még a szalag cím is ilyen szenzáció, ilyen mai szóval élve clickbait volt, hogy majd most elárulja, hogy mit kell tudni. Aha. A bélszínrolóról, de igazándiból azt neki sem árulták el, hogy mennyi marhahús tartalmazott, és bélszín volt-e benne. Az én sejtésem az, hogy marhahúst valamennyit tartalmazott, bélszínt viszont nyomokban. Én szerintem nem. De hát az embereknek tényleg ez volt az egyetlen esély, hogy egyáltalán az esély meglegyen rá, hogy marhahússal találkoznak azokban az időkben, úgyhogy nagyon nagy népszerűségre tett szert. Pár év alatt sokszorosára nőtt a gyártott mennyiség, és gyakorlatilag egy könyvet lehetett volna összeállítani a házi receptekkel, amik a korabeli újságokban megjelentek. Például májgaluska helyett azt karikázták húslevesbe, vagy előlevesbe. A legbizarabb változat az, hogy paradicsommártással letették egy jénaiba sülni, és ezt talán még sajttal is megszórták, és ezt elnevezték olaszos bélszínrólónak. Hát szerintem az olaszok hülyét kaptak volna, hogyha csak megtudják, hogy az ő kontójukra milyen ételt találtak ki a magyarok a bélszínrólóval.
1: Egyébként ugye, ha már bélszín, akkor marha, és emlékszem rá, hogy azért ugye a 60-as, 70-es években marhahúst kapni az eléggé nagy feladat volt. Ugye ekkor született az a mondás, hogy a hentes az egy bizalmi állapot, mert kacsintással, illetőleg pultaroli nylon zacskókkal azért ezt meg lehetett oldani. Mi volt az oka annak, hogy egyébként pacalt nem lehetett kapni, vagy csak nagyon nehezen jó minőségű marhahús nem lehetett kapni?
2: Hát a könyvben a marhahús, a pacala nem foglalkoztam, de például a balatoni halakkal és a hekkel foglalkoztam, és nekem van egy olyan sejtésem, hogy hasonló lehet a történet. Tehát a magyar hal az jó minőségű volt, és ezért kemény valutáért azt külföldre szállították, és gyakorlatilag helyettesítő, olcsóbb alternatívának hozták be helyette a hekket. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ugyanez volt a helyzet a marhahússal, hogy arra volt felvevő piac tőlünk nyugatra, jó pénzért, és hát nyertek a gazdasági érdekek egész egyszerűen.
1: Ugye még nincs a kezemben a könyv, viszont mielőtt bejöttünk a stúdióba, te gyorsan elhadartad a tartalom jegyzéket, és az első tételnél, vagy a másodiknál már egyből fölkiáltottam, amikor azt mondtad, hogy mesesajt. Hihetetlen. De az is egy milyen szerkezet volt. Tehát...
2: Hát,
1: de ettük, igen. Ettük, mert édesség volt, csokoládé színű volt, édes volt. Mi a történet?
2: Akkor te etted, és hogy tetszett?
1: És jól nézek ki.
2: És
1: hát imádtuk. Hát
2: igen?
1: Persze. Volt egy pici sajtíze, de sokkal markánsabb volt az édes íze. Mondjuk én nagyon-nagyon édes szájú vagyok, tehát én mindent elfogadok, ami jó cukros. És hát a mesesajt, az tényleg egyszer-kétszer úgy vettük, vagy vetettük meg a szüleinkkel, vagy ha a menzán. Például a menzán volt kísérő, emlékszem rá. Aha. Amikor ugye a suliba a menzát megkaptuk, és akkor néha ott volt a mesesajt, kvázi desszertként. Nagyon. És akkor az telesája lettük.
2: Sajt is édesség, sajt és ugye mind a kettő...
1: Hát csak az a kérdés, hogy ezekből mi minden volt benne. Igen. Mennyi tej volt benne, mennyi kakaó, tehát igen.
2: A legenda az, hogy a csokoládét beejtette az üzemben egy munkás a sajtba, vagy a sajtot a csokoládéba, nem, a sajtot a csokoládéba, bocsánat, a sajtot a csokoládéba, igen, a kocka sajtot. Kihalászta, nem volt szíve kidobni, megette, annyira ízlett neki, hogy vitte tovább a feletteseinek, és mindenkin átment, akkor a sikert alatt.
1: Igen, de bocsáss meg, a mesesajt, az nem kívül volt csokoládés, az ugye, az már gondolom, hogy innováció részét képezte.
2: Igen, igen, és hát ez csak városi legenda, egész egyszerűen arról van szó, hogy a II. Világháború után nagyon visszaesett Magyarországon a tejfogyasztás, és ezt mindenféle módszerekkel próbálták ösztönözni, ugye minden korosztályt a saját nyelvén próbáltak megszólítani, és a gyerekeknek jutott például a 60-as években a Túró Rudi, illetve a mesesajt, illetve még az iskolatejprogram is. Tehát egész egyszerűen ez egy tudatos döntés eredménye volt, hogy a sajtot, illetve a tejterméket valami olyan formába csomagolják, amiről úgy gondolták, hogy a gyerekek számára ez vonzó lesz. Nálad nagyon betalált. Olvastam olyan újságcikket, ahol a szerző azt mesélte, hogy van egy gyermeke, aki a sajtot szereti, van egy gyermeke a csokit, hát dörzsölte a tenyerét, hogy majd most mind a kettő megszereti a másik azt, amit eddig nem szeretett. Ehelyett az történt, hogy mind a kettő megutálta azt is, amit addig szeretett. Tehát...
1: Jó, én ezt el tudom fogadni. Az én esetemben, ugye én egy falusi gyerek vagyok, mi sajthoz akkor jutottunk hozzá, nem a boltba vettük a sajtot, hanem ha voltak tehenek a faluban, már pedig voltak tehenek a faluban, akkor készítették, és abból ettünk sajtot. Tehát annyira nem volt nagy látó kitekintésünk, hogy milyen sajtok vannak a világban. A csokoládé meg ott volt, ez meg barna volt, tehát csokoládízű volt, tehát nekem teljesen harmóniában volt azzal, hogy azt meg lehet kóstolni. Amit mondtál, az azért érdekes, mert ugye hogy a tejfogyasztás mennyire lecsökkent Magyarországon, azért még a 70-es, de a 80-as években is, amikor még egy pár évet tanítottam, akkor emlékszem, hogy az iskolában tényleg mindig ott volt az iskolatej, az iskolakakaó, ez minden nap jött a szállítmány, minden nap mindenkinek 10 óraira kiosztották, meg lehetett enni, és hát akkor annak idején, ahogy a gulyás kommunizmus idején, Magyarország tejgyárai és a tejgyár ellátottság az nagyon szép volt.
2: Abszolút, csak ez tényleg egy tudatos szervezés, tudatos propagandának volt az eredménye, mert tényleg a 40-es évek után részben a háború miatt, részben a szocializmussal, kommunizmussal beköszönő, vagy kommunizmust követő átalakítás, szerkezet átalakítás miatt ott tényleg volt egy időszak, erről olvastam tanulmányt, és a könyvemben idézem is, hogy nagyon drasztikusan visszaesett, és akkor hát egyébként, ahogy te is mondod, az adottságaink tökéletesen megvannak hozzá, ott volt egy mélypont, és onnan szerettek volna minél gyorsabban visszapattanni a legváltozatosabb módszerekkel.
1: Ugorjunk egy nagyot, ha jól vettem ki a szavaidból, mert egy félmondattal elejtetted, hogy kutattad a tészta mizériát, a mexikói világbajnokságon való buktánk egyik fő ellenségének kikiáltott okozót?
2: Így van, 1986-ról beszélünk, a mexikói világbajnokságról, most épp aktuális a téma. a csoportunkat megnyerve többek között Hollandia előtt simán kijutottunk a VB-re, előtte pár hónappal felkészülési mérkőzésen brazilokat megvertük 3-0-ra, tehát gyakorlatilag nem is olyan titkos favoritként is emlegettek minket. Ezt képest a Szovjetuniónál nagyon rossz volt az el, éppen fordított volt az előjel, azt hiszem Finnországgal játszottak egy barátságos meccset kb. 3 héttel a kezdés előtt, ahol nem nyertek, ezért lecserélték tényleg 3 héttel előtte a szövetségi kapitányt, úgyhogy minden jel arra utalt, hogy ott mi fogunk győzni, hát ehhez képest vesztettünk 6-0-ra, és a csoportból se jutottunk tovább, és hát mint ilyenkor rendesen jöttek a különböző teóriák, hogy mégis le kellett feküdnünk a nagy testvérnek, a Iraputo az tengerszint felett, nem is tudom, 1800 méterrel van,
1: magasabb
2: azt hiszem.
1: Volt.
2: De hát mi nem játszottunk magasabban, ugyanolyan magas volt a Szovjetuniónak is, és akkor az egyik verzió az a tészta diéta volt, mert valóban pregnánsabban megjelent a tészta a játékosoknak a menüjében, viszont nem csak a VB alatt, hanem már előtte is voltak, előtte is Mexikóban, egy fél évvel előtte felkészülési, vagy edzőtáborban, akkor is azért már több tésztát kaptak, mint általában.
1: De ez mi, az ottani ellátás adott több tésztát, vagy a magyar válogatottat kísérő dietetikusok, vagy azok a szakemberek mondták meg, hogy egy fiúk, egyenek most több tésztát, mert magasra megyünk, hát ha jobb lesz, tehát akkor ez egy luft volt.
2: Szénhid, igen, a mindig saját szakáccsal mentek, a saját szakácsot egyébként az edzőtábor után le is váltották, azért már ott a csapat vezetői, tehát a szövetségi kapitány Mezei György és az orvosi tím előírta, hogy sok tésztát főzzönnek, és állítólag bejártak hozzá éjszakánként a labdarúgók, hogy adjon már nekik valami rendes ételt, és ő adott nekik, ez kitudódott, és ezért lecserélték a csapatszakácsot, de a tésztakúra, vagy a tésztadiéta az maradt a VB-re is állítólag.
1: Hát voltak éppen, hát akkor ez egy tudatosan tervezett étrend volt, amit a magyarok ott... És egyébként a kutatásodban találtál erre magyarázatot, hogy valóban lehetett energia szempontjából, állóképesség szempontjából a tésztadiéta ok?
2: Hát a baj az volt, a tésztadiéta, mint olyan, a szénhidrát diéta, mint olyan szénhidrát, működik, igen. Akkor igen. Azt hiszem Navratilova és Lendl két korszakos tenisz zseni szerint táplálkozott, és tényleg ők sikere halmoztak, és azt hiszem az orvosi tím ezen felbuzdulva akarta nálunk bevezetni. De ők félreértették állítólag. Tehát ők akkor azt hitték, hogy szénhidrát egyenlő tészta, de aztán kiderült, hogy aki ezt mesélte nekik, ő viszont nem így gondolta. A baj az is volt, hogy a két időpont, tehát amikor elkezdték, vagy bevezették, vagy előírták ezt a tésztakúrát és a mexikói VB között, nem a mai szinten és szigorral felügyelték, hogy a klubcsapatukban hogyan táplálkoznak a játékosok. Tehát kb. Azt mondták nekik, hogy egyél több tésztát, de nem igazán ellenőrizték, hogy betartják ezt. Ők pedig nem tartották be ezt, azt hiszem Détári Lajos ismerte el utána maga, hogy egyrészt egy nagyon szokatlan dologra próbálták őket, azért nem olyan sokkal, tehát 20 éve sportoltak, táplálkoztak, hirtelen fél évvel a VB előtt valami egészen másra próbálták átállítani őket, amit ők meg nem tartottak meg. Tehát ilyen közös luft volt a te szavaddal élve.
1: Egy utolsó mondat a végére, mi volt az a téma, ami legkülönlegesebb volt számodra a kutatásod során, ami aztán bekerült a könyvbe. Amit most ne spoilerezni, csak mondd el, hogy...
2: Hát egyébként, ha már említett City Grill, mert nagyon érdekes, hogy ott találtam a Corvinuson, a könyvtárban egy doktori disszertációt, aki arról írt a doktorandusz, hogy mi volt az oka annak, hogy tényleg amikor megjelentek az amerikai gyorsétterem láncok, akkor nagyon hamar vége lett a City Grillnek, és hogy ő tudományosan, tehát hatékonyságot mért, egy négyzetméterre eső bevétel, forgalom, tehát az nem hittem, hogy ilyen létezik, és pont szembe jött.
1: Köszönöm, hogy itt voltál és elmesélted, szóval 26-án megjelenik a Gastro Régész, a Gulyás kommunizmus konyhája című könyve, amiben ezek is természetesen helyet kaptak, meg sok minden egyéb más, úgyhogy egy nagyon érdekes olvasmányt tudunk mindenkinek ajánlani. Geri Ádám volt a vendégem, köszönöm.
2: Én is köszönöm a meghívást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagosfény.com.
3: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu. IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a román férfinél, akinél még pénteken végeztek PCR-tesztet, ez pozitív lett. 8 kontakt szemét karanténba helyeztek a pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. A bukaresti Cantacuzino intézetben végzett újabb laborvizsgálatok annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták a férfinél, amely Romániában és Európában van jelen. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfi állapota stabil, öntudatánál van, együttműködő. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius Luxus óceánjáron észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Az elmúlt napokban szányra kapott sokszor túlzó híresztelésekkel szemben a hantavírus nem okoz a koronavírushoz hasonló világjárványt, közölte Hegedűs Zsolt. Az egészségügyi miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy Magyarországon nincs oka pánikra. A rákcsálók által gerjesztett, terjesztett kórokozó ritkán fertőz, idehaza kizárólag az enyhébb megbetegedést okozó típusai fordulnak elő. A megelőzés legfontosabb eszköze a megfelelő higiénia és a kártevők távoltartása, hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt tájékoztató anyagában. A Kárpátaljai Magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a helyi közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén állapodott meg Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel, akivel telefonon egyeztetett. Mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Orbán Anita szerint már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez. Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy országa készen áll arra, hogy haladéktalanul új, kölcsönösen előnyös lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Keir Starmer brit miniszterelnök nem mond le a munkáspárt vezetőjeként betöltött tisztségéről, így a kormányfői pozícióról sem, közölte David Lammy brit miniszterelnök helyettes. Starmer még csak menetrendet sem kíván kialakítani saját távozására. Korábban ezt több párttársa, illetve kormánytag is követelte tőle. Ennek előzménye a május első hetében tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választások, ahol a munkáspárt hatalmas arányú mandátum veszteséget szenvedett el. Ismeretlen fegyveresek megöltek 10 embert, köztük 3 gyermeket egy mexikói faluban helyi idő szerint vasárnap hajnalban. A helyi média szerint az áldozatok nagy része egy családhoz tartozott, a lövöldözés hátterében feltehetően családi összetűzés állt. A hatóságok korábban ígéretet tettek arra, hogy a részben Mexikóban rendezendő labdarúgó világbajnokság közeledtével fokozzák a biztonsági intézkedéseket az országban.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde 0,5%-os mínuszban jár, 131.049 pontra buksz, a forgalom 7.978 millió forint. Stagnálnak a MOL részvények, 3.992 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal gyengült, 40.900, a Richter 1,6%-os mínuszban 12.390, a Magyar Telekom 2%-os erősödésben 2516 forinton jár, jelenleg 361 forint 70 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül London és Frankfurt 1,1%-kal megy felfelé, a párizsi börze 9%-kal gyengül, az olasz 2%-kal, a spanyol 5%-os mínuszban, 1,1638 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj áremelkedése némileg lejjebb jött, de ez még mindig napon belül 1%-os drágulás, 110 dollár 30 cent a Brent, 106 dollár 37 cent az amerikai könnyőolaj árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
4: Főként keleten fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenést követően gomoly felhős, napos idő valószínű. Újra több helyen lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között várható. 12 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 1 órakor a monitorban már M. Szűcs Péter várja Önöket. Én köszönöm egész reggeli, délelőtti és kora délutáni figyelmüket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, hál' Isten elkezdődik a koncert szezon, ugye mindig a Budapest Park a mi összeborulós barátunk, és megpróbálunk egy-két zenekart behívni abból a lehetőségekből, akik egyébként majd a színpadra lépnek. Hát itt van egy közeli dátum, június 4-én Budapest Park, Bohemian Betyársz lemezbemutató koncert. Szervusztok fiúk, Fehér Gábor és Kondor Domonkos.
2: Sziasztok!
3: Hello!
1: Mindent tudtok már?
3: Felkészültünk szerintem.
1: Nagyon szeretem az ilyen mondatokat, és ezzel szeretném kezdeni. Új albummal jelentkezett, nem én írtam, új albummal jelentkezett a Bohemian Betyársz, az Akárki fia egyszerre összegzés és újrakezdés, egy olyan lemez, amely a zenekar eddigi útját sűríti, miközben bátran el is tér attól. Csodálatos.
2: Igen, az tehát a durva, hogy akár ChatGPT is lehet, de tudom, hogy nem az amúgy.
1: Hát akkor azt gondoltam, hogy ebben mondatban minden benne van. Akkor kezdjük az első tétel, amelyik úgy szól, eddigi útját sűríti.
3: Melyikünk kezdjes ezt az egész történetet?
2: Nyugodtan.
3: Hát figyelj, nem is tudom, hol kezdjem. Szerintem minden ilyen kijövő album valaminek a végeredménye, és valami mögöttünk lévő munkafolyamatnak egy típusú összesűrítése, hogy egy következő ChatGPT által is írhatott volna dumával folytassam, de ez tényleg egy ilyen összesűrítettük, amik az utóbbi időben bennünk voltak. Feszültségek, könnyebb hangvételű dolgok, mindenféle dolgot sikerült ebbe így belesűrítenünk ebbe a 9 számba.
1: De alapvetően a zenekarnak az attitűdje az nem változott, és nem is szerettetek volna egy picit olyan fordulatot csinálni, ami mondjuk egy-egy zenekarnak a korszakát jelenti, hogy most elkezdődött valami más.
2: Nem, abszolút nem. Inkább ez arra is vonatkozik, hogy amúgy ami most megjelent album arról, a 9 számról, amúgy már pár megjelent korábban singleként, és akkor ezt próbáltuk egy ilyen közös köntös alá rakni.
1: Mi történt az elmúlt 2 évben, mert ugye 2 év munkája jött most ki?
3: Hát igazából személyenként is sok minden a zenekar életében, örömteli dolgok, szomorú dolgok is, családtagok elvesztése, vagy új családtag érkezését is feldolgozza egyébként. Így ez a kis album közben egyébként elég sok feszültség is felgyülemlett bennünk itt az utóbbi 2 évben szerintem, ami meg így a lendületen, vagy talán így a pánkos-rokos történetben jelenik meg jobban.
1: Ugye ilyenkor egy örök kérdés, nem most, már évekkel ezelőtt is föl lehetett, meg föl is tették a kérdést, hogy tehát miért kell kiadni egy albumot? Tehát miért kell várni, amíg mondjuk 9 dal összejön? Mikor látjuk azt, hogy délelőtt is kiad az énekes egy dal, meg délután is kiad, mi az oka, hogy ti egyébként 2 évig vártatok, és egy album mellett döntöttetek? Úgyhogy persze megjelentek a dalok azért ez eredendő sorban, de én azt gondolom, és azt tanultuk, hogy egy albumnak koncepciója van. Egy albumba közölni szeretünk valamit, van origója, van vége, el tudunk menni nálatok, ez hogyan történt?
2: Szerintem ugyanez, hogy ebből volt nálunk is amúgy nem vita, de hogy erről hogy beszéltünk, hogy most ez kell-e, vagy nem kell, vagy hogy album, meg hogy szingölök, és hogy most minek van divatja, vagy minek nincs, nem tudom. És akkor végül az lett a bemondás amúgy, hogy most akartunk egy kicsit ilyen kísérletezőbb dolgokat is, meg hogy ezelőtt nagyon sok külföldi kollaborációt csináltunk, és akkor most ez legyen egy olyan, hogy csak mi hatan, olyan dolgokat csinálunk, amiket lehet, hogy amúgy nem csinálnánk meg, és hogy ez tök jó lesz most így egy albumon belerakni, ezt majd lezárjuk most, és akkor most már megvannak az új projektek, hogy ősszel már mivel fogunk foglalkozni.
3: Következő fejezetben is gondolkozunk.
2: És akkor ez jó volt, igen, így lezárni.
3: Meg szerintem ilyen szempontból mi lehet, hogy egy kicsit old school-abb csapat vagyunk már, mint mindenki hangszeres, tehát hogy azt látjuk, hogy így a trendek nem feltétlenül ebbe az irányba mennek, egy pendrive kell, meg egy mikrofon mostanában ahhoz, hogy az ember zenésznek, vagy zenekarként tudja magát mondani, milyen szempontból talán egy ilyen régebbi iskola vagyunk, és nem tudom, mindannyian zenélünk, és szerintem az albumunk is. Lehet, hogy nagyobb hallgatottságra tudtunk volna szert tenni, hogyha ezt ilyen szépen havonta adagoljuk, vagy hogy az algoritmusnak lehet, hogy finomabb lett volna, hogyha úgy hozzuk ki, de ilyen szempontból meg ez inkább így szerettünk volna ragaszkodni.
1: Olyan lett, amilyet szerettetek volna?
2: Mármint az album?
1: Így, természetesen, miről beszélünk? Tehénről.
2: Az új nájkicipő. Hát figyelj, olyan lett, olyan lett. Hát mert hogy nekünk, hát most ezt nem tudom mi, azért nem tudom, pár éve dolgozunk ezeken, meg hogy így csinálgattuk, vagy nem tudom, szóval így persze olyan lett, amilyen, meg amilyennek gondoltuk, hogy lesz.
3: Meg hát amúgy nagyon sok konfliktus is van ilyenkor egyébként, ez nem titok köztünk, tehát lehet, hogy személy szerint én egy kicsit valamelyik részt máshogy csináltam volna, de
1: szerintem... De ez normális egy zenekarban.
3: Teljesen
2: hát, ja, de amúgy érdekes, hogy ilyenfajtán olyan demokrácia van, hogy amúgy így, én ezt sokszor mondom, például, hogyha egy kicsit náciznánk amúgy így csapaton belül, akkor lehet, hogy például gyorsabbak lennénk, vagy előrébb tudnánk menni, de pont amiatt, hogy tényleg mindenkinek kb. Ugyanolyan súlya van, vagy hasonló, amiatt így amúgy be is tudunk lassulni egy csomó folyamatba, illetve a legvégén amúgy nem feltétlenül úgy fog egy dal kijönni, ahogy ez mind a hatunknak tetszik, mert mindenki kicsit másképp.
3: Hát igen, valójában mind a hatunknak tetszik, csak igen, mindenkinek igen. Kell hozni bizonyos kompromisszumokat, igen. Hogy aztán a végén.
1: Hogyan néz ki nálatok egy dal születése? Mi van először? Mi jön először? Kinek az, nem is az, hogy kinek konkrétan, kinek az ötlete, vagy szöveg van előbb, vagy a dallam van előbb, aztán akkor utána eljönnek a páratlan ritmusok, és a fúvósok rálépülnek, és akkor mit tudom, lerúgjátok a...
3: Be van mikrofonozva, próbaterem, mindent tudsz. Közben elmondtad.
2: Igen. Ja. Szóval nem általában amúgy a 80%-ban így az énekes gitárosunk a Levente szokta hozni, így a nagyon alap akkordokat, és akkor utána így elénk van rakva, hogy na, akkor ezzel lehetne most így foglalkozni, elkezdődik, és akkor szépen így először inkább a zenét írogatjuk, meg így az alapokat, aztán jönnek a habok, ahogy mi hívjuk őket, a szóló hangszerek, és akkor a legeslegvégén jön rá a szöveg igazából, meg a legvégén még azért ez a producelgetés, meg még hangszerelgetés, meg hogy még ide mi legyen, oda effekt, nem tudom én, és meg akkor úgy a legvégén.
3: Egyébként szerintem ez is nagyon sokat változott az utóbbi, nem tudom, pár évben, hogy így stúdió technikailag, meg számírásilag annyit fejlődött a technika, hogy egyébként már mindenki otthon, megvan a kis programunk, és egyébként mindenki magának otthon tud egyénileg is foglalkozni a dalokkal a saját kis próbatermébe, vagy akár otthon egy, én mint fúvós mondom, hogy próbaterem, ti nyilván a hálószobába is tudtok dalszöveget, egyszerűbb, vagy basszus témát kitalálni.
1: Igen. Hát azért belefújni ott tényleg garázs.
3: Hát nem szeretik a szomszédok.
1: Én amikor szaxofonozni tanultam, akkor egy nagy pincébe kellett a hatodik kerületbe lemenni egy pincébe, és akkor ott lehetett bátran fújni, mert ott nem zavartam senkit se. Na visszatérve még akkor egyébként a 9 dalnál azért több volt az Erszénybe, és akkor ez a 9 dal választódott ki, vagy épp takra meg volt ez a 9 dal, és akkor abban
2: amúgy még talán volt egy-kettő.
3: Volt egy-kettő, amit végül azt mondtuk, hogy ne feltétlenül erőszakoljuk bele.
1: Tudom, mit akartam még az előző kérdésben, amikor mondtátok, hogy a másokkal való kollaboráció, az, és most az nem volt meg, tehát most magatokra figyelhettetek, magatokra adtátok. Ez egyébként akkor ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy amikor kollaboráltok, vagyis együttműködtök valakikkel, akkor az úgy hasonlít, idomulni kell hozzájuk, nekik is vannak elvárásai, kívánságai. Most, hogy ez nem volt, így valóban kiélhettétek jobban magatokat?
3: Abszolút erről van
1: tehát
3: szó.
1: Most már csak az egy
3: saját. És nem arról van szó, hogy az egyiket jobban szeretjük, vagy a másikat jobban szeretjük szerintem, hanem csináltunk előtte egy ilyen anyagot, így jött ki külföld, hát Istennek több külföldi nagyobb előadóval, a Gogol Bordellóval, a Karaván... Ja nem, bocsánat, Karaván Passza, mert előtte pont a Gogol
2: Bordellóval.
3: A Dubiózával, és aztán Parnograsszal természetesen, és aztán meg jó volt most egy kicsit máshogy hozzáállni ezekhez a dolgokhoz.
1: Az is érdekes volt számomra, ugye az aktuális klip az Akárki fiából, és ugye ez a lemez címe is, Akárki fia. És akkor, amikor ezt a klipet valaki megnézi, vagy meghallgatja ezt a dalt, akkor azt mondja, hogy ezeknek a fiúknak egy kicsit megint elmentek otthonról, mert egy irgalmatlan, lendületes, nagyon erős, nagyon forte szól minden. Aztán, ha fölteszi a lemezjátszóra ezt az albumot, akkor én a következőt tapasztaltam, hogy elindul, nem is ez, hanem fölírtam magamnak, ugye a Hamu volt, Hamu az első dal, a második az Akárki fia, aztán a Bánatszalonna a harmadik, és a Gömböcnél, minthogyha megváltozna az egész attitűdje, és a végére szépen olyan egészen nyugodtak lesztek. Ezt jól, ha jól láttam, akkor dicsérjetek meg. Ha igen, akkor pedig ez a koncepció volt?
2: Ez abszolút, igen. Ez szintén Szűcs Levente nagy találmánya, agyalása. Igen, neki volt amúgy ez a fejében nagyon, hogy mindenképp ő akarta ezt, vagy ő ez a régi vágás a csapatban, hogy album, és hogy ennek akkor kell lenni egy
1: koncepciónak,
2: igen, meg hogy most nyilván amúgy minden mögébe lehet magyarázni valamit, de ő tényleg ebben volt, hogy nagyon szeretem úgy egybe hallgatni albumokat, meg koncepciós dolgokat, és hogy ő emiatt ezt a 9 számot, úgyhogy amúgy, hogyha csak meghallgatnánk külön-külön, akkor lehet, hogy itt is amúgy bőven eklektikusak lennének egymáshoz képest, viszont így egybe, meg pont ahogy le is írtad, amúgy valahol ez volt amúgy a lényeg, hogy a nagy kiszakadás után amúgy utána van egy kis megpihenés, vagy bármi ilyesmi. Mert amúgy nem mellesleg beszéltünk erről korábban, ami még most nem valósult meg, de hogy volt egy ilyen tervünk, amúgy, hogy csináljunk egy olyan dupla lemezt, aminek az egyik oldalán csak nagyon kemény, csak kísérletező dolgok, nem tudom, és a másik pedig egy ilyen visszafogott, akusztikusabb, kicsit popposabb trackek, mint például a... Mert nekünk amúgy, és ehhez a legnagyobb ilyen bemondás, ez a Manu Chao volt, aki amúgy az összes albumát úgy írta meg, hogy ilyen nagyon rádióbarát az összes a felvételken, amikor elment a koncertre, akkor meg leszakad a fejed, és hogy ezt ugyanúgy megcsinálni akár egy album formájában. És ez nem jött össze, mert hogy őszintén ennyi anyagunk amúgy nem volt, hogy ebből nem tudom, egy 20 számos albumot csináljunk, de hogy így ez a 9-nél amúgy volt ez a kis...
1: Egyébként ezek a dalok a színpadon ugyanígy fognak megszólalni, ha már a Manu Chao-t hoztad, de egyébként valóban neki az volt a zseniális húzása, hogy rádióbarát 3 perc 42-es dalokat írt, és fölment a színpadon, és nem lehetett lezavarni a színpadról. Egy hét után is ott ugrabugrált a színes gatyájába, meg a színes ingébe, és csak néztünk ki a fejünkbe, hogy hogyan bírja, hány tüdeje van. Szóval... Nem tudom, mit kérdeztem, de...
2: Hogy ugyanígy lesznek a trackek előadva. Amúgy ugyanígy.
3: Igen. Így. Sőt, egyébként szerintem lesznek még olyan húzásaink, hogy például a Bújdosóba, amit a lemez felvételén csak egyedül trombitálok, abba például lesznek vendégfúvósaink, hogy így a szólamomat megerősítsék, és még komplexebb lesz talán.
1: Lehet a zenétekre azt a kitételt alkalmazni, hogy folk-punk, vagy punk-folk? Jó, akkor maradjunk ennél. Nem is ez, csak egy kiindulási pont, amire gondoltam. Milyen fejlődés van egy ilyen stílusú zenében? Mert ugye azt mondják, hogy a bluesban olyan nagyon nagy fokú fejlődés nincsen, mindenki dörmög, aztán van egy nagy gitárszól, aztán mindenki utána hazamennek. Itt azért nagyon színes a hangszerek egész sora. Nagyon dinamikus, nagyon lecsengő tud lenni. Vagyis... mi az innováció ebben a fajta zenében?
2: Amúgy szerintem az a durva, hogy pont mondjuk vagy két részre veszünk mondjuk a folkba, az, hogy amúgy milyen folkot, vagy hogy emiatt milyen hangszerelés jelenik meg amúgy a számokba. Az például a gitárosunknak nem tudom, most már hanyadik ilyen kis, nem tudom, ilyen hangszere van, most a Keringő című számunk, az például a Csarangón játsza, ami egy dél-amerikai hangszer.
1: Ami aztán nem is keringő.
2: Igen, de kicsit azt flasheltük. De például a Dodó is most már sokkal többet használta a kürtjét, vagy nem, szóval, hogy igen, a Levi is más gitárokon játszik, szóval, hogy van ez a része, meg az, hogy milyen folkzenét próbálunk itt használni, illetve amúgy meg maga így generálisan, meg mint zenében, meg sokkal több effektet, meg effektelt hangszereket használunk. Például a hegedű kb. Egy tracken kívül egyáltalán nem hangzik úgy egy számba sem, mint hogyha az hegedű lenne.
1: Egyébként nektek személy szerint hogy égett és mikor égett be a folk?
3: Hát őszintén szólva azért, tehát, hogy az előző gondolatodra is csatlakozva, meg a válaszra is megpróbálva válaszolva, az van, hogy egyébként ilyen rezes fúvós szempontból, ami én vagyok, a trombittel hangszerrel játszom, azért Magyarország egy kicsit egy ilyen kis légüres tér.
1: Hát mint hogy ennek,
3: mert hát ennek, igen, abszolút, tehát hogy délebbre a Balkánon van egyébként hagyománya, vagy hogyha följebb mész, akkor Németországban is van egy ilyen nagy fúvós hagyomány, de hogy alapvetően itt Magyarországon ez egy kicsit légüres, és én egyébként ezt így
1: jó, de
3: próbáltam.
1: Az a német hagyomány az a nagyon tiszta, nagyon letiszta.
3: Igen, nyilván más, de teljesen mindegy, én ezt már gyerekkoromban is így észleltem, hogy egyébként a magyar népzenében nem jelenik meg feltétlenül trombita, de hogy hozzám meg egyébként mindig is közel állt ez a déli Balkán történet. Tehát, hogy ez is fura, mert hogy a kakast meg inkább a magyar népi vonalak, vagy cigány dolgokat hozza be, én pedig inkább tényleg a
1: jó, de akkor ez visszatérve az előző gondolatkörre, akkor ez is egy innovációs, hogy ezt a kettőt, vagy ezt a sokat hogyan lehet úgy ötvözni, hogy abból mindig valami újdonság jöjjön ki. Nálad?
2: Sőt, még amúgy, bocsánat, még igazán meg az is eszembe jutott, hogy amúgy ugye a Dodó, ő szombathelyi, szóval neked közelebb is van amúgy.
3: Igen, ez
2: az osztrák, és
3: az gyerekkoromban inkább az osztrák.
2: Vagyunk, és nekünk meg inkább az a másik oldal.
3: Osztrák Sörvízli Fesztivál. Fújtam a trombitát inkább, igen.
1: Szóval Gábor, neked?
2: Hát én meg gyerekkoromban kezdtem el néptáncolni a kakassal közösen, nem is tudom, 8 éves korunk óta, vagy sokat akkor számít. Kezdtük el, szóval igen, akkor az úgy jött magától, de megvan, hogy így a szülőktől, és nem tudom, mész koncertre elvisznek, vagy gimesre, szóval ilyen, azért ez is valamilyen szinten így megvolt, de hát főleg nyilván a néptánc, azért ez kb. Az egész gyerekkorunkat baromi sok próbával töltöttük.
1: Még egy dologról kell beszélni, mert fölírtam magamnak, ez pedig a Fuji Rock Fesztivál. Most kaptatok idén rock and roll meghívást. Ez hogyan jött, és ott mit kell csinálnotok? Gondolom,
2: reméljük,
1: nem szavarni.
2: Zenélni. Másban nem vagyunk azért talán ennyire jók. Igen, szóval, hogy most már idén van, hogy 10 éve járogatunk ki Ázsiába. Szerencsére 10 évvel ezelőtt sikerült egy japán menedzsmenttel így össze találkoznunk, és közösen elkezdünk dolgozni, és igazából a közös munka az azért is indult

0: novemberben, amikor kint voltunk egy kínai turnén, akkor annak az utolsó állomásaként még átmentünk Tokióba, mert ez volt a kérés, hogy na, hogy játszunk már egyet Tokióba, mert hogy akkor eljönne a Fuji Rocknak az egyik fő, nem is tudom, szervezője vagy tulajdonos, igen, és akkor tegnap meg is jelent az úriember a feleségével, lenyomtuk a koncertet, utána pedig egy ilyen nagyon klasszik beszélgetés, és utána kaptunk egy erős kézfogást, hogy akkor háj.
1: Még szakét sem ittatok?
0: Nem, amúgy ők elég visszafogadtak, és nagyon...
2: Miutána igen.
0: Miutána rendesen
2: beszakéztünk. Helyett is.
0: Igen.
1: Jó, viszont ez júliusban lesz, de akkor ugye előtte június 4-én Budapest Park, Bohemian Betyárs lemezbemutató koncert, az Akárki fiára lehet majd ott pogózni. Fiúk, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sok sikert, Kondor Domonkos trombita és Fehér Gábor basszusgitár voltak a zenekarból, azok, akiket mára kijelöltek arra, hogy velem egyet beszélgessenek. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Mi is köszönjük
2: a beszélgetést.
1: Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Búza Sándort hallották, a viszonthallásra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam, hány óra van délben, azt kérdet, hogy ki csinálja meg az

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe.

0: legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Egy perc elmúlt egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Beigazolódott a hantavírus fertőzés annál a román férfinál, akinél pénteken végeztek tesztet. 8 embert karanténba helyeztek abban a pszichiátriai kórházban, ahol a férfit korábban kezelték. A bukaresti Cantacuzino intézetben végzett újabb laborvizsgálat annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfi állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze az MV Hondius luxus óceánjáról észlelt golchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Egyébként az elmúlt napokban szájra kapott sokszor túlzó híresztelésekkel ellentétben a hantavírus nem okoz a koronavírushoz hasonló világjárványt, ezt Hegedűs Zsolt közölte. Az egészségügyi miniszter Facebook oldalán azt írta, Magyarországon nincs oka pánikra. A rákcsálók által terjesztett kórokozó ritkán fertőz, és idehaza kizárólag az enyhébb megbetegedést okozó típusai fordulhatnak elő. A megelőzés legfontosabb eszköze a megfelelő higiénia és a kártevők távoltartása, hívta fel a figyelmet a miniszter. Tájékoztató anyagában, amelynek elkészítésében epidemiológus is játszott fontos szerepet. Hosszú távon nem fenntartható a jelenlegi védett üzemanyagárrendszer, mivel a piaci árakhoz képest már most nagy különbség van látható literenként. A holtankonyak.hu ügyvezetője arra figyelmeztet, ha a világpiaci olajárak tartósan magasan maradnak, vagy újabb ellátási problémák jelentkeznek, akkor viszont elkerülhetetlenné válhat a védett árak kivezetése. Bújdos Esztert hallják.
5: A központilag történő beavatkozása az ilyen piaci folyamatokban az mindenképpen káros, és mindig ára van. Nem lesz ez másképp most sem itt a védett áras rendszerben, mert 10-e óta élnek ezek a védett árak Magyarországon. És hogyha összevetjük az éppen aktuális piaci árakat a benzin és a gázolaj esetében, akkor azért azt látjuk, hogy egy durván 80 forintos különbség van a benzin esetében, és a gázolaj esetében pedig egy szintén 80 forintos különbséget tapasztalhatunk, tehát nagyjából 700 forint környékén tankolnánk 700 forint alatt átlagosan a magyar kutakon, ami azt gondolom, hogy szakmán belül azért régóta hangoztatott info arról, hogy minél előbb ki kéne vezetni, mert annál többbe kerül majd nyilván az államnak, aztán utána nekünk, fogyasztóknak.
4: A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter. Erről a hétvégén állapodott meg Andrei Szibia ukrán külügyminiszterrel, akivel telefonon egyeztettek. Mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek majd. Orbán Anita szerint már holnap kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez.
0: Tőzsde hírek.
4: A BUX 6%-os mínuszban 130.879 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 8,5 milliárd forintot. A vezető papírok többsége mínuszban, a MOL 2,1% fölötti esésben 3.982 forinton, az OTP 6,1%-kal jött lejjebb 40.850 forintot ér, a Richter 1,8%-kal beszakadt 12.370 forinton, a Telekom 2,1% fölötti pluszban 2516 forinton. A Forágyi kapaszkodik, de nem túl erősen, 8,1%-kal 1812 forintra tudott drágulni. A forint hajnalhoz képest hát nagyon nem mozgott. Reggel volt egy kis erősödés, meg délelőtt, azután most egy picit megint a gyenge oldalon állunk. Ez azt jelenti, hogy 1 euróért 362 forintot kérnek. 1 dollárért 311 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 396 forintot kell szurkolni. Európában vegyes a kép, London és a DAX Index az 3% körüli mínuszban, de Párizs 7%-kal, az olasz tőzsde 1,7%-del, a spanyol csak 3%-os mínuszban. Ázsiában is vegyes lett a kép azután a kereskedés végére, egyébként amíg nyitva volt a gyakorlatilag mindenki mínuszban volt. Japán 1%-os esésben zárt, Hongkong 1,1%-os mínuszban. A Shanghai Composite majdnem elérte a pozitív tartományt, de 1%-os mínuszban zárt. India, aki viszont komolyan mélyről indult a kereskedés végére, megerősödött is 1%-os pluszban zárt, Szingapur pedig majdnem 2%-kal tudott erősödni. Az olajárakban különösebb mozgás nincs, hajnalhoz képest valamelyest egy pár centtel olcsóbb. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI, annak a jegyzésára 106 dollár 40 centen, a Brent 110 dollár 40 centen áll. Az arany 4%-kal olcsóbb, egy unciáért 4542 dollárt kell adni. A többi fény közül a palládium is a rész 7%-kal olcsóbb, a platina 1%-kal, az ezüst 1,8%-kal. A mezőgazdasági termelőjárak közül a nagy esésben a kakaó 3,7%-kal olcsóbb, a többi terményárak közül a cukor és a rizs enyhe mínuszban, a kávé az enyhe pluszban, ennél komolyabbat emelkedett a gyapot 1,3%, a szója 2%-kal is, a búza és a kukorica viszont 3,2-3,3%-kal drágult a világpiacon. A holland tőzsdénzett gázárfolyama 2,4%-kal ment feljebb, 51 euró, 40 eurócent közelében áll június végi szállítással. Az első negyed év végén a GDP mintegy 78%-a volt az államadóság mértéke, összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki. Az államháztartás nettó finanszírozási igénye mintegy 4.960 milliárd forint, a GDP 5,6%-kal tette ki az első negyed év végén, jelentette a Magyar Nemzeti Bank. Az államháztartás nettó finanszírozási igénye 2130 milliárd forint volt. A jegybank konstruktív partner lesz a kormánynak az euró bevezetése érdekében, mondta a Varga Mihály jegybankelnök egy mai konferencián. Hozzátette, a bevezetés Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában a csatlakozás nem lehet cél. Áprilisban mintegy 1,9 milliárd euróval 60 milliárd 630 millió euróra nőttek Magyarország nemzetközi tartalékai. A személyi kölcsönök továbbra is népszerűek idehaza. Az első negyedében több mint 300 milliárd forintnyi új hitelt vettek fel az ügyfelek. A biztos döntéspontú vezető szerkesztője szerint a hitelkamatok elsősorban az ügyfél jövedelmétől és hitelkockázatától függnek, ugyanakkor az összegre akár 9-20%-os ajánlatok is elérhetőek, Tóth Leventét hallják.
6: Olyan időszakokban is, amikor más hiteltípusok visszaestek, a személyi kölcsön megtartotta az erejét. Most a nagy inflációs évek is belejátszottak abba, hogy növekedett az átlag hitelnek az összege a személyi kölcsönnél, ráadásul jelentősen. Most már bőven 3 millió fölött van egy átlagos személyi hitelnek a költsége, de darabszámban is nagy a bővülés, tehát nem egyszerűen a termékek drágulása húzta magával a személyi kölcsönök bővülését, hanem több ember is igénybe veszi ezt. Itt ráadásul jellemzően rövidebb futamidőkről van szó. Tehát nem évtizedekre köteleződik el valaki, hanem esetleg csak egy-két évre, vagy mindenképpen néhány évre, és az aktuális anyagi helyzetében azt látja, hogy ezek a törlesztő részletek beleférnek.
4: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a stabilitási pakton felfüggesztését kéri az Európai Bizottságtól. A paktum a maastrichti kritériumokra épül. Lényege, hogy az éves államháztartási hiány nem haladhatja meg az ország GDP-jének a 3, az államadósság mértéke pedig a GDP 60%-át. Az olasz kormányfő Ursula von der Leyennek küldött levelében azzal kapcsolatban, hogy az energiárak rendkívül emelkedése a tagállamok ellenőrzési képességét meghaladó helyzetet teremt. Főleg a bőven 100% feletti államadósság miatt Olaszország ennek jó ideje nem felel meg. A kormányfő szükségesnek érzi a mentesítési záradék alkalmazását, mert a tavaly évben más országoknál életbe léptették azt, akkor a védelmi kiadásokra hivatkozva. A miniszterelnök levelében kiemelte, az energiaválság súlyos csapásokat mér a gazdaságra. Meloni kormánya az utolsó évébe lépett, jövőre Olaszországban választásokat tartanak.
0: Időjárás jelentés.
4: Főként keleten fordulat elő eső, zápor, helyenként zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor a felhőzet csökkenés követő gomoly felhős napos idő valószínű. Azért lehetnek élénk széllökések, főleg az Észak-Dunántúlon. A hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Dembele megsérült a Paris Saint-Germain tegnapi szezonzáró bajnoki mérkőzésén, ami aggodalmat keltett a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjére készülő párizsi csapatnál, és nem utolsó sorban szurkolók körében. Közvetlenül a találkozó után Luis Enrique vezetőedző úgy fogalmazott, meg kell várni a mai vizsgálatok eredményét, de úgy gondolja, hogy csak fáradtság miatt adódott gondja Dembélének. A 29 éves játékos tagja a június 11-én rajtoló világbajnokságra nevezett francia válogatott keretnek is. A hétvégi törökországi kickbox világkupa 10 magyar aranyérme közül 4-et az a Bumba Mason szerzett, aki az Egyesült Államokban nőtt föl, de február óta magyar állampolgár. A 43 ország 2300-nál is több küzdősportolóját felvonultató antaliai VK-n, amely az év egyik legnépesebb versenye volt, a magyar válogatott a török házigazdák együttese mögött másodikként végzett az éremtáblázaton. Nagy Ákos Károly gyors tüzelő pisztolyban Péli Nimród skeetben nyert ezüstérmet a juniorok között az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon. Összetettben negyedik lett a magyar kéziszer csapat a ritmikus gimnasztikázó portugáliai World Challenge világkupáján, mégpedig Portimaóban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: 13 óra 12 perc. A személyi kölcsönök továbbra is népszerűek Magyarországon. Az első negyedében több mint 300 milliárd forintnyi új hitelt vettek fel az ügyfelek. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint ebben szerepe van a növekülő leárbéreknek, és annak is, hogy egyre többen érzik vállalhatónak a rövidebb futamidejű hiteleket. Újdonság, hogy már kisebb, akár 1 millió forintos személyi kölcsönöknél is megjelentek a 10% alatti kamatok. Bár a banki ajánlatok között továbbra is jelentős különbségek vannak, hiszen ugyanarra a hitelre akár 9, de 20%-os ajánlat is elérhető. Tóth Leventével Kecső Rihát beszélgetett a részletekről.
7: A személyi kölcsönöknél általában a magasabb hitelösszegeknél érhetőek el a legjobb kamatok, azonban vannak olyan személyi kölcsönök is, ahol már 1 millió forintért csak 10% alatti kamatot kell fizetni. Miért lett egyébként ennyire népszerű önmagában a személyi kölcsön Magyarországon az elmúlt időszakban?
6: Azt látható, hogy olyan időszakokban is, amikor más hiteltípusok visszaestek, a személyi kölcsön megtartotta az erejét. Ennek voltak évek, amikor az lehetett az oka, hogy ezzel igyekeztek áthidalni az igénylők az esetleges pénzügyi problémáikat. Most pedig egyértelműen az látszik az elmúlt években, hogy ahogy a reálbérek is nőttek, bátrabban vesznek fel az emberek hitelt, tehát nem okvetlen a kényszer szüli ezt a bővülést, hanem az is, hogy a jövedelmük alapján ezt jobban vállalhatónak tartják. Természetesen az is hozzátartozik, hogy a személyi kölcsönből jellemzően valamilyen szolgáltatást vagy árut vásárolnak, tehát hogyha annak növekszik az ára, akkor a személyi kölcsönök összegének is növekedni kell, hiszen azt az autót, azt az esküvőt, vagy azt a bútort, azt lényegesen drágában tudja megvásárolni valaki, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Tehát a nagy inflációs évek is belejátszottak abba, hogy növekedett az átlag hitelnek az összege a személyi kölcsönnél, ráadásul jelentősen. Most már bőven 3 millió fölött van egy átlagos személyhitelnek a költsége, de darabszámban is nagy a bővülés, tehát nem egyszerűen a termékek drágulása húzta magával a személyi kölcsönök bővülését, hanem több ember is igénybe veszi ezt, több ember megengedheti magának, vagy több ember gondolja azt, hogy ez belefér az ő jövedelmébe. Itt ráadásul jellemzően rövidebb futamidőkről van szó. Tehát nem évtizedekre köteleződik el valaki, hanem esetleg csak 1-2 évre, vagy mindenképpen néhány évre, és az aktuális anyagi helyzetében azt látja, hogy ezek a törlesztő részletek beleférnek. Csak aminél most újdonságot láthatunk, az az, hogy már olyan összegekre is nagyon kedvező kamatokat találni a piacon, amelyekre van bank, amelyik nem szeret hitelezni, vagy ha hitelezik, akkor nagyon jelentős kamattal. Tehát 1-2 éve bizony még a 10% körüli vagy 10% alatti kamatok azok a lakáshiteleknél is megvoltak, most pedig már azt érzékelhetjük, hogy a 10% körüli vagy akár egy számjegyű hitelkamatok a személyi kölcsönöknél is megjelentek, csak többnyire a magasabb összegeknél, a kiemelt adósoknál, a nagy összegű jövedelmeknél adják ezt meg, mert ott kisebb a kockázat. Az alacsony hiteleknél, tehát 1 millió forint, vagy akár néhány 100 000 forintos hiteleknél ez eddig nem volt jellemző, most viszont már itt is megjelentek azok az ajánlatok, amelyek akár egy számjegyűek, vagy 10% körüliek.
7: Az idei év első negyedévében emelkedett egy kicsivel az egyszerződésre jutó átlagos hitelösszeg. Összességében meg egyébként több mint 300 milliárd forintnyi új személyi kölcsönt vettek fel az emberek. Mi lehet ennek az emelkedésnek az oka egyáltalán? Mi lesz ezzel az összegnek a visszafizetésével? Mert ugye azért egy hitelnél nem csak az, hogy felveszünk, hát nyilván vissza is kell fizetni.
6: Az elmúlt nagy inflációs években az átlaghitel növekedés magyarázható volt, vagy részben mindenképpen magyarázható volt a nagy inflációval, tehát a hitelek szaladtak az áremelkedések után. Most viszont olyan időszakban következett be ez a további viszonylag jelentős átlaghitel növekedés, amikor ezt az infláció semmiképpen nem magyarázza. Tehát itt egyértelműen arról van szó, hogy bátrabban és egy nagyobb összeget hajlandóak felvenni az emberek. Ebben természetesen benne van az is, hogy a jövedelmek is emelkednek, tehát amikor egy bank hitelez, akkor nyilvánvalóan először megnézi azt, hogy az a részlet, az belefér-e a fizetésbe, és ahogy a reálbérek emelkedtek, méghozzá jelentősen emelkedtek, legalábbis átlagosan, úgy a bankok is bátrabban tudnak hitelezni, hiszen azt látják, hogy ezekbe a bérekbe jobban beleférnek a törlesztő részletek. Tehát itt a lakosságnak a bátrabb hitelfelvétele mellett az is benne van, hogy a bankok is bátrabban tudnak hitelezni a lényegesen magasabb jövedelmekre.
7: Mitől függ leginkább, hogy valaki milyen kamattal kaphat személyi kölcsönt?
6: Alapvetően az, hogy egy személyi kölcsönnek mekkora a kamata, az attól függ, hogy mennyire tartja kockázatosnak az ügyfelet a bank. Tehát minél kevésbé kockázatos az ügyfél, tehát például látja azt, hogy folyamatosan magas jövedelme van, bőven belefér a jövedelmébe a törlesztő részlet, olyan minősítésű az ügyfél, jellemzően ők azok, akik alacsonyabb kamattal kapják meg a személyi kölcsönöket. Ezért is egy új jelenség az, hogy már olyan ügyfélkör is, amelynél ez nincs meg, vagy amely eleve olyan összegű személyi kölcsönt vesz föl, amikor egy bank azért feltételezheti, hogy anyagi problémái is lehetnek, tehát nem annyira biztos az ő anyagi helyzete. Ott is már hajlandó egy alacsony kamatot adni, hiszen nyilvánvaló, hogy aki mondjuk 500 000 forint személyi kölcsönt vesz föl, vagy 1 millió forint személyi kölcsönt vesz föl, annak nem lehetnek akkor a pénzügyi tartalékai, nem valószínű, hogy kiemelkedő a jövedelme, de már itt is elérni alacsonyabb kamatokat. Azt hozzá kell tenni, borzasztóan nagy különbségek vannak a kamatokban. Tehát ha most megnézzük azt, hogy 1 millió forint személyi kölcsönt egy 500 ezeres nettó jövedelemre milyen kamaton adnak a bankok, akkor ugyanúgy találunk 9%-os ajánlatot, mint 20%-os ajánlatot. Tehát ezért is érdemes ezeknél nagyon körbenézni, hogy hol vesz fel ilyen hitelt valaki, hiszen amíg a lakáskölcsönökben 1-2% vagy sokszor 1-2% a különbség, itt akár a duplája is lehet az egyik a másiknak. Az más kérdés, hogy milyen rövid a futamidő, tehát jellemzően néhány évről beszélünk, a nagyon nagy kamatkülönbségek sem okoznak óriási különbséget, ezzel arányos különbséget a törlesztő részletekbe. Tehát itt egy mondjuk 1 millió forintos hitelnél a 9%-os kamat 41-2000 forintos részletet eredményez két évre, még egy 20%-os kamatnál is 50000 forint körül van, tehát más a hatása, mint egy lakáshitelnél, ahol akár 1-2% különbség is a nagyon hosszú futamidő miatt sokkal jelentősebb különbséget tud okozni a fizetésben.
4: A biztosdöntés.hu vezető szerkesztőjét, Tóth Leventét hallották az elmúlt percekben.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: A BUX lefelé 6 tizeddel, 130.863 ponton az index. A forgalom átlépte 8,6 milliárd forintot. A Telekom 3%-os pluszban 2518 forinton, a többiek mínuszban. A Richter 2%-kal szakadt be 12340 forinton. Az OTP 6%-os mínuszban 40860 forinton. A MOL 2%-kal jött lejjebb 23984 forinton. És a Forage is próbálkozik, most 6%-os pluszban 1808 forinton. A forint most megint picit visszaerősödött, 361 forint 80 filléren áll. Egy dollárért 311 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 395 forint 70 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége mínuszban, legalábbis Párizs 9 tizeddel, az olasz tőzsde 2%-kal, a spanyol majd 7%-kal van lejjebb. A DAX index is még éppen, hogy csak néhány pontos pluszban, de lefelé indult, és az olasz tőzsde is 1%-os pluszban áll. Az olajárakban nagy mozgás nincs, most egy pár centet drágult az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI 107 dollár 10 centen, a Brent 110 dollár 80 centen áll. Az arany 0,5%-os mínuszban 4538 dolláron áll, a többi fém közül a palládium 7 tized, a platina 1,4 tized, a réz 1%-kal olcsóbb, az ezüst 2,1 tizeddel. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, legnagyobb mínuszban a kakaó 4,3%-kal zuhan be, és leginkább drágul a szójabab 2,2, a búza és a kukorica pedig 3,3%-kal. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama 2,5%-os emelkedésben 51 euró 50 eurócent alatt június végi szállítással. A piacok sok száz éve a legfontosabb kereskedelmi események voltak, ahol nem csak vásároltak az emberek, hanem közösségi életet is éltek, még szórakoztak is. A vásárok napjainkig fontos események. Jelentőségük ugyan megkopott az elmúlt évtizedekben, de a mai napig van vásárnaptár is, tartják is őket. A rendszerváltás idején jelentek meg az adhok, akkoriban a kampány részeként tartott úgynevezett MDF piacok. Simon Attila agrárszakértő szerint a termelői piacok száma az elmúlt években szemmel láthatóan nőtt, ezeken nagyobb az áruválaszték, és az adott régió termelői is megjelennek nagyobb távolságokról. Simon Attilával beszélgettem. Ilyenkor elindul a piacok, vásárok szezonja, és emlékszem, gyerekkoromban mennyire fontos volt a vásárnaptár, hiszen azt figyelték, a gazdák ott cseréltek, adtak, vettek, és hát a mai napig a vásárok vidéken azért meglehetősen fontosak, nem beszélve a termelői piacokról. Beszéljünk már a vásárokról, hogy mennyire más ma egy vásár, mint mondjuk 30 éve, ami nem volt olyan nagyon rég.
8: Biztos, mert én középkorban is az a vásározó települések, azok mindig is gazdagabbak voltak, mert volt áru megállító, lehetőségük, hát sok város kapta hódozásra, az rengeteg város kapta meg a vásározó nevet, be is épült a nevébe. Ezek vasárnap, vagy szombaton, vagy hétközön tartottak, annak megfelelően voltak kialakítva. Ezek persze elmúltak, és eltöltek már az előző struktúrában a kisebb piacok, és megjöttek a rendszerváltás követően a termelői piacok, akkor úgy nevén MDF piacok. És ezt igazából két is lehet bontani a hagyományos települési kispiacokra, illetve a termelői piacokra, ami egyre inkább kedvelt.
4: Mi a kettő között a különbség?
8: Kispiac az lakossági, tehát abszolút egy adott településen péntek, szombat, vasárnap van nyitva. Termelői piacon pedig sokkal nagyobb árumennyiség kerül be, nem csak a településről, hanem más településekről, akár 50-60 kilométeres oda mennek értékesíteni, ez főleg Budapesten jellemző, és ez igazából lehet egy toplistát is látni a legjobb termelői piacokról.
4: Mennyire érik reneszánszukat?
8: Egyértelmű reneszánszban, hiszen korábban 250 piac volt, és utóbbi 5 évben ennek száma felugrott 320-ra. Ez a növekedés mind azt jelzi, hogy van igény arra, hogy működjön a piac. Ez azért fontos ez, mert rövid ellátási lánc, amit igazából unió is támogat, fogyasztók közvetlenül a termelőktől akarnak zöldséget, gyümölcsöt, vagy sajtot, vagy húst vásárolni. Illetve van egy tudatos vásárlás igény, ami a lakosság körében egyre fontosabb, hiszen a minőség, a szezonalitás és azért termékek keresése, ez mind-mind motiválja, minél többen jelenjenek meg vevők és eladók is. Ebben is van egy újfajta szempont, az a közösségi élmény. A piacok nem csak a vásárlás helyszíne, hanem társadalmi szintén is, ahol családias légkör igazán kiemelt vonzó erő.
4: Én Szentendrén néha szombat reggelenként lemegyek, ott is van egy remekbe szabott piac, és be kell valljam, hogy volt bennem egy kis előítélet, hogy nem, és biztos jó drágán fogok tudni vásárolni mindent, és nagyon kellemes meglepetésért, hogy emberi árakon tudtam vásárolni, nem is akár miket. Hát nyilván az ország számtalan pontján, ugye ez már az ilyen kis piac, tehát ez nem termelői, hanem lakosságnak szóló kis piac. Olyan dolgokat is lehet találni, amit adott esetben boltban sem találnék.
8: Ez így van. Ennek óriási lehetősége az, hogy az a hozzáadott érték, amit a termelő adott terméknek, különösen az feldolgozott termékeknél, sajtnál, túrónál tudnak hozzátenni, erre abszolút igény van, viszont ez a mennyiség, amit ők termelnek, ez nem lehet meg a áruházláncok pultjain, mert ők óriási mennyiségben szeretnének vásárolni, hiszen minden láncban ugyanaz az áru van. Azt pedig egy termelő még lokálisan tudja kiszolgálni, hogy egy adott áruházat ellásson folyamatosan, jó minőségű sajtal vagy vajjal, mázi vajjal. Így aztán ezek a lokális termékek abszolút a csak kis piacokon kaphatók meg, és ha valaki igazán gurman is szereti az ízeket, akkor itt igazából sosem csalatkozik, mert jó minőségű terméket fog vásárolni.
4: Egy időben próbálkoztak azzal, hogy ezt a problémát, amit felvetettél magyarul, hogy egy kistermelő nem tudja ellátni egy adott boltot, de hogy sok kistermelő által csináltak néhány olyan boltot, ami kifejezetten házi jellegű hús, tej vagy egyéb készítményeket árult. Ez itt-ott még próbálkoznak vele, de valahogy nem ütötte át az inger küszöböt. Miért? Mit gondolsz?
8: Termelők részéről nehezen szövetkeznek össze a magyar gazdák. Nem könnyű a szövetkezés. Egy ideig még úgy megy a szekér, és igazán vannak ilyen vásárolói kosarak, ahol összehordják, de ott is kiszelektálódott igazából a beszállítók tömege. Nehezen is elég kell azt, hogyha másnak jobb vagy rosszabb terméke van, igazából megosztja a beszállítókat. Így egyéni előállítással, saját személyes garanciával, saját arcukkal sokkal szívesebben visznek be árut piacokra, mint beadni a közösbe, és a közösbe majd van visszaosztásra jutnak pénzhez. Úgyhogy ez jobban is el fog terjedni, mint a nagy összevont bolthálózatok.
4: Nem arról van szó, hogy egyébként nem bíznak egymásban?
8: Az is benne van. És senki nem bízik senkibe se. Csak a saját magában. Ez mindenképpen ez a marketing része, hogy én az én termékem, az én portékám tőlem van, jössz ide máskor, ugyanazt fogod kapni, ez sokkal-sokkal többet ér, mint megvegyed adott bolthálózat, vagy boltban a adott házi terméket.
4: Az elmúlt percekben Simon Attila agrárszakértőt hallották, az elmúlt fél órában nem Szűcs Pétert, nem is egy kis zene, fél kettőkor pedig Németh Laci napi hírekkel. Vigyázzanak magukra, minden jót!

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 1:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, ezt a jegybank elnök mondta a lánfalusi konferencián. A Reuters tudósítása szerint Varga Mihály hangsúlyozta, a közös európai fizetőeszköz bevezetése Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában az eurozónához történő csatlakozás nem lehet cél. Magyar Péter miniszterelnök a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Varga Mihályt nem szeretné felszólítani a lemondásra, és amennyiben nem akadályozza a kormány munkáját a jegybank, akkor ezen az álláspontján nem is tervez változtatni. Kármán András pénzügyminiszter korábban a bizottsági meghallgatásán elmondta, hogy legkésőbb 2030-ig szeretnék teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Határozott nemet mondtak a választók az előző kormányzat közlekedés politikájára, és világos felhatalmazást adtak a közösségi közlekedés és a vasút fejlesztésére, ezt Vitézi Dávid mondta egy szakmai konferencián. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, Magyarország az elmúlt évtizedben több olyan alapvető közlekedéspolitikai elvvel is szembe ment, amelyet számos európai ország követett, miközben jelentős autópályafejlesztések valósultak meg, az alsóbrendű utak állapota sok helyen továbbra is rossz. Ezzel szemben az elektromos és dekarbonizált közlekedés Európa számos országában már évtizedek óta a mindennapok részévé vált, és ennek az alapja a vasúti közlekedés. Egy erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. Ez is a célja 2027 elejéig a honvédelmi miniszternek. Ruszin Szendisz Romulus közösségi oldalán hangsúlyozta, mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét, sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből. Ezért ezen változtatni fognak. A következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 131.698 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 8,9 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3%-kal csökkent 3.982 forintra, az OTP 4%-kal került lejjebb 40.950 forintra. A Richter 2,1%-os mínuszban 12.320 forinton áll, a Magyar Telekom 4%-kal erősödik 2.520 forinton jegyzik. A Forage 1.811 forinton, 7%-os pluszban az Opus 1,5%-kal korrigál lefelé, és 302 forint 50 fillére jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 8%-kal csökkent 76.761 dollárra és 76 centre, az Ethereum 8%-os mínuszban 2.113 dolláron és 30 centen áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 6 fillér, egy amerikai dollár 311 forint 18 fillér, egy svájci frank 395 forint és 84 fillér. A lengyel zloty árfolyama 85 forint 19 fillér, a cseh koronáé 14 forint 87 fillér. Egy angol fontért 415 forintot és 59 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 2%-os pluszban, a frankfurti DAX 3%-kal erősödik. A párizsi CAC 8%, a milánói börze 1,9%-kal csökken, a madridi IBEX 6%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
2: Az ország észak-keleti felén lassan csökken a felhőzet, egyes részeken csak kedd reggeltől történik. Ugyanez máshol általában a kevés fátyol felhő mellett sok napsütés várható. Eső, zápor eső már csak kevés helyen fordulhat elő. A hőmérséklet éjszaka 6 és 13 fok között alakul, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Kiállítás.
2: Új kiállítás nyílt Ópusztaszeren, különleges népi kincsek és pásztorfaragások várják a látogatókat. Az új időszaki tárlat a Puszták rajzolói faragása a Délalföldön, amely a délalföldi pásztorvilág különleges tárgyi kultúráját mutatja be. A kiállítás középpontjában az alföldi pásztor kultúra áll, amelynek minden napjait hosszú időn át a rideg állattartás és a szabad pusztai életforma határozta meg. Ez az életmód nem csak az emberek hétköznapjaira, hanem a használati tárgyaik megjelenésére is erősen hatott. A tárlaton látható só és bicskatartók, pásztorbotok, kulacsok, tükrösök vagy dohányzacskótartók egyszerre voltak praktikus eszközök, és a pásztorok önkifejezésének fontos darabjai. A díszítésekből, motívumokból és formákból pedig kirajzolódik a 19-20. Század fordulójának alföldi világa. A kiállítás egyik legérdekesebb része, hogy nem csak magukat, a tárgyakat mutatja be, hanem azt a mesterségbeli tudást is, amely mögöttük áll. A faragó pásztorok munkái rendkívül gazdag díszítő technikákkal készültek, a domború faragás mellett megjelenik a karcolás, a vésés, a spanyolozás, valamint a fém, szaru és csont intarzia is. Ezek az aprólékosan kidolgozott részletek jól mutatják, hogy a faragás jóval több volt egyszerű kézműves tevékenységnél. Sokszor személyes alkotói kifejezésként is működött. A tárlat arra is rámutat, hogy a faragás kultúrája mennyire szervesen kapcsolódott más mesterségekhez. Az ácsok, asztalosok, bognárok, kádárok, hajóácsok és faragó molnárok munkái ugyanúgy hozzátartoztak az alföld tárgyi világához, mint a pásztorok faragott eszközei. A házak, bútorok vagy akár a szekerek díszítése mind ugyanannak a gazdag vizuális hagyománynak volt része. Az ópusztaszeri kiállítás külön figyelmet fordít a különböző fafajták bemutatására. Falap minták segítségével a látogatók azt is megismerhetik, hogy a hárs, a nyár, a szél, a dió vagy a tölgy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és miért volt egyik vagy másik alkalmasabb bizonyos faragási technikákhoz. A kiállítás a legelők és a pásztorok nemzetközi évéhez kapcsolódó programsorozat részeként valósul meg, és október 31-ig látható a Skanzenben, a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókör épületében.
0: Fesztivál.
2: Májustól egészen október végéig sokszínű programokkal várják a közönséget a 20. Szegedi Zsidó Kulturális Fesztiválon, közölte Adonyi Gábor, az Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért kuratóriumi elnöke. A pandémiát követően a korábban az őszi hónapokban megszervezett fesztivál szinte egész évesre bővült. A Baumhorn Lipót tervezte, idén 123 éves új zsinagóga, a város legismertebb műemlékei közé tartozik, a Szegedre érkező turisták egyik fontos célpontja. A fesztivál egyik célja, hogy a szegediek is megismerjék, akár egy rendezvény keretében, a maga nemében páratlan épületet. Rendszeresen szerveznek az épületet bejáró sétákat, amelyek közül többhöz is kapcsolódik a Löw Immanuel elképzelései alapján kialakított biblikus kertet, a régi zsinagógát vagy a zsidó hitközség székházát bemutató esemény, tette hozzá Adonyi Gábor, aki kiemelte a július és augusztusi éjszakai rendezvényeket, hiszen az épület akkor nyújtja a legérdekesebb, legvarázslatosabb látványt. Hagyományosan a fesztivál egyik nyitó eseménye a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenye. Május 31-én a koncerten Felix Mendelssohn és Benjamin Britten művei csendülnek fel Gyüdi Sándor vezényletével. Nyáron és ősszel többször is rendeznek orgona hangversenyeket a zsinagógában. Június elején pedig nemzetközi orgonaversenyt tartanak majd. Néhány éve a zsinagóga hátsó részében kiállító teret alakítottak ki, amely már folyamatosan képzőművészeti történeti tárlatoknak ad helyet. A zenei rendezvények közül kiemelkedik a Müncheni Zsidó Kamara Zenekar június 10-i Bella Italia című koncertje, amelyen Chen Reis, szegedi gyökerekkel rendelkező, izraeli szoprán is fellép. Október közepén kétnapos konferenciát is szerveznek, amelyen az alapítvány a Szegedi Zsinagógáért 1973-as létrehozója, Váradi F. Péter életét és munkásságát ismerhetik meg az érdeklődők.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Wellness kultúra kicsikkel. Így vezessük be az apróságokat a pihenés világába. A wellness sokáig a felnőttek kiváltságának számított. Csend, nyugalom, ne zavarjanak üzemmód. A longevity, vagyis a hosszú és egészséges élet szemléletének térnyerésével azonban egyre több helyen ismerik fel, hogy a pihenés kultúrája tanulható, és nem érdemes vele megvárni a felnőtt kort. Sőt, minél korábban találkozik vele egy gyermek, annál természetesebbé válik számára, hogy a kikapcsolódás nem jutalom, hanem az egyensúly része. Ma már mi is tudjuk, amit a latin-európai népek régóta vallanak. A tudatos pihenés legalább annyira fontos, mint az aktív mozgás. Ha megfigyeljük, a gyerekek még ösztönösen jól működnek ebben. Ha elfáradnak, lelassulnak, ha inger éri őket, azonnal reagálnak rá. A mai túlingerlő környezetben viszont egyre kevésbé egyértelmű, hogyan kell jól pihenni. A wellness kultúra ebben segít irányt mutatni. Lényege a testjelzéseinek tudatosítása, a csend megélésének képessége és a regenerációra szánt idő fontossága. Ha ezekkel játékos formában találkoznak és nem elvárásként, akkor a tapasztalat pozitív marad, és később is szívesen térnek vissza hozzá. Egyre több helyen jelennek meg kifejezetten gyerekekre szabott wellness programok is, amelyek ezt az élmény alapú tanulást támogatják. Ilyenek például a könnyed, rövidebb ideig tartó, játékos elemekkel kiegészített sauna programok, ahol a kicsik nem csak kipróbálhatják a szaunázást, hanem meg is érthetik annak működését. Ahhoz azonban, hogy mindez valóban működjön, szükség van jól meghatározott keretekre. A gyerekbarát wellness nem azt jelenti, hogy minden korlát eltűnik, hanem azt, hogy a programok életkorhoz igazodnak. A rövidebb időtartamok, a fokozatosság és a szülői jelenlét mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek biztonságban mégis szabadon tapasztalhassák meg a pihenés különböző formáit. Legalább ennyire fontos, hogy a wellness ne váljon gyerekmegőrzéssé. A közös élmények adják az igazi értéket, amikor a család együtt lassul le. A Magyar Fürdőszövetség minősített fürdői között hatékonyan kiszűrhetők a baba és családbarát egységek, így könnyen megtalálhatjuk, mely fürdőkben érhetők el akár gyerekekre szabott wellness kezelések és szolgáltatások is. A wellness kultúra átadása hosszabb távon is hat. Azok a gyerekek, akik már korábban megtapasztalják a tudatos pihenést, felnőttként is könnyebben találják meg az egyensúlyt. Nem csak azt tanulják meg, hogyan kapcsolódjanak ki, hanem azt is, hogyan tartsák tiszteletben mások nyugalmát, és hogyan legyenek jelen egy olyan térben, ahol a csend és a lassulás érték.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
4: Nem az a különbség közöttünk, hogy valaki milyen traumákon ment át gyermekkorában vagy fiatal felnőttként, hanem az, hogy ezekből hogyan jött ki. Sárvári György azt írja, vannak olyanok, akik felemelik a fejüket egy bukás vagy esés után, és élesebbé, erősebbé, figyelmesebbé válnak, vannak azonban olyanok is, akik tompaságba menekülnek, magukat okolják, és megpróbálják védekezéssel elkerülni a buktatókat. Ők a lehetőségekben nem ismerik fel az esélyt, mert érzéketlenek és önsorsrontóak lettek. Ennek a mélyén az önmagunknak megbocsátani nem tudás, az önszeretet hiánya rejlik. A trauma, ez a címe Sárvári György könyvének, és azt olvasom benne, hogy a trauma akadály és esély is egyszerre. Ez egy remek mondat ahhoz, hogy elindítsa a beszélgetésünket, és kiderüljön, hogy miért született meg ez a könyv.
5: Mindannyiunk élete traumából indul, maga a születés egy trauma, és utána gyakorlatilag a családon beleszületünk, az mindig mindenki traumatizál. Nem azért, mert szándékosan, hát van, ahol talán szándékosan is, hanem azért, mert a család az egy olyan filter, ami egy természetes akadályt állít a kibontakozásunk elé. A szüleink óriási elvárásaival, óvásával, védésével, vagy éppen szigorával szemben, és ezt meglépni, ez mindig egy lehetőség, de ugyanakkor akadály is egyszerre. Tehát nekem az a feltevésem, hogy mindannyiunk családi gyerekként való fejlődése az egy traumatikus fejlődés, és még egyszer nem a szüleinknek a rossz indulata miatt, hanem amiatt, hogy egy önálló személyiség fejlődését nagyon nehéz elfogadni, tolerálni és segíteni. tőlünk függetlenül.
4: Folyamatosan, amíg olvastam a könyvet, mindig arra kerestem a választ, hogy de akkor hogyan csináljuk ezt jól, hogy ne okozzunk ilyet a gyerekeinknek.
5: Igazából jól csinálni nem lehet, nem is ez a feladat, hanem a feladat az, hogy megpróbáljuk újra és újra korrigálni azt, amit elrontunk, és egy szabad teret biztosítani a gyereknek, hogy abban megvalósíthassa magát, és gyakran bocsánatot kérni tőle. Mert azért ezt akadályozzuk, gátoljuk a legjobb szándékkal is, én legalábbis ezt gondolom. Az olvasási szokásom az átalakult az emberi jelenségeknek az olvasásává. És ami igazából érdekel, az már nem a mások által leírt gondolatok betűk formájában, hanem azok a sorsdöntő találkozások egyénileg vagy csoportban, amikből kibontakozik egy új történet. És ennek az olvasása, ennek a felfedezése köti le leginkább a figyelmem. A könyv pedig ennek egyfajta nem is visszaadása, nem is reprodukciója, hanem inkább az ebből kiinduló intuitív útnak a kibontakozása, mert nagyon sok eset van benne, de ezek az esetek inkább csak ugródeszkák, és az eset mögötti tartalom, vagy információnak a szabad kibontása az, ami érdekel, mert minden eset mögött van egy olyan tartalom, ami meghalad minket, ami útmutató számunkra, és összeköt minket a transzcendens valósággal, ami a hitemnek az alapja.
4: Tényleg ezek az esetek annyira speciális módon vannak megírva, mert van úgy, hogy csak három kérdés, három válasz, és még egy találkozás legelején vagyunk, ami aztán lehet, hogy úgy végződik, hogy az illető nem jön vissza többet, mert nem feltétlenül szeretne szembesülni azzal, ami rávár. Többször leírod, hogy igen, és soha nem láttam többet, mert feltettem egy olyan kérdést, amire igazából nem akart válaszolni, csak azt hitte, hogy akar.
5: Köszönöm, hogy megkérdezed. A türelmetlenségem egyrészt egy teher, másrészt egy ajándék, hogy megtanultam valahogy nagyon gyorsan átlátni a dolgokon, és nem szeretem húzni az időt. Tehát, hogyha valaki érkezik hozzám, és tőlem szeretne tanulni, vagy azt szeretné, hogy én kísérjem, akkor én elég konkrét és gyors vagyok, és elétárom azt, amit én látok. Ez általában sokszerűen érinti az embereket, és van egy nagy része az embereknek, akik vagy nem tanulták meg, vagy nem is akarják elfogadni azt, hogy valaki átlát rajtuk. Pilinszky erre azt mondta, emlékszem, azt írta, hogy azért nem tudok nőkhöz kapcsolódni, mert villámgyorsan átlátok rajtuk, és egy nőnek színpadra van szüksége. Nem bírja elviselni azt, ha valaki megfosztja ettől a színpadtól. Na most én azt mondanám, hogy általában az emberek egy jó része az színpadon valamilyen szerepet játszik, és amikor már nagyon elviselhetetlen ez a szerep, mert úgy érzi, hogy gátolja a fejlődését, akkor talán megkér egy segítőt, hogy segítsen lebontani ezt a szerepet, de kevesen vannak, akik felkészültek arra, hogy ez a lebontás, ez sokszerű, fájdalmas vagy összeomlással jár. Tehát azt nem lehet csak úgy levenni, mint egy pólót, és felcserélni egy, nem tudom én, egy másfajta öltözékre vagy melegítőre, hanem ennek a lebontása azért megrázkódható erejű.
4: Azt írod, hogy az összeomlás az szükségszerű?
5: Az én olvasatomban az összeomlás szükséges, a gyógyulás feltétele, de el kell mondanom, hogy szerintem a terápiás világ az összeomlásnak a finom elkerülésére hangolódott rá, és elsősorban a lágy átmenetekre teszi a hangsúlyt, ami viszont nem biztos, hogy maradandó megújulást hoz létre. Az összeomlás csak intuitíven tud létrejönni, azt nem lehet racionálisan elérni.
4: Ha a könyv egészére gondolunk, akkor tudnál kiemelni olyan témákat, amik nagyon vallanak a mai korunkra? Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt teljesen más könyvet írtál volna.
5: Igen, én azt látom, hogyha egy pszichiátriai skálán nézzük a lelki problémákat és betegségeket, akkor ott megvannak a diagnosztikai skatulyák, az elemek, viszont a mai korhoz való viszonyulásban egészen új tünetek vagy módosulások tűntek fel, és például az ilyen a könyvemben a kóros illeszkedés. Tehát, hogy az üzleti életben annyira erőteljes lett a profit maximalizálás, hogy a vállalati működésben óriási nyomás nehezedik a dolgozókra, vezetőkre, vagy alsóbb szinten is, és ez egyszerűen beszippantja őket, és ahogy mondjam, ez akkora nyomással nehezedik az emberekre, hogy óhatatlanul elkezdődik egy illeszkedési küzdelem. És ezt például kórosnak tartom, hogy ez felőrli az autonómiáját a személyiségnek, de pszichiátriailag például ezt nem lehet diagnosztizálni. Viszont a kóros illeszkedés, a megfelelni vágyásnak a hatalmas ereje, az szerintem nagyon romboló módon képes beszippantani, ami testi tünetekhez is vezet. Tehát több ilyen dologról írok, amik szerintem mai korra jellemzőek, de korábban ezeket nem diagnosztizálták.
4: A traumák zömmel a családból hozott traumák? Az ember gyerekkorában szenvedi el, vagy a későbbiekben is? Tehát hol születnek ezek a traumák, amiről azt írod, hogy annak, mint a sebek, visszük őket, és muszáj foglalkozni velük?
5: Hát az alaptraumák azok a családból érkeznek. Még egyszer mondom, az elvárások terhe, a szigor, az elnyomás, vagy éppen az elhanyagolás miatt, vagy éppen a túlszeretés miatt, de ezek az alaptraumák, azt gondolom, hogy a saját egyéni fejlődésünknek a lehetőségei, ugyanis mindenki speciális alapsebeket kap a családban, amik azért keletkeznek, hogy ezeken felülkerekedve, megélve, meglátva, feldolgozva ezeket, tudja az árnyékos részét fejleszteni. Tehát minden családi trauma, amit mindenki átél, még egyszer mondom, tehát nincs tökéletes család, és nem is ez a célja a családnak, az egy lehetőség számára, hogy kiegészülve egy jobb, magasabb szintű működést érjen el. Tehát ezek az alapok. És utána az életünk során azt gondolom, hogy találkozva másokkal, helyzetekkel, munkakörülményekkel szerzünk sebeket, de hogyha az alaptraumáink a helyükre kerülnek, akkor ezekkel meg tudunk birkózni. Ha azonban az elhanyagolt, akkor az árnyékos területet növeli a személyiségünkben, ami az önismeretet és az érzékenységet csökkenti. Tehát ezért gondolom azt, hogy az alaptraumák feldolgozása a kiinduló pont, és utána egy olyan érzékenység megszerzése, ami hittel, bizalommal, reménységgel, egy pozitív alap, lelki állapottal, az már utána megküzdhető és feldolgozható. Tehát ez a coping képesség akkor alakul ki, hogyha az alapokat rendbe tesszük.
4: A trauma, esély az ébredésre. Sárvári Györggyel beszélgettünk új könyvéről, vendégem pszichológus, coach, tanácsadó, aki egyébként szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel is foglalkozik. A Trauma című könyv a Medicina kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Les grands boulevards.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A TASZNIM iráni hírügynökség.

0: Szerint. A tárgyaló delegációhoz közel álló források szerint Washington az új szövegben már beleegyezett a korlátozó intézkedések ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen. Az Egyesült Államok azonban ideiglenes mentességet javasolt a végleges megállapodásig. Nézzük, hogy van-e ennek az intézkedésnek, illetve hírnek valamilyen hatása az olajárakra. Egyelőre annyit lehet látni, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VTI lassú csökkenésben 2%-kal került lejjebb a kurzus, $105.18 hordonként, a Brent pedig 1%-kal csökkent $109.28. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank idehaza, ezt a jegybankelnök mondta a lánfalusi konferencián a Reuters tudósítása szerint. Varga Mihály hangsúlyozta, a közös európai fizetőeszköz bevezetése Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában az eurózónához történő csatlakozás nem lehet cél. Magyar Péter miniszterelnök a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Varga Mihályt nem szeretné felszólítani a lemondásra, és amennyiben nem akadályozza a kormány munkáját a jegybank, akkor ezen az álláspontján nem is tervez változtatni. Kármán András pénzügyminiszter korábban a bizottsági meghallgatásán azt mondta, legkésőbb 2030-ig szeretnék teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Egy év alatt 13%-kal nőtt itthon a K&H bank hitelállománya, a betétállomány 7%-kal bővült. A pénzintézet közleménye szerint az idei első negyedében 19 milliárd forint veszteséget számoltak el szemben a tavalyi azonos időszak 8 milliárd forintos pozitív eredményével. Ezt elsősorban a bankadó és az extra profitadó okozta. A K&H bank ügyfeleinek száma 6%-os bővülés után elérte az 1,1 milliót. Az ügyfelek több mint 80%-a digitálisan aktív, minden negyedik aktívan használja a mesterséges intelligenciával működő pénzügyi asszisztenst, a Kate-et.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,3%-os csökkenés mellett 130.986 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 9,5 milliárd forintot. 0,3%-kal csökkent a MOL 3.980 forintra, az OTP 0,2%-kal került lejjebb 41.010 forintra. A Richter 2,1%-os mínuszban 12.320 forinton, a Magyar Telekom 0,3%-kal erősödött 2518 forintra. A Masterplast 2,1%-kal csökkent 2760 forintig, a Rába 0,2%-kal került lejjebb és 2405 forinton jegyzik. A Forage 1,2%-os pluszban 1820 forinton, az Opus papírjait 0,5%-os csökkenésben 302 forint 50 fillérért lehet vásárolni a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forint és 3 fillér, egy amerikai dollár 310 forint 8 fillér, egy svájci frank 394 forint és 83 fillér. A lengyel zloty árfolyama 85 forint 6 fillér, a cseh koronáé 14 forint 84 fillér. Egy angol font 414 forintba és 86 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 9%-kal erősödik, a madridi IBEX 1%-kal, a párizsi CAC 3%, a milánói tőzsde 1,3%-kal csökken. A két főolaj típus alakulását már megnéztük, egyelőre nincs elmozdulás. Az aranyról egy uncia arany jelenleg a világpiacon 0,1%-os mínuszban $4,556.40 kerül. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban egy megawattórányi energiahordozó 50 euró és 57 eurocent.
1: Időjárás jelentés.
0: Lassan zsugorodik a felhőzet, és délután már egyre több helyen kisüt a nap, esőre, záporesőre csak kevés helyen kell számítani. A hőmérséklet éjjel 6 és 13, holnap napközben 19 és 23 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
1: Azt gondolom, nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy mai vendégem a világ túloldaláról jelentkezik a digitális térben. Ugyanis Csaba Shepherd, idegenvezető, a New Tour Zealand alapítója, Új-Zélandon vár a kérdéseimre. Ez itt az Egy Életem műsora, sziasztok, Babik Edit vagyok, és szeretettel köszöntöm Csabát is. Szia, Csaba!
2: Szia, Enakotókától, én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Mondd ezt még egyszer, légy szíves, Csaba!
2: Enakotókától.
1: Wow, ami azt jelenti, hogy...
2: Maori nyelven ez egy nagyon tiszteletteljes köszöntést jelent. Mondhatnám azt, hogy kia ora, ami hello-t jelent, vagy sziasztok. De a Enakotókától az egy nagyon tiszteletteljes köszöntés.
1: Akkor Csaba, megismétlem én is a köszönésem, nagy tisztelettel köszöntelek téged, örülök, hogy sikerült elérnem. Csaba, kezdjük azzal, hogy mióta élsz Új-Zélandon, és egyáltalán hogyan kerültél oda?
2: Közel 20 éve költöztünk, nyilván, hogy ezt mindenki megkérdezi, hogyan kerültem ide repülővel. Tulajdonképpen életmód, életstílusváltást szerettünk volna az életünkben, kicsit lassabb, nyugodtabb életre váltani, és minthogy a nagyapámnak ez volt az álma, hogy ide költöztesse a családot. Nekem eredetileg már itt kellett volna születnem, de a történelem és politikai körülmények, események Magyarországon ezt nem engedték meg, hogy ide költözzön, úgymond a nagyapám a szüleimmel, családdal, úgyhogy gyakorlatilag én valósítottam meg ezt az álmot.
1: Nagyapádnak miben gyökeredzett ez a motivációja?
2: Ezt senki nem tudja a családba. Tehát ezt sose tudtuk meg.
1: Nem is gondolkodtatok rajta?
2: De nem senkinek jó válasza rá, hogy honnan tudta, hogy honnan gondolta, és miért.
1: Mivel foglalkozol kint, Csaba?
2: Nagyjából 15 éve van egy turisztikai vállalkozásunk, egy utazási irodánk, új-zélandi bejegyzéssel, és gyakorlatilag több mint 15 éve dolgozom turizmusban. Elsősorban is először nemzetközi csoportokat vittem a világ minden részéről, majd az utóbbi, azt gondolom, hogy 6-7 évben bejöttek a magyar utasok is a képbe, úgyhogy azóta egyre több magyar utasot is utaztatunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez a főállás, fő munkakör, és ez leköti az egész évünket.
1: Az ország motivált téged arra, hogy idegenvezetésből élj meg, vagy korábban itt Magyarországon is hasonló szakmád volt?
2: Ez jó kérdés. Tulajdonképpen soha nem készültem idegenvezetőnek, se turizmust nem kerestem, hogy dolgozzak benne. Én fotósként dolgoztam itt előtte, fotostúdióban, és meghívtak egy ilyen országjáró túrának, ahol külföldiek voltak, és nekem az volt a munkám, hogy ott fotózzak. És miután mindenki nagyon megszeretett, az utasok, mondta a cég, hogy nem jönnék el újra. Mondtam, oké, ez nagyon jó volt, jó munka utazni és fotózni. Úgyhogy elmentem újra, és utána azt mondták, hogy nem-e gondolkoznék azon, hogy én is idegen vezessek, és fotózzak együtt. Úgyhogy így szépen lassan jött be ez a dolog, annyira, hogy végül már nem maradt időm a fotózásra, úgyhogy azt teljesen feladtam. A fotós karrieremet, és beszippantott így ez a turizmus, ami Új-Zélandon én azt gondolom nagyon-nagyon baráti és nagyon emberi megközelítéssel csinálja ezt a szakmát.
1: Amikor előbb a fotózásról meséltél, akkor az jutott eszembe, hogy rokon szakma az idegenvezetéssel, hiszen egy fotós is a világot akarja megmutatni a képeit nézőknek, és ugyanezt csinálja egy idegenvezető is.
2: Így van.
1: Ha Új-Zélandra gondolok, akkor nekem a zöld minden árnyalata eszembe jut. Nagyon természetközeli országról beszélünk, és nagyon természetközeli népről. Mit adott ez neked?
2: Ezt nagyon sok utasom megfogalmazza, hogy a zöld minden árnyalata. És ez így van. Tehát a legelső vonzerő nekem Új-Zélandban az a természet volt természetesen, és a mai napig nagyon fontos szerepet játszik az életemben. Úgyhogy Új-Zéland természetben azt gondolom, hogy az egyik legjobb hely a világon. Soha nem mondjuk, hogy a legjobb hely a világon, de természetesen nekem a legjobb hely a világon, ezt szubjektíven lehet mondani. de nem csak a természet miatt, hanem a kultúra, az emberek miatt is.
1: Ha már összekötjük a természetet és a kultúrát, mennyire vigyáznak rá a helyiek, hogy így is maradjon, hogy ez a gyönyörű környezet megmaradjon, akár felsőbb szinteken, akár az egyes ember szintjén?
2: Gyakorlatilag az országnak több mint 30% a természetvédelmi terület, vagy nemzeti park, és nem csak állami szinten van ez vigyázva és védve, hanem személyes szinten mindenki a maga területén odafigyel. Nem csak olyan szinten, hogy nem szemetelünk, nincs szemetelés Új-Zélandon, tiszták az utcák és terek, hanem olyan szinten is, hogy kártevő irtás mindenki maga területén megteszi a maga feladatát, úgymond, ahhoz, hogy a Új-Zélandnak az énekes madarai, amiről világhírű Új-Zéland, a madarak országa Új-Zéland, hogy ők boldogan tudjanak élni. És ezt nagyon komolyan veszi mindenki. Gyakorlatilag mi is ahol lakunk, itt egy kis esőerdőben lakunk. Mi is ezt csináljuk, és a szomszédaink is. Van egy ilyen app a telefonunkon, és mutatja, hogy az összes többi csapda, ami van, ami a kártevőket írtja, a patkányokat, egyebeket, mutatja, hogy hány szomszédunknak van, és ebből látom, hogy ez nem egyéni dolog, hanem mindenki ezt csinálja, hogy megvédje a madarakat.
1: Tényleg ilyen szinten nyomon követik? Hogy applikáción meg tudod nézni?
2: Abszolút. Tehát a természetvédelem az két pilléren áll, az egyik az állami, az a kisebbik pillér, holott a legnagyobb minisztériumot, a környezetvédelmi minisztérium legnagyobb költségvetéssel rendelkező, de ennek ellenére sokkal nagyobb pillér, amit mi magánemberek rakunk ebbe bele, időben, anyagiakban. Tehát nem csak a saját környezetünkben védjük a természetet, hanem nagyon sok alapítvány van, amin keresztül az emberek adakoznak pénzt, időt, energiát, hogy járnak, ültetnek fákat, illetve védik a madarakat.
1: De jó ezt hallani. Hogyha természetről beszélünk, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy már csak a geográfiai helyzete miatt is Új-Zéland azért kitett olykor veszélyes természeti jelenségeknek, és mesélj erről.
2: Gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy nálunk nincsenek háborúk, viszont a természet az úr. Cunami nem nagyon szokott lenni. Földrengés nagyon sok van, minden nap több földrengés van. Vulkánkitörés, földcsúszamlások, árvizek. Szinte az élet része nekünk ez a négy, úgyhogy ez csak úgy kell élni, hogy az ember tudja, hogy mikor mit csinál, hova megy és hova nem megy, mikor nem indulunk el például. Úgyhogy figyeljük az időjárást, figyeljük az előrejelzéseket, és azt szerint hozzuk meg a döntéseinket. Tehát itt a természettel való együttélés az egészen más szinten van. Látom azt, hogy fejlett országból jövőt nem értik a koncepciót, amikor azt mondom, hogy ilyen-olyan riasztás van, jön az eső, jön a ciklon, akkor most nem arra megyünk, hanem másik irányba kikerüljük. Viszont mi ezzel együtt élünk, tehát tudjuk pontosan, hogy mi várható, melyik folyók tudnak kiáradni, melyik tengerpart tud elmosva lenni a hullámok át, hogyha nagy hullám van, és a többi. Tehát ez része az életünknek, hogyha az ember tiszteli a természetet, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni, mint hogy bizonyítja ez az országnak a történelme.
1: Most, hogy hallgatom a szavaidat, csak megerősödik bennem, hogy mi itt Európában mennyire elszakadtunk már a természettől, és mennyire nem tudjuk megítélni azt, hogy milyen jelenség várható, és arra hogyan reagáljunk. Nem tudok elszakadni attól a gondolattól, Csaba, amit a természetvédelemről, állatvédelemről meséltél. Mesélj egy picit az ottani állatvilágról, légy szíves.
2: Gyakorlatilag a őshonos állatvilág az a madarak. Tehát mielőtt az európai ember ideért, mondhatni, hogy csak madarak voltak Új-Zélandon. Azért mondom, hogy mondhatni, mert az őshonos állatok közül volt egyetlen egy emlős, ami denevér. Az is repül. Hozzáteszem, a mi denevérünk, nagyon picike, nagyon kis aranyos denevér, nem szeret repülni, addig repül, amíg lerepül a varba, és utána egész éjszaka járkál annak ilyen lábhoz hasonló, a szárnyán ilyen képződmények, és egész éjszaka sétál, és ott gyűjtöget. Tehát az őshonos madaraink többsége nem nagyon repül, vagy nem nagyon akar repülni, ha tud is, preferálja azt, hogy ne repüljön. Természetesen van egy nagyon jó repülő madaraink is. De gyakorlatilag az állatvilág, az itt a madárvilág elsősorban, természetesen vannak hüllőink is, és hát a tengerekről nem beszélve, hogy ott micsoda élő világunk van.
1: És hogyha átváltunk a növényekre, ugye Új-Zéland két nagy szigetből és sok kicsiből áll, és nagyon-nagyon hosszan elnyúlik, úgyhogy itt különböző éghajlat is jelen van az országban. Milyen növényvilágnak ad ez teret?
2: A növényvilág nagyon egyedi, és nagyon érdekes. Amellett, hogy a világnak az egyik legdélebbi pálmafája él itt a Nikau pálma, ami gyönyörű pálmafa is megér a déli szigeten is egészen lent. Amellett az alpisi növényektől a szubtrópusi növényekig minden megtalálható. Tehát olyan széles skála van a növényzetben, ami nagyon kevés országban található meg. Ugye ez adódik a földrajzból, amit említesz, hiszen a gleccserektől a szubtrópusi tengerpartokig minden van Új-Zélandon. És még érdekesebb ilyen szempontból a növények szempontjából is, hogy nagyon sok mikroklíma van Új-Zélandon, tehát egy-két órás utazáson belül eljutunk egy alpesi mikroklímából, egy szubtrópusi mikroklímába például, vagy mondhatok sok minden mást is. Szóval érdekes ország, hiszen amit mondtad is hosszú, hosszan húzódik el, és nagyjából ilyen észak-déli irányban áll, észak-kelettől délnyugatra. Ezért a tengerhez való távolság és az egyenlítőhöz, illetve az Antarktiszhoz képes való távolság miatt nagyon sok kis mikroklíma van, és a mikroklímákon belül külön élő világok. Tehát vannak olyan helyek, ahol olyan gyíkok vannak, olyan bogarak, olyan lepkék vannak, ami sehol máshol a világon nincs, csak azért a néhány négyzetkilométeren. A másik érdekesség, hogy van olyan hely Új-Zélandon, ahol kontinentális éghajlatunk van, itt az óceán közepén. Kevés ember gondolná, hogy ez lehetséges egyáltalán.
1: Elképesztően izgalmas lehet egy ilyen utazás veletek, hiszen ezt akár körbe lehet járni néhány hét alatt, és ennyi élményt, ennyi tapasztalatot gyűjteni, hogyha Csaba meg kellene nevezni mondjuk a 3-4 legérdekesebb desztinációt, akkor miket idéznél föl, és talán kezdjük akkor a te kedvenceddel, ha van ilyen.
2: Nagyon-nagyon nehéz a kérdés, 30-40-et könnyű lenne megválaszolni. Mondhatnám azt, hogy a Téli-sziget nyugati part végig az egyik kedvenc helyem.
1: Miért?
2: Egyszerűen az érintetlenség, a érintetlen természet, az őserdők, a sokféle, millióféle őserdő egymás mellett. Egyek, tenger, őserdő, illetve a vad Tasmán tenger azon az oldalon. Ugye szörfös vagyok, szóval ez a szívem odahúz. A másik extrém, az fönt északon van, a legészakibb része az országnak. Az egy szubtrópusi klíma, gyönyörű fehér homokos, hosszú tengerpartok, kristálytiszta víz, nyáron jönnek a mantaráják, rengeteg delfin. Az egy teljesen más világ, az más miatt kedvencem az a hely. Úgyhogy ez már kettő volt.
1: Épített környezet, van-e olyan, ami turista mágnes?
2: Én azt szoktam mondani, ha valaki épített környezetet szeretne látni, menjen Európába. Szerintem semmi ahhoz fogható nincs a világon. Új-Zéland gyakorlatilag nagyon-nagyon új ország. A legutolsó föld, nagyobb földterület, amit emberiség benépesített Új-Zéland. Innentől kezdve igazából épített örökség, mint olyan nálunk, ami 100 éves, az már történelmi. Ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Dunedinben vannak nagyon szép épületek. Nyilván Auckland az egy modern város, de nagyon gyönyörű környezet, és szépen meg van építve. És természetesen Queenstown, ami gyönyörű helyen van, és kedves kis belvárosa van. Ezt a hármat emelném ki igazából.
1: Jó, és akkor még adok neked teret egy negyedik desztinációra. Mi legyen az?
2: A negyedik desztináció lenne, akkor én azt mondanám, ez nagyon nehéz. Azt mondanám, hogy egészen lent a legdélebbi része Új-Zélandnak. A Stewart Island, illetve a déli partok. Hiszen az már csak 5000 kilométer az Antarktisztól, és olyan mennyiségben található fókák, pingvinek, mindenféle állat, ami sehol máshol nincs. Gyakorlatilag a beachen sétálunk, és ott az oroszlán fókák között lehet sétálni, természetesen kikerüljük őket tisztes távolságból, de nem zavarja őket, hogy mi ott vagyunk, és azért nagyon nagy élmény.
1: Csaba, köszönöm szépen! Egy rövid szünet után folytatjuk az utazást Új-Zélandon, és aki ebben segítünk, Csaba Shepherd. Kedves hallgatók, néhány perc, és folytatjuk utazásunkat tehát Új-Zélandon.
0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél háromban jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt, a TASZNIM hírügynökség szerint. A tárgyaló delegációhoz közelálló források tájékoztatása alapján Washington az új szövegben már beleegyezett a korlátozó intézkedések ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes mentességet javasolt a végleges megállapodásig. Az iráni háború és a hormuzi szoros lezárása miatt gyors ütemben csökkennek a globális olajkészletek, amelyek a jelenlegi felhasználás mellett már csak néhány hétre elegendőek. Erre figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség vezérigazgatója Párizsban a G7 pénzügyi találkozójának helyszínén. Fatih Birol elmondta, a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordóval növelte a globális kínálatot, de ezek a készletek nem korlátlanok. Az északi féltekén induló tavaszi vetési és nyári utazási szezon tovább gyorsíthatja a készletek csökkentését, mivel növekszik a dízel, a műtrágya, a repülőgépüzemanyag és a benzin iránti kereslet. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai előtt még jelentős túlkínálat jellemezte a piacot, a háború azonban gyorsan megváltoztatta a helyzetet. A 32 tagországot tömörítő szervezet márciusban története legnagyobb stratégiai készlet felszabadításáról döntött, összesen 400 millió hordó piacra engedésével igyekezett stabilizálni az olajpiacot. Egy év alatt 13%-kal nőtt a K&H Bank hitelállománya idehaza, a betétállomány 7%-kal bővült. A pénzintézet közleménye szerint az idei első negyedévben 19 milliárd forint veszteséget számoltak el, szemben a tavalyi azonos időszak 8 milliárd forintos pozitív eredményével, ezt elsősorban a bankadó és az extra profitadó okozta. A K&H ügyfeleinek száma 6%-os bővülés után elérte az 1,1 milliót, az ügyfelek több mint 80%-a digitálisan aktív, minden negyedik használja a mesterséges intelligenciával működő digitális pénzügyi asszisztenst, a Kate-et.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 131.185 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1%-kal erősödött 3.994 forintra. Az OTP 41.100 forinton stagnál, a Richter 12.310 forinton áll, 2,2%-os mínuszban, a Magyar Telekom 0,5%-kal erősödött 2.522 forintra. A Bitcoin 1%-os csökkenésben 77.339 dolláron és 10 centen, az Ethereumot 2.144 dolláron és 50 centen jegyzik 7%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forint és 42 fillér, egy amerikai dollár 310 forint 27 fillér, egy svájci frank 395 forint és 21 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,5%-os, a frankfurti DAX 8,1%-os erősödésben, A párizsi Caccaront 4 tized, a milánói Börze 1,4%-kal csökken, a madridi Ibex 1,1%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütés várható, eső, záporeső csak kevés helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között váltakozik, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
1: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma Új-Zélandról a digitális térben jelentkezik vendégem Csaba Shepherd, akivel már új-zélandi utazgatásunkat elkezdtük a műsor első részében, és megnéztük a csodálatos természeti tájat, az ottani leghívogatóbb desztinációkat. Csaba, a turizmusnak a része a gasztronómia is, és hát engem nagyon érdekel, hogy mit esznek a mindennapokban, és mondjuk mit esznek az ünnepnapokon az új-zélandiak.
2: A gasztronómia Új-Zélandon, én azt gondolom, a világon az egyik legjobb gasztronómiája van Új-Zélandnak, hiszen az alapanyag a világon az egyik legjobb. Ha csak belegondolunk, hogy honnan jön az ételünk, Új-Zéland egy olyan ország, kb. 5 millió lakunk, és annyi ételt termelünk, hogy 40 millió embert el tudunk volna látni kényelmesen. Tehát nagyon sokat exportálunk. Ahonnan jön az ételünk, az olyan farmok, olyan állatok és olyan tenger, ami világszínvonalú és a világon szerintem nagyon magas pozíciót lehet neki adni, mindenféle szempontból, környezeti szempontból elsősorban. Ha csak megnézzünk egy fotót Új-Zélandról, hogy a birkák kint legelnek a hegyeken vagy a réteken, és milyen tájon vannak, szabadon vannak, senki nem bántja őket, azt csinálnak, amit akarnak, esznek, isznak, alusznak, boldogok. Na most az ő húsukat megenni egészen más, mint mondjuk más módon termelt hús. Ez ugyanez igaz a tejre, a tehenekre, halakról nem beszélve, tengerből kifogott halakról, lazacról nem beszélve például, ami olyan tápot adnak a lazacoknak, vannak lazacok, amik öblökben vannak tenyésztve, vannak olyan, amik gleccservízben, szerintem az a legfinomabb, olyan tápot kapnak a lazacok, hogy emberi fogyasztásra alkalmas. Tehát olyan színvonalú maga az alapanyag az ételekhez, hogy onnan már csak azt szokták mondani az utasaim is, hogy elrontani lehet az ételeket. Emellett a szakácsok, tehát most beszéljünk az éttermekről, a szakácsaink Új-Zélandon az éttermekben többségében világjárt emberek, akik bejárták a legjobb, legkulinárisabb helyeket Franciaországtól kezdve mindenhol máshol, és utána hazajöttek, és azt, amit ott megtanultak, azt össze kombinálják az itthoni hazai szokásokkal, ételekkel. Úgyhogy szerintem szenzációs a gasztronómiai élmény, ami nagyon fontos része a mi útjainknak, olyan éttermekben visszük utasainkat direkt, hogy meg tudják kóstolni a teljes palettáját az új-zélandi ételeknek, és mi tudjuk, hogy pontosan, hogy hol a legjobb a beef Wellington az országban, hol a legjobb a rák, hol a legjobb a marha, hol a legjobb a birka, stb. Tehát innentől kezdve a gasztronómia az egy csodálatos dolog Új-Zélandon. Az emberek otthon a hétköznapokban is ugye minőségi húst tesznek, és nagyjából az árakban nincs különbség, hogy valaki marha húst vesz, birka húst vesz, halat vesz, vagy disznót, vagy csirkét. Az egyáltalán ugyanaz az ár. Tehát innentől kezdve mindenkinek a személyes választása, hogy mit választ. Úgyhogy nem tudom, hogy megfelelő a választom. Az ünnepi ételek az érdekes dolog, mert Új-Zélandon az ünnepek nem úgy vannak, mint Európában. Most mondok egy példát. Tehát mondjuk karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor nem biztos, hogy nagy főzés, sütés van. Lehet, hogy a család kivonul a tengerpartra, és csinálnak egy barbecue-t, és megvolt a karácsonyi ebéd. Tehát nincsen bejgli, nincsenek ilyen szokások. Van pavlova, ami ugye új-zélandi találmány, a pavlova torta.
1: Ó, ezt nem is tudtam.
2: Igen, én nem ismerek egyetlen ismerősömet sem, aki pavlovát csinálna.
1: Akkor most itt vagyok, jelentkezem. Szoktam.
2: Igen?
1: Igen.
2: Nagyszerű.
1: Örülök, hogy a süteményeket szóba hoztad. Van még olyan, ami kulináris élményt jelenthet az európai szájnak?
2: Sütemény?
1: Te kezdted, te csináltál kedvet ehhez a kérdéshez.
2: Én azt mondom, hogy a fagylalt. És ezt mondom az olasz utasainknak is, nagyon bátor vagyok. A legjobb fagylalt itt van a világon.
1: Rátapintottál a másik kedvenc kajámra, a fagyi. Végtelen mennyiségben azon el tudnék élni. Szóval akkor menjek Új-Zélandra, hogyha kiváló fagyit keresek.
2: Abszolút. Tehát a tej maga nagyon jó minőségű, és abból készült fagylalt nyilván egész más minőségű lesz. Illetve amit beleraknak gyümölcsöt, az is nagyon jó minőségű. Tehát ezért egy kis odafigyeléssel egyszerű jó fagylaltot készíteni Új-Zélandon.
1: Ha már szóba hoztad az ünnepi étkezést, ugye a karácsonyi étkezést, akkor beszéljünk egy picit az egyéb ünnepekről is, mert nagyon sok mindent elárul egyébként egy kultúráról, hogy milyen ünnepeket tart és hogyan tartja. Van-e valami olyan ünnep, ami nekünk különlegességnek számíthat? És akkor rögtön eszembe jut a haka, a harci tánc, ami olykor megjelenhet egy-egy ünnepen.
2: A haka az egy nagy téma. Gyakorlatilag a haka az nem harci táncot jelent, csak az egy pici része, vagy az egy része a hakának. Hakáznak bármilyen alkalomra, tehát van köszöntő haka, ha valaki mondjuk hosszú útról érkezik, gyakran a reptereken lehet ilyet látni, hogyha valaki úgymond fontos személyiség, vagy valakinek fontos személyiség megérkezik, akkor várja egy csapat helyi, és ott hakáznak. Tehát ez a köszöntő haka, ugyanez van búcsúzó haka, esküvői haka, születésnapi, tehát nagyon sokféle különböző dolog van, úgyhogy az gyakorlatilag ünnepekkor szoktak hakázni, ez így van.
1: Akkor ez tulajdonképpen jelenti egy picit az identitást, összetartozást, a tiszteletet, ami azért eléggé szenvedéllyel átitatott. Mondjuk el, aki még esetleg nem látott ilyet, hogy hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát gyakorlatilag a hakát mindenki úgy ismeri, mint harci tánc, aminek kettő célja volt. Az egyik, hogy megpróbáljuk megijeszteni az ellenséget vele, olyan ijesztően meregetni a szemeinket, öltögetni a nyelvünket, olyan hangokat hallatni, a lábunkkal dobogni, és az ember a melkasát feri, meg mindenféle ilyen félelmetes mozgásokat csinál, hogy megijedjen az ellenség és hazafusson. De ez nem történne meg, akkor mind a két fél annyira felhajza magát a harcra, hogy akkor tudnak harcolni. Na most ez a harci haka. Az összes többi haka egy kicsit hasonlít ehhez, és lehet, hogy van, aki megijedne egy köszöntő hakától is elszaladna, de gyakorlatilag csak hasonló, de nem ugyanaz.
1: Na, hogyha itt a kulturális különbségekről beszélünk, akkor arra még emlékszel, hogy anno 20 évvel ezelőtt, amikor megérkeztél a szigetre, akkor mi okozta számodra a legnagyobb kultúrsokkot?
2: Nagyon sok minden. Tehát az emberek világnézete, hogy honnan indulnak neki a világnak, milyen szemszögből nézik a világot, a természetet. Ugye mi Polinéziában vagyunk, a Maori az ősi nép Új-Zélandon, polinéz szintén, és gyakorlatilag az egész ország kultúráját átitatja ez a Maori világszemlélet. Annak ellenére nagyon sok új-zélandiának nincs tudatába. Ahogy a világot mi látjuk itt, az nagyon sok tekintetben származik az ősi polinéz világnézetből, illetve a Maori világnézetből. Tehát innentől kezdve nekem, mint európai világnézettel rendelkező ember, a viszony a földhöz, a viszony a természethez az egészen más volt. A maorik például, csak egyet hagy mondjak, ami elég jó példázza ezt. A maorik azt tartják, hogy a földet azt nem örököltük a nagyszüleinktől, hanem kölcsönbe kaptuk az unokáinktól. És akkor az ember ezt végig gondolja, hogy ez mit jelent, nagyon messze menő következtetésekre jut.
1: És ti eszerint is éltek.
2: Próbálunk, mint ország.
1: A természet közeliségnek az is része, hogy lehet hallani, hogy sokan mezitláb járnak, tehát, hogy tényleg annyira megélik a természethez való közelséget, hogy akár a városokba is így térnek be.
2: Abszolút, ez normális. Tehát itt, ha bemegy valaki a bankba, vagy a hivatalba a mezitláb, azzal ugyanúgy bánik mindenki, mint hogyha öltönybe megy be. Volt egy parlamenti képviselő, nem tudom, hogy még mezitláb jár-e, de mezitláb járt be a parlamentbe dolgozni. A külsőségek Új-Zélandon nem számítanak, nem fontosak. Az érték, a belső érték a fontos.
1: Elképesztően jó lehet megélni ezt a szabadságot. Na, ha már a természetnél jártunk, és te korábban említetted, hogy szörfözöl. A mindennapok része ugye a sport is, és én azt gondolom, hogy Új-Zélandon ez is a természethez kötődik. És egyébként erről jutott eszembe, hogy én talán a rögbi válogatókat láttam egyszer hakázni. Az ugye lehet, hogy a sport előtt is eljárják a hakát?
2: Abszolút. Az világhírű, az All Blacks, az a nemzeti
1: All Blacks,
2: csapat,
1: igen,
2: rögbi
1: igen.
2: Csapat. És minden meccsét úgy kezdi, hogy hakázik, az harci haka. Tehát az arra van, hogy megfélemlítsen ellenfelet, mert nem ellenség, az ellenfél van.
1: És ahogy emlékszem, úgyhogy sikerül is, mert elég jó híre van a játékosoknak.
2: Hát a világnak a legsikeresebb sportcsapata. Gyakorlatilag a sport történelembe ne lehet ellenőrizni. Én úgy tudom, hogy a sport történelemben nincs még egy olyan csapat, ami ennyire sikeres. Gyakorlatilag a az egész történelmében az All Blacksnek a körülbelül 70-valahány százalékát megnyerik a meccseknek.
1: Azért.
2: Én nem tudok más ilyen sportcsapatot, aki ennyit nyer. Úgyhogy nagyon sikeresek, és a rögbi az, azt szoktam mondani, hogy ez az a nemzeti vallásunk a rögbi. Az ország többsége szereti nézni, és nagyon sokan játsszák is valamilyen szinten, helyi szinten a rögbit.
1: A természetjáráson kívül milyen sportok népszerűek még felétek? Meg a szörfözésen és a vízisportokon kívül?
2: Hát gyakorlatilag minden, ami kint van. A túrázás, a szörfözés, a vitorlázás, főleg a rögbi, nagyon kevés futball is van, foci, illetve minden, ami kint van, azt szokták mondani, az outdoor emberek laknak Új-Zélandon, mindig kint vannak, és kint sportolnak. Golf, például az is egy népsport, golf, de nálunk a golf az, az olyan, hogy minden falu szélén van egy, legalább egy vagy kettő golfpálya, legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, tehát aki már mondjuk nem tud rögbizni vagy szörfezni, mert olyan idős, az akkor megy golfozni, ütögeti a golflabdát, az a legolcsóbb sport Új-Zélandon a golf, és összehozza az embereket, jó társaság van. Úgyhogy gyakorlatilag a golfozás az egyben sport is, meg egyben ilyen társadalmi esemény is. A golfklubban esznek, isznak, beszélgetnek az emberek, úgyhogy az egy másik népsport a golf. De nem csak idősen golfoznak, mindenki golfozik.
1: Ha térjek vissza a beszélgetésünk elejére, amikor maori nyelven köszöntél nekem, le tudnád írni ezt a nyelvet? Ugye az angol meg a maori a hivatalos nyelv.
2: Így van. És a jelbeszéd.
1: És a jelbeszéd. A maori nyelvet hogyan írnád le? Latin betűt használnak?
2: A maori írott nyelvet azt az első misszionárusok alkották meg, hogy segítsenek a maoriknak. Nem volt írott nyelvük előtte, és ilyen módon nyilván latin betűt használnak a maorik. Egy kicsit hasonlít a magyar nyelvhez.
1: Komolyan?
2: Igen, tehát az én maori kilejtésem, az, azt mondják a maorik, hogy anyanyelvi szintű. Az a kevés, amit én tudok. Ugyanakkor a maorik, ha bármit mondok nekik magyarul, tökéletes magyarsággal mondják ki elsőre. Valami hasonló van a két nyelvnek a kiejtésében, természetesen más a két nyelv, de a kiejtésben nagyon hasonlít.
1: Ez valami rejtett nyelvrokonság akkor.
2: Igen, ez érdekes dolog, hogy nekem könnyű a maorit beszélni, vagy kimondani, és ő neki könnyű a magyart.
1: Szerintem arról nagyon sokat meséltél már, hogy mi mindent tanulhatunk az új-zélandiaktól, de szerinted van-e olyan, ami esetleg a magyar kultúrából érdekes lehet az új-zélandiak számára?
2: Azt szokták mondani általában a magyarok, hogy a magyarok a legjobb munkaerő, és olyan munkamorál van, ami világon az elsők között van. És azt gondolom, hogy ez így van. És az összes új-zélandi ismerősem, aki ismer esetleg másik magyart, mindig megkérdezem tőlük, hogy milyen véleménye vagytok a magyarokról, és nagyon sokan megjegyzik ezt a munkamorált, ami van a magyaroknak. Hát én ezt emelném ki.
1: Ez szerte a világon visszajön, nagyon sok vendégemtől hallom ezt. Igen. És akkor zárjuk azzal, Csaba, hogyha kedvet kapott most a rádióhallgató egy új-zélandi utazáshoz. Azon kívül, hogy jó sokáig kell gyűjtögetni az útra, hiszen nagyon messze van, és nyilván hosszabb időt érdemes ott tölteni, az hogyan tervezzen, hogyan készüljön? Arra kérlek, hogy néhány dolgot, amiről úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy eszébe jutna az utazónak, azt említs meg. Nyilván nem kell mindent, mert egy ilyen út komoly előkészületet igényelhet.
2: Mire figyeljünk? Most nem arról beszélnék, hogy technikailag milyen utak lehetségesek, hanem én azt gondolom, és ahogy elmondom utasaimnak, mikor megérkeznek, hogy ha végignézzük egy embernek az életét, mondjuk van 90 évünk, 100, amíg élünk, legyünk pozitívak, abból a 100 évből mi hány évet munkával töltünk, alvással töltünk, ez a kettő a legnagyobb, ugye egy napon belül, 24 órán belül, amit kivesz, illetve más dolgokkal töltünk. Évente hány napot töltünk holidayen vagy szabadságon? És ha ezt összeadjuk, 100 éven belül hány napot vagy hány hónapot töltünk összesen a 100 év alatt szabadságon. És azt szoktam mondani, mikor megérkezik egy csoport Új-Zélandra, hogy most úgy gondoljanak erre a két hétre, három hétre, egy hónapra, amíg itt vannak, hogy minden perce meg legyen élve, át legyen élve, mert az egész élethez képest ezek csak tovább tűnő pillanatok, ez a néhány hét. És Én azt szoktam tanácsolni, hogy éljék át az emberek, legyenek jelen, és éljék át minden pillanatát, a tájat, az illatokat, a levegőt, amit még nem is említettünk, hiszen van olyan ország, ahol úgy reklámozzák Új-Zélandot, hogy jöjjenek-e Új-Zélandra a tiszta levegőt szívni. Tehát átélni és jelen lenni, én ezt szoktam mondani, ez a legfontosabb. Hogy milyen formában utazik valaki luxusban, hátizsákkal, az másodlagos kérdés. Én azt gondolom, hogy ezek a pillanatok olyan kitüntetett pillanatok, amit ha az ember átél és jelen van, és elmélyül, akkor életre szóló élményt tud adni.
1: Tapasztalatod szerint mennyi idő alatt érkezik meg, az érkezik meget most idézőjelbe tettem, egy európai nagyváros lakó az új-zélandi életmódba egy ilyen utazás során? Mennyi idő kell, hogy ráhangolódjon az országra?
2: Természetesen ez mindig személyfüggő, de valahol 3-4 nap és egy hét között meg tud érkezni. Van, aki korábban, van, aki soha nem érkezik meg. Csak fizikailag volt itt az a képeket, de én azt gondolom, hogy ha valaki nyitottan jön, ami a legfontosabb, nyitottság és tisztelet. Tehát Új-Zélandon ezek az alapelvek. Ha valaki nem tisztelettel érkezik ide, nem fogja jól érezni magát Új-Zélandon. A másik a nyitottság, természetesen a világ másik végén vagyunk, más a kultúra, más minden. Úgyhogy ha valaki tisztelettel és nyitottsággal érkezik ide, szerintem egy 3-4 nap alatt itthon tudja magát érezni, és teljesen bele tud élni, hogy hol van, és mi van körülötte.
1: Tudod, annál is nagyobb súlya van annak, amit mondtál, hogy mennyire fontos, hogy éljük meg az életünket, hogy te nagyon magasra tetted azt a 90-100 évet, talán a kék zónákban élnek addig, bár biztos Új-Zélandon is magasabb az átlagos életkor, de itt érzem nagyon a súlyát ebben a gondolatban. Hát, Csaba, én azt hiszem, ma Új-Zélanddal fogok álmodni, és bízom benne, hogy több hallgatónkat is megérintett ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen élményszerűen, ilyen szeretettel és ilyen tisztelettel beszéltél arról az országról, ahol élsz, és szerintem sokan fogunk vágyódni a jövőben is oda. Köszönöm szépen, Csaba, a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy meghallgattál, és köszönöm a hallgatóknak is, és annyit tudok mondani, Mátéva, vagyis viszontlátásra.
1: Hát akkor Mátéva, Csaba. Köszönöm, szia!
2: Szia!
1: Kedves hallgatók, mai vendégem Csaba Shepherd volt, aki a digitális térben Új-Zéland csodálatos természeti világát tárta elénk. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort, vagy esetleg lemaradt az elejéről, az keres

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt a Tasnim iráni hírügynökség szerint. A tárgyaló delegációhoz közel álló források tájékoztatása alapján Washington az új szövegben már beleegyezett a korlátozó intézkedések ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes mentességet javasolt a végleges megállapodásig. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a magyar nem

0: Nemzeti Bank idehaza, ezt a jegybankelnök mondta a lámfalusi konferencián, a Reuters tudósítása szerint. Varga Mihály hangsúlyozta, a közös európai fizetőeszköz bevezetése Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában az eurozónához való csatlakozás nem lehet cél. Magyar Péter miniszterelnök a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Varga Mihályt nem szeretné felszólítani a lemondásra, és amennyiben nem akadályozza a kormány munkáját a jegybank, akkor ezen az álláspontján nem is tervez változtatni. Kármán András pénzügyminiszter korábban a bizottsági meghallgatásán elmondta, hogy legkésőbb 2030-ig szeretnék teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Határozott nemet mondtak a választók az előző kormányzat közlekedés politikájára, és világos felhatalmazást adtak a közösségi közlekedés és a vasút fejlesztésére. Ezt Vitézi Dávid mondta egy szakmai konferencián. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, Magyarország az elmúlt évtizedben több olyan alapvető közlekedés politikai elvvel is szembe ment, amelyet számos európai ország követett. Miközben jelentős autópályafejlesztések valósultak meg, az alsóbrendű utak állapota sok helyen továbbra is rossz. Ezzel szemben az elektromos és dekarbonizált közlekedés Európa számos országában már évtizedek óta a mindennapok része, ennek az alapja pedig a vasúti közlekedés. Egy erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, ez is a célja 2027 elejéig a honvédelmi miniszternek, Ruszin Szendisz Romulus közösségi oldalán hangsúlyozta, mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét, és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezi, indoklás nélkül fel lehessen menteni és eltávolítani a rendszerből, ezért ezen változtatni fognak. A következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes szenvedést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Az elemzők által vártnál nagyobb bevétellel és nyerességgel zárta az első negyedévet a kínai Baidu. A multinacionális technológiai vállalat 4,6 milliárd dollár feletti bevételre tett szert a március végével zárult első negyedévben. A cég negyedéves adózott eredménye 500 millió dollár volt. Az első negyedévben a felhőszolgáltatásokat és a mesterséges intelligencia fejlesztését is magában foglaló részleg bevétele 49%-kal erősödött, jelezve, hogy a mesterséges intelligencia vált a Baidu fő hajtóerejévé.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 200%-os csökkenés mellett 131.663 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 10,8 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött 3.996 forintra, az OTP 6,1%-os pluszban 41.330 forinton áll, a Richter 1,7%-os csökkenésben 12.380 forinton. A Magyar Telekomat 4%-os erősödés mellett 2520 forinton jegyzik. A 4iG 1,2%-kal jött feljebb 1820 forintra, az Opus 1,5%-kal csökkent 302 forint 50 fillérre. A Bitcoin árfolyama 1%-os mínuszban 77.314 dolláron és 34 centen áll, az Ethereumot 7%-os pluszban 2231 dolláron jegyzik. A nyugat-európai börzéken a londoni FTSE, vagy börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1,7%, a párizsi CAC 40 4%-kal jött feljebb, a madridi IBEX 7%-kal korrigál felfelé, a milánói tőzsde mutatója 8%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,9%-kal csökkent 103 dollár 46 centre, a Brent jegyzési ára 1,3%-os mínuszban hordonként 107 dollár 87 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: A kevés fátyó felhő mellett holnap sok napsütés várható, csapadék nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 6 és 12, holnap napközben 19 és 23 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Egy hét után ismét itt egy új Rebrief.
3: Danko Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
2: és Tóth Györggyel, a Mediator PR vezetőjével. Ez ugyanis a Trend FM és a Mediator Full Service ügynökség közös kreatívipari műsora hétről hétre. Lássuk, hogy mi lesz a mai műsorban. A műsor második felében Vernyik Imre, a 44 Labs ügyvezetője lesz a vendégünk, ugyanis a 44 Labs-ben megvizsgálták, hogy milyen tényezők hatnak leginkább egy üzleti vállalkozás vagy egy márka teljesítményének a változására. Előtte beszélünk a SciTech Nutrition vidéki edzőtermeket aktivizáló kampányáról, beszélünk egy svéd napszemüvegmárkának, divatmárkának a kampányáról, a Kimi kampányáról, előtte a Microsoft Excel Copilot AI funkciójához készített felújított spotot fogjuk megnézni, és ezek előtt két magyar spotról lesz szó. Az egyik az a Hintalovon Alapítvány 1%-os reklámfilmje lesz, a másik az pedig a Jettelnek a Hívásban egyszerűbb spotjai, amelyek a Start és Prime hang tarifákat fogják reklámozni. Mielőtt azonban ezekre rátérünk, van még egy téma, amit szerettünk volna érinteni. Ezt a műsort azon a héten vesszük fel, amelynek az elején a Newland cégcsoport vezetője Balási Gyula töredelmesen felajánlotta közbeszerzésekből felhízlalt vállalatait a magyar államnak egy interjúban, és ezen a különös gesztuson felháborodva és felbátorodva a hétfolyamán a szakmának különböző szereplői vérmérsékletük szerint fejtették ki interjúkban, social media csatornáikon a véleményüket a Newland működésének, illetve az elmúlt 16 év alatt folyamatosan központosított kommunikációs közbeszerzéseknek a piac torzító hatásáról. És ezt követően különféle kommunikációs szakmai szervezetek is kiadtak különféle állásfoglalásokat.
3: Mi a témában jelenleg nem foglalunk még állást, mert a megnyilatkozások, feltárulkozások és kibeszélés ideje van, ahogy a témához kapcsolódó posztok gyarapodását figyeljük a LinkedIn-en. A megnyilatkozásokat a 444.hu és a Telex is jól összefoglalta, használjátok a Newland vagy a Balási hashtageket ezeken a portálokon, ha elmélyülnétek a kérdésben. Két szemszöget viszont már most ajánlunk, Kovács Levente kreatív igazgató cikkét a kreatív.hu-ról és Erdei István LinkedIn posztját. Olvassátok ezeket, ha a fő pontokat, vagy az egyenes két végét szeretnétek megismerni.
2: Ennél azonban jóval könnyedebb szórakozást kínálnak a Jettel hangszolgáltatását promotáló új spotjai, amiben mi történik? Azt látjuk, hogy ha valaki chatten próbál megérteni valaki mást, a barátnőjét, a párját, a rokonát, ismerősét, az milyen chat katasztrófákba és vicces félreértésekre adhat okot, ezek többnyire szóviccek, és helyettük viszont, ha valaki veszi a fáradtságot és megemeli a telefont, és telefonál egy klasszikus hanghívással, akkor milyen egyszerűen oldhat meg bonyolultnak tűnő helyzeteket.
3: Igen, egyébként ennek erős a valós insight-ja, tehát ezeket ismerjük, hogy a csodám, most már abba hagyom, tényleg inkább fölhívom, tehát nem tudok, én nekem leginkább ezzel nem tudok ennyit gépelni, elegem van, aki általában ugye irodai környezetben, vagy tényleg ilyen sok kommunikációs eszközzel, egyéb csetekkel, felületekkel dolgozik, annak főként az van, hogy na jó, ez jóval egyszer, ez lehetett volna egy e-mail is, de akár egy hívás is, tehát hogy ezt a szitut így alapvetően szerintem több szempontból is ismerjük, legalábbis szerintem egy picit annál több szempontból, mint amennyit a reklámok megmutatnak, hogy ugye ezek a balesetek, elgépelések.
2: De nem érzed azt, hogy ez egy kicsit ilyen régi módi megközelítés, hogy van benne egy ilyen finom boomer szagot érzünk így.
3: Ugyan
2: a spot
3: ezt akartam
2: köré.
3: Mondani én is, igen, hogy ez egy erősen boomeres megközelítés. Tehát konkrétan már csak az nem volt benne, hogy az autokorrekt mindig kijavít, és akkor ez a, hogy ezt így nem tudom elküldeni egyáltalán. Tehát, hogy igen, ennek van egy bája is egyébként, tehát nyilván, bár ugye itt fiatal célcsoport,
2: biztos aspiratív célcsoportról van szó. Lényeg, hogy igazából így kedvet csinálnak azoknak, akik amúgy is szeretnek hangban telefonálni. Valószínűleg meg lesznek azok sok ezren, sok tízezren, akik rezegnek majd ezekre a helyzetekre és üzenetekre. Ahogy szerintem a Hintalovon 1%-os filmjére is elég sokan fognak rárezegni. A kampányspotban egy apukát látunk, amint nagyon önfeledten tölti el az idejét a gyerekével, többféle helyzetben, utazás közben is, otthon is, van ebbe ilyen játékos birkózástól elkezdve, meseolvasáson keresztül.
3: Sátorozás.
2: Sátorozás, tehát tényleg meg ott vannak azok a pillanatok, amikor egy apa és a gyereke szuperül érzik magukat, és teljesen megfeledkeznek a külvilágról, és a végére érkezik egy olyan narráció, hogy akkor adjuk az 1%-unkat, az adónk 1%-át a Hintalovon alapítványnak. És nekem ez a teljes szétesettség ezen a ponton, hogy tényleg értem azt, meg így felidézi bennem azt, hogy én is szeretnék több időt tölteni a gyerekemmel, tehát eléri maga a spot a célját, talán az egyiket, de a másikat, hogy ehhez mi köze van az Hintalovon alapítványnak és a nekik adott 1%-nak, azt nem értem, miközben a Hintalovon alapítványnak meg nagyon fontos küldetései vannak, és egyébként semmiképpen sem szeretnénk azt mondani, hogy hülyeség a Hintalovon alapítványnak adni az 1%-at, mert egyébként az egy jó hely, hogyha odaadja valaki az 1%-át.
3: Igen, egyébként maguk a spotok, ugye itt mi két filmet láttunk, nagyon szépen el vannak készített, szerintem kimondottan igényesek, tehát nem egy átlagos 1%-os filmről van szó. Azon, és pont ez az érdekesség, hogy nekem én valami fajta feszültséget vártam. Ugye láttunk már gyermekkor témában, főként veszélyeztetett gyermek témában nagyon erős spotokat, mi is beszéltünk róla a műsorban, amikor tényleg ez a tapintható feszültség meg kellemetlenség van, vagy legalább valami fajta csavar, de itt igazából ez egy idealisztikus helyzet bemutatása egy olyan apával, aki lehet, hogy mesolvasás közben fáradtan, ott van egy kis fókuszvesztés és bealvás, de hogy csinálja azt, amit az ő apai szerepéből várhatunk egy egészséges gyerekkorban, hiszen ugye itt az a lényeg, hogy számít a gyerekkor, és számít az apa ebben a gyerekkorban. Ami viszont érdekes, hogy kiderül, hogy a kampánynak azért több lába is van, tehát például a Facebookjukon láthatóak azok a fajta posztok, amik ilyen régi reflex mondatokat mutatnak bent, tehát teher alatt nő a pálma, sír, katona dolog, meg nem tudom, tehát hogy ezeket, és akkor ezeket megmagyarázzák, hogy nem, ezek a régi berögződések, és ehhez egyébként az alapítvány környékéről a szakemberek, vagy akár támogató hírességek mondják el a saját nézőpontjukat. Tehát ezek így kiegészítik egymást. Valószínűleg itt a spotokat úgy szánták, hogy az ember több csatornán fut bele ebbe a kampányba, és ez így jobban összeáll, de önmagukban viszont szerintünk, akkor ebben egyetértünk, hogy nem feltétlenül mozgósító erejűek.
2: Térjünk át a Microsoftnak az Excel beépített AI funkció Copilot promóciós spotjára. Igazából ebben egy dolgot tudnánk dicsérni, azt, hogy volt egy 1992-es csak simán a Microsoft Excel-t bevezető spot, és azt a spotot újraalkották ugyanabban a beállításban, körülbelül ugyanazon a helyszínen, ahol eredetileg azt leforgatták. A
3: szereplők közül is lehetséges, hogy én láttam, hogy valaki nem feltétlenül, mert
2: lehet, hogy az volt
3: 30
2: már,
3: éves.
2: Vagy tehát lehet, hogy az már az AI volt. Ajaj, van ok a gyanakvása. Most azonban nem pusztán az Excelről szól, hanem arról, hogy az Excelbe beépített kopálottal nem kell bütykörészni a függvényekkel és az oszlopokkal, hanem helyette ripsz-ropsz az újabb és újabb kimutatásokat azt a Copilot, azaz a Microsoft mesterséges intelligenciája legyártja. Szerintem így gegnek jó, de azért nem azt érzem, hogy ez így nagyon megmozgatna engem.
3: Hát főként, hogy szerintem ott a kontraszt, hogy mennyire jó volt. Én nem ismertem ezt az eredeti spotot, hogy 92-ben mennyire jó volt az a spot, hogy egy lift út alatt gyakorlatilag meg kellett oldani egy ilyen a legfelső szintre a CEO-hoz fölmenő ilyen kicsit ilyen office karaktereknek ezt a, vagy ilyen föltelmes főnökök karaktereknek egy ilyen szitut, hogy nem tudom milyen kimutatás. Az is érdekes, hogy mai szemmel nézve, hogy én erre sem emlékeztem így 92-ben, még nem excelleztem talán, hogy úristen mennyire, tehát ez négy darab egyszerű probléma volt, tehát kb. Egy szumma meg színezni a sorokat, meg kiemelni, meg valamit átlagolni, tehát hogy amúgy ez hol tartott akkor, és hogy nyilván óriási a kontraszt, hogy mondjuk most milyen szinten lehet ezeket használni, de valóban egy gag, aminek az eredeti spot bája adja a mostani báját is.
2: Nézzétek meg az eredeti spotot, ha a kettőből csak egyet nézhettek meg. Menjünk tovább a Kimi divatmárka, napszemüveg márkának a kampányára, amelyik egy ilyen teljesen furcsa dolog, mint hogyha egy bírósági tárgyalás jeleneteit és különböző tanúit, vádlottjait látnánk, akkor, amikor így ki vannak hívva, amikor így kiszólítják őket a pulpitusra, be kell mutatkozni, el kell mondani a nevüket, ők kicsodák, micsodák, és ehhez ugye le kell tenni a napszemüveget.
3: Igen, ráadásul ugye ők, akik különféle influencerek, leginkább fashion világból, ők ugye amiben bűnösek, azok egy különféle a fashion világhoz kapcsolódó dolgok, tehát a sznobizmus, a nem tudom, a fogyasztás, a vásárlás, tehát hogy valahol itt a magát, ezt az egész fashionizmus jelenséget tették a vádlottak padjára. Ugye ez egy két fiatal által indított svéd napszemüvegmárka, és egyet, tehát ez egy ilyen csodálatos social first megközelítés, pont egyébként csak, hogy került ez ide, hogy nem is reklámszakmai lapokból, hanem itt a múltkori stúdióban mutattam Bencének, hogy a telefonomon, hogy jött szembe, teljesen nem is követem ezeket a dolgokat, és ugye itt megbíztak egy kreátort, aki az egészet gyakorlatilag, tehát fullosan megbízták azzal, hogy ő találja ki a koncepciót, rendezze meg, és akkor igazából ez az ő kezében érvényesült egy ilyen social first gondolattá.
2: De ez igazából most mondod, hogy social first, igazából annyiba mondhatnánk social firstnek, hogy nagy részt állított formátumban, tehát hogy így állítva készültek el a filmek, mint hogyha így...
3: Hát leginkább annyiban mondanám, hogy itt a résztvevő influencereken keresztül terjed, és valójában igazából ez kimondott, tehát nem a formátumában...
2: De ez egy kreatív tartalom, tehát hogy ez egy fikció, egy nagy storytelling, meg van rendezve, tehát nem, olyan szemben mondom, hogy nem social first, hogy egy ilyen fogom a kamerát, belebeszélek a
3: akkor
2: telefonba...
3: Akkor erről vitatkozhatnánk, hogy mi a social first.
2: Nem csak vitatkozunk, hanem erről kell egy fél műsort legalább
3: akkor
2: csinálunk.
3: Akkor ezt most bekezdjük itt be, a nagy social first vitát, és erre szerintem akkor ígérjük meg, hogy szentelünk egy szegmest.
2: Akkor nagyon kevés időnk maradt a SciTech Nutrition-nek a edzőtermeket aktivizáló felhívására, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy keresik a ország legösszetartóbb, legfontosabb, legjobban működő edzőtermi közösségeit. Kati Béla emlékéhez kötődik ez az aktiváció. Több millió forint értékű fejlesztési támogatást kínálnak az edzőtermeknek. Nagyon jó hangzó aktiváció, és tényleg egy ilyen szép cél, szép megközelítés, tök jó, hogy emlékeznek ezzel Kati Bélára, de maga a kivitelezéssel azért vannak problémáink. És az egyik az az, hogy megnéztük a jelentkezési űrlapot, nem olyan egyértelmű, hogy mit kell csinálni. Hogy kell csinálni egy videót az edzőteremről, amiben elmondjuk azt, hogy ez miért tartjuk a saját edzőtermünk közösségét nagyon összetartónak és támogatónak? Vagy ezt inkább le kell írni majd az űrlapon? És ez hogy lesz így elbírálva? Tehát, hogy az egész ilyen kicsit ilyen zavarosnak tűnt a számomra, és emellett van még egy figyelemfelhívó videó is.
3: Igen, ugye hát meg a márka környékbeli testépítők és hírességek lesznek a zsűri. Valóban ami fontos egyébként, hogy, és ezt még nem mondtuk el, hogy 15 ezer fősnél kisebb települések edzőtermeit keresi, tehát kimondottan a kisebb vidéki termekre szeretnének ezzel támogatni. Én valóban nekem is ez az érzésem, hogy így megnéztem a felhívó videót, és már az is egy eléggé bonyolultan volt megfogalmazva, de hogy valójában tényleg ezt szerintem egy kicsit itt a CTA, a Call to Action résznek annak jóval világosabban kell lenni.
1: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
2: Vendégünk Vernyik Imre a 4for Labs-től. Köszöntünk.
4: Hello, sziasztok.
2: A Growth Book 2026 most érkezett meg tőletek a ti műhelyetekből. Ebbe többek között termékek, szolgáltatások növekedésére hatással lévő tényezőket gyűjtöttetek össze, és ami miatt úgy gondoltam, hogy gyere el és beszélgessünk, mert az derült ki, lehet, hogy felületesen olvastam, hogy csak 13%-ban számít a tényezők közül, különböző tényezők közül az ár. Rá fogunk térni a többi tényezőre is, és akkor fogjuk látni, hogy ez 13% sok vagy kevés, de nekem azért tűnt kevésnek, mert a vásárolt média jelentősége 46% a ti kimutatásotok szerint, abban, hogy egy termék vagy egy szolgáltatás mennyire lesz sikeres, hogyan tud növekedni. Ez azt jelenti, hogy fontosabb a reklám, mint az ár.
4: Lehetne erre igennel meg nemmel is válaszolni, de bocsánat, hagyj legyek ennél egy picit hosszabb, mert egyrészt azt el kell mondani, hogy nem egy reprezentatív kutatásról beszélünk, hanem mi tavaly összesen 90-nél egy picit több modellt csináltunk, amelyek különböző iparágaknak különböző ügyfeleire készül, és ezt agregáltuk ennek az eredményeket. Oké, tehát ez egy nem egy teljes piacot lefedő éles következtetésekre kell itt gondolni, hanem ennek a 90 projektnek a tapasztalataira, ami szerintem ettől még érdekes elemezni, de emiatt nem tudok úgy válaszolni a kérdésedre, hogy igen vagy nem. Ez az egyik dolog. A másik, az fontos tudni, hogy az a módszert, amit csinálunk, az a változást méri. Az állítás már egyel közelebb van ahhoz, hogy igennel vagy nemmel lehessen leválaszolni, hogy az általunk készített modellekben vizsgált valamilyen üzleti teljesítmény változására 18%-ban volt hatással az árak valamilyen módon történő változása, és 46%-ban, most fejből nem tudom, 46%-ban pedig a fizetett média. Mit jelent ez? Egy olyan piacon, ahol egyébként a terméket jól van árazva, és a változásai nem mutatják azt, hogy hirtelen közvetlenül reagálna rá a fogyasztó, akkor az árnak egyébként az üzleti teljesítményben kisebb jelentősége lesz, ugye, mert változásról beszélünk, mint a fizetett médiának, amit, hogyha annak az erősségét folyamatosan változtat az időszakban, ez alatt a vizsgált időszak alatt, vagy nem folyamatosan vagy jelent, hanem kampányszerűen, ezeknek a kampányszerű jelenléteknek a hatása az üzleti eredményekre, az könnyebben kimutatható lesz, mint mondjuk az árnak az ennél kisebb mértékű változása.
5: Tehát akkor azért az, amit kb. Nagyon sok kutatásban el szoktak mondani fogyasztók, amikor megkérdezik őket, hogy minek alapján döntöttek, és akkor minek alapján választottak autót, vagy banki szolgáltatást, vagy bármit, azt mondja, elsőre azt említik, hogy ár, de ezt nem kell megkérdőjelezni, az továbbra is fontos. Itt igazából arról van szó, hogyha el akarunk mozdulni egy valamilyen nyugvó pontról, akkor ez a kutatás visszaigazolja, hogy érdemes médiába fektetni.
4: Egyrészt igen, nem leszek ma egész nap ilyen bonyolult, de mégis azt
5: hozzá...
4: Ezek bonyolult dolgok. Erre a rövid válaszom az, hogy igen, de azt figyelembe kell venni, hogy az árra általában nem döntési szempontként kell tekinteni, hanem úgynevezett benchmarkként. Tehát, hogyha egy bizonyos küszöböt meghalad az ár, azt már nem fizeti ki, azt nem áldozza be a fogyasztó. Ha bizonyos határon belül mozog, tehát ez olyan, mintha egy checklist lenne. Ár rendben van, pipa. Nem arról van szó, hogy az ár 5%-kal feljebb ment, és abban a pillanatban úgy reagálsz, hogy nem veszed meg, hogyha az egyébként belül van azon a határon, amit te még hajlandó vagy azért a márkáért vagy termékért áldozni, amit meg akarsz venni. Oké, tehát nem ennyire érzékeny a piac reakciója egy árváltozásra. Egyébként az érzékenység az mérhető, csak az már nem egy marketing mix modell feladata, hanem más keresztár rugalmasság és többi más statisztikai módszertanok mérik, de ennyire nem érzékeny a fogyasztó az árváltozásra, inkább az inflációra.
5: Nézzük meg a másik három tényezőt is, mert igazából eddig beszéltünk az árról, beszéltünk a vásárolt médiáról, média használatról, és volt még a másik három tényező, amit néztetek a Growthbook-ban, hogy mi van hatással egy márkának a növekedésére, egy gazdasági teljesítménynek a megváltozására.
4: Ugye beszélünk külső tényezőkről.
5: Igen. Kb. Az ilyen időjárás, meg a gazdasági környezet változása is hasonlókat értettetek alatta.
4: Igen, pontosan. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon jellemző mutató az a fogyasztói bizalomindex, amit mi rendszeresen vizsgálunk a projektjeinkben, hogy érzékeny a fogyasztói bizalomindexre a lakosság vagy sem, és úgy ehhez hasonló tényező az infláció. A fogyasztói bizalomindexet zárójelben mondom, csak azért szeretjük jobban, mert abban van egy jövővel szembeni elvárás is, tehát azt mondja el, hogy a jövőtől én azt várom, hogy gazdaságilag nekem a helyzetem jobb lesz, illetve a gazdaság helyzete is.
5: Ez, amit a kutatásokban úgy szoktak megkérdezni a fogyasztóktól, hogy ön szerint jó irányba halad-e az ország, jó irányba halad-e a város, az ön élete jó irányba tart-e?
4: Így van. Ez egy tipikusan külső tényező, amit vizsgálunk a modellekben. Ilyen külső tényező, amit említettél, mondjuk megfázás ellenszereknél, vagy a sörpiacon, az időjárás, azt a mai napig állítják, hogy sokkal nagyobb hatással van a hőmérséklet a sör eladására, mint bármilyen marketing tevékenység. Ami talán így sommás, de azért is sok mindent elárul erről. Ez az egyik külső tényező. Annak az üzenete, hogy a külső tényezők milyen hatással vannak a vizsgált mutatóra, vizsgált üzleti eredményre, annak az a jelentősége, hogy mennyire van kitéve egy márka a külső tényezőknek. Ha 18%-ot mondunk, az a kitettség egyébként abszolút nem nagy. Tehát magyarul mondhatjuk azt, hogy az általunk vizsgált piacokon, az általunk vizsgált márkáknál a márkák kitettsége a külső tényezőkkel nem volt nagy ebben az időszakban.
5: Beszéljünk tehát akkor a többi tényezőről, mi az, ami számít még a média használaton, a külső tényezőkön és az árazáson kívül?
4: Hogy említsem elsőként a bázis keresletet.
5: Egyébként ez a legmagasabb a ti grafikonatokban, itt csak hogy így összehasonlítsuk a százalékokat, amiket emlegettünk, ez 54% szemben a 46% média használattal.
4: Így van, ugye hogy kezdjem azzal, hogy mit jelent a bázis kereslet? A bázis kereslet, tehát úgy definiálja a statisztika, hogy az a mennyiség, amit akkor is megvennél, ha egyetlen többi tényezőt se használnál. Vagy bocsánat, eladnál. Csak én már a fogyasztó szempontjából mondtam. Magyarul, ha semmilyen erőfeszítést nem teszel, mint márka, akkor is eladod azt a mennyiséget. Mi lehet ebben benne? Paradox módon benne szokott lenni a disztribúció. A disztribúció léte a bázisban az annak köszönhető, hogy általában a disztribúció változása pici. Ezért nem mutatja ki, ugye mert változásról beszélünk, ezzel kezdtük a beszélgetés elején, ezért külön nem mutatja ki a modell a disztribúció hatását, viszont tudjuk, hogy anélkül nincs eladás, ezért az esetek nagy részében a bázis részeként tekinthetjük a disztribúciót, természetesen csak akkor, hogyha olyan piacról beszélünk, ahol a disztribúció ilyen módon értelmezhető. Az egyik ügyfelünk azt szokta erre mondani, hogy a disztribúció akkor kerül be a modellbe, ha baj van vele. És ez igaz, mert akkor van valami nagy változás, amit a modell kimutat. A másik tényező az a márka. Ugyanis a márka erejét ma Magyarországon vagy nagyon ritkán mérik a márkák, vagy olyan gyakorisággal negyed évente, fél évente, amit modellezés szempontjából nehéz értelmezni, ezért külön mutatóként nem jelenik meg a modellekben, viszont ilyen értelemben beletagozódik, csúnya szóval élve, a bázis értékbe. Magyarul a bázis kimutatja, hogy a márkádnak volt-e olyan ereje, hogy anélkül is, hogy külön promócióznod kellett volna, külön árakat mahinálnod kellett volna, a fogyasztó a márkád erejét figyelembe véve bent a boltba is megvette a termékedet.
5: Akkor én ezt igazából, hogyha ezt az alapkínálat base demand oszlopot nézzük, ezt amiről most beszélünk 54%, amiben mondtad, hogy benne van az alap disztribúció, illetve a márkának az értéke, ha ezt átfordítom a fogyasztó szemszögébe, ez biztos módszertanilag nagyon hibás, csak játszunk el a gondolattal, akkor ez az, ami az alap megszokásról szól, az, hogy ebbe a boltba szoktam járni, ebbe erről a polcról ezt szoktam levenni.
4: Amit egyébként hívhatunk bondingnak is.
5: Aha.
4: Hát, hogyha nem akarunk márka erőt, meg ilyen magasabb ívű kifejezéseket használni, ez a kötődés. Hát lehet, hogy a kötődés az egy hétköznapi terméknél, ugyanilyen hétköznapi, ahogy te elmondtad, lehet, hogy egy mondjuk egy bonyolultabb döntési hozatalnál hozatal rendelkező terméknél, mint mondjuk egy autó, ez már márka erőnek tekinthető. Igen, ez ezt jelenti, hogy annak, hogy te korábban hogyan sáfárkodtál a márkád erejével, az megjelenik a bázisban, hogyha nincs erről külön mutatód, ami ennek a változását egyébként mutatna. És ezért van ennek az 54%-nak óriási jelentősége.
5: A 4-4-Lab oldalán lehet megtalálni a Gross Book 2026-ot, azt, aki így elmerülne egy kicsikét jobban a részletekben és a számokban. Imre, nagyon köszönjük, hogy ismét vendégünk voltál a Rebriefben, és ilyen izgalmas eredményekről beszélgethettünk.
4: Én köszönöm.
5: Lebrief pedig egy hét múlva ismét lesz. Mindenkinek jó rádiózást, jó hetet kívánunk.
1: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
8: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia rapid térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
9: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
11: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt a TASNIM iráni hírügynökség szerint. A tárgyaló delegációhoz közelálló források tájékoztatása alapján Washington az új szövegben már beleegyezett a korlátozó intézkedések ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes mentességet javasolt a végleges megállapodásig. Az iráni háború és a hormuzi szoros lezárása miatt gyors ütemben csökkennek a globális olajkészletek, amelyek a jelenlegi felhasználás mellett már csak néhány hétre elegendőek. Erre figyelmeztetett a Nemzetközi Energia Ügynökség vezérigazgatója Párizsban a G7 pénzügyi találkozójának helyszínén. Fatih Birol elmondta, a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordóval növelte a globális kínálatot, de ezek a készletek nem korlátlanok. Az északi féltekén induló tavaszi vetési és nyári utazási szezon tovább gyorsíthatja a készletek csökkenését, mivel növekszik a dízel, a műtrágya, a repülőgépüzemanyag és a benzin iránti kereslet. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai előtt még jelentős túlkínálat jellemezte a piacot, a háború azonban gyorsan megváltoztatta a helyzetet. A 32 tagországot tömörítő szervezet márciusban története legnagyobb stratégiai készlet felszabadításáról döntött, összesen 400 millió hordó piacra engedésével igyekezett stabilizálni az olajpiacot. Egyébként az észak-amerikai könnyűolaja VTI jelenleg hordonként 1,8%-kal csökken, $103.53-nál, a Brent jegyzési ára hordonként 1,3%-os mínuszban, $107.80.
1: Tőzsde hírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödéssel 132.076 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 12,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4,1%-kal került feljebb 4.006 forintra, az OTP 9,1%-kal erősödött 41.450 forintig, a Richter 1,5%-os mínuszban 12.400 forinton, a Magyar Telekom 1,2%-os pluszban 2540 forintért elérhető a Budapesti Értéktőzsdén. A Masterplast 2,1%-kal ment lejjebb 2760 forintra, a Forage 1820 forinton áll 1,2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 360 forintot és 71 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 309 forintot és 62 fillért kell fizetni, egy svájci frankért 394 forintot és 43 fillért. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 97 fillér, a cseh koronáé 14 forint 83 fillér. Egy angol font 414 forintba és 43 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE ebben a pillanatban 9,1%-os erősödésben, a frankfurti DAX 1,7%, a párizsi CAC 3,3%-os pluszban, a madridi IBEX 7,1%-kal került feljebb, a milánói börze mutatója 8,1%-kal áll a negatív tartományban. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön területén. Az összekötözött burgonyákat valószínűleg a kerítésen átdobták be. A csomagból 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő. Idén eddig 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközöket a büntetés végrehajtási intézetekben idehaza.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható holnap a kevés fátyol felhő mellett, esőkkel, záporesőkkel csak kevés helyen lehet találkozni, megélénkülő széllel viszont annál inkább. A hőmérséklet éjszaka 6 és 13, holnap napközben 19 és 23 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
12: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Én Mlinárik Márton vagyok, ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani interjúnak azt a címet adtam, hogy a bérbeadók titkos fegyvere, amit mindenki kihagy és megbánja. Gondolok itt a közjegyzi okiratra. De azt hiszem, hogy egy kicsit mélyebben is belemegyünk ebbe a közjegyzi okirat, illetve magának a közjegyző jelenségnek a témakörébe, mert a vendégem Korbúj Tamás, közjegyző. Szia Tamás!
13: Szervusz!
12: Tehát akkor, ha a bérlőmmel kötöttem egy szerződést, és tehát normál esetben az van, hogyha ő nem költözik ki, vagy nem fizeti a bérleti díjat, akkor nekem el kell mennem, fel kell szólítanom, stb. Majd elmennem a bíróságra, és ott elmondani, hogy a bérlő nekem nem hajlandó fizetni, és ezért én őt beperelem, kifizetek egy halom pénzt, kivárom, hogy a bíróság majd valamikor jövőre ezt napirendre tűzi, elmegyünk tárgyalni, akkor ott, hogy kinek van igaza, az már a bírótól függ, épp hogy milyen, nyilván túlzok, de tehát, hogy éppen milyen lábbal kelt fel, és akkor még lehet, hogy majd ellen vélemény van, vagy hogy is mondjam, tehát a bérlő ugye majd nem ért egyet, stb. Tehát akkor megy ez a dolog több szinten keresztül, szóval évekig tartó herceurca. Amíg ha közjegyző okiratba foglaltatom a bérleti szerződésemet, akkor tulajdonképpen ezt a kört ki lehet kerülni, szóval ha nem fizet a bérlő, akkor én azt mondom, hogy megyek a hatósághoz egyből, és azt mondom, hogy nekem nem fizet a bérlőm, tessék valamit csinálni. Jól mondom?
13: Igen, tehát alapvetően ez az egyik következménye annak, hogyha ugye kihagyják ezt a lehetőséget. Én úgy szoktam csak mondani, hogy van egy jogi eszköz, tehát ez a közjegyzői okirat. Ezt az eszközt tulajdonképpen arra lehet használni, hogyha önként nem teljesíti a kötelezettségeit. Az a fél, akinek a kötelezettségeiről szól ez az okirat, tehát aki az okiratban is vállalta ezeket teljesíteni, akkor ezek bizonyos feltételek mellett közvetlenül az okirat alapján kikényszeríthetőek vele szemben. Tehát olyan helyzetbe hozza a jogosulti oldalt egy közjegyzői okirat, mintha már a kezében lenne az az első fokú bírósági határozat, és ugye itt jön az, amit az előbb felsoroltál, hogy az mind, amit felsoroltál, az gyakorlatilag megspórolható időben, pénzben és idegrendszeri ráfordításban. Tehát,
12: ami nagyon fontos.
13: Tehát igen, másrészt meg ugye az is egy nagyon szép élmény, amikor a jogosulti oldal nem az egyes szakaszától kezdi a végrehajtási törvény olvasgatását, hanem mondjuk ott a 170. környékén. Tehát, hogy nem az van, hogy most akkor hogy fog ez nekem összeállni, nem a perbe vitt jogaimat kell először valahogy érvényesíteni, azt megfelelően keresetté formálni, jogi képviselőt igénybe venni rá nyilván, mert laikusként azért ez egy nagyon kemény út lehet, és közben amúgy fut az idő, tehát addig is használódik az ingatlan, addig is veszíthet az értékéből, már külön jogcímen fogok követelni pénzt, tehát már nem bérleti díjként feltétlenül, hanem használati díjként. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mekkora kár éri abból eredően, hogyha mondjuk azzal a célral vásárolt azt az ingatlant, hogy egyébként abból bevételt szerezzen, és nem tudja, addig sem tudja bérbeadni, ameddig ott lóg a levegőben a jogerős ítélet. Nem beszélve arról, hogy bocs, de hogy azt is ki kell mondani, hogy a pernyertesség az nem úgy van, hogy csiki-csuki, hogy vagy nulla, vagy 100%, hanem vagy ilyen, vagy olyan arányban ítéli majd meg a bíróság, hogy kinek milyen mértékben van igaza. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy a végén olyan szépen fog ez alakulni. Mondjuk nem akarok senkit azzal riogatni, hogy egy felmondás például a lakástörvény alapján, vagy a lakástörvény PTK kombó alapján egyébként mennyire bonyolult tud lenni. Tehát felszólítás határidőben, betartva a határidőt, ismételten esetleg, ha kikötötték, újra felszólítani, aztán felmondható, de annak is határidőben kell tehát határidőben kell feladni egyáltalán. Ha megérkezik, akkor még mennyi időt kell várni addig, ameddig egyáltalán az igényérvényesítési határidők beindulnak vagy lejárnak, tehát ez egy komplex rendszer. Egyszerűsíthető, igen. A közjegyző ezekért gyakorlatilag a felek, tehát a szolgáltatásaink is abba az irányba mutatnak ilyenkor, hogy amit te mondtál példának, hogy megkötik a felek a szerződést. Ez történt magánokiratban is. De történhet eleve közokiratban is, mert ugye ugyanúgy szerepet vállalhatunk mi is az ő, tehát a felek felkérésére, hogy az ő a szerződő felek, tehát a bérlő-bérbeadó egyedi igényeinek megfelelő tartalmat azt mi állítsuk össze, és ugye mi mind a két oldalt kell, hogy idézőjelbe képviseljük, kitanítsuk, tehát az ő érdekeiket annak mentén, ahogy ők szeretnék szabályozni a jogviszonyukat, feltárjuk és az erre vonatkozó jogszabályokat ismertessük, döntési helyzetbe hozva őket, tehát kialakítjuk a megfelelő tartalmat, és ha az nem működik, akkor mindenki tudja, hogy mi az a meder, amiben egyébként haladhatnak a folyamatok. Tehát ez egy nagyon jól szabályozott, nagyon jól felépített, és egy nagyon biztonságos jogérvényesítési rendszer, szerintem.
12: Mennyire probléma a rossz bérlőktől való megszabadulás? Vagy pontosabban úgy is kérdezhetném, hogy amikor ellen jegyeztek egy szerződést, vagy egy kötelezettségvállalás nyilatkozatot, akkor arról nektek van tudomásotok, hogy hogy megy tovább az ügy? Tehát ha ott besül a mutatvány, és ezt érvényesíteni kell, akkor először hozzátok fordul az ügyfél? Illetve akkor úgy teljes a kérdés, hogy tehát tudtok-e arról, hogy mennyire problémás a bérlőktől való megszabadulás?
13: Egy kicsit visszalépnék annyiból, hogy a legtöbb szituációval mi úgy találkozunk már, hogy a felek között a minimum a kézrázás az megtörtént. Tehát, hogyha egyébként a szerződés kötéssel fordulnak hozzám, akkor én ezeket a bérbeadóknak is, meg a bérlőknek is el szoktam mondani, hogy ez már, tehát az rajtuk múlik, hogy ők megismerkedtek-e egymással megfelelően, vagy sem. Tehát ez egy tartós jogviszony, nagyértékű vagyontárgynak a használatára kötik, tehát itt nem úgy van, hogy beszédeleg valaki az ajtómon, és akkor egyből egymás kezébe csapunk, mert mondjuk látok nála némi pénzt, hanem egy kicsit mélyebben próbáljuk meg megismerni egymást.
12: Úgy szoktam mondani, hogy ha váltál már, akkor ez esetleg ilyen lehet.
13: Nem tudom, nem váltam még, nem is szeretnék, de hogy igen, ez egy borzasztó trauma igazából, amikor az ember azzal szembesül, hogy az elején nem tette bele az időt, meg az energiát abba, hogy a másik felet felmérje. Tehát az, hogy a rossz bérlőtől való megszabadulás, tehát az mit jelent? Lehet, hogy a bérbeadó is rossz, lehet, hogy eleve a...
12: Nyilván ez fel sem merül.
13: Persze, jó, csak mondom, hogy ugye ez a fajta... Nem lehet ezt ennyire személyteleníteni. Tehát itt általában legalább két ember az, akinek az esetleg rejtett eltérő igényei ütközhetnek a krízis szituációban.
12: Igen. Sok esetben a bérlő rossz egyébként, mert van olyan, hogy mi kezelünk is ingatlanokat, igen, néhányat, és van olyan, hogy a tulajdonos személye miatt mondjuk az, hogy nem.
13: Uh-huh. Igen, ezt is el tudom képzelni, de ugye tehát ez a feleken múlik, ez a szubjektív része. Az, hogy a bérlőtől való megszabadulás, ez is ugye egy kicsit olyan szubjektív dolog, tehát igazából én úgy válaszolnám ezt meg, hogy a tulajdonosnak a birtokba való visszajutása az egy krízis szituáció esetén hogyan tervezhető meg megfelelően. Tehát vannak erre alkalmas szerződések a magán okiratokban is, tehát nem arról van szó, hogy nincsen, csak hogyha igénybe vesznek a felek. Én ezt szeretném igazából üzenni mindenkinek, hogy vegyenek igénybe jogász szakembert, mindegy, hogy közjegyzőt vagy ügyvédet, csak olyan embert, aki ezért felelősséget vállal azért a tartalomért, ami ott elkészül.
12: Most tehát, azért mosolyodtam el, mert tőlünk szokták kérni, hogy adjál már egy béleti szerződés mintát.
13: Igen.
12: Mondom, én szívesen adok, de vagyis, hogy inkább szívesen nem adok, mert én azt javaslom, menj egy ügyvédhez, mondd el neki, mit szeretnél, ő megírja, te meg tudd, hogy mi van abban a szerződésben írva. Azért, mert ha baj van, azt neked kell tudni érvényesíteni.
13: Hogyne. Tehát ez az egyik, hogy szakemberhez fordulás. Ez, amit leggyakrabban kihagynak. Ez a nulladik pont. Hogy
12: ingatlanosnál is kihagyják.
13: Fogom, letöltöm a szerződés mintát az internetről, és akkor boldog vagyok, mert ingyen volt. Esetleg még ráküldök egy mesterséges intelligencia alapú valamit, hogy akkor még nézd meg, hogy ez így jó-e, és akkor még lássál el még valamilyen tanácsokkal, amik egyébként lehet, hogy néha jók, de néha nem jók. Mindenesetre senki nem kontrollálja, senki nem vállalja érte a felelősséget, hogy ez most jó-e vagy nem. Másrészt meg ugye, ha meg is van ez a magánokirat, és el is köteleződtek, ugye jön a következő, hogy tudjuk-e amúgy, hogy kivel szerződtünk, vagy csak a pénzt látjuk, vagy csak azt figyeljük, hogy kattanásra az előző lejárt, és a következő legyen kiadva, most már mindegy, hogy kinek, mert már két hete húzzuk, és ott nem nincsen megtérülés abban az időszakban. Tehát, hogy mi az, ami esetleg olyan faktor, ami a hibához vezethet. Hát a harmadik meg ez, hogy ha ki lehet hagyni a közvetlen végrehajtásnak a lehetőségét, mert annyira szóval annyira nagyvonalú lenne legyen már magával az ember, hogy igazából egy néhány tízezer forintos, ne adj Isten, de tényleg, tehát ha ugye kötött díjakról van szó, tehát hogyha meg akarják tudni, hogy mibe kerülne mondjuk egy közjegyzői okirat ezekkel a adott paraméterekkel, és most én azért nem mondok szándékosan díjat, mert ugye minden okiratnak a tartalma más lehet, tehát vannak standardek, amikben lehet gondolkodni, de hogy tényleg egy, ha azt veszem, hogy kiadok bérbe egy 100 milliós ingatlant havi 300-350 ezer forintért, akkor az a 60-70-80-90-100 ezer forintos ráfordítás, ami azt jelenti, hogy van egy kártyám, amit föl tudok húzni a talomból, ha valami gond van, az igazából nem lehet probléma, nem lehet kérdés. Tehát az a tranzakciós költségem igazából. Ha jó fej vagyok, mint bérbeadó, akkor ugye elgondolkodom esetleg azon is, hogy ez most a belépője-e a bérlőmnek, vagy ez egy megosztott költség, vagy esetleg én állom, mert engem biztosít, vagy engem véd. Ez mindenkinek szíve joga, de hogy nem érdemes kihagyni, az biztos.
12: Én mindenkinek javaslom, sőt, én tovább megyek, én még a biztosítást is szoktam javasolni, hogy ne hagyja ki, mert én már szagoltam kiégett lakást, és azt nem javaslom senkinek, vagy nem kívánom senkinek. Menjünk egy kicsit bele a technikai részekbe. Elhangzott itt a korábban a kötelezettségvállalás nyilatkozat a részemről, de ugye az hétköznapi embernek mindjárt az jut eszébe, hogy bérleti szerződés, az elmegyek a közjegyzőhöz, erre tessék rányomni a pecsétet. Mi a különbség a kötelezettségvállalási között, tehát a kötelezettségvállalási vagy bérleti szerződés, inkább így kérdezem.
13: Tehát a ugye differenciáljuk az okiratokat. Tehát az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat az azt a verzióját akarja ennek az ügyleti okiratnak, tehát úgy hívjuk a közjegyzői törvény szerinti okiratoknak az egyik típusát, hogy ügyleti okiratok, ami egy jogügyletre vonatkozóan fölvett okirat. Itt a kötelezettségvállaló oldal, tehát azért egy oldalú, nem azért, mert egy oldalra rá fog férni a szöveg, hanem azért, mert csak a kötelezettségvállaló oldal, vagyis a kötelezeti oldal tesz nyilatkozatot, tehát a jogosulti oldal ott sincs, meg sem jelenik, mint fél. Ezt ő, tehát az adós, a kötelezett, vagyis a lakásbérlő teszi, az ő nyilatkozatai vannak az okiratban, kvázi egy alávetési jellegű okirat, tehát ő vállalja azt a kötelezettséget, hogy megfizeti a bérleti díjat eddig a határidőig ennek a személynek ilyen és ilyen módon, illetve azt vállalja, hogy ha megszűnik a bérleti jogviszony, akkor kiürítve visszaadja a lakásnak a birtokát ennek és ennek a személynek eddig a határidőig, tehát ez a nagyon lepusztító tartalma ennek az okiratnak. Ez egy kiegészítőleg létrejövő okirat, tehát már van egy, feltételez egy bérleti jogviszonyt megalapító szerződést, ami létrejött a felek között magánokiratban. Az lehet egy ügyvéd által készített okirat, lehet egy a felek által, mondom, a rossz példa szerint letöltött internetről összeollózott valami, ami létrehozta a jogviszonyt. Tehát ő ez alapján tesz egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Szerencsés esetben még a birtokbeadás előtt, mert ugye, hogyha birtokbeadás után vagyunk, és nincsen olyan kötelezettség a szerződésben, hogy ezt az okiratot neki át kell adnia valamilyen határidőig, akkor még csak ki se lehet tőle kényszeríteni, hogy ilyen nyilatkozatot tegyen. Tehát jó, hogyha ha magánokiratot választanak, akkor abba feltétlenül rögzítsék azt, hogy még a birtokbeadást megelőzően át kell adni ezt az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, addig nincs kulcs, amíg ez nem is téve az asztalra. A másik verzió ugye az meg a szerződést tartalmazó okirat, ha a közjegyzői okiratban van foglalva, az egy ügyleti okirat, az két oldalú. Tehát az előző volt az egy oldalú, az két oldalú. A két oldalú, vagy több oldalú, ugye ahány szereplője van az adott jogviszonynak, annyi oldalú, az meg azt jelenti, hogy magát a jogviszonyt létrehozó okiratot készíti el a közjegyző, illetve azt az okiratot készíti el, amit a szerződést is tartalmazza. Ott a feleknek a kölcsönös kötelezettségei, tehát azok a kötelezettségvállalásai is szerepelnek benne, amik mondjuk a jogosulti oldalt terhelik. Tehát ha neki ott mondjuk óvadék visszafizetési kötelezettsége, vagy szerződésbiztosíték visszafizetési kötelezettsége van határidőig, elszámolási kötelezettsége határidőig, és ahhoz kapcsolódik valamilyen feltétel, amit esetleg lehet igazolni közokirattal, akkor akár vele szemben is lehet.
14: Akkor megvan, hogy miért az egy oldalú terültetik a tulajdonosok, akkor
13: hát
14: megvan.
13: Azért, mert egyrészt általában az az olcsóbb, ugye
14: szerződés. Akar kötelembe lenni.
13: Hát kötelembe így is úgy is van, meg lehet azt is FM-házni, tehát azért ezek nem jó. Kikényszeríthetetlen dolgok, csak ugye a közvetlensége, ami nem attól közvetlen, mert akkor olyan jó a viszony, hanem attól, mert a direktbe a közokirat alapján lehet a végrehajtás elrendelését kérni.
14: Egy kicsi jogi kérdést hadd szúrjak idebe, hogy miért akkor a problematika nekünk ez az egész, amiről beszélünk egyébként? Tehát, hogy ugye Németországban, Ausztriában teljesen másképp működik, sokkal szabályozottabb a bérlakás piac, ott kevesebb ilyen problémát hallok. Nyilván nem ott élek, tehát elképzelhető, ezért nem hallok ilyen problémákat. Zárójelben mondom, hogy nekem is vannak kiadott ingatlanaim, hála Istennek, gyorsan lekopogom, eddig még nem volt probléma, minden esetben közvetlenül okiratba foglaltatom az egyoldalú nyilatkozatot. Nem azért, mert amit az előbb mondtam, hogy akkor majd engem is kötelez valami, nyilván a bérleti szerződés kötelez. De hogy mi az ok annak, hogy a Magyarországon, ha jól tudom, akkor az a jogi szabályozás, hogy a birtokjog az erősebb, mint a tulajdonjog? Jól mondom?
13: Hát nem egészen. Tehát a birtokláshoz való jog, az ugye a tulajdonjognak a része. Tehát erősebb semmiképpen nem lehet. Ugye a teljesebb jogosultság a tulajdonjog, annak egy szelvényjog a birtokláshoz való jog. Ez az, amit átengedek a bérlőnek. Csak ugye a lakás, maga a lakás, a lakhatás biztosítása, az hozza egy védett helyzetbe, egy komoly védett helyzetbe a lakás bérlőt, tehát a lakás használóját, és ugye el kell különíteni a kétféle tényt, vagy tényhelyzetet, tehát az, hogy valaki ténylegesen tartózkodik egy lakás céljából egy lakás céljára alkalmas ingatlanban, ugye mint tényleges birtokos használ egy lakás célú ingatlant lakás céljára, akkor őt egy birtok védelmi rendszer is védi, a tulajdonost meg ugye védi az a egyrészt hogy mondjam, azt a fajta ellen, vagy az ellenpólusa ennek a védelemnek, a tulajdonosnak a szituációja, aki ugye abban a helyzetben találhatja magát, hogy nem kapja vissza a birtokot. Tehát neki előbb a tulajdonosi jogcíme az nyilván nagyon könnyen igazolható, azt kell tudnia igazából adott helyzetben bizonyítani, hogy az a jogviszony, ami alapján a birtokba került a birtokos, az nincs, vagy már megszűnt. Tehát ugye nincs, sose volt, ugye ez az önkényes lakásfoglaló kategóriája. Ilyen, tehát ahhoz hasonló helyzethez vezethetnek egyébként jogcímes lakáshasználati helyzetek is, tehát hogyha valaha volt mondjuk jogcíme a lakáshasználatra egy bérlőnek, az is kerülhet végrehajtási eljárásban olyan helyzetbe, hogy egy tekintet alá esik az önkényes lakásfoglalóval, de alapvetően ugye a tulajdonos ...nak kell tudnia végigjárnia azt az eljárási utat, hogy jogszerűen kerüljön birtokba. Tehát a tényleges birtokost védő eszközök, azok úgy néznek ki, hogy nem a tényleges birtokos az, aki majd itt igazolásra köteles, hanem tulajdonképpen az a bizonyítási teher a tulajdonos oldalán, hogy neki azt kell tudnia bemutatnia, hogy ő a jogcím megszűnése, vagy a szerződés megszűnése miatt vissza kell, hogy kerüljön a saját ingatlan a birtokába.
14: Oké. Két kérdés fél még bele az időnkben. Uh-huh.

0: se is a közjegyző hatásköre. Ez azért jó, mert tulajdonképpen ugyanahhoz a közjegyzőhöz kell fordulni, akinél annak idején ezt a kötelezettségvállaló nyilatkozatot készítette a bérlő, vagy akinél a szerződés közokiratba foglalták. Tehát okay. Ez még inkább koncentrálja egyrészt az eljárást, másrészt meg ennek az eljárás támogató jellegét a közjegyzői oldalról. Tehát
1: mennyi időbe telik ez különben?
0: Tehát itt nagyon rövid határidőkkel dolgozik a jogalkotás, pont azért, mert ez egy egyszerűsített, egyszerű okirati bizonyításon alapuló eljárás, tehát itt ilyen 8 és 15 napos eljárási határidők vannak. Tehát nekem, ha beérkezik egy végrehajtási kérelem, akkor arról 15 napon belül meg kell állapítanom, hogy hiányos-e vagy sem, hogyha nem az, akkor el kell rendelnem a végrehajtást. Ezt a következő fázisban a aláírt végrehajtási záradék, vagy végrehajtási lap, attól függ, hogy mi a, de okirat esetében minden esetben végrehajtási záradék, a bírósági végrehajtói karnak az elektronikus rendszerére, tehát itt minden kommunikáció elektronikus a közjegyzői részről kifelé, ugye befelé, tehát a laikus nem pejoratíve értem, hanem aki az eljárást megindítja kérelmezőként, tehát végrehajtás kérőként, ő beadhatja, ha természetes személy, papír alapon is a kérelmét, sőt be is mehet a közjegyzőhöz, és ott elmondhatja, hogy melyik okiratra szeretne végrehajtási kérelmet előterjeszteni, akkor ugyanúgy előszedjük a végrehajtási záradék kérelmet. Kitöltés, aláírás, beadás, eljárási díj megfizetése, és megy a bírósági végrehajtói karnak. A végrehajtói kar meg kiszignálja azt a végrehajtót, aki majd a végrehajtást foganatosítja. Ez is egy pár nap. Megérkezik a jelzés a bírósági végrehajtói karnak a rendszerén keresztül a közjegyző hivatali kapujára, ugye ami az elektronikus rendszer, és én ott az áradékolt okiratot elektronikusan megküldöm a végrehajtónak, aki megintézi ugye a foganatosítást, és akkor ott jöhet az, hogy illetve ott következik az, hogy megérkezik a végrehajtóhoz, a végrehajtásban ugye előlegezni kell a végrehajtási költséget, erre felhívja a végrehajtást kérőt a végrehajtó, ez megtörtént, akkor ez egy meghatározott cselekmény, tehát a végrehajtásban a lakáskiürítés, az egy meghatározott cselekmény végrehajtása. Ott előbb felszólítja a végrehajtó az adóst, mert ugye a VHT az ilyen szépen fogalmaz, hogy ott mindenki adós, tehát a kötelezetti oldal gyakorlatilag lakásbérlő esetén ugye kötelezettet, hogy a bérelt ingatlannak a birtokát azt adja vissza. Ugye ez a levél kimegy a végrehajtási záradékkal ellátott közokirattal együtt, és egyúttal ugye felhívja a végrehajtást kérőt is, hogy nyilatkozzon, hogyha ez nem történt meg. És hogyha a végrehajtást kérő azt mondja, hogy nem történt meg, akkor a végrehajtó ezt ellenőrizheti, ugye ki is mehet a helyszínre, de hogyha nem történt meg, akkor erről tájékoztatja a bíróságot. Tehát a végrehajtó fölött mindig, illetve nem fölött, hanem a végrehajtás foganatosítja ténylegesen a végrehajtó, de az egy járásbírósági hatáskör. Tehát aki amelyik bíróság a foganatosító bíróság, ahhoz beterjeszti ezt a jelzését a végrehajtás kérőnek, hogy nem történt meg a birtokbanás, és akkor ott vannak ilyen szankciók, például pénzbírságot lehet kiszabni az adósra 500 ezer forintig, illetve ott van a D-pontban a rendőri közreműködés, tehát akkor a rendőrséget igénybe véve foganatosíthatja a lakáskiürítési végrehajtást.
1: Na hát nem egyszerű helyzet, kérem szépen, de egy biztos, ha valaki ingatlan bérbeadásra adja a fejét, akkor tessék közjegyzőhöz fordulni. Korbuj Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Gazdaság és kultúra. Trendfm. 94.2. Trendfm. 94.2. Trendfm. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 16 óra múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási idők alatt. A tárgyalási időszak alatt a TASZNIM iráni hírügynökség szerint. A delegációhoz közel álló források tájékoztatása alapján Washington már beleegyezett a korlátozó intézkedések ideiglenes feloldásába. Irán azonban továbbá is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes mentességet javasolt a végleges megállapodásig. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, ezt a jegybank elnök mondta a lánfalusi konferencián a Reuters tudósítása szerint. Varga Mihály hangsúlyozta, a közös európai fizetőeszköz bevezetése Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában az eurozónához történő csatlakozás nem lehet cél. Magyar Péter miniszterelnök a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Varga Mihályt nem szeretné felszólítani a lemondásra, és amennyiben nem akadályozza a kormány munkáját a jegybank, akkor ezen az álláspontján nem is tervez változtatni. Kármán András pénzügyminiszter korábban a bizottsági meghallgatásán azt mondta, legkésőbb 2030-ig szeretnék teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Egy év alatt 13%-kal nőtt a K&H bank hitelállománya idehaza, a betétállomány 7%-kal bővült. A pénzintézet közleménye szerint az idei első negyedévben 19 milliárd forint veszteséget számoltak el, szemben a tavalyi azonos időszak 8 milliárd forintos pozitív eredményével. Ezt elsősorban a bankadó és az extra profit adó okozta. A K&H bank ügyfeleinek száma 6%-os bővülés után elérte az 1,1 milliót. Az ügyfelek több mint 80%-a digitálisan aktív, minden negyedik használja a mesterséges intelligenciával működő digitális pénzügyi asszisztenst, a Kate-et. Bár az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások jelenleg szünetelnek, Moszkva a folyamat újraindulásában bízik, ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mondta a The Kiev Independent tudósítása szerint. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanis egy hónapja még úgy fogalmazott, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások nem élveznek prioritást Oroszország számára. Szakértők szerint a hangnemváltás hátterében az állhat, hogy Ukrajna egyre látványosabban ragadja magához a kezdeményezést a fronton. Emellett az orosz területek ellen végrehajtott mélységi csapásmérések terén is egyre aktívabbak az ukrán erők.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 131.830 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 13,7 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,3%-kal erősödött 4.012 forintra, az OTP 0,5%-kal jött feljebb 41.290 forintig. A Richter 1,8%-os mínuszban 12.370 forinton áll, a Magyar Telekom 1,4%-kal bővült 2546 forintra. A Masterplast 2,1%-kal csökkent, 2760 forintnál jár, a Forage 1,2%-os erősödés mellett 1820 forinton, illetve 1,5%-kal csökkent az Opus 302 forinton és 50 fillérre jegyzik jelenleg a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 1,1%-ot veszített értékéből, 77.314 dollárért és 34 centért vásárolható, az Ethereum 0,7%-kal erősödött 2324 dollárra és 63 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forint és 53 fillér, egy amerikai dollárért 309 forintot és 54 fillért, egy svájci frankért 394 forintot és 22 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 95 fillér, a cseh koronáért 14 forint 82 fillér, egy angol font 414 forintba és 36 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon. A londoni FTSE 9-tized, a frankfurti DAX 1,6%-os erősödésben van, a párizsi CAC40 3-tized, a madridi IBEX 7%-kal került feljebb, a milánói börze 8%-kal csökken. A tengeren túl a New Yorkban is optimista a hangulat, a Dow Jones 2-tized, az S&P 500 szintén 2-tized, a Nasdaq kompozit 1%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
3: Holnap a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütésre számíthatunk, eső és zápor eső nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 6 és 13, holnap napközben 19 és 23 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Bőrösz Lajos, a Vimosz főtitkára van itt a stúdióban. Élelmiszer pazarlás a téma, egészen pontosan az élelmiszer pazarlás elleni harc, küzdelem, akár a háztartásokban, akár a szállodákban, akár az éttermekben, kicsiben és nagyban. És hát a mesterséges intelligencia nem megkerülhető, ugye, mert pont gondolkoztam azon, hogy mennyi minden történt az elmúlt években, mennyi minden próbáltak mondjuk a vendéglátók annak érdekében, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a hulladékba. A porciózás, a kisebb tányér, az edukáció, a vendégek is sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben szerintem Magyarországon. De a mesterséges intelligencia most mindennek egy lökést adhat, és egy egészen új perspektívát adhat. Ugye honnan kezdjük a pályázattól? Ez egy uniós, ugye?
2: Ez egy uniós pályázat. 2023. január 1-én indult, ez egy Horizon pályázat. Mi tagjai vagyunk egy európai szövetségnek is, így legalább 20 éve mozgunk ezekben az európai körökben, úgy hívtak meg bennünket ebbe. Az én javaslatomba került be még Magyarországról az Állatorvosi Egyetemnek az a kutatói csapata, aki a Maradék Nélkül programmal foglalkozik. Egy kulcsszó még kimaradt az egészből, hogy a mérés. Erre koncentrált ez a pályázat. Egy egészen nagy konzorcium jött létre Európa legjelentősebb élelmiszeripari gyártó szövetségei tagok, például ebben a konzorciumban Spanyolország, Portugália, Olaszország, Szlovénia, Csehország, Ausztria, Svájc, aztán sok-sok kutatóhely és egyetem. Mi azt a célt tűztük ki, hogy innovatív eszközök, módszertanok kifejlesztése, tesztelés révén járulunk hozzá egy ilyen eszközrendszer létrehozásához, és hogy megbízható élelmiszer, veszteség és hulladék adatokat tudjunk előállítani. Legyen egy harmonizált módszertanunk, ami segít számszerűsíteni, tehát minden mérhető és számunkra tehető, és ez egy ilyen döntéstámogató eszköztár is kell, hogy legyen a végén, ami létrejön.
1: Fontos a gyártás, mert a gyártásnál is van már hulladék, és fölösleges hulladék is van. A már az adatot mondta az, hogy 60 kiló élelmiszer dob ki egy ember, család, vagy háztartás, mondjuk itt Közép-Kelet-Európában, vagy Magyarországon éven, az nagyjából közismert adat.
2: Igen, közismert adat, és hát itt egész világon 1,3 milliárd tonna az az élelmiszer, ami veszendőbe megy. Úgyhogy van mivel foglalkozni, ezért is született az Európai Uniónak ez a szántóföldtől az asztalig tartó programja, és ugye megerősítette az igényt a mi eredményeinkre az a történet, hogy ugye a Covid után vagyunk, és utána jött, hogy Ukrajnát megtámadta Oroszország, annak az élelmiszerpiacra
1: gyakorolt
2: hatásaival, az az óriási infláció, az még értékesebbé tette ezeket a számokat, hogyne, amik innen kijöttek.
1: Hiába lett kevesebb a kidobott élelmiszer, köszönhetően részben az edukációnak, meg a tudatosságnak, az élelmiszerárak úgy elmentek, hogy az az egyre kevesebb mennyiség is, és borzasztó kár, amit akár mondjuk az éttermek, vendéglátók kénytelenek.
2: Talán elmondanám azt, hogy mi minden eszköz született, mert mi tesztelgettünk, és hol látom én, hogy ennek az eredménye hasznos lesz majd a közönség számára. A legelső az egy blokklánc történet. A szervező kutató cégnek az egyik vezetője az egy jogász, ezért egy olyan rendszer jött létre, hogy a bemenettől a kimenetig mindent regisztrál, és mindent, ami az ügyvédeknél szokásos, egy ilyen dátumbélyegzővel lát el, és akkor itt végigkíséri ezt a folyamatot egy cégnél, vagy étteremnél akár, és még az utóéletét is monitorozza esetleges maradék termékeknek, hogy mi újra felhasználás történik, mennyi kerül végül is a szemétbe. Ez egy rendkívül hasznos termék, ugye most az ESG történet egy nagyon felkapott történet, akinek jelentést kell készítenie, annak számára ez egy nagyon hasznos eszköz, illetve mindenki, aki a közönsége számára a megbízhatóságot akarja sugározni, azok számára ez egy nagyon fontos eszköz lesz, mert minden egyes lépést
1: transzparens módon
2: igazoltan tudok bemutatni.
1: És hát ráadásul, ami a hulladékban megy, az akár veszélyes hulladék is lehet, ugye, tehát azért megsemmisítésért is fizetni kell, tehát dupla kár, ha úgy tetszik, egy vendéglátó oldal, egy szállod, egy étterem oldaláról.
2: Érdekesség, ugye éppen az élelmiszergyártóktól volt olyan példa is, az almafeldolgozásnak a melléktermékeit is elkezdték tesztelni egy egyetemnek a kutatói, és abból gyártottak egy olyan kekszet, ami utána nagyon jól felhasználható, például emberi fogyasztásra is.
1: Tehát így lesz a hulladékból haszon, ugye?
2: Igen.
1: Kvázi hulladékból haszon. Milyen eszközök vannak még?
2: Van egy ilyen többletkészlet kezelési és mérési eszköz. Hát ez inkább egy ilyen könyvelési rendszer, a leginkább a kiskereskedelem tudja ezt használni. A éttermekben is próbáltuk tesztelni, de ott, ahol már egy ilyen kasszarendszerhez kötött árumozgást is figyelemmel követő rendszer van, oda ez már felesleges volt, de a kiskereskedelem számára használható. Akkor érdekes az élelmiszer hulladékkezelés a mesterséges intelligencia megsegítésével. Itt valóban leginkább a kiskereskedelemben teszteltük ezt, de aztán az élelmiszergyártóknál is került erre sor. Egy nagyon jó ilyen AI segítésű film is készült erről, hogy mi volt az alaphelyzete egy boltnak, hogy a nap végén vagy a hétvégén sok-sok hulladéka volt, fejfájás a boltvezetőnek, mekkora veszteség, és ez a rendszer akár napjában többször is, de legalább naponta felhívja a figyelmet a készlethelyzetekre, és akkor tesz javaslatot is, hogy ez kezd el akciózni, ezt adod a valaki jótékonysági szervezet.
1: De valami megoldásban gondolkoz, mert különben a nyakadon marad. Az okos hűtők is eszembe jutottak, amik már monitorozzák ugye a bent levő árut, sőt a szavatosságát is, és itt is láttam egy ilyen eszköz lehetőséget, ugye? Ez a színfigyelő?
2: Igen, a szlovén kollégáim is, meg a török kutató kollégák is hasonlókkal dolgoztak. A törökök azok a zöldségek, gyümölcsöknek a külső állagát figyelték, ezt...
1: Már ugye a mesterséges intelligencia figyelt.
2: Időről időre fotózták, és a fotót feldolgozta a mesterséges intelligencia, és tette meg a javaslatát, hogy oké, erre még van esély, hogy egy-két napig felhasználtuk, de azzal már mindenhogyan ma kell valamit kezdened, ami a hűtődben van. Aztán ezt a húsra is kiterjesztették, úgyhogy ott is használható volt. A szlovének pedig egy olyan eszközt fejlesztettek ki, hogy egy kis okos mérleg, egy ilyen telefonos applikációval összekötve, ott készíthettél fotót is róla, de legalább mérned kellett, hogy mit nem fogyasztottál el, mi maradt meg. Ebből ugye megint csak adatok állnak rendelkezésre, tehát segíti az embernek a gondolkodását, hogy utána a következő hétre, hónapra hogyan intézze a bevásárlásait, de ilyen nagyobb távú segítséget is jelent ez. Ha rendelkezésre állnak ezek a háztartási adatok, akkor erre kampányokat lehet például ráépíteni. Aztán van még ez a számítógépes látáson alakuló történet, ennek a tovább gondolása, hogy akár a sertés is marhahús feldolgozásban is elkezdték alkalmazni nagyobb gyártóhelyek.
1: Hogyan lehet folytatni ezt a programot? Mert ahogy hallgatom főtitkárat, ez egyrészt egy hosszú és egy nagyon sok szereplős történet. Ennek lehet folytatása is, és arra is kíváncsi vagyok egyébként, ez mondjuk mi lehet a hozadéka akár itt Magyarországon, akár a VIMOS, tehát a turisztikus vendéglátó munkadók országos szövetségének, akár a tagoknál. Ez hogyan váltható apró pénzre? Hogyan tudják ezeket az eszközöket használni?
2: Ebben 14 ország, 29 szervezet működött közre, úgyhogy elég
1: az nem egyszerű,
2: koordinációs feladat volt, de úgy tűnik, hogy egy jó eredmény csomag született meg. Közelmúltban volt az záró konferenciánk, ahol az Európai Bizottság illetékes főigazgatója rendkívüli mértékben dicsérte ezt a programot, és ugye eleve nekik is érdekük, gondolná az ember, hogy dicsérjék az ilyeneket, de ez egy olyan mérnök ember, aki a Stanfordon meg a Freiburgi Egyetemen végzett, és 30 éve végzi ezt a munkát, tehát sok mindent látott már, és olyan szép szavakkal dicsérte ezt a programcsomagot, hogy a külső szakértő is azt mondja, hogy volt valami értelme annak, amit csinálunk. Ennek azonnal nincs eredménye, viszont azzal, hogy megszületett ez a kiváló csomag, ezzel a konzorcium úgy számol, hogy 3-5 év alatt mérhető, nagyon komoly eredményeket érünk el ennek az élelmiszer hulladéknak, vesztességnek a csökkentésében.
1: Hát először mérni kell, nagyon sok adatra van szükség, ezeket az eszközöket aztán nyilván népszerűsíteni kell, felkínálni valamilyen módon a társadalomnak, meg valamilyen módon edukálni is kell, azt gondolom, akár a családokat, akár a vállalkozásokat, akár az önök tagjait is, hogy ezeket az eszközöket a jövőben lehet-e használni, vagy milyen módon lehet használni.
2: Van, az egyik végtermék az egy ilyen döntéstámogatási rendszer, ugye ez a mérés csökkentés segítő jó gyakorlatokat teszi könnyen elérhetővé minden szereplő számára, legyen az feldolgozó, vagy egy háztartás, vagy végfogyasztó, és hogy ez a csomag így rendelkezésre áll, ez tényleg tömeges számokat fog a reményeink szerint mozgatni a közeljövőben. Ha említettem már azt a keks terméket az alma hulladékból, azok a munkák még továbbra is folynak, hogy az egyéb ilyen hulladékfeldolgozásnak milyen pozitív kimenetei lehetnek, tehát még ez is lehet egy folytatás, és hát most ennek az egész csomagnak elindult a kommunikációja, az eredmények elterjesztése a világban. Ennek részeként is jeleztük mi, hogy jó lenne egy rövid beszélgetést erről folytatni, és akár a rádióban is közzétenni, de úgy tűnik, hogy a tovább gondolkodás működött, és egy kicsit szűkebb konzorcium az összeállított egy újabb pályázatot, ebbe is meghívtak bennünket, és ez NÖRIS néven beadásra került, és azzal foglalkozik, hogy a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű felhasználásával hogyan lehetne finomítani ezeket a mérési megoldásokat. Itt már jóval nagyobb koncentráció történik majd például a vendéglátóhelyekre.
1: Erre a projekt egyébként hol lehet rákeresni, vagy hol lehet erről információt szerezni?
2: Ennek van egy vészlesz.eu nevezetű honlapja, egész kommunikációnak az alapkoncepcióját mi dolgoztuk ki, mert ugye ez a 15-20 év múlt, ez elég sok gyakorlatot adott, és akkor alakítottunk ki egy olyan struktúrát, hogy minden egyes konzorciumi tag bizonyos gyakorisággal évi egy-két alkalommal köteles volt blogokat írni az előrehaladásról, illetve minden olyan újdonságról, ami a élelmiszer megtakarítása, karitás ügyében a szeme elé került, de állítottunk össze hírleveleket is, aztán ilyen kávéházi típusú kerekasztal megbeszéléseink is voltak itt a 3 év során, úgyhogy sok minden megtalálható.
1: Azért nagyon kíváncsi lennék, hogy a magyar vendéglátók, turisztikai vendéglátó munkadók, azok milyen ötletekben gondolkoznak? Tehát vannak olyan jó gyakorlatok, amik akár becsatornázhatók egy ilyen projektbe, mert bizonyosan vannak. Most az almát említette, de nyilván jó helyen millióféle probléma van, és biztos, hogy vannak akár józan paraszti észre, nem a mesterséges intelligencián működő jó gyakorlatok. Hát erről azért máshol lehet hallani, akár az élelmiszerpazarlással kapcsolatban.
2: Ugye ennek a filozófiáját jól mutatja az egyik hazai példa. A konyhába kiraktak egy ilyen átlátszó hulladékgyűjtő tartót, és akkor a szakácsok, ahogy dolgoznak a nap során, látják, hogy mit dobnak oda, és a nap végén látja, hogy az 10 centi magas, vagy 30 centi magas.
1: És nem tűnik el rögtön a kukában, hanem ott van szem előtt.
2: Nagyon erős tényező.
1: Nagyon szépen köszönöm, kevesebb kidobott étel, kisebb anyagi veszteség, a technológia nekünk spórol, AI. Ez is szóba került természetesen az elmúlt negyed órában. Dr. Bölsz Lajos, a Vimos főtitkára volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a következő projektről majd beszéljünk újra, hogyha ellátogatsz hozzánk. Köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Flotta döntések változó időkben.
8: Cégautó beszerzés 2026-ban.
7: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
8: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típus offenzívát?
7: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu/webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
11: Fél öt van, jó napot kívánok, Német László vagyok a legfrissebb hírekkel. A kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozataláról, a végrehajtás teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezéssel kapcsolatos feladatokról és a 2026-os költségvetésről is tárgyalt ma a kormány. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, hogy 17 órától élőben számolnak be a meghozott döntésekről és a kormány által megtárgyalt kérdésekről. Az iráni forradalmi gárda támadást intézett több Teherán által terroristának minősített kurd csoport ellen Irán nyugati, valamint a szomszédos Irak északi részén. A fegyveres szervezet nem pontosította, mikor hajtotta végre a műveleteket. Azt viszont közölte, hogy a csoportok az Egyesült Államokkal és Izraellel tartottak fenn kapcsolatokat, és amerikai fegyvereket akartak Iránba csempészni. Irán március óta több támadást intézett iraki kurdállások ellen. Bár az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások jelenleg szünetelnek, Moszkva a folyamat újraindulásában bízik, Ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője mondta, a The Kiev Independent tudósítása szerint. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanis egy hónapja még úgy fogalmazott, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások nem élveznek prioritást Oroszország számára. Szakértők szerint a hangnemváltás hátterében az állhat, hogy Ukrajna egyre látványosabban ragadja magához a kezdeményezést a fronton. Emellett az orosz területek ellen végrehajtott mélységi csapás mérések terén is egyre aktívabbak az ukrán erők. Visszatérhet a Ford egyik legnépszerűbb modellje, a 2023-ban kivezetett Fiesta. A társaság európai elnöke emellett 7 új európai modellgyártását is bejelentette. A cég ezzel stratégiát vált és ismét a megfizethető autók piacára összpontosít. A BBC tudósítása szerint Jim Baumbick elmondta, a jövőben lesz közölnivalója a Fiesta névvel kapcsolatban. A kis autót 47 éven át gyártotta a Ford.
0: Tőzsde hírek.
11: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödés mellett 132.039 ponton áll. A részvénypiac forgalma elérte a 15 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 9,1%-kal erősödött 4.026 forintra, az OTP 0,5%-kal került feljebb 41.300 forintra. A Richter 1,5%-kal csökkent 12.400 forintig, a Magyar Telekom 1,5%-os pluszban 2.550 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 360 forintot és 61 fillért kérnek. Egy amerikai dollár 309 forintba és 67 fillérbe kerül, egy svájci frank 394 forintba és 43 fillérbe. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,3, a frankfurti DAX 1,8%-kal erősödik, a párizsi CAC 6, a madridi IBEX 8%-kal. A milánói börze 8%-kal korrigál lefelé. A tengeren túlon New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 2%-kal erősödik, az S&P 500-as 1%, a Nasdaq Composite 0,4%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
11: Holnap a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütés várható, eső, záporeső csak kevés helyen fordulhat elő. A szél viszont megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 6 és 13 fok között váltakozik, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik majd a levegő. Hírekkel legközelebb 5-kor jövünk itt a Trend FM-en, a 94.2-n.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kövesdán Balázs van itt a stúdióban, az MHC Mobility ZRT kereskedelmi igazgatója, és nyilván a téma autó, meg flotta, autópiac helyzete, cégautó beszerzések, annyi mindenben izgalmas a világunk, szerintem a ti területeteken is most nagyon sok a változó, nem? A igen. Fordulat, a változó, az izgalom, a kérdés.
12: Igen. Abszolút, abszolút. Azt kell, hogy mondjam, hogy ebben teljesen egyet kell értsek, és igazat kell adjak neked. Valóban, úgyhogy ezt csak megerősíteni tudom, és hadd köszöntsem a hallgatókat, úgyhogy üdvözlöm neked.
1: A másik, ami eszembe jutott, mikor vártalak, hogy most már mindenben az élmény számít. Az autóban eddig is valamilyen szinten az élmény számított, mondjuk egy Ferrari, ez biztos egy élmény, de hogy az élmény az előre tolult-e, előre jött-e a bérlési, flotta kezelési, vásárlási szempontoknál?
12: Nagyon jó a kérdés, és ez azért érdemes egy kicsit szétszedni, mert régen valóban ugye azt láttuk, és azt tapasztaltuk, így tényleg, hogyha visszanézem az elmúlt 20 évet, hogy mindig is az autó abszolút a középpontban volt a flotta kezelés szempontjából. Nyilván az alapján döntik el az ügyfelek, hogy az az autó megfelelő a számukra, vagy sem, és hogy ez az üzemeltetés szempontjából jó lesz nekik. És amit tapasztaltunk régen, hogy sokkal inkább az volt az igény, hogy az autó műszakilag rendben legyen. Ez ma már egyébként annyiban tér el, hogy a műszaki az már egy alap, tehát ez már nem egy követelmény, ez már meg kell lenni, mert különben nem működik. Viszont az élmény az olyan szempontból transformálódott, tehát hogy azt várják el már sokkal jobban az autótól, hogy maximálisan kiszolgálja a mai igényeket, és ez a mai igények alatt ez az, a technika, tehát azt látni, hogy tényleg akkor jó, hogyha a világ működik, mint a karácsonyfa, a műszerfal és mindenféle funkció elérhető rajta, és ez megjelenik így a flottakezelő piacon is, tehát hogy már nem feltétlenül csak az a fontos, hogy benzin legyen, vagy dízel legyen, nyilván ezek is alapszempontok, mert
1: vagy a fogyasztás... esetleg elektromos legyen, vagy tudom, elektromos. Ez óvatosan kérdezem, igen, évek óta tőletek, igen, de ebben meg az odébb vagyunk.
12: Abszolút, az elektromos vonal egyébként azért kell egy kicsit finomabban kezelni, azt gondolom, és én ezt látom a saját tapasztalatból is, hogy valójában hát nagyon nehéz még mindig belőni itt az elektromos autóknak a maradványértékét, és ez szerintem örök téma volt itt a rendefemben is, amikor meghívtatok bennünket egy beszélgetésre, hogy...
1: Nincs még ennek múltja.
12: Még kevés, igen, kevés a tapasztalat, kevés az, hogy vajon az autó tényleg ennyire eladható.
1: Nem sokatak ebben, csak még egy dolgot, ha már azt mondjuk, hogy élmény, meg karácsonyfa, nekem is egy csomó véleményem van, szembejövő autóként egyébként, ez most általában azt olvastam valahogy, most már vissza akarnak venni ezekből a fényforrás, a ledes fényforrásokból, ami kifelé, mert baromi jól látod az utat, de szemb mindenkit elvakítasz, ezen a világnak majd gondolkoznia kell szerintem. Abszolút. Még. De hogy azért mindig szóba szokott kerülni az elmúlt években, és azért nyilván, hogy flottánál benne van, az a státuszszimbólum kérdés. Tehát, hogy mi volt a státusz, mi kellett a főnöknek, mi kellett a kisfőnöknek, meg a közepesnek, és akkor egy ideig ugye abba utaztak,
12: én
1: ugye?
12: Bizony.
1: A partnerek. Aztán ebben nagyot színezett a képen Kína, meg a kínai autók, és akkor most még ezt fölül írja, vagy tejszínhabrá az élmény kérdése, hogy már nem is annyira az a nagy európai márka, hanem az, hogy világítson meg sok minden.
12: Hát igazság szerint itt a generációváltásokról is szerintem be kell hozzuk ezt is a témakörbe, mert szerintem az a alapja ennek az egésznek, hogy régen ugye mit szerettünk? Benzingőzt, menjen az autó.
1: Jogosítvány. Már 16 éves, ha lehetett.
12: Ja, igen, ma meg már nem. Jogosítvány. Igen. Ha valaki szerzett, valaki nem is annélkül vezetett, de ez most egy zárójeles rész, tényleg a régmúltra visszatekintve, de viccet félretéve, valóban, tehát, hogy most azt kell behozzuk, hogy a generációk, az új generáció már nem vezetni szeretne, tehát őknek nem a vezetés a fontos, és ez azért nagyon fontos információ és trend, mert abszolút, a mai generáció nem szeretne jogosítványt szerezni, és erre egyébként fel kell készüljenek nem csak a flottakezelőknek, hanem az autógyártóknak is, és ez látszik is egyébként
1: hát
12: nagyon jól.
1: Be az eladások emiatt is, például Németországban, de panaszkodnak a gyártók, erről is olvastam.
12: Abszolút, ez a világon mindenhol.
1: És képzeld, de vitatkoznak velem szülők, olyan korok, mint én, hogy de hát az én gyerekem az akart meg, de mondom, az trendek mást mutatnak. Igen. A jogosítvány szerzésben is, és az eladásokban is, ez a fiatal generáció, Európa nyugatabbik felén, egyáltalán, ő mobilitást akar valamilyen módon.
12: Így bizony. Nagyon jól látszik, hogy főleg azokban a városokban, azokban az országokban, ahol nagyon jó a tömegközlekedés, ahol nagyon jó az infrastruktúra erre, és hogy tényleg A-ból B-be bárhogyan el tudnak jutni, ahova szeretnének, tömegközlekedéssel, ott már nem trendi, meg nem néz ki jól a maga az, hogy most van-e jogosítványom, vagy nincs jogosítványom, ez nem kérdés. El tudok jutni, kész, slusszpassz, hogy teszem meg, az más. És akkor itt jön be az a rész, hogy erre hogyan készülnek fel az automárkák. Tehát az automárkák ugye most az önvezetéssel azért elég rendesen
1: próbálkoznak. Beásták magukat, igen, a problémába.
12: Talán most, hogyha nem mondok butaságot, amúgy az elérhető az a level 3-as, a level 4-est karcoljuk alulról, és ugye nyilván a level 5 lenne a max, és azt kell majd elérni, az már azt a szintet fogja hozni, hogy ott igazából már nem feltétlenül kell jogosítvány. Ugye nézzük csak meg Kaliforniát, illetve néhány államot Amerikában, ott ugye az önvezető taxik, vagy Kínában, ahogy jól tudom, már Kínában is vannak olyan régiók, ahol önvezető taxikkal működnek. Hát ez lesz valószínűleg a jövő, hogy nem kell jogosítvány, beülök az autóban, bejutom, hogy hova szeretnék eljutni, és
1: bemondom, elég, hogy bemondom.
12: Igen. Úgyhogy igen, szóval ez mindenféleképpen egy nagyon aktuális téma, és hogyan tudnak erre reagálni egyébként a szereplők, legyen az autógyártó, legyen az flottakezelő.
1: Na és akkor az MHC Mobility egy japán háttérrel, magyar gyökerekre építve, az hogy kezel ezt a kérdést? Hogy lehet felkészülni erre? Milyen stratégiátok van?
12: A stratégia itt az, hogy már nem csak szimplán flottakezelésről beszélünk, tehát hogy bérbe adunk egy autót egy havi bérleti díjért, hanem az ügyfeleknek meg kell teremteni azt, hogy mobilitást adjunk, egy teljes körű mobilitást, tehát A-tól C-ig. Van erre egy ilyen nagyon hangzatos kifejezés angolul, ez a MAS, ez a Mobility as a Service, ez nyugaton nagyon terjed, és nagyon megy. Van is mögötte abszolút tartalom, és egyébként az MHC-ben is elkötelezett. Már vannak olyan megoldásaink, ami ebbe az irányba tolódik, és gőzerővel dolgozunk, hogy minél több spektrumot fejtessünk le, de hogy konkrétumot is mondjak. Ez arról szól, hogy például ne csak autóban gondolkodjunk.
1: Hát most bocsánat, közben akartam vágni, csak gondolom, nem zavarlak meg. Hát ti voltatok az elsők, vagy az egyik elsők, akik azt mondtátok, hogy ebbe a mobilitás kérdésbe vegyük bele az elektromos kerékpárt. Nem biztos, hogy egy cégnek csak 6 dög nagy autóra van szüksége, lehet, hogy erre is, arra is, amarra is, élethelyzethez, vállalati élethelyzethez is lehet igazítani a mobilitást, és legyen a flottában akár 2-3 elektromos kerékpár, mert lehet, hogy az a iszonyú boldog egy-egy munkavállaló, akár egy középvezető, itt mondjuk Budapesten.
12: Igen, abszolút, nem tökéletes. És ez így igaz, én azt gondolom, hogy ebben, ha nem az elsők, de biztos, hogy az elsők között voltunk, és ez ugye az elektromos bringa, ott van az elektromos roller, és aztán ugye ezt majd lehet tovább árnyalni, és erről szerintem majd beszélünk is, de most ennél egy kicsit megállva. Tehát, hogy itt ma már Magyarországon ezt mi tudjuk nyújtani, és egyébként azt látjuk, hogy van is rá igény. Tehát HR oldalról nagyon kedvelik, mert vannak olyan kollégák, akiknek mondjuk céges autó nem jár. De miért ne próbálnám meg segíteni a mobilitását azzal, hogy mondjuk elektromos kerékpárral látom el, vagy rollerrel. Ugye Budapesten már elég jól lehet közlekedni városban rollerrel vagy kerékpárral, úgyhogy ez szerintem egyáltalán nem gond. És ez látszik is egyébként, rajzolódik ki egy ilyen jellegű trend, hogy egyre nagyobb az igény.
1: Hát igen, jönnek a fiatalok igényei, akik mondjuk, ha én Pesten laknék és itt dolgoznék, a Váci úton dolgozom, nekem ez tökéletes lenne egyébként, nem kéne autó. Vagy maximum bevásárláshoz egy héten kétszer vagy egyszer, de pomázva ezt nem tudom meg, de egyébként egy zseniális ötlet lenne, a rádió azt mondaná, hogy flotta kezelésben itt van neked egy elektromos kerékpár, vagy nem tudom, egy roller, vagy bármi. Abszolút. Igen, tehát, és jönnek a fiatalok, nekik meg ez alapvető igényük is, amit az előbb itt levezettél a jogosítványal kapcsolatban. Tehát nyilván ezt a kínálatot kell előbb megteremteni, és aztán a kereset előbb-utóbb ezt meg fogja találni.
12: Pontosan, abszolút, igen, tökéletes a definíció.
1: Hogy vannak most egyébként a flotta kezelők? Mennyien vannak? Milyen a piac? Ezt hogy lehet most leírni? És ezt a sok változást, ami itt történt, akár a kínai autók, akár az elektromobilitás, akár ez a generációt, és hogy élik meg?
12: Hát, hogy kezdjem egy kicsit messzebbről, de gyors leszek. 2016-ban még egy előző munkahelyemen összeszámoltuk a főnökömmel, pont éves tervezést csináltunk, és összeszámoltuk, hogy mennyi flotta kezelő van a piacon. Ez 2016-ban volt 116-ig jutottunk, és ott azt mondtuk, hogy nagyon elég, ez ne számoljuk tovább. Úgyhogy egyébként azért ezt figyeljük és nézzük azóta is, személyesen is odafigyelek erre. Hát most közel 200 flotta kezelő van Magyarországon. Egyébként ez egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy magyar specifikum, mert ez így nem igaz, de Közép-Kelet-Európában nagyon jól kirajzolódott trend, hogy ilyen sok flotta park kezelő van. Még akkor is, hogy egyébként, ha az adott cégnek a fő tevékenysége nem feltétlenül a flotta parkkezelés. Tehát, hogy ezért fontos behozni, hogy azt látni, hogy csomópontokra lehet bontani, vagy ilyen kis gócpontokra, hogy vannak azok, akik tényleg kifejezetten flotta parkkezeléssel foglalkoznak, mint például az MHC, van olyan, akiknek mondjuk a fő tevékenysége autóértékesítés, márkaszervizként, és akkor azt mondják, hogy hát én szeretném kiszolgálni őket, ott a helyi lakosokat, a körülöttem lévőket, és akkor erre létrehoztak egy flotta kezelő, és emiatt olyan nagyon nagy a számosság egyébként a flotta park kezelőknek, mert tényleg nagyon sok márka kereskedés, márka szerviz nyitott saját flotta kezelőt. Úgyhogy egyébként az egyik trend az ez, a másik ugye, akik csak flotta kezeléssel foglalkoznak, és most már akik a csak flotta kezeléssel foglalkoznak, ott is egyébként nagyon jól kirajzolódnak a nagy multék, a magyar alapítású flotta park kezelők, és akkor ennek egy ilyen bizonyos kombináció. Úgyhogy számosságát tekintve így nézünk ki, és hogy egyébként azt látom, hogy azért konszolidálódik a piac, tehát hogy zsugorodni fog, mert nyilván egyébként egy darabig ez jó volt, jó ötlet volt, de ilyen magas kamatkörnyezet mellett azért nem biztos, hogy az operatív leasing tud a legjobb választás lenni mindenkinek.
1: Igen, gondolkoztam, hogy mondtad, hogy a 100, nem tudom mennyiről 200 lett, hogy végülis akkor ez üzlet volt, meg jó üzlet, meg lehet ezt jól csinálni. És mit preferálnak a partnerek? Ha már mondtam az előbb a japán hátteret itt az MHC-re. Ez számít-e? Számít-e, vagy csak az számít, hogy mennyi a hó végén az autó díja?
12: Amiatt nehéz erre válaszolni, mert egyébként megosztott a piac. Igen, hogyha beruházási oldalról nézzük, vagy hogyha egy beszerzőt kérdezzünk, akkor mindenféleképpen ő azt fogja mondani, hogy a nap végén az ár számít, hogy ki a legolcsóbb. Ez egyszer megjelenik, de megjelenik az is, és egyébként egyre jobban, tehát hogy kicsit kezd előbbre, hogyha azt kéne mondani, hogy mi alapján választanak a ma már a cégek, akkor azt mondanám, hogy kicsit több, mint 50%, ilyen 60% körül van az, akik nem ár alapján választanak, és a maradék a 40-50% közötti rész pedig, akik tényleg csak ár alapján. Dehogy. Mit is jelent az, hogy nem csak ár alapján? Azért a személyes tapasztalatból hadd mondjam el, hogy amikor azt mondja valaki, hogy 100 forint, a másik meg, hogy 110 forint, nem biztos, hogy a 110 forint lesz a drágább. Ez egyébként nagyon jól kirajzolódik, hogy a futamidő végére sajnos az ügyfelek nem a 110 forintot fizetik meg havonta, hanem hogyha havonta le kell bontani, akkor ilyen 150 forint is annál a cégnél, aki mondjuk esetleg 100 forintos havidíjat adott be, és úgy tűnt, hogy ő a legolcsóbb. Ez papíron mindig jól hangzik, erre szeretjük fel is hívni az ügyfeleket, tehát tanácsadással próbálunk ebbe az irányba menni, és egy kicsi edukációt bevinni ebbe a területbe, meg felhívni a figyelmet arra, hogy az ördög a részletekben rejlik, mert sajnos igen, tehát most csak egy konkrétumot hagyd hozzak. Az autó szervizbe kerül, csereautóra van szüksége, a szolgáltatásban mondjuk esetleg nincs csereautó szolgáltatás, vagy ha van, akkor is csak 3-4 napra biztosít csereautót, de ebben van 2 hétig, 3 hétig, mert alkatrész hiány van, azt már az ügyfél
1: fizeti. Meg szakember hiány van.
12: Vagy szakember hiány van, igen, ez is egy jó téma lenne. De hogy alapvetően...
1: És mondjuk... pénz az ablakba.
12: Igen.
1: Vagy
12: igen.
1: Nagy az autó, vagy kicsi az autó, vagy megváltozott a cég profilja közben, míg szerződtünk, és valami másket, tehát rugalmasságot feltételezek tőle, hogy most én visszavinném ezt a nagyot, és lehet, hogy egy kicsit meg egy elektromos kerékpárt kérnék. A konstrukcióban lehet-e így elmozogni? Ez is biztos, hogy egy versenyelőny.
12: Az, abszolút az. Erre egyébként van is ilyen rugalmas konstrukció, ezt ilyen középtávnak hívják, és amikor nem kell elköteleződni. Ugye a long termnél az a jó, hogy akkor 3-4 évig kiszámítható, hogy én ennyit fogok fizetni, ilyen szolgáltatásokkal. Van a mid term, ilyen középtávú bérlet, aminél meg nem kell elköteleződni. Tehát, hogy azt mondja az ügyfél, hogy hát én nem egy hónapra akarom.
1: Mint a pénzem lekötése. Hát ki tudja, mi lesz itt fél év múlva, vagy egy év múlva.
12: Úgyhogy abszolút ez is egy nagyon jó megoldás, és tényleg csak lezárva az előző gondolatot, hogy ennél a csereautós kérdésnél volt ilyen konkrétum, hogy az ügyfél azzal hívott föl, hogy kiszámolták, hogy igazából a mi ajánlatunkhoz képest 20%-kal többet fizettek havonta az autóért, hiába tűnt úgy, hogy egyébként 10%-kal olcsóbb, mint a miénk. Szóval azért mondom, ezt ezzel jó körbe kell járni, ebben segítünk, igyekszünk segíteni az ügyfeleknek.
1: Az elmondtad a beruházási kedvet, ez most hogy látszik?
12: Fogalmazzuk úgy, hogy
1: távol van egy fehér vitorla.
12: Katajev. Ha hajósok lennék, akkor követnünk kell az esthajnal csillagot éjszakai hajózás során, de tényleg sok minden történt így gazdaságilag, vagy hogyha nézzük egy kicsit a politikai részt, az látni, hogy igazából az igények jelennek meg, és azért említettem ezt, hogy a beruházási kedv nő, mert tényleg azt látjuk, hogy az igények megjelentek ügyfél oldalon, nem csak a meglévő ügyfeleknél, hanem új ügyfeleknél is. De itt most nem arról beszélek, hogy na akkor kell egy
1: persze,
12: autó, kell
1: holnap,
12: kettő,
1: persze.
12: Hanem ilyen 100-150 autós beszerzésekre nyílt pályázat vagy tenderkiírás, és ez meglepő, mert eddig egyébként az elmúlt 1,5-2 évben hát sokkal ritkábban volt ilyenre precedens, most meg ez hát majdnem, hogy azt mondanám, hogy ugye volt egy április 12, ott történt, ami történt, és utána hirtelen azt láttuk, hogy akkor pályázatok kerültek kiírásra, és itt most a közbeszerzésről beszélek, hanem egyértelműen B2B-ben megjelentek az ügyfelek, és azt mondták, hogy na, akkor én most lehet, hogy mégiscsak elindítom azt a beruházást, amit mondjuk 1,5-2 éve halogatok.
1: Kínai autók, elektromos autók. Mert ha most nő az igény, legyen úgy, meg beruházási kedv, akkor viszont flotta, és akkor mivel álltok elő?
12: Egyébként Magyarországon azt látom, hogyha az új autó forgalomba helyezéseket nézem, hogy a nagy márkáknak, a nagy kínai márkáknak így azt gondolná az ember, hogy nincsen gondja. Ha százalékosan nézem
1: azt a... 50% már nem a kínai eladás.
12: Magyarországi igen. Új autó forgalomba helyezve az 50%-et kínai márkák viszik. Szerintem az erős, az még soknak tűnik, de ettől függetlenül az biztos, hogy jelennek meg elég gyorsan, és új márkák. Tehát, hogy a BYD is ugye nagyon berobbant, a Geely is oda tette magát, úgyhogy azért jönnek, és ugye folyamatosan hallani új kínai márkákról. Amire fontos odafigyelni, és amit egyébként szerintem kicsit menjünk vissza az időbe, és meg kell nézni, 2019-ben Kínában közel 500 darab kínai autógyártó startupot jegyeztek be. Ez bődületes szám, tehát hogy még egy 1,4 milliárdos kínai piacra is nagy szám. Azért látszik, hogy egyébként ez mostanra, pont nemrég néztem meg egy statisztikát, 140 kínai autógyár van jelenleg Kínában, a többsége elektromos autó gyártanak, és ha megnézzük, azért itt Európában már azért ennek a száma sokkal
1: kevesebb. Ez a töredéke, és akinek meg szerzvíz háttere is van, meg bázisa is vannak, az még kevesebb, tehát valószínűleg Magyarországon egy konzervatív piac, valószínűleg afelé mennek el, ami mindenhol ott van.
12: Abszolút. Ami kockázat viszont viszont ott jelenik meg, hogy ebből a 140-ből még esetleg mennyi jön be Európában, mennyi jön be Magyarországon.
1: Ezért mondtam neked, hogy múlt héten jelentettek be egy új márkát, nem is tudom, hogy melyiket, de új, tehát jönnek még jönnek.
12: Folyamatosan jönnek, így bizony. Igen. És egy flottakezelői oldalról, meg egyébként az ügyfél oldaláról is nagyon fontos, és mi erre szeretjük is felhívni a figyelmet, hogy nem biztos, hogy az olcsó egyben jó, mert a kínaiak ugye tudnak olcsók lenni, de mivel ha olyan márkáról beszélünk, akiről nem is hallottunk, és valószínűleg hát az elmúlt következő pár évben.
1: És a bázis, a fundamentum, a szervizek még nincs meg. Hát lehet, hogy meg lesz 5 év múlva, de most még nincs meg.
12: Hát nincs meg, vagy egyáltalán ki se épp.
1: Két utas,
12: mert egyébként az jól látszik, hogy ugye, ha megnézzük 2010, most van 26, tehát azért nem olyan sok idő telt el, és az 500-ból az 140-re összezsugorodott. És azt mondják egyébként piaci elemzők, például a Bloomberg is csinált egy ilyen kutatást, hogy ők azt várják, hogy egy ilyen 5-15 nagy kínai márka fog megmaradni, ami még a 140-hez képest.
1: Csak nektek most így kell választani a beszerzésekben, és így kell kínálni nyilván, edukálni, és így kell gondolkodni, és az ügyfeleket is felelősséggel vezetni.
12: Abszolút, és ebben maximálisan ott is vagyunk mellettük, tehát nézzük, hogy kik azokra, akikre lehet építeni, kik azoknak, akik szerviz háttere van, és vagy azon vannak, hogy kiépítsük.
1: Hát nem mindegy, hogy mikor kapsz egy, sose felejtek el egy hasonló beszélgetést, riportot, hogy az aksira nem tudom, 8 hónapot kellett várni, vagy egy évet, és ott állt az autót.
12: Igen, abszolút az. Úgyhogy a kínai márkákkal kapcsolatosan ez az egyik nagy aggály, meg hát a maradványérték kiviseli ezt a kockázatot. Ugye beszéltünk az elektromos autóról, és az elektromos autóról, hogy még mindig nagyon nehéz azért jól belőni annak a maradványértéket. És azért nehéz ott például nagyon jól belőni a maradványértéket, mert ma megveszek egy 64 kW-os akkumulátorral rendelkező gépjárművet, ami tud, nem tudom én, 500 km-t vagy 400 km-t, holnap után kijön egy ugyanekkora akupakkal, de már egy más konstrukcióban 600-800 km-re hatótávú. És azt viszont...
1: És akkor csalódott vagyok.
12: Igen, mert ugye azt hogy fogom azt eladni, ami csak 400 km-t tud. Szóval ez nehéz, és ugyanez van a kínaiaknál, mármint nem ilyen szempontból, de ez nyilván az elektromosról beszélünk, az is benne van, de az is benne van, hogy ha én most megveszek egy kínai automárkát, az vajon 5 év múlva is itt lesz az európai vagy a magyar piacon? Vagy
1: lesz egyáltalán... hozzá alkatrész, lesz a szerviz, lesz a szakember, aki érti, tudja?
12: Pontosan, úgyhogy ezeknek a tényezőknek az összességét járjuk körbe mindig az ügyfelekkel, amikor esetleg kínai márka felé kacsingatunk.
1: Hát akkor egy nagyon izgalmas időszak ez a flotta kezelőknek, nem?
12: Én azt gondolom, hogy egyébként.
1: A kulcskifejezés az, nekem az edukáció, a rugalmasság.
12: És nagyon fontos a személyre szabottság. Meg kell hallani az ügyfelet. Sokszor nézést a kifejezésre, de szoktam volt mondani, hogy nyomjuk mint süket a csengőt. Valamit el akarunk adni, most direkt így fogalmazok, és nem halljuk meg az ügyfél igényét, és ez nem jó. De személy szerint sem hiszek.
1: Tehát meg kell ismerni, igen.
12: Hát, hogy mire van igény.
1: És azt a tudást, ami neki nincs meg, mert én úgy megyek be, nyilván nekem nem ez a profilom. Nekem van valami, nem tudom, széklábat gyártok, baromi jókat is rengeteget. Mert régen könnyebb volt 10-20 éve, hát akkor volt, nem tudom, 20 féle autó, mindegyik, ismertük őket 50 éve, nem így tudom, és nagyjából be lehetett lőni azt az árat, meg azt a minőséget, mindegyiket ismertük, de most azért sok a kérdőjel.
12: A kérdőjel, nagyon nagy a zaj, és meg kell hallani az ügyfelet, és csak hagyj jöjjünk, hogy például begyünk a te esetedet, hogy úgy említetted, hogy Pomázról kell bejutnod a Váci útra. És ezt mondjuk lehet, hogy autóval, lehet, hogy tömegközlekedéssel teszed meg, lehet, hogy elektromos bringával, vagy elektromos rollerre.
1: Nyilván hát az már hosszú lenne.
12: Kettő, igen, hosszú igen. Lenne.
1: Ez autó.
12: De ez például jellemzően autó. Na de akkor itt jön be a kérdés, hogy számodra egyébként ez a, hát igen. Hogyha nem tévedek, a 30 km maximum, igen. És 30 km aztán haza, tehát a napi 60 km-t mivel érdemes megtenni? Igen. Jó, oké. Tudjuk ezt az információt, és ezen kívül esetleg van-e egyéb céges használat még ebben? Lehet, hogy azt mondod, hogy innen a Váci útról egyébként sűrűn el kell mennem egy másik irodába, vagy
1: interjúzni. Vagy vidékre. Az sem mindegy, hogy aki,
12: igen. És akkor jó, vegyük számításba, akkor van ez a tevékenység, amit minden nap meg kell tenned, van az a közlekedési, hogy vidékre
1: viszonylat, igen.
12: Na jó, akkor vegyük a legjobb megoldást, akkor nézzük, hogy a jellemzően ennyi kilométert futsz havonta, naponta ennyit, egyébként ilyen helyen használod, és lehet, hogy az fog kijönni, hogy jó, figyelembe véve ezeket a paramétereket, akkor én azt mondom, hogy egy plug-in hibrid gépjárműre tökéletesen elegendő használat szempontjából, mert hogy egyébként mondjuk ne agyisten tudod itt az irodában tölteni, vagy ne agyisten otthon, és azzal a töltéssel tulajdonképpen meg vagy itt
1: az nyaralásos síeléshez, meg a partnerem az meg adjon arra 2 hétre autót, nem?
12: Hát, hogyha van ilyen szolgáltatás, már pedig a jobboknak van.
1: Világos. Ezért kár nagyobbat tartani, hogy én kétszer elmegyek 5 napra, vagy 1 hétre.
12: Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy így kell felmérni egy ügyféligényt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kövesdán Balázs, az MHC Mobility ZRT kereskedelmi igazgatója volt itt. Autópiac helyzete, cégautó beszerzések, flotta kezelés, izgalmas téma, köszönöm, hogy itt voltál.
13: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Monitor délután hétfőn. Mára elköszönök. Jó utat, jó pihenést, holnap rádiózhatunk együtt, holnap kedd. Hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között számítok majd önökre. Szép estét, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra.
2: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Befejezték a helyszínelést a főváros 14. kerületében az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál, így a 62-es, a 62A és a 69-es villamossal újra a teljes útvonalon utazhatnak. Egyirányúsították mától a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatornajavítása, emiatt a Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusszal terelt útvonalon utazhatnak. A járat nem érinti a Zichy Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben megváltozott a forgalmi rend a Cserhalom utcában, mert tart az átépítés. Lezárták az Úszódaru utcánál és a Csavargyár utcánál is, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát egyaránt. A 11. kerületben egyirányúsították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javít.

0: javítják a vízvezetéket, ezért a 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 17 óra múlt 2 perccel, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozataláról, a végrehajtás teljes átalakításáról, a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezéssel kapcsolatos feladatokról és a 2026-os költségvetésről is tárgyalt ma a kormány. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, hogy 17 órától élőben számolnak be a meghozott döntésekről, és a kormány által megtárgyalt kérdésekről természetesen mi is követjük az eseményeket. Az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A Tasnim hírügynökség szerint a tárgyaló delegációhoz tartozó források tájékoztatása alapján Washington az új szövegben már beleegyezett a korlátozó intézkedések ideiglenes feloldásába. Irán viszont továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes mentességet javasolt a végleges megállapodásig. Az iráni forradalmi gárda több támadást intézett Teherán által terroristának minősített kurd csoportok ellen Irán nyugati, illetve a szomszédos Irak északi részén. A fegyveres szervezet nem pontosította, hogy mikor hajtotta végre a műveleteket, azt viszont közölte, hogy a csoportok az Egyesült Államokkal és Izraellel tartottak fenn kapcsolatokat, és amerikai fegyvereket akartak Iránba csempészni. Irán március óta több támadást intézett iraki kurdállások ellen. Hosszú távon nem fenntartható a jelenlegi védett üzemanyagárrendszer idehaza, mivel a piaci árakhoz képest már most nagy különbség látható literenként. A holtankoljak.hu ügyvezetője arra figyelmeztet, hogy ha a világpiaci olajárak tartósan magasan maradnak, vagy újabb ellátási problémák jelentkeznek, akkor elkerülhetetlenné válhat a védett árak kivezetése. Bújdos Esztert hallják.
3: A központilag történő beavatkozása az ilyen piaci folyamatokban az mindenképpen káros, és mindig ára van. Nem lesz ez másképp most sem itt a védettáras rendszerben, mert 10-10-e óta élnek ezek a védettárak Magyarországon. És hogyha összevetjük az éppen aktuális piaci árakat a benzin és a gázolaj esetében, akkor azért azt látjuk, hogy egy durván 80 forintos különbség van a benzin esetében, és a gázolaj esetében pedig egy szintén 80 forintos különbség tapasztalhatunk, tehát nagyjából 700 forint környékén tankolnánk 700 forint alatt átlagosan a magyar kutakon. Ami azt gondolom, hogy szakmán belül azért régóta hangoztatott info arról, hogy minél előbb ki kéne vezetni, mert annál többbe kerül majd nyilván az államnak, aztán utána nekünk fogyasztóknak.
2: Az első negyed év végén a GDP 77,9%-a volt az államadósság mértéke idehaza. Összegszerűen ez 69.012 milliárd forintot tett ki, ezt jelentette ki a Nemzeti Bank. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza Reggős Gábor szerint a szokásos évelei emelkedést megfejelte a választási évekre jellemző költekezés, de ezen túl is vannak olyan tételek, amelyek megdobták a hiányt.
4: Egyrészt van egy szezonális hatás, tehát az első negyed évben mindig növekedés szokott lenni, ugye általában a év végén a kormányzat reakasztja egy kicsit a tartalékokat, majd az első negyed évben visszafoglalja, illetve hát ugye a másik ok nem meglepő módon a választási költekezés. Ugye, hogyha megnézzük, akkor az első negyed évben egy elég magas finanszírozási igényt, ugye ez még nem pont a hiány sikerült összehozni, a szezonális kiigazított adatok szerint ez 8,4% volt, hogyha pedig a nyers adatokat nézem, akkor ez 10,9%. Ugye ebben is vannak olyan hatások, amelyek kizárólag a választásnévhez kötődnek, de hát vannak olyan jók is, amelyek azért szerintem most már megjelennek az első negyed évben.
2: A személyi kölcsönök továbbra is népszerűek Magyarországon, az idei első negyedében több mint 300 milliárd forintnyi új hitelt vettek fel az ügyfelek. A biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint a hitelkamatok elsősorban az ügyfél jövedelmétől és hitelkockázatától függnek. Ugyanarra az összegre akár 9 és 20%-os ajánlatok is elérhetők. Tóth Leventét hallják a részletekről.
5: Olyan időszakokban is, amikor más hiteltípusok visszaestek, a személykölcsön megtartotta az erejét. Most a nagy inflációs évek is belejátszottak abba, hogy növekedett az átlag hitelnek az összege a személykölcsönnél, ráadásul jelentősen. Most már bőven 3 millió fölött van egy átlagos személyhitelnek a költsége, de darabszámban is nagy a bővülés, tehát nem egyszerűen a termékek drágulása húzta magával a személykölcsönök bővülését, hanem több ember is igénybe veszi ezt. Itt ráadásul jellemzően rövidebb futamidőkről van szó. Tehát nem évtizedekre köteleződik el valaki, hanem esetleg csak egy-két évre, vagy mindenképpen néhány évre, és az aktuális anyagi helyzetében azt látja, hogy ezek a törlesztő részletek beleférnek.
2: További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank. Ezt a jegybank elnök mondta a lámfalusi konferencián a Reuters tudósítása szerint. Varga Mihály hangsúlyozta, a közös európai fizetőeszköz bevezetése Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában az eurózónához történő csatlakozás nem lehet cél. Magyar Péter miniszterelnök a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Varga Mihályt nem szeretné felszólítani a lemondásra, és amennyiben nem akadályozza a kormány munkáját a jegybank, akkor ezen az álláspontján nem is tervez változtatni. Kármán András pénzügyminiszter korábban a bizottsági meghallgatásán azt mondta, legkésőbb 2030-ig szeretnék teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Visszatérhet a Ford egyik legnépszerűbb modellje, a 2023-ban kivezetett Fiesta. A társaság európai elnöke emellett 7 új modell gyártását is bejelentette. A cég ezzel stratégiát vált, és ismét a megfizethető autók piacára összpontosít. A BBC tudósítása szerint Jim Baumbick azt is elmondta, hogy a jövőben lesz közölni valója a Fiesta névvel kapcsolatban. A kis autót 47 éven át gyártotta a Ford. Több mint 60 millió eurót kaphat vissza Shakira a spanyol adóhatóságtól. A spanyol központi büntetőbíróság kimondta, hogy az énekesnőt jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg. A popstárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót a bevételei után. Az akkori döntés ellen Shakira fellebbezett, amelynek most helyt adtak és megsemmisítették az 5 évvel ezelőtti ítéletet. A jövő képzeletbeli euró bankjegyeinek megtervezésére hirdetett pályázatot gyerekeknek a Spanyol Nemzeti Bank. Az intézmény kezdeményezésével kapcsolódni kíván az Európai Központi Bank által tavaly grafikusok számára kiírt TEF pályázathoz, a bankjegyek megújítására, amelynek eredményét idén hirdetik ki. A spanyol jegybank egy hónapon át várja 6 és 12 év közötti gyerekek rajzait, akik a hivatalos uniós pályázathoz hasonlóan az európai kultúra, illetve az európai folyók, madarak témaköréből választhatnak. A rajzokat a bank által közzétett sablomba kell elkészíteniük. A Spanyol Nemzeti Bank a pályaművekből virtuális kiállítást tervez weboldalán, a legjobb 5 grafikát ajándékcsomaggal és a madridi központi épületben tett látogatással jutalmazzák.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os erősödés mellett 132.046 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt. A blue chipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött 4.034 forintig, az OTP 1,1%-kal csökkent a nap végére és 41.080 forinton zárt. A Richter 1,1%-os mínuszban 12.450 forinton fejezte be a napot, a Magyar Telekom 1,4%-kal erősödött 2.546 forintra. Nyugat-Európában a londoni FTSE 1,2, a frankfurti DAX 1,7%-os erősödésben, Párizsban a CAC 40,6, a madridi IBEX 8%-kal került feljebb, a milánói börze 8%-kal csökken. Minimálisan, de elromlott a hangulat az Egyesült Államokban a Wall Street-en, ahol a Dow Jones 1,1, az S&P 500-os 2,1, a Nasdaq Composite 0,5%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,3%-kal erősödik, $106.72 jár, a Brent jegyzési ára $110.58 áll hordonként. Egy uncia aranyért $4,544 kell fizetni jelenleg a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap a kevés fátyol felhő mellett általában sok napsütés várható, eső, zápor eső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között váltakozik, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Jó napot kívánok, kellemes délutánt. Köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Én Mezei Dániel vagyok, ez pedig a Sportérték. A sportértéken belül pedig a Fair Play-ről és a Fair Play értékéről fogunk beszélgetni, mégpedig azért, mert holnap immár... hát tulajdonképpen második alkalommal ünneplik hivatalosan és világszerte, és így Magyarországon is a World Fair Play Day, tehát a Fair Play napját, a Fair Play világ napját, és az egész kezdeményezés Kamuti Jenőtől, a Nemzet Sportolójától, a Nemzetközi Fair Play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnökétől származik, akit meghívtam a stúdióba, egyrészt azért, hogy beszélgessünk erről a napról, másrészt, hogy megkérdezzem, hogy szervusz Jenő bátyám, hogy vagy, hogy szolgál az egészséged, mert azért ne titkoljuk el a hallgatók elől, hogy nem vagy már kimondottan fiatal.
2: Igen, nem. Köszönöm szépen a meghívást, először is számomra egy küldetés tudatom van ezzel kapcsolatosan, a felpéllyel kapcsolatosan, mert amikor a vívó pályafutásom befejezése után, ez a Montréal után volt, a francia elnök javaslatára kaptam a felpéllyel több selegedete miatt, és életműdíjat kaptam az UNESCO által is elismert felpédiakra. És valóban nem vagyok már kezdő, ebben az évben töltöm a 89. évemet, de aktivitásom az olyan, hogy nagyon szomorú lennék, hogyha minden nap reggel felkelek, délig legalább 2-3 telefont nem kapok, hogy légy szíves, akár orvosként segítsél, akár a felpében, akár valamivel, és örömmel segítek. Ez adja az igazi értelmét számomra, aki orvos vagyok, és érzékeny, hogy másokon segítsek különösképpen, és így kerültem aztán a felpéhez is, ennek segítségével, amit szentségként próbálom terjeszteni, mint egy lelkész.
1: Ugye 2024. július 1-én született meg a döntés, ha jól tudom, akkor a te vagy a ti kezdeményezésetekre, ugye akkor még aktív elnöke voltál a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak, és május 19-ét jelölték erre a napra. Miért május 19-e?
2: Ennek az a története, hogy aktív elnökként, ez régóta kezdeményeztem már először, és az Európai UNESCO bizottságban próbáltam, ott az adminisztráció húzódott, és egyre türelmetlenebb lettem, és akkor jött az ötletem, hogy próbáljuk meg az ENSZ-ben legyen egy felpély nap. Nekünk volt a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak egy ünnepe, az szeptember 7-e volt, és ez egy belga kezdeményezésre volt, ami nagyon aktívak a Palatlon Valoni Társasága Fair Play-ben, és tényleg is ők javasoltak egy ünnepet, és ott elfogadtuk. Ezzel terjesztettem fel a magyar kormány segítségével a ENSZ-be, hogy próbáljuk ezt a napot megnyerni annak, hogy hivatalosan és a felpéld napjával nyilvánítsa az ENSZ. Ugye ez egy közgyűlési döntés értelmében lehet ezt elfogadni, és azt akkor adják. Sajnos azt nem sikerült elérnem, hogy ez, amit mi kértünk szeptember 7-e legyen, mert az ő jó illene egy iskola kezdésre, meg tényleg ez is egy nevezetes nap, és nem akartam a belga barátaim ellen menni sem, hogy van egy nemzetközi felpény napunk már, és egy másnapot jelöljön ki, de az ENSZ-ben többszörös tárgyalások következtében azt mondták, hogy ez a május 19-e, amit ők tudnak javasolni, vagy elfogadok, vagy nem. Hát természetesen elfogadtam, mert nagyon fontosnak tartom.
1: Mondjuk ez nem fair play, hogy így egy ilyen diktátumot fogalmaztak meg.
2: Jó, nem én vagyok. De én megpróbáltam, és az fair play, majd elfogadom. Az összemboldó, mert nem a magam érdekeit néztem, hanem azt néztem ebben az egészben, hogy mit tehet jót, mire van szükségünk. Hát 63-ban alakult meg Jean Borotra a híres négy muskétás egyik a tenisz bajnoknak a kezdeményezésre a Nemzetközi Fair Play Bizottság, és ennek a népszerűsítését, és egyáltalán az etikának, a becsületes játéknak a fogalmát, ami nem csak a sportban jelenik, kellene, hogy meglegyen, de itt érez ezt a mai globalizációs elkölcs, néha elkölcsi kérdéseket is felvető világban, nem mondok is példákat, ezt mindenki tudja, szükségesnek és fontosnak tartom nagyon, hogy a etika, a tisztesség és a becsületes munka, a játék és a homo ludens, az ember szeret játszani, és ez a sporthoz kapcsolódik, és a sport azért egy nagyszerű, mert exakt, mérhető valaki úgy cselekedett és úgy viselkedett, hogy az, hát reprezentálja a tiszta játékot és az elkölcsöket. És ezért gondoltam én az ENSZ-nek, és sikerült, hál' Istennek, a magyar delegációnak a kezdeményezésre, meg az én kezdeményezésemre ezt elfogadtatni, kétharmadat szavazattal az ENSZ elfogadta, és május 19-ét, és az első ünnepét, ezt tavaly Budapesten rendeztük, az egész világ ide figyelt, ránk a várban rendeztük egy nagyszabású ünnepséget, és országok is külön-külön, a nemzetek is itt-ott megrendezgették, de ez most a második alkalom, amikor most nem rendezünk központi ilyen ünnepséget, hanem felhívást szóval fordultunk a különböző médiák felé is, hogy mondják el, kiadtunk egy közleményt is, mondják, hogy mi is az a felfigyelés, miért érdemes ezt csinálni, és hogyha ezek egy karitatív szervezet tulajdonképpen, és hogyha ez sikerül a mindenkori sport államok sport vezetésével ezt segíteni a támogatást, ez sokat jelentett segítséget, hogy az ENSZ által is elismert, tehát a kultúrába, a sportba erről meg kell emlékezni. És ez történik, és hát ez mi is itt Magyarországon is ezt megtettük, sikerült Magyar Olimpia Akadémia segítségével és az OLF programba vetenni, hogy több mint 100 iskolával felvettük a kapcsolatot, hogy holnap 19-én emlékezzenek meg a Fair Play-ről.
1: Most így kutattam az emlékezetemben, de utána majd megkérdezlek téged is, hogyha neked kellene mondani az elmúlt évtizedekből, azért nagyon régóta a pályán vagy, ugye életkorodból adódóan is kiváló eredményes sportoló voltál, olimpiai ezüstérmes világbajnok, lehetne még sorolni, hogy milyen nagy fair play eseményre emlékszel, szívesen vissza. Nekem eszembe jutott, most a hétvégén néztem a Liverpool mérkőzését, és a Liverpool ugye egy nagyon fontos találkozót játszott az azt Villával, és egy-egynél Szoboszlai Dominik elcsúszott.
2: Igen,
1: és
2: láttam én is.
1: Igen, elcsúszott, igen. És elvitt, továbbíték a villajátékos, igen, a labdát, és így kettőjére vezettek. És az jutott eszembe, hogy igazából ez egy olyan szituáció volt, amikor az igazi fair play díj az azon a megállt volna a játékos, igen, megvárja, amíg Szoboszlai felkel, és tovább folytatják a támadást, igen, ugye?
2: Teljesen egyetértek ezzel.
1: Ugye, és volt ilyen, egyébként emlékeztem, de most utána is néztem, hogy 2012-ben Miroslav Klóza Láció játékosa volt, és kézzel szerzett, igen, gólt, és a bíró megadta,
2: és Klóza tiltakozott,
1: és mondta, hogy nem szabályosan szerzett gólt. Tehát ezért nem, vagy volt egy bugyi játékos, mert, igen, bocsánat, aki a 11-es mellé gurította, igen, ilyen, és emlékszem.
2: Van. A bíró dönt, úgy értett, ő ellenevé tettek 11-es, hogy a szabálytalanságot, úgy értelmezte, hogy nem hibázott az ellenfele, és a 11-es nem igazságos, és tulajdonképpen nem is csak úgy csúszába, hogy a kapu mellé, a kapufa
1: regurította. Igen, de ő kapott is egy felpédiát.
2: De megérdem, ilyen példákat kell elmondani a fiataloknak, meg az embereknek, hogy a jogon felül persze ez problémát is okozott, már nálunk is például a Szilágyi Áronnak az esetét talán elmondhatom itt, a háromszoros vívó, kardvívó olimpiai bajnokunk, aki két évvel ezelőtt a hazai Grand Prix versenyen a döntőben, az első mérkőzésen egy grúz vívójával, aki szintén egy tehetséges kardozó volt, vívott, veszésre állt ezzel a versenyen. Az ellenfele vezetett 10-4-re, 15 tusig tartó mérkőzés során, és a grúz támadott, meg fejbevágta, meg szóval tust ért el a Szilágyi Áronnál, és a Szilágyi Áron csak belevágott, ez a szabály szerint a tus érvényes, amit a Szilágyi Áron kapott, és ezzel 11-re vezetett volna a grúz. A Szilágyi Áron a bíró Szilágyi javára ítélte, az ő kapott, és nem a grúznak a javára, és ezzel a Szilágyi Áron egy tussal feljebb 10-5 lett. A tiltakozott a grúz, megnézték a videót, ott is lehetett látni, de a bíró úgy döntött, hogy ő nem akarta, hogy mondjam, felülbírálni saját magát, és azt mondta, hogy a Szilágyi Áron adta a tust. Erre álláskész rajt, a Szilágyi Áron fogta, és egy nagy ilyen invétel meghívása ment a fejét dugva előre, idevág barátom, és fejbevágta a grúz, kijelölt a tus, és az tulajdonképpen visszaadta, amit ő kapott, ellenített, ugyanúgy maradt, igazságosan.
1: És nyert volna. Végül az Áron?
2: Tessék?
1: Nyert végül, vagy a
2: végül
1: grúz
2: nyert? Végül és ez annyira feldobta az Áron, gondolom, hogy elsőleg mentálisan, hogy el tudom képzelni, hogy visszaadtam egy szabálytalanul számomra megítélt tust, ugyanakkor és megnyert a versenyt, de a szépség hibája ennek az egésznek, ami a jog és az erkölcs között vannak azok, és ezért szoktuk mondani, hogy a felpi ott kezdődik, amikor a jog már nem tud mit csinálni, ugyanis a Nemzetközi Vívószövetségben hoztak egy olyan döntést, hogy a nem erre, ezt elfogadták, ezt tudomásra vették a következő kongresszuson, hogy a vívó nem bírálhatja fel a bírónak a döntését.
1: A mérkőzés vezetőjét.
2: Ez is igaz, ez jó. És ez is van az erkös. Szóval,
1: igen, egyébként a profi sportban nagyon-nagyon eltűnt most így kutatok, emlékezetem, mert néhány héttel ezelőtt szintén az angol bajnokságban láttam egy olyan gólt, ahol elcsúszott a kapus nagyon látványosan, és mégis
2: igen.
1: Kipasszolták és begurították a labdát a hálóba. Ugye Szoboszlai esete ugyanilyen volt, hogyha játszunk mondjuk egy ketrecben egy meccset a barátokkal, akkor itt leállunk.
2: Igen.
1: Tehát ez az, hogy jó, állj föl, igen. És akkor folytatódik igen. A játék. De hogy ez a szemlélet, ez nagyon sokszor eltűnt.
2: Igen, de ezeket hát azt szoktam mondani, hogy, és nem a kritikát mondok a média felé, hanem az állapot, ami van mindenhol, nem csak Magyarországon, a világban.
1: Csak a győzelem.
2: A 10 hír közül 8 valamit megölték, megerőszakolták, karambolozták, és csak 2 hír van, ami pozitív lehet, hogy egy ilyen például, hogy felpérről van szó, vagy valaki segített a másikon. Többségében negatív hírek jelennek meg, azt érdekli kvázi a nagy közönséget. És ugyanakkor pedig azt tapasztalom, hogy az a 2 hír azért ott hagyja a nyomát az emberekben. Tehát érdemes a jó híreket is azért kommunikálni a társadalom felé.
1: Számodra egyébként Kamuti Jenővel beszélgetek, a Nemzetközi Fairplay Bizottság örökös és tiszteletbeli elnökével. Holnap lesz ugye a világnap, a Fairplay világnapja. Tehát, hogy neked a legemlékezetesebb ilyen Fairplay cselekedet, amit láttál valaha, az melyik volt? Kihez fűződik?
2: Hát amit láttam, és ami nekem az első helyen van tulajdonképpen, nem egy cselekedet, hanem annál hosszabb. Wichmann Tamásról van szó, a kenu királyunkról, aki roppant sportszerűen versenyzett, nyert világbajnokságokat, és egyszerű ember volt, nem volt egy úgynevezett szellem, amit szoktuk mondani, és csinálta a dolgát, amikor rabbahagyta a versenyzést, akkor gyerekekkel foglalkozott, gitározott, szóval egy igaz ilyen sportember volt, és egy Jubek nevezeti horvát kenus, aki második volt a római, a moszkvai olimpia előtt, és egy Wichmann nyerte, és akkor bosszankodott a Juve, akkor megint kaptam tőled, meg így van, és a Vükpont Tamás azt mondta, hogy ide figyelj, nem vagyok gazdag ember, gyere hozzám, megosztom veled a lakásomat, Magyarországra készüljünk együtt a moszkvai olimpiára, együtt edzünk, együtt étkezünk, együtt mulatunk, együtt dolgozunk, minden megtörtént.
1: Tudástranszfer.
2: Igen. És végül is a Jubek Moszkvában nyert olimpiai bajnokságot a Vükpont Tamás előtt, és még ennek a folytatásával én akkor ezt föltejeztettem, és el is fogadta a board, hogy a Vükpont Tamás életmű felpédiát kapjon, UNESCO életmű felpédiát. Én kísértem ki az átudépsége, amit Párizsban tartottunk, és a Lekip főszerkesztője, akit ismerek, mert is francia kapcsolatokban jó vagyok a vívás miatt, tolmácsoltam a Tamásnak is. A Lekip az egyik legerősebb elfogadott hiteles sport, világ sportújság, és megkérdezte a szerkesztő úr tőle, hogy kedves Vükpont úr, a sok világbajnoki aranyérme, ezüstérme, olimpiá, meg hol helyezi el ezt a díjat, hogy a felpét kapott? Vükpont Tamás válasza volt. Nekem ez a legfontosabb, mert van róla elismerésem, hogy én becsületes ember vagyok, és nincs, ezzel nem jár pénz. És ez is fontos.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan. Dr. Kamuti Jenő a vendégem, a Nemzetközi Fairplay Bizottság örökös és tiszteletbeli elnöke, a nemzet sportolója. A Fairplay világnapjáról beszélgetünk itt a Sportértékben. Maradjonak velünk, nem sokára folytatjuk.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
1: Kamuti Jenő a vendégem, a Sportértékben Mezei Dániel vagyok, a Nemzetközi Fairplay Bizottság örökös és tiszteletbeli elnöke, a nemzet sportolója, korábbi kiváló vívó, kórházigazgató, főorvos, ugye ezt is úgy zárójelben jegyezzük meg, mert én, aki most már azért én sem vagyok annyira fiatal, én emlékszem, amikor te még abszolút praktizáltál, és mindenki Jenő bácsihoz mentem a kórházba, hogyha ha tehette.
2: Volt, nem volt várólistám.
1: Nem, dolgoztál. Nem
2: dolgoztál.
1: Igen. Most egy olyan időszak jön a magyar sportban, ami nagyon kiszámíthatatlan. Mennyire van szükség ebben az időszakban a fair play szellemiségére? A magyar sportban, a magyar sportirányításban, az olimpiai mozgalomban, a labdarúgásban, mindenhol.
2: Én, hogy mondjam, a Vének tanácsának tagja most így mondom.
1: Van ilyen?
2: Nincs még, de előbb-utóbb van is, másodszor ezt meg fogom megalakítani, hogy legyen, mert azért hát a kínaiak ezt régóta csinálják, és létezik, és a különböző kultúrákban, az antik kultúrákban létezett, mert azért szükség van azért a
1: én a magyar sportmédiába javasolnám, de ott nem nagyon hallgatják ezt meg, igen.
2: De nem, azért én azért most nem akarom azt mondani, de azokat a cikkeket szeretem a magyar sportban, ami ilyen Vének tanácsa, nem mondok újságíró neveket, és senki sem, de aki tiszteli a múltját, annak van jövője is, szoktam mondani. Nem, természetesen van egyfajta demencia is, de ha megjelenik, akkor kell szólni az illetőnek, hogy most valamiért lépjél vissza. Én még várom, hogy szóljanak, de ezért még próbálom ezt lassítani, ezt a folyamatot, de mindenki
1: nem, éppen akartak dicsérni, hogy mennyire jól vág az eszed, és mennyire mindenre emlékszel, pedig azért nem sokára 89, reméljük 90-91 lesz.
2: Hát igen, nem szeretem ezt.
1: Szóval, hogy mennyire van szükség a fair play-re?
2: Én azt gondolom, hogy ahogy én értékelem ezt a globális világhelyzetet, beleértve az iráni-amerikai háborút, beleértve, hogy most elfoglaljuk az északi sarkot, meg egyáltalán ami ezek a migránsok, migrációval kapcsolatos brutális megjelenések. Tehát a társadalom tele van olyan problémával, tele van gazdasági nehézséggel, elfelejtette a világ gondolkozni, mert több száz évvel ezelőtt, hogy Afrika is létezik, és Afrikát kihagyták, meg Ázsiának is egy részét, ott sem mindenben, tehát a kultúra nem együtt fejlődött a világban, mint ahogy mi nálunk, mi gondoljuk, hogy Európában egyforma. Európában sem egyforma teljesen, de azért az európai kultúra, beleértve a görög kultúrával, az egyiptomival, vagy amikor Mexikóban voltam az olimpián, kétszer is elmentem a piramisokról, hogy megnézi, hogy a Sudában lehet, hogy egyszerre két ilyen kultúra is létezett, holott én azt tanultam, hogy mi európaiak egy iskolában, csak mi vagyunk a csoda, és mi vagyunk a legfontosabb. Kétségtelen, hogy rengeteg értékben, hogy itt született Mozart, hogy Beethoven, és a festőtöket, a mi kultúránk tényleg úgy gondolom, hogy dominál az európai kultúra mindenféleképpen, de az egyiptomi kultúra is, és nem beszélek a Mexikóban, és a sportnak köszönhetően, hadd mondjam, sportnak köszönhetően ismertem meg, hogy mi az, hogy azték, tolték, miszték, mi az a kultúra, és mi az a piramis. És az olimpiai tér, miután ez is a sportosan, ez egy magaslati hely, Mexico City, 2400 méter magasan volt. A magyar sportvezetés biztosította, hogy mi 6 héttel az olimpia előtt már kimentünk Mexikóba, és ott edzettünk, hogy akklimatizálódjunk. És az lehetőséget adott nekünk arra, hogy az ottani kultúrát, akit érdekelt, akkor azt megpróbáljuk megtenni. És soha nem felejtem egyrészt az azték kultúrának, piramisok kultúrát, amit külön örültem neki, hogy ez 3000 éves kultúra van, a gyógyító orvosnak mondanám most csoport is létezett a hierarchiában. Uh-huh. És ugyanígy a sport is létezett, és létezett az inkáknál is, és ez úgy elfelejtődik, és tulajdonképpen az lenne jó most, hogyha ezeket a kultúrákat mindjárt elfogadnák, az UNESCO ennek a feladata, az ESZ-nek a feladata, de sorra dőlnek be ezek a szervezetek, amik amik nem tudják feltartani magukat, törekednek. Én tagja vagyok az UNESCO sportét fejlesztésére az a bizottságnak is, és ott láttam, hogy milyen kínlódásan mennek a dolgok, és ilyen nagyhatalmak, akik sok pénzzel rendelkeznek, mint az USA, aminek fontos feladata van végül is azért a világban, hogy ő nem támogatja az UNESCO-t, ami a II. Világháború után azért jött létre, hogy a kultúrát is megmentse, és az kellett.
1: Tehát te tulajdonképpen azt mondod, hogy arra volna szükség a világban általában, és most nem a magyar helyzetre gondolunk, hogy a különböző értékeket elismerve közösen.
2: Közösségeket. És tapasztalod, a kutatás ebbe az irányba menne, a nevelés ebbe az irányba. Azt látom, hogy például úgy néz ki, sajnos, én nagyon sajnálom, aktív segítője voltam Jacques Rognak, aki az ifjúsági olimpiát kitalálta. Akkor első ifjúsági olimpiát Szingapurban rendezték, csodálatos volt, ott voltam jelen, a fiatalokkal, az iskolában, mi, akik akkor mennyi sportvezető voltam, több helyre mentem el a szingapuriak szervezésében, iskolákban egy beszédet tartani, hogy mi is az a sport, meg hogy megy, és tényleg sokan vettek részt rajta, és most azért egy téves döntések alapján Dakárnak adták Szenegálnak az ifjúsági olimpiai megrendezését, ami még nincs olimpiai falu májusban sem.
1: Nincs semmi, pont beszélgettem én is Fábián László főtitkárral, Fábián Joellel, ugye kivel öltösázóval, a MOB főtitkárával, és ő is mondta, igen, hogy hát lesz, de jelenleg azért ez nem látszik, igen, hogy lesz.
2: És most sajnos ez az ötlet lehet, hogy meg fog szűnni, mert a Coventry, az elnök asszony is érzi ennek a problémát. Nem ő hozta a döntés még, hogy Dakarba legyen, de érzi a problémáját, és ott tartunk, hogy egy bizottságot hozott létre, hogy van-e értelme egyáltalán ifjúsági olimpiának, de így semmiféleképpen nem, ahogy most történik, vagy kritériumok szerint ugyanúgy, mint a nagy olimpiát meghatározok, hogy melyik város az a, vagy ország kaphatja meg ennek a megrendezését, ne az döntsön, hogy Afrikában még ilyen nem volt.
1: Visszatérve a Fairplay világnapjára, amelyet ugye holnap ünnepelnek világszerte, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az IOC mennyire veszi, tudja magáénak ezt az ünnepet, és mennyire támogatja?
2: Én 20 évig örömmel vállaltam, hogy mondjam, a elnökséget és megbízatást. Úgy tudom, hogy ez alatt, az idő alatt sikerült szorosabbá fonni a kapcsolatot a Nemzeti Olimpiai Bizottsággal. Meghívtak bennünket különböző értekezetekre is, és ezen kívül anyagi támogatásba is részesítette a Fairplay Bizottságot a Nemzeti Olimpiai Bizottság. Tehát elismert szervezete vagyunk az olimpiások. Fontosnak tartja az Olimpiai Bizottság. A country, mondjuk könnyebb volt a Thomas Bach alatt, de előtte is a Jacques Rogge idején is már ez így érződött, de biztos vagyok benne, hogy a Fairplay-ről az fontos, egy fontos része a sportmozgalomnak, és ezt tudatosítani kellene mindenhol. Például, csak egy, hadd mondjak egy negatív példát ebbe a dologba, hogy a magán a Fairplay szellemiségnek a megtagadása is, hogy Amerikában megrendezik a doppingos olimpiát. Ez a tipikusan ellene van. Nincs mindenkinek, lehet, ott nem lesz doping ellen, és biztos tudod te is.
1: Igen, hallottam róla.
2: Hogy és várjuk, hogy milyen eredmények lesznek, mert azt nem lehet tudni, hogy abból ezért most világsúcsok megdöntek, de azok a szövetségek, az atlétikai súlyemelés, az már kijelentették, hogy azt nem számítják.
1: Még jó. Is.
2: Igen, még jó. De hogy csak a cirkusz igényét. Azért el kell választani a sportot a cirkusztól. És az a sport az egy erkölcsi magatartás, fizikális és mentális magatartást kíván, és a verseny, a küzdés és a játék az fontos, egy örömöt jelentsen. És azt gondolom, hogy az ilyen dolgokat ellenek kellene menni, ne is legyen. Mert én is kaptam már ennek a kritikát az én véleményemmel szemben, hogy miért szólok egy olyannak, hogy egy Afrikában élő majdnem tehetséges szegény körülmények között felnőtt futó, mondjuk elmegy egy ilyen versenyre, és ebből el tudja megnyeri, és ebből el tudja sok pénzt kap, és ebből el tudja tartani a családját. Ez is egy év, de ez nem lehet a fő motivum, és itt a felplének, és nem beszél arról, hogy a dopingszert meg kell venni, meg egyáltalán, szóval nem jut hozzá, igen, és nem
1: igen,
2: olcsó.
1: Igen. Szóval... Na de visszatérve itt a beszélgetés második részének elejéhez, amikor így viccesen megjegyezted, hogy a Vének tanácsának tagja vagy, miért gondolod, hogy szükség volna?
2: A korom miatt volt egy ilyen tanács.
1: De miért? Miért gondolod azt, hogy szükség volna, most én a magyar sportra szeretnék koncentrálni, a magyar sporton belül Vének tanácsára, szükség van arra, hogy olyan meglátásokat fogalmazzatok meg, vagy fogalmazzál meg, amelyeket esetleg hasznosítanak a mai sportvezetők, sportolók? Igen. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a tapasztalatra szükség volna? Ilyen helyzetben van a magyar sport?
2: Nem azt mondom, hogy fundamentális, nem ez a lényeg. A lényeg az oktatás, hogy van, csak most hadd mondjam, bocsánat, egy két évre ez akarsz, hogy miért lényeges az oktatás, azt hiszem, kaptam egy felkérést egyik óvodától, akik a dédunokám jár abban az óvodában, és...
1: Hány dédunokád van?
2: Tessék?
1: Hány dédunokád van?
2: Egy, de öt unokám, dédunokám, aki nagyon sportos kislány lesz, és a nevezetes október 23-án született, ami nekem ünnep a forradalom kapcsolatosan, de mindegy, nagyon sportos vezetése van nekem az óvodának, és megkértek, hogy jövő pénteken esetlegesen egy órára el tudnék-e menni velük, kimegyünk a kertbe valahol, és ott hozzak két vívó pengét, meg sisakot, és gyerekeket próbálják mesélni nekik a sportról. És ez azt jelenti, hogy már az oktatók, tehát a nevelők is, már nem csak az iskolában, hogy gyereket, hanem óvodában is fel kell kelteni a gyerekekben azt az érzést, hogy nem rugom fel, mikor a labda utána gurul meg. Meg egy-két példát majd fogok mondani. De visszatérve erre, azt hiszem, hogy nem azért gondolom, ez a véletlenes, ez kvázi viccből mondtam, hogy azért, mert hogy a korom miatt mondtam, de a magyar sport azért megkapta azt a támogatást, ami szükséges volt, anyagi támogatást eddig. Megkapta a mesterképzésről, az edzőképzésével kapcsolatos. Rettenetesen fontos, és például Molnár Zoli az egy komoly munkát végzett, az, hogy helyére tette, a testemérsékletem is helyére tette, az edzőképzést is csinálják. Az külön örülök adnak, hogy a Farkas Péter által vezetett tanszék folyamatosan a felpét is oktatja az edzőkre, de a tanács nem akarok egy sportágat sem kiemelni, ki tudnék emelni, de a megítélésem szerint, az én véleményem szerint, hogy hol lehetnek a hibák, amiket lehetnek korrigálni, vagy lehetne tanítani, de a lényege, hogy esetlegesen nem akarok most sem, akkor én rögtön kritizálok egy sportágat. Legyen az foci, legyen az vívás, és tudom én, a Török Ferivel nagyon jó vagyok, aki folyamatosan a felkészülés, a labdarúgó felkészülés, azért mondhatja, mert ötszázó olimpiai bajnokot is, és olyanokat is nevelt, akik, mint szövetségi kapitány is, a Balcó Bandival együtt, hogy azt a felfogást azért az akadémiákon is érdemes lenne meg, és folyamatosan bombázza.
1: De azért vérbeli diplomata vagy, ez látszik, mert hogy nagyon direktben nem akarsz kritikát megfogalmazni senkinek. No, Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Jó egészséget és jó ünneplést kívánok a Fairplay világnapja alkalmából, a World Fairplay napja alkalmából, és remélem, hogy nagyon sokáig tart majd ez a kezdeményezés, és majd valakik 30-40-100 év múlva is arról beszélgetnek.
2: Figyelni fog volt a fentről. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kamuti Jenő, dr. Kamuti Jenő a nemzet sportolója, a Fairplay világszövetség örökös és tiszteletbeli elnöke volt a vendégem itt a Sportértékben. Én Mezei Dániel vagyok, további szép estét.
0: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise

0: érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
3: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Befejezték a helyszínelést a főváros 14. kerületében az Erzsébet királyné útján az Öv utcánál, így a 62-es, a 62A és a 69-es villamossal újra a teljes útvonalon utazhatnak. Egyirányúsították mától a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatornajavítása, emiatt a Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusszal terelt útvonalon utazhatnak. A járat nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben megváltozott a forgalmi rend a Cserhalom utcában, mert tart az átépítés. Lezárták az Úszódarú utcánál és a Csavargyár utcánál is, viszont megnyitották a Hajókovács utcát, a Túróc utcát és a Mura utcát egyaránt. A 11. kerületben egyirányúsították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket, ezért a 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Varga Etele, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 18 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Számos kérdésről tárgyalt mai ülésén a kormány, megkezdődik a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása. A kabinet álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal, vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. A cél egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el. A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját, az egyik ilyen dokumentumcsomag az Igazságügyi Minisztériumban van, ezt holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi kérvénnyel együtt. A Dunafer ügyét soron kívül tárgyalta a kormány, jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a működtetésre. A szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik. Az Igazságügyi Minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtás szabályozó törvénymódosítást, a cél a non-profit működés szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését fogja javasolni a kormány a TRISZA frakciónak. A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban is módosításokat tervez a kabinet, valamint a közjegyzői rendszert is várhatóan átalakítják. A kormány sajtótájékoztatóján elhangzott, az előző kabinet meghamisította az idei költségvetést. Az autópálya koncesszió második tétele és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem volt benne a kiadási oldalon. Ez 286 milliárd forintot jelent. Újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentességet az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma, miután több ország időt kért az orosz kőolaj vásárlására. A Reuters összefoglalója szerint a felmentés eredetileg szombaton járt volna le. Washington azért adta meg a mentességet korábban, hogy enyhítse az olajellátási zavarokat és a magas árakat a globális piacon. Az iráni forradalmi gárda támadást intézett több Teherán által terroristának minősített kurd csoport ellen Irán nyugati, valamint a szomszédos Irak északi részén. A fegyveres szervezet nem pontosította, mikor hajtotta végre a műveleteket. Azt viszont közölte, hogy a csoportok az Egyesült Államokkal és Izraellel tartottak fenn kapcsolatokat, és amerikai fegyvereket akartak Iránba csempészni. Irán március óta több támadást intézett iraki kurdállások ellen.

0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal erősödött 4.034 forintra, az OTP 1%-kal 41.080 forintra csökkent. A Magyar Telekom 1,4%-kal nőtt 2.546 forintig, a Richter 1,1%-kal esett 12.450 forintra. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,3%, a frankfurti DAX 1,7%-os pluszban zárt, a párizsi CAC 40 4%-kal erősödött a nap végére. Madrid 8%-kal került feljebb, a milánói börze 9%-os mínuszban zárt. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones jelenleg 1%-kal csökken, az S&P 500-as 4%-en a Nasdaq Composite 8%-kal áll a negatív tartományban. A bankközi deviza piacon 1 euró 360 forintba és 68 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 309 forintot és 74 fillért kérnek, egy svájci frankért 394 forintot és 20 fillért kell fizetni. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,2%-kal erősödött, 106 dollár 71 centen jár a kurzus, illetve ezen áll. A Brent pedig 110 dollár 92 centbe kerül hordonként, 1,5%-os erősödés mellett. Enyhén csökkent az aranyára, unciánként 3%-kal 4548 dollárra. A holland gáztőzsdén egy megavattórányi energia hordozó a június végi határidős szállításban jelenleg 50 euróba és 9 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a kevés fátyolfelhő mellett általában sok napsütés várható, eső, záporeső csak néhány helyen fordulhat elő, a szél viszont megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között változik, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mindennapi betegellátásból eljusson a világűrig, és egy űrhajós egészségéért vállaljon felelősséget egy misszió során? Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban? És milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa, aki egyébként a Hunor Magyar űrhajós program keretében vett részt a magyar űrhajós kiválasztásában, valamint felkészítésében. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
2: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
3: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
2: Igen, gyerekként mi volt az, ami ebben a világban megfogott, ugye? Más lát egyébként a fehér köpenyből az, aki úgy benne él, meg az, aki csak laikusként kívülről látja ezt a világot.
3: Nagyon érdekelt az emberi szervezetnek a működése, és önmagában az orvoslás, hogy hogyan tudunk ebbe beavatkozni a műtétek. Nekem édesapám traumatológus volt, nagyon érdekelt az, hogy hogyan zajlik egy izületnek, műtétnek, vagy bármilyen csonttörésnek a műtéti ellátása, hogy ott zöldben vannak az emberek, hogy ott a kezükkel ugye gyógyítanak, operálnak, műtenek, és hát egyébként is a fehér köpenyben, hogy ott sétálnak a kórházban, és fehér ruhában vannak, és nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nekem ez nagyon inspiráló volt, és gyerekként is játékok szintjén, tehát játékosan is azt képzeltem el, hogy én orvos vagyok, és betegeket gyógyítok.
2: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
3: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általukott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
2: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
3: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az Űr is mindig nagyon foglalkoztatott. Imádtam a mindenféle science fiction-öket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja. Ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
2: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
3: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
2: Akkor majd erről kérdezlek még részletesebben. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki ezen az úton elindul, ezt a pályát választja, akkor nincs megállás, nincs visszaút már?
3: Azt gondolom, hogy általában ezt azért választják, mert tényleg gyógyítani akarnak, és van egyfajta elhivatottság azokban, akik az orvosi egészségügyi pályát választják. Hogy van-e visszaút, szerintem nincs, de nyilván lehet olyan élethelyzet, amikor van, de alapvetően az elhivatottság határozza meg ezt az egészet.
2: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mibe szerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mibe szerettél bele már felnőttként?
3: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérdi Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
2: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
3: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást. Így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
2: Tehát persze, ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
3: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
2: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten, vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
3: igen,
2: érdemes ezt nézni.
3: Egy-két napot vagyok. Egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
2: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
3: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni. Években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
2: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
3: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
2: Picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntés hozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
3: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik a ehhez szükséges tudással,
2: hát meg élet-halál felett döntötök.
3: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
2: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
3: Szóval ez egy folyamat. Uh-huh. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
2: azt mondják, hogy mostantól a tiéd a felelősség.
3: A tiéd, persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntést hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
2: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
3: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
2: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
3: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján, ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések, de van egy ilyen jó erős beleérző képesség, amiről indulunk.
2: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
3: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen másként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
2: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
3: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog
2: nem maradunk.
3: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet éve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvosta hallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
2: Tehát egyfajta konzultációt
3: tehát
2: tud folytatni.
3: Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
2: A klinikai munkád mellett, hogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
3: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteggyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezetőségének a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is, és hát ennek a része volt egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
2: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
3: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jó látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
2: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
3: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek, a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
2: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével és űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Amikor a munkatársaid elfogynak, nem csak a HR-val kudarcot, hanem az üzleti folytonosságod is. A kiégés nem csak állapot, hanem adat. A fluktuáció nem csak jelenség, hanem veszteség. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Social szekció, adatok, megtartási stratégiák és valódi vezetői döntések. Mert a stabilitás nem kedvesség, hanem profit. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
5: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás fő támogatója a Szerencsejáték ZRT.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak.
8: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Számos kérdésről tárgyalt mai ülésén a kormány, megkezdődik a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása. A kabinet álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt kiszolgálója. A cél egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el. A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját, az egyik ilyen dokumentumcsomag az igazságügyi minisztériumban van, ezt holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi kérvénnyel együtt. A Duna felügyét soron kívül tárgyalta a kormány, jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a működtetésre. A szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik. Az igazságügyi minisztérium június közepéig készíti elő a végrehajtást szabályozó törvénymódosítást, a cél a non-profit működés szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését javasolja a kormány a Tisza frakciónak. A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban is módosítást tervez a kabinet, valamint a közjegyzői rendszert is várhatóan átalakítják. A kormány sajtótájékoztatóján elhangzott, az előző kabinet meghamisította az idei költségvetést. Az autópálya koncesszió második tétele és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem volt benne a kiadási oldalon. Ez 286 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök kérdésre válaszolva azt mondta, megszűnik a vármegye rendszer és átalakítják a kormányhivatalok működését is. Újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentességet az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma, miután több ország további időt kért az orosz kőolaj vásárlására. A Reuters összefoglalója szerint a felmentés eredetileg szombaton járt volna le. Washington korábban azért adta meg a mentességet, hogy enyhítse az olajellátási zavarokat és a magas árakat a globális piacon.
8: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal erősödött 4.034 forintra, az OTP 1,1%-kal 41.080 forintra csökkent. A Magyar Telekom 1,4%-kal nőtt 2546 forintra, a Richter 1,1%-kal esett 12450 forintig. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,3%, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, Párizsban a CAC40 4,1%-kal erősödött. Milánó 9,1%-kal csökkent, Madrid 8,1%-kal erősödött a nap végére. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones minimális emelkedésben 0,01%-kal került feljebb a mutató, az S&P 500-as 0,5%-kal, a Nasdaq Composite 1%-kal áll a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 360 forintba és 74 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 309 forintot és 56 fillért kérnek, egy svájci frankért 394 forintot és 41 fillért kell fizetni. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,6%-kal drágult, $107.15, a Brent jegyzési ára $111.09 áll, 1,7%-os pluszban. 3,1%-kal csökkent az arany, unciánként $4550 és 40 centért lehet vásárolni a sárga nemes fémet a világpiacon.
8: Időjárás jelentés.
1: Holnap a kevés fátyol felhő mellett sok napsütés várható, eső, zápor nélkül, viszont megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 6 és 13, holnap napközben 19 és 21 fok között alakul.
8: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: Még mindig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai űrügynökség ESA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetem, hogy részt vegyen a Magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Álljunk itt meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
3: Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést. Másfél éves képzés, ez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi, mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben, illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni, a Kennedy Space Centerbe. Úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas, és hát nagyon egyedi és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
2: Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
3: Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne, mert Oké, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulása is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 évben, azért ez a szakterület, ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
2: csak
3: hát
2: itt Magyarországon
3: igen,
2: nem volt gyakorlat.
3: Meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
2: Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
3: Igen, természetesen. Én raktam össze a csapatot, hogy kikből álljon. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
2: Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
3: A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek orvosi bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-howként még hozzá tudunk adni.
2: Ez egy elég hosszú folyamat, és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
3: Amennyit tudtam, igen. Természetesen az időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
2: De nem engedted el?
3: De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
2: Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok? Ez idő alatt?
3: Voltak, ez természetes.
2: Tehát, mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
3: Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások. Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai űrügynökség orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együtt működni. Szinte párhuzamosan volt az Európai űrügynökségnél is egy asztronauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai űrügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai űrügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
2: Nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós Kaputibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
3: Én mind a 4 egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről, az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem, például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy részletes értékelés róluk, és egy független felügyelő bizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelő bizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést, azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
2: Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
3: Több mindenre.
2: Nem
3: lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon részletes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. Egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez. Ugye, amikor fölmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként, hát csak futólag
2: kísérleteket
3: ismer.
2: Végzett.
3: Kísérleteket végzett, nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában, az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntről a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
2: Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell.
3: Rengeteg kockázat, amit vállalni kell, tudatában kell lenni annak, hogy lehetnek váratlan helyzetek, veszélyes helyzetek, és egy ilyen helyzetben is stabilnak kell maradni. Szóval ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak a kiválasztás, ahol meghatározzuk, hogy na ez az illető, ennek a személyisége megfelelő, de ugye van sok minden, amit lehet fejleszteni, és kell is fejleszteni, úgyhogy az, hogy ez meg tudott valósulni a mi programunkban ilyen komoly szinten, egyébként ez azért sok szempontból egyedülálló, mert az Európai űrügynökségnek és a NASA-nak is van ugye olyan komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért nem, nincs erre példa.
2: És hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, míg segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakemberen múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
3: Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban, és a felbocsájtáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst, limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsájtása megtörténik, és eléri az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
2: Ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
3: Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van 2 kolléganő most már az Európai űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni, abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-re utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt 2 orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
2: De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni,
3: ha jól
2: értem. Hát
3: ott kell lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni. Tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember. Nekem lesz előreláthatólag 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomáshozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
2: Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. Te hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken.
3: Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a 2/3 nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában is ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon a ülésselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
2: Szakmai alapon
3: és
2: előre jusson.
3: Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt vagy több férfit vonzani egy adott területre, de meg fogja adni a lehetőséget.
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként szerinted mi jelenti a legnagyobb kihívást a nők számára ezen a pályán?
3: Családi élettel való összeegyeztetés. Mm-hmm. Nagyon sok olyan törekvés van, például a Semmelweis Egyetemen is van a Családbarát Egyetem program, ami kifejezetten támogatja a családdal rendelkező egészségügyben dolgozó nőket sokrétűen, de azért még egy orvosnőnek ez még mindig nehéz olyan szempontból, hogy ugye egyrészt hosszú a tanulási folyamat, és hát, hogyha elmegy szülési szabadságra, akkor azért évek esnek ki, és hát pont a kardiológia egy olyan terület, amiben ez a néhány év, ez olyan újdonságokat tud
2: behozni.
3: Fejlődés. De akarva akaratlanul lemarad, a legnagyobb igyekezet ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok, itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
2: Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
3: Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok. Tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit, nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
2: Orvos családból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
3: Alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet, az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek, családom természetesen a barátok között, és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagyrészt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
2: Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
3: Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag

0: mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
1: Köszönöm szépen.
0: Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és Média Top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
6: Flotta döntések változó időkben.
7: Cégautó beszerzés 2026-ban.
6: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
7: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
6: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Számos kérdésről tárgyalt mai ülésén a kormány. Megkezdődik a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása. A kabinet álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját. Az egyik ilyen dokumentumcsomag az igazságügyi minisztériumban van, ezt holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi kérvénnyel együtt. A Dunafer ügyét soron kívül tárgyalta a kormány, jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a működtetésre. A szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtást szabályozó törvénymódosítást. A cél a non-profit működés szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését fogja javasolni a kormány a parlamenti TISZA frakciónak. A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban is módosításokat tervez a kabinet, valamint a közjegyzői rendszert is várhatóan átalakítják. A kormány sajtótájékoztatóján elhangzott, az előző kabinet meghamisította az idei költségvetést. Az autópálya koncesszió második tétele és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem volt benne a kiadási oldalon. Ez 286 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök kérdésre válaszolva elmondta, hogy megszűnik a vármegyerendszer,

0: átalakítják a kormányhivatalok működését is. Újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentességet az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma, miután több ország további időt kért az orosz kőolaj vásárlására. A Reuters összefoglalója szerint a felmentés eredetileg szombaton járt volna le. Washington korábban azért adta meg a mentességet, hogy enyhítse az olajellátási zavarokat és a magas árakat. Az iráni forradalmi gárda támadást intézett több Teherán által terroristának minősített kurd csoport ellen, Irán nyugati, valamint a szomszédos Irak északi részén. A fegyveres szervezet nem pontosította, hogy mikor hajtotta végre a műveleteket, azt viszont közölte, hogy a csoportok az Egyesült Államokkal és Izraellel tartottak fenn kapcsolatokat, és amerikai fegyvereket akartak Iránba csempészni. Irán március óta több támadást intézett iraki kurdállások ellen.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető papírok ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal erősödött 4.034 forintig, az OTP 1%-kal csökkent 41.080 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-kal nőtt 2.546 forintig, a Richter 1,1%-kal esett 12.450 forintra. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,3, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 40 4%-kal erősödött, Milánó 9%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 8%-os pluszban zárt. Hivatalosan is megkezdte az alsó ausztriai Wittauban található gázmezőn a kitermelést az OMV. A Bécstől keletre található terület a becslések szerint összesen 48 teravattóra kitermelhető energiahordozóval az ország elmúlt 4 évtizedben feltárt legjelentősebb lelőhelyének számít. A projekt első szakaszában a tervek szerint mintegy 100 000 háztartás gázszükségletét fogja fedezni, és az osztrák földgáz önellátás arányát pedig 10-14%-ra is emelheti. Az ország éves fogyasztása mintegy 75 teravattóra. Az osztrák politikai és gazdasági élet képviselői szerint az 5000 méteres mélységben lévő új lelőhely feltárása az import függőség csökkentése szempontjából jelentős lépés. Visszatérhet a Ford egyik legnépszerűbb modellje, a 2023-ban kivezetett Fiesta. A társaság európai elnöke 7 új modell gyártását is bejelentette, a cég ezzel stratégiát vált és ismét a megfizethető autók piacára koncentrál. A BBC tudósítása szerint Jim Baubik elmondta, a jövőben lesz közölnivalója a Fiesta névvel kapcsolatban. A kisautót 47 éven át gyártotta a Ford. Több mint 60 millió eurót kaphat vissza Shakira a spanyol adóhatóságtól. A spanyol központi büntetőbíróság kimondta, hogy az énekesnőt jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre, és bírságolták meg. A popstárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót bevételei után. Az akkori döntés ellen Shakira fellebbezett, amelynek most helyt adtak, és megsemmisítették az 5 évvel ezelőtti határozatot.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap általában sok napsütés várható esők, záporok nélkül, megélénkülő széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Wellness kultúra kicsikkel. A wellness sokáig a felnőttek kiváltságának számított. Csend, nyugalom, ne zavarjanak üzemmód. A longevity, vagyis a hosszú és egészséges élet szemléletének térnyerésével azonban egyre több helyen ismerik fel, hogy a pihenés kultúrája tanulható, és nem érdemes vele megvárni a felnőtt kort. Sőt, minél korábban találkozik vele egy gyermek, annál természetesebbé válik számára, hogy a kikapcsolódás nem jutalom, hanem az egyensúly része. Ha ezekkel játékos formában találkoznak és nem elvárásként, akkor a tapasztalat pozitív marad, és később is szívesen térnek vissza hozzá. Egyre több helyen jelennek meg kifejezetten gyerekekre szabott wellness programok is, amelyek ezt az élmény alapú tanulást támogatják. Ilyenek például a könnyed, rövidebb ideig tartó, játékos elemekkel kiegészített sauna programok, ahol a kicsik nem csak kipróbálhatják a szaunázást, hanem meg is érthetik annak működését. A wellness kultúra átadása hosszabb távon is hat. Azok a gyerekek, akik már korábban megtapasztalják a tudatos pihenést, felnőttként is könnyebben találják meg az egyensúlyt. Nem csak azt tanulják meg, hogyan kapcsolódjanak ki, hanem azt is, hogyan tartsák tiszteletben mások nyugalmát, és hogyan legyenek jelen egy olyan térben, ahol a csend és a lassulás érték.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
0: Trend Night.
1: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az indiai származású New Yorki énekesnő, dalszerző, színésznő Nora Jones első lemeze 2002-ben jelent meg, ami világszerte már is több mint 20 millió példányban kelt el, és ráadásul kapott érte 5 Grammy díjat. Azóta lemez eladási rekordjait sorban megdöntötte, 9 Grammy díjnál jár és filmekben is szerepel. Zongorán és gitáron is kitűnően játszik, de elsősorban nagyszerű hangja miatt szeretjük.
1: Trend Night.
2: Nora Jones érkezik most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: most a Trend FM műsorán. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AnivetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Számos kérdésről tárgyalt mai ülésén a kormány. Megkezdődik a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása. A kabinet álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját. Az egyik ilyen dokumentumcsomag az igazságügyi minisztériumban van, ezt holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi kérvénnyel együtt. A Dunafer ügyét soron kívül tárgyalta a kormány, jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a működtetésre. A szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtást szabályozó törvénymódosítást. A cél a non-profit működés szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését fogja javasolni a kormány a parlamenti TISZA frakciónak. A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban is módosításokat tervez a kabinet, valamint a közjegyzői rendszert is várhatóan átalakítják. A kormány sajtótájékoztatóján elhangzott, az előző kabinet meghamisította az idei költségvetést, az autópálya koncesszió második tétele és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem volt benne a kiadási oldalon, ez 286 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök kérdésre válaszolva elmondta, hogy megszűnik a vármegye rendszer és átalakítják a kormányhivatalok működését is. Újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentességet az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma, miután több ország további időt kért az orosz kőolaj vásárlására. A Reuters összefoglalója szerint a felmentés eredetileg szombaton járt volna le. Washington korábban azért adta meg a mentességet, hogy enyhítse az olajellátási zavarokat és a magas árakat. Az iráni forradalmi gárda támadást intézett több Teherán által terroristának minősített kurd csoport ellen, Irán nyugati, valamint a szomszédos Irak északi részén. A fegyveres szervezet nem pontosította, hogy mikor hajtotta végre a műveleteket, azt viszont közölte, hogy a csoportok az Egyesült Államokkal és Izraellel tartottak fenn kapcsolatokat, és amerikai fegyvereket akartak Iránba csempészni. Irán március óta több támadást intézett iraki kurdállások ellen.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt. A vezető papírok ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal erősödött 4.034 forintig, az OTP 1%-kal csökkent 41.080 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal nőtt 2546 forintig, a Richter 1,1%-kal esett 12450 forintra. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,3, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC40 0,4%-kal erősödött, Milánó 0,9%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 0,8%-os pluszban zárt. Hivatalosan is megkezdte az alsó ausztriai Wittauban található gázmezőn a kitermelést az OMV. A Bécstől keletre található terület

0: A becslések szerint összesen 48 teravattóra kitermelhető energiahordozóval az ország elmúlt 4 évtizedben feltárt legjelentősebb lelőhelyének számít. A projekt első szakaszában a tervek szerint mintegy 100 000 háztartás gáz szükségletét fogja fedezni, és az osztrák földgáz önellátás arányát pedig 10-14%-ra is emelheti. Az ország éves fogyasztása mintegy 75 teravattóra. Az osztrák politikai és gazdasági élet képviselői szerint az 5000 méteres mélységben lévő új lelőhely feltárása az import függőség csökkentése szempontjából jelentős lépés. Visszatérhet a Ford egyik legnépszerűbb modellje, a 2023-ban kivezetett Fiesta. A társaság európai elnöke 7 új modell gyártását is bejelentette. A cég ezzel stratégiát vált és ismét a megfizethető autók piacára koncentrál. A BBC tudósítása szerint Jim Baubik elmondta, a jövőben lesz közölnivalója a Fiesta névvel kapcsolatban. A kisautót 47 éven át gyártotta a Ford. Több mint 60 millió eurót kaphat vissza Shakira a spanyol adóhatóságtól. A spanyol központi büntetőbíróság kimondta, hogy az énekesnőt jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre, és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót bevételei után. Az akkori döntés ellen Shakira fellebbezett, amelynek most helyt adtak, és megsemmisítették az 5 évvel ezelőtti határozatot.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap általában sok napsütés várható esők, záporok nélkül, megélénkülő széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magdital is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellar egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellar Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellar elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellartól is meghallgatunk egy dalt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Számos kérdésről tárgyalt mai ülésén a kormány. Megkezdődik a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása. A kabinet álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját. Az egyik ilyen dokumentumcsomag az igazságügyi minisztériumban van, ezt holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi kérvénnyel együtt. A Dunafer ügyét soron kívül tárgyalta a kormány, jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a működtetésre. A szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtás szabályozó törvénymódosítást. A cél a non-profit működés szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését fogja javasolni a kormány a parlamenti TISZA frakciónak. A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban is módosításokat tervez a kabinet, valamint a közjegyzői rendszert is várhatóan átalakítják. A kormány sajtótájékoztatóján elhangzott, az előző kabinet meghamisította az idei költségvetést. Az autópálya koncesszió második tétele és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem volt benne a kiadási oldalon. Ez 286 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök kérdésre válaszolva elmondta, hogy megszűnik a vármegye rendszer, és átalakítják a kormányhivatalok működését is. Újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentességet az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma, miután több ország további időt kért az orosz kőolaj vásárlására. A Reuters összefoglalója szerint a felmentés eredetileg szombaton járt volna le. Washington korábban azért adta meg a mentességet, hogy enyhítse az olajellátási zavarokat és a magas árakat. Az iráni forradalmi gárda támadást intézett több Teherán által terroristának minősített kurd csoport ellen, Irán nyugati, valamint a szomszédos Irak északi részén. A fegyveres szervezet nem pontosította, hogy mikor hajtotta végre a műveleteket, azt viszont közölte, hogy a csoportok az Egyesült Államokkal és Izraellel tartottak fenn kapcsolatokat, és amerikai fegyvereket akartak Iránba csempészni. Irán március óta több támadást intézett iraki kurdállások ellen.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt. A vezető papírok ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal erősödött 4.034 forintig, az OTP 1%-kal csökkent 41.080 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal nőtt 2546 forintig, a Richter 1,1%-kal esett 12450 forintra. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,3%, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC40 4%-kal erősödött, Milánó 9%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 8%-os pluszban zárt. Hivatalosan is megkezdte az alsó ausztriai Wittauban található gázmezőn a kitermelést az OMV. A Bécstől keletre található terület a becslések szerint összesen 48 teravattóra kitermelhető energiahordozóval az ország elmúlt 4 évtizedben feltárt legjelentősebb lelőhelyének számít. A projekt első szakaszában a tervek szerint mintegy 100 000 háztartás gázszükségletét fogja fedezni, és az osztrák földgáz önellátás arányát pedig 10, akár 14%-ra is emelheti. Az ország éves fogyasztása mintegy 75 teravattóra. Az osztrák politikai és gazdasági élet képviselői szerint az 5000 méteres mélységben lévő új lelőhely feltárása az import függőség csökkentése szempontjából jelentős lépés. Visszatérhet a Ford egyik legnépszerűbb modellje, a 2023-ban kivezetett Fiesta. A társaság európai elnöke 7 új modell gyártását is bejelentette. A cég ezzel stratégiai

0: stratégiát vált és ismét a megfizethető autók piacára koncentrál. A BBC tudósítása szerint Jim Baubik elmondta, a jövőben lesz közölnivalója a Fiesta névvel kapcsolatban. A kisautót 47 éven át gyártotta a Ford. Több mint 60 millió eurót kaphat vissza Shakira a spanyol adóhatóságtól. A spanyol központi büntetőbíróság kimondta, hogy az énekesnőt jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre, és bírságolták meg. A popstárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót bevételei után. Az akkori döntés ellen Shakira fellebbezett, amelynek most helyt adtak, és megsemmisítették az 5 évvel ezelőtti határozatot.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap általában sok napsütés várható esők, záporok nélkül, megélénkülő széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á Nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban,

0: se pusta, husta, husta, mago du där. Med hötam, hötam, hötam, diskret tyg och tosta, mago mot dem, mago mot dem.
1: Különleges személyi válogatás. A Trend FM-en.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói, már akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából vervúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: az ég, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok. Legyen így, előre hát.
1: Különleges zenei válogatás most a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: ülésén a kormány. Megkezdődik a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása. A kabinet álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. A kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját. Az egyik ilyen dokumentumcsomag az igazságügyi minisztériumban van, ezt holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi kérvénnyel együtt. A Dunafer ügyét soron kívül tárgyalta a kormány, jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a működtetésre. A szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik. Az igazságügyi minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtást szabályozó törvénymódosítást. A cél a non-profit működés szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését fogja javasolni a kormány a parlamenti TISZA frakciónak. A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban is módosításokat tervez a kabinet, valamint a közjegyzői rendszert is várhatóan átalakítják. A kormány sajtótájékoztatóján elhangzott, az előző kabinet meghamisította az idei költségvetést, az autópálya koncesszió második tétele és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem volt benne a kiadási oldalon, ez 286 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök kérdésre válaszolva elmondta, hogy megszűnik a vármegyerendszer és átalakítják a kormányhivatalok működését is. Újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentességet az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma, miután több ország további időt kért az orosz kőolaj vásárlására. A Reuters összefoglalója szerint a felmentés eredetileg szombaton járt volna le. Washington korábban azért adta meg a mentességet, hogy enyhítse az olajellátási zavarokat és a magas árakat. Az iráni forradalmi gárda támadást intézett több Teherán által terroristának minősített kurd csoport ellen, Irán nyugati, valamint a szomszédos Irak északi részén. A fegyveres szervezet nem pontosította, hogy mikor hajtotta végre a műveleteket, azt viszont közölte, hogy a csoportok az Egyesült Államokkal és Izraellel tartottak fenn kapcsolatokat, és amerikai fegyvereket akartak Iránba csempészni. Irán március óta több támadást intézett iraki kurd állások ellen.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os emelkedéssel 132.046 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt. A vezető papírok ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal erősödött 4.034 forintig, az OTP 1%-kal csökkent 41.080 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-kal nőtt 2546 forintig, a Richter 1,1%-kal esett 12450 forintra. Túlnyomó részt pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1,3, a frankfurti DAX 1,5% plusszal zárt, a párizsi CAC 40 4%-kal erősödött, Milánó 9%-kal került lejjebb, Madridban az IBEX 8%-os pluszban zárt. Hivatalosan is megkezdte az alsó ausztriai Wittauban található gázmezőn a kitermelést az OMV. A Bécstől keletre található terület a becslések szerint összesen 48 teravattóra kitermelhető energiahordozóval az ország elmúlt 4 évtizedben feltárt legjelentősebb lelőhelyének számít. A projekt első szakaszában a tervek szerint mintegy 100 000 háztartás gázszükségletét fogja fedezni, és az osztrák földgáz önellátás arányát pedig 10, akár 14%-ra is emelheti. Az ország éves fogyasztása mintegy 75 teravattóra. Az osztrák politikai és gazdasági élet képviselői szerint az 5000 méteres mélységben lévő új lelőhely feltárása az import függőség csökkentése szempontjából jelentős lépés. Visszatérhet a Ford egyik legnépszerűbb modellje, a 2023-ban kivezetett Fiesta. A társaság európai elnöke 7 új modell gyártását is bejelentette, a cég ezzel stratégiát vált és ismét a megfizethető autók piacára koncentrál. A BBC tudósítása szerint Jim Baubik elmondta, a jövőben lesz közölnivalója a Fiesta névvel kapcsolatban. A kisautót 47 éven át gyártotta a Ford. Több mint 60 millió eurót kaphat vissza Shakira a spanyol adóhatóságtól. A spanyol központi büntetőbíróság kimondta, hogy az énekesnőt jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre, és bírságolták meg. A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság,

0: hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót bevételei után. Az akkori döntés ellen Shakira fellebbezett, amelynek most helyt adtak, és megsemmisítették az 5 évvel ezelőtti határozatot.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap általában sok napsütés várható esők, záporok nélkül, megélénkülő széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, holnap napközben 19 és 23 fok közé melegszik majd a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

különleges zenei válogatás a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: 2021-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel. A hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Clemens Lászlótól, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Ebben.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Nights.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzversenyt zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
0: Trend Night.
1: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.